0: Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szent Lélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
2: Örök Atya, felajánlom neked, szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Örök Atya, felajánlom neked a szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézusom,
1: bízom benned.
0: Szent Faustina nevér,
1: könyörögj érettünk.
0: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. Amen. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
4: Mária Rádió egy fénysugár a lelkednek.

0: Ave Maria.
1: Imádkozzuk együtt a szeretett lángrózsa fűzérét.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat a Mária Rádió kolozsvári stúdiójából. Meghívjuk önöket, imádkozzák velünk a szeretett láng rózsafűzért és litániát. Imáinkat felajánljuk Szentatyánkért, 14. Leó pápáért, püspökökért, papokért, szerzetesekért, kispapokért, jó papi hivatásokért, a családokért, gyermekekért, az ifjúságért, betegekért, orvosokért, ápolókért, a tisztító tűzben szenvedő lelkekért, a bűnösök megtéréséért, a Mária Rádió munkatársaiért, önkénteseiért, támogatóiért, valamint minden kedves testvérünk szívében megfogalmazott szándékért. Jöjj, Szentlélek, Úristen, és töltsd be lelkemet a te lelkeddel. Járja át lelkemet a te kegyelmed és annak hét ajándéka. Tedd lelkemet befogadóvá a szeretetlen kegyelme iránt, mely Szűz Mária legszeretetre méltóbb ajándéka. Segíts, hogy szívünk vágyakozása egyesüljön Szűz Mária szeplőtelen szíve szeretetének lángolásával. Segíts, hogy szívünk megteljen azzal a szeretettel, mely Szűz Mária szeplőtelen szívét átjárta és betöltötte. Jöjj, Szentlélek, újítsd meg és erősítsd meg az én szívem szeretetét, hogy Szűz Mária szeplőtelen szívének szeretett lángja lobogjon benne, most és mindörökké. Amen. Isteni megváltónk öt szent sebe tiszteletére mély áhítattal egymás után ötször keresztet vetünk. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
2: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
3: könyörög érettünkig hozzád menekülünk.
2: Istenem, hiszek te benned,
3: mert végtelenül jó vagy.
2: Istenem, remélek te benned,
3: mert végtelenül irgalmas vagy.
2: Istenem, szeretlek téged,
3: mert mindennél szeretetre méltóbb vagy.
2: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
3: könyörög érettünkig hozzád menekülünk.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Árasz szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
3: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
4: könyörög érettünkig hozzád menekülünk.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által. árasz szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
3: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
4: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által. Árasz szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
2: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
4: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által. Árasz szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
3: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
4: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által. Árasz szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
4: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
4: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
4: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Uram, irgalmazz nekünk!
4: Uram, irgalmazz nekünk!
2: Krisztus, kegyelmez nekünk!
4: Krisztus, kegyelmez nekünk!
2: Uram, irgalmazz nekünk!
4: Uram, irgalmazz nekünk!
2: Krisztus, hallgass minket!
4: Krisztus, hallgass minket!
2: Krisztus, hallgass meg minket!
4: Krisztus, hallgass meg minket!
2: Mennyei Atya Isten,
4: irgalmazz nekünk!
2: Megváltó Fiú Isten,
4: irgalmazz nekünk.
2: Szentlélek Úristen,
4: irgalmazz nekünk.
2: Szent Háromság egy Isten,
4: irgalmazz nekünk.
2: Üdvözlégy Mária, kinek szeplőtelen szívében az Isten és ember szeretetet szüntelenül lángol.
4: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja áthassa lelkünket.
4: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy tökéletes Isten szeretetre késztesse szívünket.
4: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy őszinte ember szeretetre gyújtsa szívünket.
4: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretet lángja legyen a családok meleget árasztó fényforrása.
4: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy ezen fényforrásnál a családok megszentelődjenek.
4: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy anyai szívet szeretet lángja a kisgyermekek lelkét is átjárja.
4: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy édesanyánk szívének fénye utat mutasson nekünk.
4: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy a szeretet láng által megvilágított úton járjunk.
4: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy szíved szeretet lángjánál felismerjük életünk értelmét.
4: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy szíved szeretet lángja kiégesse lelkünkből a bűnök és a hibák csiráit.
4: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy szeretet lángot felszítsa a jóra való törekvésünket.
4: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretet lángját közvetítsük testvéreinkhez.
4: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretet lángja bevilágítson a sötét lelkekbe.
4: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretet lángja a fagyos

0: Megúrunk, Istenünk,
1: hogy a szűzanya szíve szeretet lángja oltsa ki a gyűlölet tüzét.
0: Add meg, Úrunk, Istenünk,
1: hogy szűzanyánk szeretet lángja világítsa meg minden nép vezetőinek értelmét.
0: Add meg, Úrunk, Istenünk,
1: hogy az édesanyánk szívéből kapott szeretet lángot életünk végéig őrizzük.
0: Add meg, Úrunk, Istenünk,
1: hogy a szeretet láng szelíd fényénél haladjunk az ég felé.
0: Add meg, Úrunk, Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretet lángja világítson nekünk a halál óráján.
0: Add meg, Úrunk, Istenünk,
1: hogy a szívéből áradó szeretet láng szüntelenül lobogjon bennünk.
0: Add meg, Úrunk, Istenünk,
1: hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja mielőbb beragyogja az egész világot.
0: Add meg, Úrunk, Istenünk, Szent József, te szállást kerestél a szűzanyának Betlehemben, segíts nekünk is szállást keresni szeretet lángjának az emberi szívekben.
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
0: Kegyelmezz nekünk, Uram!
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
0: Hallgass meg minket, Uram!
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
0: Irgalmazz nekünk, Uram!
1: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja!
0: Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire!
1: Könyörögjünk! Szentlélek, Úristen, tekint szeretet jegyesedre, ami szeplőtelen szívű édesanyánkra, aki végigkísérte Szent Fiát megváltó szenvedésében, és bennünket most is erősít földi küzdelmeinkben. Add meg, hogy szeplőtelen szívének isteni lelked által szított szeretet lángja, beragyogja az egész világot, oltsa ki a gyűlölet tüzét az egész földön, hogy Jézus a béke fejedelme legyen, szeretete szentségében, oltáraink trónján, aki veled él és uralkodik az atyával egységben, Isten mindörökkön örökké.
0: Amen.
1: A szűzanya azt mondta, az én szívem szeretet lángja maga Jézus Krisztus. Kérjük a kegyelmet, hogy állandóan Jézussal egyesült életet élhessünk.
2: Uram, add, hogy lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensünk együtt érezzen, elmék gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csendességre, szemünk egymásba nézzen, és tekintettünk összeforjon, ajkunk együtt könyörögjön irgalomért az örök atyához.
1: Imádkozzunk Szűz Mária szeplőtelen szíve szeretet lángjának kiáradásáért. Boldogságos Szűz Mária, drága mennyei édesanyánk, te annyira szeretted Istent és bennünket, gyermekeidet, hogy egyszülött isteni fiadat Jézust a kereszten függve a mennyei atya kiengesztelésére és a mi megváltásunkért felajánlottad, hogy aki benne hisz, el ne kárhozzék, hanem örök élete legyen. Gyermeki bizalommal kérünk, hogy szeplőtelen szívednek, a Szentlélektől szított szeretet lángjával, gyújts tökéletes Isten és ember szeretett tüzére, ami gyarló szívünket, hogy veled együtt, egy szívvel, lélekkel szüntelenül szeressük Istent és vele barátainkat. Segíts, hogy ezt a szeretet lángot továbbadhassuk minden jó akaratú testvérünknek, s így a szeretet tüze oltsa a gyűlölet tüzét az egész földön, s Jézus a béke fejedelme legyen szeretete szentségében, oltáraink trónján, minden szív boldogító királya is középpontja. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Amen.

0: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, szeretettel és tisztelettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót, én Görgényi Tünde vagyok, és szeretettel köszöntöm a mai adásunk szerkesztőjét, dr. Kis Gabriellát. Üdvözöllek, kedves Gabriella, Isten hozott!
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, én is nagy szeretettel köszöntelek, kedves Tünde, köszönöm az együttműködést, Isten áldása kísérje ezt a közös munkánkat, és szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit is.
0: Kedves Gabriella, mi a téma ebben a mai adásban? Mit hoztál nekünk, vagy kit hoztál, mert neked szoktak meghívott vendégeid is lenni?
1: Igen, hát ugye a megértő gondozás kulcsát a tavaly indítottuk el együtt, és a mai adásban inkább a pünköst ünnepére szeretném ráhangolni a hallgatókat. Nem jöttem egyedül, Elzesszer Márta nénit köszöntöm nagy-nagy szeretettel, aki Marosvásárhelyről érkezett az idősek otthonába, és már másfél éve itt él közöttünk, itt szépíti imájával és a jellemével az egész közösséget. Szeretettel köszöntöm, Márta néni.
2: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, és mindenkit, aki hallgat és ránk figyel.
0: Mi is köszöntjük Márta nénit, és örülünk, hogy itt van velünk.
2: Köszönöm.
1: Márta néni kedves, egy kicsit tessék visszagondolni ugye a fiatalabb korára, az élményeire és az emlékeire. Aztán úgy fokozatosan érkezzünk meg a jelenbe. Milyen volt a hangulat a búcsúban, amikor még fiatalabb volt, ha így eszébe jut a pünkösd ünnepe?
2: Hát a pünkösd ünnepe az nagy ünnep volt nálunk. Én Ditróba éltem a gyerekkoromat, az ifjúságomat, és a pünkösd ünnepe az arról volt nagyon nevezetes, és mindigre megmarad örökre, hogy édesanyám ment a keresztaljával búcsúra pünkösd szombatján. Vallásos nevelést kaptam, ami végigkísért az egész életemen. Úgy értem a vallásban is, ahogy értem az életbe. Nem maradtam meg gyereknek a vallásba, és a csíksomgyói búcsú az óriási nagy ünnep volt az egész faluba. Mindenki ünnepelt. Még a pünkösnek az ünnepét is úgy valahogy elhomályosította, mert másnap ébredtünk rá arra, hogy ünnepeljük az egyháznak a születésnapját pünköstkor.
1: Ki kísérte el a búcsúra így, amikor együtt mentek, így hogyha a család, barátok, szomszédokra tetszik esetleg igen gondolni?
2: Igen. A búcsúra mindig a családdal mentem, illetve édesanyám, amely édesapám meghalt. És mindig vele mentünk a búcsúra. Gyalog egyetlen egyszer voltunk, de az nagyon nehéz volt. Utána vonattal, szekkével, ahogy szoktak menni az emberek. És azután, ahogy felnőttem, és a saját családomat, azután kevesebbet jártam, elkerültem Marosvásárhelyre. Onnan nem volt annyi lehetőség, a kommunizmus éppek, hogy semmi segítséget nem adott azért, hogy azzal, hogy el tudjunk menni Csíksomjóra. Volt egy nagy kimaradásunk, utána aztán a változás után, 89 után újra kezdtem járni Csíksomjóra vonattal, autóval, gyalog már soha. És most egy pár éve rosszul lettem a búcsún, úgy éreztem, hogy egy olyan bezártságot éreztem, mert alacsony vagyok, a tömeg fölöttem volt, nem láttam ki, és éreztem állandóan, hogy úgy szűkül össze minden körülöttem, és azóta nem mertem menni. Most az idén volt alkalmam, hogy elmenjek innen az öreg otthonból csoporttal, és teljesen megfiatalodtam ezen a napon, de tényleg így volt, megfiatalodtam. Átéltem azt a sok évet, amit nem tudtam jönni, ami kimaradás volt, ami sokkal gazdagabb életem lehetett volna, főként vallási életem, ha tudtam volna menni, de nem tudtam. És most itt vagyok.
1: Hogyha így a lelki megújulásra tetszik gondolni, úgy jön át, hogy nagyon-nagyon sokat jelent ez Márta néninek. Úgy énekekre, vagy akár úgy népszokásokra, amiket úgy megtetszett őrizni, valamire tetszik-e visszaemlékezni?
2: Hát, amit gyerek voltam, addig arra emlékszem vissza, hogy voltak ott bazárok, és ott bámészkodtam. Az volt nekem a csíksomlyói búcsúban a leglényegesebb, amikor gyerek voltam. Utána aztán már kezdtem felismerni azt, hogy a szűzanya pont olyan földi asszony volt, mint mi, és milyen nagy dolgot művelt azért, hogy minket, ezt a utána következő nemzedéket segítse a normális, vallásos, rendes életre. Én nagyon szerencsés voltam, mert olyan férjem volt, aki ugyanolyan vallásos volt, mint én. Ilyen problémánk nem volt soha. A gyerekünket is annak ellenére, hogy a kommunizmusba nem lehetetlenítették a vallásos életet, úgy vallásosan neveltük őt is, most is, felnőtt korában is, gyerekeivel is, mint az egész családom vallásos. És ezt nagy részben a szűzanyának köszönhetem.
1: Van-e olyan hagyomány akár, amelyre úgy szívesen tetszik visszaemlékezni?
2: Hát, hagyomány vitróba én nem nagyon figyeltem fel olyasmire, hogy valami különösebb dolog történne, olyasmi, ami mindenhol nem történhet meg. Nem voltak ilyen különös szokások.
1: Értem. Hogyha
2: az ünnepi ebédeken kívül, az ünnepi volt.
1: Igen. És akár egy ilyen pillanat, amit soha nem tetszik elfelejteni. Tehát olyan szép volt most, amit tetszett mondani, hogy amikor tudatosul, hogy a szűzanya is egy Isten által küldött
2: szent
1: személyiség volt, egy földi asszony volt, és milyen sokat tudott tenni értünk, és hogy most is milyen sokat tesz, hogyha hittel és tiszta lelkülettel, bizalommal fordulunk hozzá. Volt-e akár olyan ima meghallgatása Márta néninek, amit úgy tetszik érezni, hogy akár érdemes lenne ezt megosztani a hallgatókkal?
2: Hát nem tudom, ha érdemes megosztani a hallgatókkal, de nagyon sok ilyesmi volt nekem. Nagyon sok ima meghallgatásom volt. Sőt, már olyan is volt, hogy csak kértem a Jóistent valamire, és a másik percben megszólalt a telefon, hogy megvan oldódva a probléma.
1: Igen.
2: Úgyhogy nekem ilyen sok volt.
1: Igen, nekem is most az jut eszembe, hogy hát ötödikes koromban műtötték édesanyámat, és ő azt, én akkor, hát még persze kisgyerek voltam, és ő azt fogadta a szűzanyának, hogyha meggyógyul, akkor minden évben el fogunk menni zarándoklatra. És tetszett említeni ugye a kommunizmusnak az idejét, amikor tiltva volt, soha nem ismert akadályokat, megfogta a kezemet és vitt, és minden évben elmentünk a szűzanyához hálát adni. Úgyhogy nekem is nagyon sok ima meghallgatásom volt, akár a mai napig is, tehát ha az ember hittel, bizalommal fordul a szűzanyához, akkor biztos, hogy ha az a dolog, amiért imádkozunk, a javunkat szolgálja, és akár a családunk javát, a közösségünk javát, akkor a szűzanya megadja számunkra ezeket a lehetőségeket. Fontos a felismerés. Ha így most ugye a közösségi életre tetszik gondolni, mit jelentett Márta néni számára régebb a közösség, és úgy érkezzünk meg egy kicsit ide a Szent Erzsébet idősek otthonába, hogy itt mit jelent ön számára a közösség is. Említettem, hogy itt ima csoportot is tetszik vezetni.
2: Én gyerekkoromban is nagyon sokat jelentett nekem a közösség. Nagyon szerettem járni óvodába, iskolába is szerettem járni, tanulni nem annyira szerettem, de az osztálynak a közösségét nagyon szeretem, és nagyon jól éreztem magam. Én közösségi ember voltam mindig. Mindig szerettem a közösséget. Itt most eljöttem ide, nem mondok semmit arról, hogy mint az én akaratom volt senki, amikor majdnem el volt intézve, akkor szóltam a fiamnak, hogy mit határoztam. És eljöttem ide, úgy jöttem ide, hogy nekem itt minden jó lesz, én mindent szeretni fogok, és egy olyan közösségbe leszek, ahol figyelnek rám, és őszinte legyek, ha valami bajom van, akkor észreveszik, és szólnak majd a fiamnak, hogy baj van velem. Úgy, ez, hogy gondoltam, hogy itt figyelnek rám, olyan hely lehet, ahol figyelnek rám. És nekem így is volt, és így is van most is. Egy nagyon jó közösség van, nagyon jó gondozásban részesülünk. Figyelmes mindenki, vannak emberi gyengeségeink, tehát azok jönnek maguktól. Nagyon nagy szeretettel gondoznak itt minket.
1: Olyan rendszeresen tetszik vezetni az ima csoportot, úgy ezzel kapcsolatosan, tehát hogy akár a szűzanyához való kapcsolódás, ez milyen rendszerességgel szervezi Márta néni?
2: Az ima órát?
1: Az ima órát.
2: Az ima órát naponta, még szombat-vasárnap is tartjuk. Délután, 5-6-ig egy kis csoportom van, de nagyon lelkes, nagyon szeretnek imádkozni. Már olyan stádiumban vannak, hogy direkt szólnak, hogy ezt még mondjuk el, ezért még imádkozzunk. Úgyhogy nem unalmas a végén se az ima óra, nem kell azért abba hagyjuk, mert már mindenki ásít és álmos. Nagyon, nagyon szeretem az ima órámat, nem is hagynám semmi pénzért. Akármilyen kevesen maradunk, én ott leszek mindig.
1: Hogy olyan szép, amit tetszik mondani, hogy tetszik érezni, hogy át tudja-e mosni az ima lelkünket, át tudja-e tisztítani?
2: Feltétlenül teljesen megújít az ima, ha úgy végezzük az ima. Minden az embertől függ. Az embertől. A Jóisten ott van, a szűzanya ott van, mindenki ott van mellettünk, és erősít, és biztat, és bátorít. És teljesen az ima, az teljesen újjá teremti az embert.
1: Valószínűnek tartom, hogy azért úgy régebb is az imádság, ugye a mise, a templom, tehát hogy részt venni a vasárnapi szentmiséken, ez azért szerepet játszott az életében Márta néninek.
2: Nekem az életemben szerepet játszott már az, a kezdetek kezdete, amikor minden este az egész család, édesanyám és a két testvéremmel együtt én is, az ágy előtt letérdeltünk és imádkoztunk, és minden este imádkoztunk azért, hogy édesapám jöjjön haza a háborúból. Hát ő nem jött haza, mert meghalt. Azután pedig hát a vasárnapi szentmise, vagy az ünnepnapi szentmise, az szent volt. Oda voltak Ditróba a 9 órás szentmise, amikor mentünk mindig. És ilyenkor az iskolában rendeztek ilyen iskolai foglalkozást minden vasárnap délelőtt 9-től, és a szülői autoritás akkor nagy volt. Azt mondta édesanyám, elmentek a templomba 9, és utána mentek az iskolába. És ez így volt. És nem csak nálam volt így, hanem így volt az egész osztálya.
1: Igen, tehát első helyre került a hit.
2: Igen, első helyre, az mindig első helyen van. Mindig.
1: És mondhatjuk azt, hogy az egy megtartó erő volt, mert hány éves is tetszik most lenni?
2: Hát 83.
1: Jó Isten éltesse.
2: 84-et töltök ebbe az évbe.
1: Olyan jó példa számunkra, Márta néni, és személyesen az én számomra is, hogy hogyan lehet megújulni egy közösségbe, tehát hogyan lehet beépíteni azt az értéket, amit az ember a szívébe és a lelkébe hordoz, és hogyan tud ezáltal épülni, szépülni, gyarapodni a közösség, és a hitéletnek a megtartó ereje. És én olyan boldog vagyok igazgatóként, hogy látom ezt a fejlődést, tehát látom ezt a fajta közösségi értéket, ami megtartó erő, mert hogy az embernek a fizikai gyengeségét felülmúlja a hitnek az ereje is, és látom, hogy aktívabbak ezáltal is. Tehát az erőforrást a Jóisten egy csatornán keresztül küldi nekünk, hogyha mi hozzáfordulunk, és én ezt látom Márta nénibe, én annyira büszke vagyok Márta nénire, és olyan hálás vagyok, hogy ilyen lelkületet tetszett hozni ebbe az otthonba, és hogy ez ilyen szépen gyarapodik, épül, és egyre több idős embert be tudunk vonni az ima láncba, mert úgy is mondhatjuk, hogy összeköt minket az ima.
2: Hát én valahol, amikor ide készültem, akkor már gondoltam arra, hogy milyen jó lesz. Itt öregek vannak, és fogok, mindig vágytam arra, hogy legyen egy ima csoportom, itt megcsináltam. Igaz, hogy kicsi, de ennyit tudtam csinálni. De erre is büszke vagyok, és boldog vagyok, hogy működik.
1: Adjunk hálát ezért a drága szűzanyának. Márta nénédes, egy nagyon-nagyon szép imádsággal fejeznénk be ezt a mai műsorunkat, kívánva a rádió hallgatóknak hitet, szeretetet, erőforrást, bizalmat a szűzanyához, és jó egészséget minden hallgató számára, és akkor hallgatjuk most Márta néninek az imádságát.
2: Kipsomjói szűzanyám, te annyi könnyet láttál már a zarándokok arcán, annyi imát hallottál a megtört szívekből, most mi is letesszük eléd minden beteg testvérünk nevét, kimondott és kimondatlan kérésünket. Könyörögj értünk Szent Fiadnál, hogyha az ő akarata szerint való, nyerjenek gyógyulást, ha pedig hosszú kereszt vár rájuk, kapjanak hozzá mennyei erőt és békét. Add, hogy a szenvedésben is megérezzék, nincsenek egyedül, hogy Isten szeretete erősebb minden fájdalomnál, hogy minden könnyed számon tart az ég, és minden őszinte ima meghallgatásra talál. Ó, drága édesanya! Vezesd a betegeket a remény útján, a kétségbe esetteket a vigasztalás felé, a gyengéket az erő felé, és minden embert Krisztus békéjéhez. Kérünk téged különösen azokét, akik most életük legnehezebb óráját élik, akik félnek a holnaptól, akik elveszítették hitüket, vagy akik már nem tudnak imádkozni. Te imádkozz helyettük is, öleld át őket anyai szereteteddel, és vezesd őket Isten irgalmas szívéhez. Kipsomjó nagyasszonya, magyarok boldogasszonya, betegek gyógyítója, könyörög érettünk és minden szenvedő emberért. Ámen.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Mindörökké. Ámen.
0: Kedves Gabriella és kedves Márta néni, én nagyon szépen köszönöm ezt a beszélgetést, és azt, hogy így felidézve a múlt szépségeit visszarepítettetek a csíksomlyói búcsúba. Nemrég volt, ugye, én is részt vettem, és mindig olyan jó együtt lenni, látni, hogy idősek, fiatalok, családok együtt imádkoznak. Nagyon szépen köszönöm ezt a beszélgetést, és kívánom, hogy ez az imádságos lelkület, amely Márta néniben van, minden hallgatóban jelen legyen, és így emlékezzenek vissza a kedves hallgatók is, akik, főleg akik ágyhoz, házhoz kötve hallgatnak bennünket, azokra a szép pillanatokra, amiket megéltek a Jóisten jelenlétében a szűzanya oltalma alatt.
1: Dicsertessék a Jézus Krisztus!
0: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben dr. Kis Gabriellát hallhatták, a megértő gondozás kulcsa adásunknak a szerkesztőit, aki Elzeszter Márta nénivel beszélgetett, aki a Gyergyószentmiklósi otthon egyik lakója. Köszönjük, hogy velünk tartottak, további jó rádiózást kívánok Önöknek. A mikrofonnál Görgényi Tündét hallották, dicsértessék Jézus Krisztus!

dicsértessék a Jézus Krisztus, tisztelettel és szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót, a mikrofonnál Fülöp Lórándot hallják. Szentségimádást közvetítünk a csíksomlyói plébánia Betlehem kápolnájából, melyet egyéni szándékaink mellett ajánljunk fel a Mária Rádió hallgatóiért, adományozóiért, támogatóiért, önkénteseiért és munkatársaiért is, és egyáltalán a Mária Rádió további fennmaradásáért. Ha tehetik, tartsanak velünk a következő közel egy órában.

0: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
1: Amen.
0: Imádlak téged, Uram Jézus Krisztusom. E napnap a végén szeretném eléd helyezni mindazt, amit ma megéltem. Uram, szeretném teljesen felszabadítani a szívem, és neked ajándékozni, különösen most, ebben a percekben, ebben az imádási órában. Uram, köszönöm azt a pillanatot, amikor hozzád szólhatok a szívemből, és amikor veled lehetek. Köszönöm, hogy előtted szabad lehetek. Jézus, előtted az lehetek, aki vagyok, és érezhetem azt a szabadságot, amelyet nekem ajándékozol. Uram Jézus, amikor gondolataim távol vannak tőled, amikor elszunnyadt a szívem, te akkor is itt vagy velem. Uram, te megérintesz és megújítasz a ma estén. A te jelenléted és a te érintésed meggyógyít, Jézus, ezért most imádlak téged. Uram Jézus, te vagy a mi vékünk, és te vagy a mi egyetlen szabadságunk, a mi reményünk, a mi életünk, Uram. Te vagy minden, mindenben, Jézus. Mária édesanyján, köszönjük, hogy meghívtál és összegyűjtöttél bennünket fiat körül. Mária, te tanítasz minket Jézust imádni, a szívünkkel imádni őt. Szüzanyán, kérünk, mutasd meg nekünk, hogyan kell összeszedetté tenni a szívünket, a testünket és lelkünket is így állni az Úr Jézus elé. Úr Jézus, benned van a mi vékességünk. Te benned van, Uram, a mi reményünk. Jézus, te vagy a mi erőnk. Amikor gyengék vagyunk, amikor megrémülünk, akkor te vagy a mi oltalmunk, ezért imádunk téged, Urunk, üdvözítünk. Uram, ahogy ez a hely olyan hely, amelyben összegyűltünk körülötted, ma este szívünk hadd legyen olyan templom, amelyben te lakozol, amely felé irányul minden feléd irányul minden gondolatunk és minden szavunk. Minden lélegzésünk a te nevedben történjen. Köszönöm, Jézus, ezt a szentségimádási órát, és azt, hogy ezt a napot a te közeledbe fejezhetjük be. Áld meg, Uram, mindazokat, akik most távol vannak tőled, akiknek nem kell a te közelséged. Oltalmazd őket, Jézus, és érítsd meg a szívüket, és vezess vissza őket az igazság útjára. Jézusom, annyira szeretnélek, egész szívemmel és lényemmel szeretni, de sokszor szeretetem gyenge, részleges, mindig csak része annak, amelyet te vársz. Kérlek, a mai estén, itt a te jelenlétedben, lobbancs ránkra a szeretetemet, és erősíts meg engem. Köszönjük, hogy a mai este mindannyiunkat, akik itt vagyunk és akik hallgatnak téged, a szeretetet céljává választottál. Köszönöm, Jézusom, a béka ajándékát, amelyben érezzük közelségedet. Kérünk, hogy oltalmazz kegyelmeddel szívünkben ezt a békét, hogy el ne veszítsük akkor sem, hogy ha majd visszatérünk a békétlen világunkban, amikor életünk viharos tengerén hajózunk. Mária, te azt mondottad, ha tudnátok, mennyire szeretlek benneteket, örömötökben sírnátok. Taníts meg minket is szeretni, a te fiadat, ami üdvözítőnket, ami megváltunkat. Jézusom, köszönöm a te szeretetedet, a jóságodat, és irántunk különösen a gyengék, bűnösök, gyallók iránti türelmedet és jóságodat. Amen.

Uram, Te vagy az élet forrása, mivel Te vagy maga az élet. Feltámadásod a halálból reményt ad nekem, hogy én is feltámadok, és veled örvendezek a mennyben. Többet kell gondolkodni a jótetteidről és ígéreteidről mindazoknak, akik bíznak benned. Köszönöm, Jézus, hogy újra életre keltél, és mutatod az utat hazafelé, a mennyország felé. Szeretlek, és teljes szívemből akarlak követni téged. Továbbra is szeretnék még inkább együttműködni veled, hogy sok embert vezessek feléd. Uram, adj nekem élő, eleven és gyümölcsöző hitet.

Mennyei atyánk, áldunk és magasztalunk határtalan jóságodért, azért a sok jóért, szépért és lelki táplálékért, melyet a Mária Rádió által nyújtasz nekünk. Köszönjük, Urunk, hogy tagjai lehetünk ennek a nagy családnak, melyben együtt és egymásért imádkozhatunk. Meghozhatjuk örömeinket, bánatainkat, így nem vagyunk egyedül, és általa könnyebb haladnunk a feléd vezető úton. Köszönjük, hogy te soha nem hagysz magunkra minket, add újabb és újabb lehetőségedet számunkra, a rád találásra, hozzátérésre. Áld meg, Urunk, a rádió munkaközösségét, önkénteseit, adományozóit és hallgatóit. Vezesd őket a Szentlélek által, adj nekik erőt, békességet, hogy az általad kijelölt úton haladhassunk mindnyájan, és így együtt eljuthassunk az örök életre. Amen.

Uram, az imádság elején kérlek, nyitsd meg minden Mária Rádió hallgató szívét és lelkét, hogy nyitott szívvel a hívásodra, hogy a szülődben dolgozzon, hogy támogassa lehetőségei szerint műved megvalósítását. Nem tudom, hogy miért éppen minket néztél ki, miért minket választottál. Kérlek, segíts, hogy önzetlen választ tudjunk adni arra, amire meghívtál minket. Uram Jézus, néha habozunk, egészen átadni magunkat neked, mert attól félünk, hogy magányosan és segítség nélkül maradunk. Segíts, hogy mindig érezzük a jelenlétedet, és felfogjuk, hogy az ember akkor kap, amikor ad. Amen.

Jézusom, nagyságod előtt térdelek, és csodállak téged. Az egész belsőmből áldalak, veled a fájdalom, a szenvedés csak töredék, szilánk semmiség. Add, Uram, hogy a Mária Rádió adásai által sok szenvedő lélek rád találjon. Add, hogy lelki táplálék legyen sokak számára, melyből erőt, vigaszt meríthet minden hallgató. Ó Jézusom, add áldásod mindazokra, akik kapcsolatban vannak a rádióval, legyenek akár műsorvezetők, akár hallgatók, hisz mindannyian egy családhoz tartozunk, és add, Uram, hogy soká éljen, fennmaradjon a Mária Rádió, mely valóban egy fénysugár a lelkünknek.

Mária, irányíts minket életútunk megváltoztatásában. Adj erőt a megpróbáltatások órájában, hogy hűségesen Istenhez és emberhez alázatos bátorsággal közelítsünk az éter titokzatos ösvényeihez, hogy így módon vigyük az emberek szívéhez és értelméhez Krisztusnak, az emberiség megváltójának örömhírét. Amen.

Feltámadt, Urunk, te azt a küldetést adtad apostolaidnak és tanítványaidnak, hogy legyenek feltámadásod tanúi, hirdetői, ők engedelmeskednek, kérésednek. Ennek köszönhetően kezdett el egykor terjedni a feltámadás örömhíre, és lettek egyre többen hívőké, csatlakoztak az egyházhoz, a benned és feltámadásban hívők közösségéhez. E közösséghez tartozunk mi is, akik megtapasztalhatjuk jelenlétedet, és akik szintén azt a küldetést kapjuk, hogy legyünk a feltámadás hirdetői a világban. Segíts minket, hogy feltámadásodban vetett hitünket mindig megvalljuk, és üdvösségünk örömhírét apostoli buzgósággal terjesszük.

Úrunk Jézus Krisztus, az első tanítványok benned találták meg, és ismerték fel a megváltót. Mi is kereső emberek vagyunk. Keressük az igazság tanítását. Keressük az örök élet felé útat mutató tanítást. Keressük azokat az embereket, akiknek tanúságtétele hiteles. Keressük azokat az embereket, akik elvezetnek minket hozzád. Mert minden keserűségünk mögött az áll, hogy keressük a szívünk békéjét megadó Istent. Keressük az irgalmasan felénk forduló Istent. Boldogok vagyunk, ha benned megtaláljuk az ember szerető Istent, és hozzád vezetjük embertársainkat.

Urunk Jézus Krisztus, Te mindig meghallgatsz minket, bár emberi szavaink nélkül is tudod, hogy mire van szükségünk lelki fejlődésünkhöz. Hittel és bizalommal fordulunk hozzád, és kérünk, hogy adj meg nekünk mindent, ami üdvösségünkre szolgál. Köszönettel és hálával tartozunk neked azért, mert gondunkat viseled és segítesz minket, hogy eljussunk az üdvösségre. Szeretnénk, ha tanításod jó talajra hullna a szívünkben. Add, hogy mindig nyitott szívvel hallgassunk téged, és tanításodat életre váltsunk.

Úrunk Jézus, Te egykor a kiválasztott apostoloknak megmutattad isteni dicsőségedet. Mutasd meg most nekünk is a Mária Rádió segítségével, hogy életünk nehéz óráiban, a szenvedések és a betegség közepette új erőt nyerjünk a kereszthordozáshoz.

Mindenható és irgalmas Istenünk, hisszük, hogy a világban mindennek értelme van, még akkor is, ha akaratodat, szándékaidat emberi értelmünk nem képes azonnal megérteni. Krisztus Urunk kereszthalálának is volt értelme, hiszen a megváltást, az üdvösséget és a vele való kiengesztelődést szerezte meg minden ember számára. Meghajlunk a kereszt előtt, meghajlunk a kereszt titka, a megváltás titka előtt. Meghajlunk az engedelmesség titka előtt, amelyet fiad Jézus Krisztus tanúsított. Meghajlunk a végsőkig elmenő, önfeláldozó szeretet titka előtt. Segíts minket, hogy felfedezzük a kereszt helyét életünkben.

Uram, adj a Mária Rádió nagy családjának jó egészséget és boldogságot, hitet és szeretetet, igaz lelki életet, ajándékozz nekünk békédet, amelyet nem kaphatunk meg a világtól. Engedd, hogy védelmed alatt boldog közösségé váljunk, hogy mindig szeretettel és hűséggel viseljük el, ami ér bennünket, hogy mindig osztozzunk egymás örömében és bánatában. Add, Uram, hogy amikor ennek a nagy családnak bármely tagja elcsüggedne és keserű csalódás érni, mindig vigasztalást, menedéket, támaszt jelenthessen számára édesanyád, Mária Rádiója. Amen.

Uram Jézus, köszönöm az időt, amit veled tölthettem imádságban és feltámadásodról való elmélkedésben. Segíts, hogy hitemben növekedjek és éretté váljak. Enélkül elvesztem. Enélkül nem látlak, és ha nem látlak, hogyan kövesselek? Bízom benned és az örök élet ígéretében. Amen.

0: Szelíd és alázatos szívű Jézus,
1: alapj is szívünket a te szíved szerint.
0: Könyörögjünk minden hatörök Isten, tekints szeretett fiat szívére, és arra dicséretre is elégtételre, amelyet a bűnösök helyett bemutatott. A bűnösöknek pedig, kik irgalmadért esdekelnek, adj megengesztelődve bocsánatot. Ugyanazon szent fiad, Jézus Krisztus nevében, ki veled él és uralkodik, mindörökkön örökké.
1: Amen.

kedves hallgatóink, szentségimádást közvetítettünk a csíksomlyói plébánia Betlehem kápolnájából. Köszönjük, hogy velünk tartottak az elmúlt közel egy órában, és együtt imádkozhattunk a Mária Rádió hallgatóiért, önkénteseiért, támogatóiért és munkatársaiért is. Köszönjük, hogy a Mária Rádiót választották, ha tehetik, a továbbiakban is maradjanak a rádió hullámhosszán. Búcsúzom a helyszínről, a mikrofonnál Fülöp Lórándot hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

ott sűrű ködbe burkolt országban születtem. Soha nem tárult elém a természet nevető arca, melyet elönt, átformál a ragyogó nap. Igaz, gyermekkorom óta hallom, hogy beszélnek ezekről a csodákról. Tudom, hogy az ország, ahol vagyok, nem az én hazám, s hogy van egy másik, amely felé szüntelenül törekednem kell. A ragyogó nap országának a királya eljött, és élt 33 évig a sötétség országában. A sötétség ezt mondja csúfolva engem. Te fényről álmodsz? Te hiszed, hogy egy napon kilépsz majd a ködből, amely most körülvesz? Minden új küzdelem alkalmával, mikor azért jön az én ellenségem, hogy kihívjon engem, bátran viselkedem. Hátat fordítok ellenfelemnek, Jézus felé futok, és megvallom neki, van mennyország. Mert amikor a mennyország boldogságáról énekelek, Isten örök birtoklásáról, egyszerűen arról énekelek, amit hinni akarok.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szent Lélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki emlékezetünket megerősítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmatra. Amen.
0: A fájdalmas szent olvasó első szent titka, aki érettünk vérrel verejtékezett. Úr Jézus, halálos gyötrelmedre kérünk, add szent kegyelmedet, hogy a bűnt elkerüljük, s mint szenvedésed okát megutáljuk. Sokan vannak, akik bűneikkel megbántanak téged. Világosítsd meg értelmüket, hogy felismerjék és megbánják bűneiket. Add Istenem, hogy mindig hálásak legyünk neked, mert irgalmas vagy hozzánk. Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
2: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Második szent titok, akit érettünk, megostoroztak. Úr Jézus, édes megváltónk, aki bűneink miatt a kegyetlen megostorozást is magadra vállaltad, add szent kegyelmedet bűneink felismerésére és helytelenségének belátására. Erősítsd akaratunkat, hogy felét forduljunk, újítsd meg jó szándékunkat és hűségünket. Áld meg minket bízalommal, és adj erőt, hogy sokszor a reménytelennek tűnő harcainkban is megőrizzük lelkünk békéjét. Amen.
3: Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztok.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk órájában. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztok.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztok.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztok.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztok.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztok.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztok.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztok.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztok.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztok.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek.
1: Mindképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
3: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket,
1: ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Harmadik szentitok, akit érettünk, tövissel megkoronáztak. Úr Jézus, kérünk, add szent kegyelmedet, hogy akaratunkat mindenkor a te szent akaratodhoz szabjuk, a jót szívesen gyakoroljuk, a rosszat pedig határozottan elkerüljük. áld meg csalódásainkat és örömeinket, sikereinket és kudarcainkat, mindörökkön örökké. Amen.
4: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
4: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmakra. Amen.
0: Negyedik szentitok, aki életünk a nehéz keresztet hordozta. Úr Jézus, életed példájával mutattad meg, hogy csak a kereszt útja visz a mennyországba. Kérünk, add kegyelmedet, és segíts az erényeket gyakorolni mindennapi életünkben. Adj nekünk belátást, hogy mindig türelmesek legyünk önmagunk és mások iránt. Amen.
5: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.

0: óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk, a nehéz keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál a érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk, a nehéz keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk, a nehéz keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk, a nehéz keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
1: Ó Jézusom!
0: Bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra, amen.
2: Fájdalmas szentolvasó 5. szent titka, akit érettünk, keresztre feszítettek. Úr Jézus, a kereszten áldoztad föl magadat, hogy kitárt karjaiddal mindenkit magadhoz vonzhass. Add, hogy mind nagyobb szeretetet tanúsítsunk irántad és Szűzanyád iránt, aki ész és uralkodol mindörökkön örökké. Amen.
3: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szentéltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy

0: vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindenki, amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, védd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra, amen.
2: Ó Mária, édesanyánk,

0: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
1: hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk, szentséges szűz,
1: Isten Anyja Mária, fogadd kegyesen áltatosságunkat, amely

0: szent fiad, ami Urunk Jézus Krisztus által. Amen.
1: Rózsafűzér királynője,
0: könyörög érettünk.
1: Csíksomlyói boldogságos segítőszűz Mária,
0: könyörög érettünk.
1: Magyarok nagyasszonya,
0: könyörög érettünk.
1: Most segíts meg, Mária,
0: ó irgalmas szűzanya, keserét a húnak bajnak, eloszlatni ma hatalmat, hol már ember nem segíthet, a te erőt nem törik meg, ő imáid gyermekének, nem te soha nem veted meg, hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy, most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya, amen.
1: Boldog emlékű Márton Áron püspök, könyörög, imádkozz és jár közbe betegeinkért. Istenünk,
0: te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen.
1: Szent Mihály arkangyal,
0: védelmezd minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen, légy oltalmunk, esedezve kérünk, parancsoljon neki az Isten, te pedig mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemek, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten elejével, az is vissza a kárhozat helyére. Amen.
1: Uram, hallgass meg könyörgéseinket,
0: és a mi kiáltásaink jussanak előbe.
1: Áldjuk mindjárt az Urat,
0: és hálát adunk Isteni szent feleségének.
1: Minden meghalt jévő lelke, Isten irgalmasságából békességben nyugodjék. Amen. Adj, Uram, örök nyugodalmat nekik,
0: és az örök világosság fényeskedjék nekik.
1: Nyugodjanak békességben,
0: az Úr Jézus szent nevében.
1: Istennek segítsége maradjon mindenkor mi velünk. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.

0: Laudetur Jesus Christus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesaljai László. Hétfői adásunk témái: Leó pápa harmadik napja Spanyolországban. A törvény igazi nagysága az emberi méltóság szolgálatában áll. A Szent Atya beszéde a spanyol parlamentben. Leó pápa a spanyol püspököknek, Zarándok úton Máriával, az ige és a kenyér eledelével. A pápa imája az almudai székesegyházban. A leomló falak új lehetőséget kínálnak a jó építésére.
1: A törvény igazi nagysága az emberi méltóság szolgálatában áll, 14. Leó beszéde a spanyol parlamentben. Spanyolországi apostoli útjának egyik kiemelkedő eseményeként 14. Leó pápa június 8-án hétfőn délelőtt ellátogatott a madridi képviselőház épületébe, ahol találkozott a spanyol parlament két házának tagjaival, valamint az ország politikai és igazságügyi vezetőivel. A Szent Atya beszédében az emberi méltóság, a közjó, a család, a migráció, a béke és a vallásszabadság kérdéseiről szólt, hangsúlyozva, hogy a politika legfőbb feladata az ember szolgálata. Leó pápa beszéde elején rámutatott, hogy a parlament falai között a társadalmi együttélés jogi formát ölt. Itt találkoznak a különböző vélemények, itt születnek azok a döntések, amelyek meghatározzák egy nemzet jövőjét. Beszédének történelmi részében 14. Leó pápa felidézte Spanyolország kulturális és szellemi örökségét. Utalt Cervantes Don Quijote-jára, amely szerint a szabadság az ég egyik legdrágább ajándéka.
2: Preciosos dones que a los hombres dieron los cielos.
1: Valamint Avilai Szent Terézre és Miguel de Unamuno-ra, akik az ember transzcendens hivatását hangsúlyozták. A Szent Atya ezután a modern kor kihívásaira tért ki. Rámutatott, hogy az új világok, amelyek ma megnyílnak előttünk, már nem földrajzi területek, hanem a technológia, a biomedicína, a gazdaság és a digitális tér területei. Külön kitért a mesterséges intelligencia fejlődésére, hangsúlyozva, hogy a technológia önmagában nem semleges. A beszéd egyik központi témája az emberi életvédelme volt. 14. Leó hangsúlyozta, hogy minden igazságos társadalom alapja az ember sérthetetlen méltóságának elismerése. Ez a méltóság nem az államtól származik, és nem függhet a pillanatnyi többségi véleményektől. Hangsúlyozta, hogy az emberi életvédelme nem részérdek vagy vallási kérdés, hanem a civilizáció alapvető követelménye. Minden emberi életet tisztelet és védelem illet meg a fogantatástól a természetes halálig. A közjó témáját érintve a pápa emlékeztetett arra, ha a közjó eltűnik a politikai látóhatáról, a közélet könnyen részérdekek harcterévé válik. Leó pápa külön fejezetet szentelt a családnak, amelyet az első emberi valóságnak és a közösség természetes alapjának nevezett. A család az a hely, ahol a generációk találkoznak, ahol továbbadódnak az alapvető emberi értékek, és ahol az ember megtanulja a közösségi életnyelvtanát.
2: La grammatica elemental de la convivencia.
1: Az élet befogadását, a gondoskodást, a megbocsátást és a szolgálatot, valamint a hovatartozást. A pápa hangsúlyozta a szülők elsődleges jogát gyermekeik nevelésében, amelyet az államnak tiszteletben kell tartania. A migráció kérdéséről szólva a 14. Leó pápa arra emlékeztetett, hogy emberek milliói kényszerülnek elhagyni otthonukat háborúk, szegénység, üldöztetés vagy a klímaváltozás következményei miatt. A migráció, mondta, nem pusztán gazdasági vagy demográfiai kérdés, hanem elsősorban erkölcsi és emberi kihívás. A válasznak egyszerre kell biztosítania a biztonságos és legális útvonalakat, a méltó befogadást és a valódi integráció lehetőségét, ugyanakkor elő kell segítenie azt is, hogy az emberek saját hazájukban maradhassanak békében és méltó körülmények között. Ezután beszédében Leó pápa a békéről szólt. Megállapította, hogy a világ mély lelki és kulturális válságot él át, amely erőszakban, megosztottságban és kölcsönös bizalmatlanságban mutatkozik meg. A béke nem csak politikai cél, hanem erkölcsi kötelesség is. Ehhez olyan közéletre van szükség, amely tiszteletben tartja az eltérő véleményeket és olyan intézményekre, amelyek a találkozást szolgálják. Minden valóban demokratikus társadalom kulcsfontosságú kérdése a gondolat, a lelkiismeret és a vallásszabadság, amely alapvető jog és az emberek legbelső szféráját védi.
2: Derecho fundamental que tutele el ámbito más íntimo de las personas.
1: Leó pápa rámutatott, hogy a szabadság azt jelenti, hogy képesek vagyunk felismerni a jót, és felelősség teljesen ragaszkodni hozzá. Emiatt minden valóban szabad társadalomnak szüksége van a közhatalom igazságos elhatárolására is, hogy az egyének, közösségek és egyesületek szabadsága ne korlátozódjon indokolatlanul. A hit nem akar kiváltságok vagy kényszer által érvényre jutni, azonban nem is lehet hallgatásba szorítani, mintha irreleváns lenne a közélet szempontjából, szögezte le a Szentatya. Beszéde végén 14. Leó pápa a parlament üléstermének mennyezeti üvegkupolájára utalva arra hívta a képviselőket, hogy emeljék tekintetüket magasabbra. A politikának szüksége van olyan erkölcsi mércére, amely túlmutat a pillanatnyi érdekeken. Egy törvény, mondta, nem attól válik naggyá, hogy megszavazták, hanem attól, hogy összhangban van az emberi személy méltóságával. Arra kérte a politikusokat, hogy ne távolodjanak el a valóságtól, minden döntésükben különösen azokra gondoljanak, akiknek a legkevesebb lehetőségük van hallatni hangjukat. A pápa rámutatott, hogy a technikai válaszok és a törvényhozási reformok mellett erkölcsi megújulásra is szükség van. A Szentatya végül azt kívánta, hogy Spanyolország maradjon a találkozás, a kultúra, a szolidaritás és a remény földje, ahol a meggyőződés szilárdsága mindig együtt jár a párbeszéd nemességével és a szolgálat nagy lelkűségével.
0: Leó pápa a spanyol püspököknek, Zarándok úton Máriával, az ige és a kenyér eledelével. A Szentatya hétfőn délben találkozott a spanyol főpásztorokkal a madridi székhelyi püspöki konferencia nagytermében. A közel 50 millió lakosú Spanyolország 14 érseki tartományához összesen 70 egyházmegye tartozik, élükön 72 aktív püspökkel és 48 emeritus püspökkel. Leó pápa hozzájuk intézett beszédében egy képzelbeli utazás képeivel értelmezte a spanyol katolikus egyház helyzetét és feladatát. Az egyháza maga sajátos szinodális útján Isten hangjára figyel, aki az egyházi közösségen keresztül szól az ő népéhez. Ennek megértéséhez Leó pápa egy olyan képzelt utazás képét használta,
2: La imagen de un viaje en el que el destino es Dios,
0: amely lelkipásztori útja mottójának megfelelően Istenre emeli fel a tekintetét és hagyja, hogy a helyben maradás ellenére a szív az ét szárnyaljon. Az utazás kísértése, hogy hátrafelé figyelünk, elzárva magunkat az előttünk álló újdonságoktól, illetve, hogy haszontalan dolgokat cipelünk magunkkal a podgyászunkban. Az elinduláshoz szabadság és bátorság kell, ami mellől nem hiányozhat az ige és az eukarisztia kenyere. A szentségi élet úgy kíséri életünk ritmusát, mint ahogy egy gyermek kap ételt az anyjától, mint ahogy egy sportoló méri fel a célba éréshez szükséges erejét. Útközben gyakran nehézséget okoz a másokkal való kommunikáció. Ha korábban azt mondtuk, hogy el kell hagynunk mindent, ami visszatart és eltávolít minket a céltól, most az a feladat, hogy örökségünk minden eszközét és lehetőséget hasznosítsuk a párbeszédre azokkal, akikkel útunk során találkozunk. Leó pápa az utazás leírásához az El Camino tájképeit használta, a hatalmas kasztíliai síkságokat, ahol a zarándok jobbadán csak idős emberekkel vagy vendégmunkásokkal találkoznak. Időről időre azonban szükséges alkalmazkodni egy-egy új evangelizációs modellhez, hogy új valóságot építhessünk, mint ahogy az a múltban történt, amikor megtanultuk egymás nyelvét, hogy ezáltal legyünk képesek átadni saját hittapasztalatainkat. Leó pápa képzelt útja a nagy sisságok után nagyvárosokba tér be, ahol a csend és a távolság már nem fizikai, hanem lelki jellegű. A válaszok eltérőek, de az oda vezető folyamatok hasonlóak. Meghallgatás, megértés, tisztelet, nagylelkűség és őszinteség. A pápa ebben a feladatban a püspöki szolgálat egyedülálló felelősségére utalt. Arra kaptak meghívást, hogy látható közösség forrásai legyenek, mindenek előtt a Krisztussal való közösségben, szeretettel megőrizve a kapott hitet, Isten igéje és az egyház élő hagyománya iránti engedelmességben,
3: en docilidad a la palabra de Dios y a la tradición viva de la Iglesia.
0: Közösségben Péter utódjával és az egyetemes egyházzal, a papsággal és a saját egyházmegyei hívő közösséggel, a megszentelt élet és a mozgalmak tagjaival, az egyesületekkel és minden hiteles karizmával, amelyet a lélek a közös épülésre adományoz. A püspökök küldetése megköveteli tőlük, hogy őrizzék az egységet, segítsék a párbeszédet, gyógyítsák a töréseket és kísérjék a gondjaikra bízott emberek útját. Az így megtapasztalt közösség missziós erővel is rendelkezik, és így egy bensőleg megbékelt egyház nagyobb szabadságot tud szólni más keresztény felekezetekhez és vallásokhoz, a nem hívőkhöz, a polgári hatóságokhoz és minden jó akaratú emberhez, aki a közjóért dolgozik. Beszéde záró részében a pápa a hivatás gondozás lehetőségeiről szólt. A papi hivatás élő közösségek, örömteli papok, a hűség szépségéről tanúságot tevő családok révén fakad, egy olyan egyházból eredte át, amely tanúsítja, hogy Krisztus követése kitágítja az ember életét. Ahol az evangéliumot örömmel, szolgálattal és közösségben érik meg, az Úr hívása az élet ígéreteként ma is újra hallható. A szemináriumoknak joguk van a lehető legjobb képzéshez, az egyháznak pedig joga van a jól képzett papokhoz. A pápa szólt a világi munkatársak alkalmazásáról, akik a szerzetesi közösségek munkájába segítenek be, és kérte, hogy segítsék őket abban, hogy úgy tekintsenek saját egyházi szolgálatukra, mint Isten hívására. Végül Leó pápa a képzett zarándokutat Szent II. János Pál szavával Mária földjének nevezte.
3: San Juan Pablo II quiso llamar Tierra de María.
0: A boldogságos szűz az első utitásuk, és a legnagyobb kincsük a spanyol püspököknek, aki az életével mutatta meg, hogyan fogadjuk be az igét, és őrizzük meg a szívünkben, hogyan kísérjük a tanítmányokat ezen az úton, és hogyan maradjunk jelen az egyház útján. A Szent Atya ő rá bízza a püspökök szolgálatát, és tőle kéri a segítséget számukra. Ebben a közbenjárásban segítse őket Avilai Szent János, a spanyol papság védőszentje, akinek papszentelése 5. centenáriumára idén emlékeznek. Zárta a spanyol püspökököt intézett beszédét Leó pápa.
4: Leó pápa az almudénai székesegyházban. A leomló falak új lehetőséget kínálnak a jó építésére. 14. Leó pápa hétfőn este a madridi főegyházmegye székhelyén, az almudénai királyi Szűz Mária székesegyházban imádkozott a szűzanyához, akinek egy aranyrózsát ajándékozott tisztelete és szeretete jeléül. Erősödjön meg a madridi hívek szeretete Jézus és egyháza iránt. Építsék a kötelékeket, a szeretet közösség, a testvéri szeretet és az egyetértés egyetemes nyelvének helyreállítására. A Szentatyát José Cobo Cano bíboros madridi metropolita érsek és két kisgyermek fogadta, akik virágot nyújtottak át neki. A templom bejáratánál a madridi segédpüspöktől átvette a keresztet, a székesegyház igazgatójától a szentelt vizet, majd a pápa a főhajón végighaladva elfoglalta helyét az oltárnál. A bevezető éneket követően a madridi bíboros érsek köszöntötte a pápát. Imádság, az evangéliumi szakasz felolvasása következett, majd 14. Leó pápa homíliát mondott. Ezután az aranyrózsa adományozása, az almudénai szűznek szóló himnusz, közös imádság és áldás zárta a találkozót. Az almudénai királyi Szűz Mária Székesegyház alapkövét 1883-ban rakták le, de két évvel később, amikor 13. Leó pápa felállította a madridi egyházmegyét, a templom tervét katedrálisra változtatták. Építése hosszan elhúzódott, többek között a spanyol polgárháború miatt, ezért egészen 1993-ig kellett várni a befejezéssel, amikor is II. János Pál pápa spanyolországi apostoli látogatásán felszentelte a székesegyházat. 14. Leó pápa megköszönte a madridi érsek üdvözlő szavait, majd szeretettel köszöntötte az összegyűlteket az érsekség védőszentjének oltalma alatt, akinek lábánál aranyrózsát helyezett el, mely a pápa gyermeki szeretetét jelképezi a szűzanya iránt. Az elmúlt századok során számos generáció nagy tisztelettel vette körül Madridban a kegyszobrot, amely Szűz Máriát ábrázolja karjában isteni gyermekével, akit felénk nyújt. A hagyomány elbeszéli, hogy amikor a keresztény közösségre nehéz idők jártak, úgy óvták meg a szűz szobrát, hogy a városfal egy üregébe rejtették. Hosszú ideig ott maradt, amikor is egy alkalommal csodálatos módon leomlott a fal egy része, és éppen megtalálták a szobrot. Leó pápa elmondta, ez az 1000 éves Mária tisztelet, mely oly erős Madridban, jelzi keresztény gyökereiket, amelyek meghatározzák közösségüket, és élettel tölti meg. Jelzi ugyanakkor azt a nagy reményt is, mely továbbra is lelkesíti őket zarándokútuk folytatásában. Egy leomló falnak köszönhetően találkozott újra az anyanépével. Ez gondviselésszerű esemény, mert megmutatja az utat, amelyre Jézus szent édesanyján keresztül minket hív. Első látásra egy leomló fal nagy zajt csap, káoszt, rendetlenséget okoz. Ezzel együtt azonban teret nyit, új lehetőségeket ad és a helyreállításra sarkal. Mai társadalmainkban még most is sok olyan fal áll, mely nem megvéd, hanem elválaszt, eltávolít, elszigetel. Olykor, amikor azt gondoljuk, hogy a falak ledöntésével szembe kellene néznünk a nekünk nem tetsző dolgokkal, inkább alátámasztjuk, vagy még többször inkább figyelmen kívül hagyjuk ezeket a falakat. Mindazonáltal az almudénai miasszonyunk a maga jelenlétével és biztos oltalmával mást üzen nekünk. Ahhoz, hogy valami újat, szépet és tartósat alkossunk, készen kell állnunk arra, hogy ledöntsük a falakat, mert az út újrakezdéséhez térre van szükségünk, amelyen át távlatok nyílnak előttünk. Mivel meggyőződésünk, hogy az Úr együtt zarándokol szent népével, meghallgatja félelmeit, és gondosan fogadja a jó iránti erőfeszítéseit, a pápa arra buzdította a madridi híveket, hogy továbbra is tegyenek tanúságot hitükről, hogy az Atya szeretett tervét szemléljék. Tartsanak ki a tevékeny szeretetben, hogy egyetlen testvéri családban gyűjjenek össze, ne veszítsék el a reményt, támogassák egymást a világban való működésükben. Leó pápa azért imádkozott, hogy az almudénai szűzanya példájára és közbenjárására erősödjön meg a madridi hívek szeretete Jézus és egyháza iránt. Építsék a kötelékeket, a szeretet közösség, a testvéri szeretet és az egyetértés egyetemes nyelvének helyreállítására.
0: Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, hétfői műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Aljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus.

0: Dicsetessék a Jézus Krisztus! Köszöntjük kedves hallgatóinkat az Erdélyi Mária Rádió Csíksomlyó stúdiójából. Kérjük, hogy tartsanak velünk és imádkozzunk együtt közösen a reggeli imákban.
1: Reggeli imánkat a Szent Háromságos Egyisten megszólításával és megvallásával kezdjük. Az Atyam, a Fiúm és a Szentlélek nevében.
0: Amen.
1: Szívem első gondolata,
2: hozzád száll fel Istenem, te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked, szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őrizz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel büntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagy. Amen.
1: Urunk Jézus Krisztus, ennek a pirkadó hajnalnak a csöndjében hozzád jövök, és alázattal, bizalommal békédet, bölcsességedet és erődet kérem.
0: Tölts el szeretettel, ahányszor ma a világodra nézek. Engedd megértenem, hogy az egyház minden dicsőségének egyedül kereszted a forrása.
1: Engedd, hogy fele barátomat úgy fogadjam, mint azt az embert, akit általam akarsz szeretni.
0: Ajándékozz meg azzal a készséggel, hogy odaadóan szolgáljam őt, és kibontakoztathassa mindazt a jót, amit beléplántáltál.
1: Szavaim szelítséget sugározzanak, és egész magatartásom békesség szerző legyen. Csak áldáshozó gondolatokat hagyj meg lelkemben. Fülemet zárd el minden rossz indulatú szó és bírálat elől. Nyelvem csak arra szolgáljon, hogy azt emelje ki, ami jó.
0: Mindenek előtt pedig, ó Uram, add, hogy tele legyek vidámsággal és jó akarattal, hogy mindenki, aki találkozik velem, megérezzen valamit a te jelenlétedből és szeretetedből.
1: Öltöztes jóságod és szépséged fényébe, hogy egész nap téged sugározzalak. Amen.
0: Istenem,
2: hiszek te benned, mert örökké igazmondó vagy. Istenem, remélek te benned, mert mindenkor hű és irgalmas vagy. Istenem, mindennél jobban szeretlek téged, mert végtelenül jó és szeretetre méltó vagy. Amen.
0: A Mária Rádió felajánlása a Szent Szűznek. Örvendezó Szűz Mária, mert rádiónk hullámai örömmel hirdetik az igét a szomjas föld végső határáig.
1: Isten szava, mely szűzi méhedben testet öltött, friss szellőként hinti szét az öröm és béke magvait az emberi szívekben.
0: Anyai szívedből a szeretet mérhetetlen ajándéka fakadt egyházunk számára, a Mária Rádió, amely egyszerű szolgálód az Úr szőlőjében.
1: Világcsaládunk, melyet te gyűjtöttél össze minden népből és nemzetből, neked szenteli magát, és minnyájan szívünk királynőjének vallunk téged.
0: Gyermekeid alázattal és hűséggel viszik a hit, a remény, a szeretet és a béke üzenetét testvéreiknek.
1: Boríts be palástoddal a világ fájdalmát, a szegényeket, a betegeket, a szomorkodókat, a magányosokat és a téveigőket, akik a világosságot keresik, hogy nálad oltalmat találjanak.
0: Siette szeplőtelen szíved végső győzelmének kegyelmi idejét, add, hogy életünkkel szolgálhassunk neked, és a szeretet sugárzó hajnala mielőbb beragyogja a földet.
2: Mária Rádió királynője, könyörögj érettünk. Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.

vagytok a föld sója. De ha a só ízetlené válik, mivel sózzák meg? Semmire sem jó többé, mint hogy kidobják és eltapossák az emberek. Ettél már valaha sótlan ételt? Bizonyára igen. És akkor tudod, hogy az nem túl étvágygerjesztő. Senki sem fogyaszt szívesen ilyet. Csak akkor, ha már megízesítette, megsózta. Ugyanez igaz a kereszténységünkre is. Ha nem él bennünk Krisztus, ha örömtelen és reménytelen az életünk, ezt nem fogják mások megkívánni. Ez nem lesz vonzó a hitetlenek számára. Krisztus jó illata vagyunk az Istenért azok közt, akik üdvözülnek, és azok közt is, akik elvesznek. Írja Szent Pál a korintusiakhoz intézett második levelében. Vajon ez igaz rád? Van-e még Krisztus íze az életednek? Az ő jó illatát árasztod magad körül, vagy már teljesen átvetted a világ gondolkodását? A langyos kereszténység nem tudja megszólítani a világot. Ha alkalmazkodsz mindenhez, amit a világ kínál, ha nem mersz attól különbözni, ha az elutasítástól való félelem miatt elhallgatod az igazságot, könnyen ízetlenné válhatsz. Jézus azonban valami egészen másra hív téged. Azt szeretné, hogy reményt vigyél a reménytelenségbe, világosságot a sötétségbe, szeretetet a gyűlöletbe, igazságot a hazugság közé. Ő nem rejtőzködő tanítványokat keres, hanem olyan embereket, akik jelenlétükkel emlékeztetik a világot arra, hogy Isten él és ma is cselekszik. Sokszor azt hisszük, hogy nagy dolgokat kell tennünk érte. Pedig legtöbbször egyszerű dolgok megtételére hív. Becsületes életre, hűségre, őszintességre, egyenes beszédre, vagy éppen irgalomra. Kész vagy ma erre újra igent mondani? Kész vagy befogadni Krisztust a szívedbe, az életedbe? Így imádkozhatsz. Jézus, ma újra behívlak téged a szívembe. Jöjj és formálj át engem jelenléted által.
Jöjj a te világosságoddal, hogy én is só és világosság lehessek mások számára, hogy akik velem találkoznak, általam rád találjanak. Amen.

Ti testvérek, nem jártok sötétségben, hogy az Úr napja tolvaj módjára lepjen meg benneteket. Hiszen mindnyájan a világosság és a nappal fiai vagytok. Nem vagyunk az éjszakái, sem a sötétségé.

0: Áldjuk üdvözítőnket, aki feltámadásával fényt árasztott a világra, és hívjuk segítségül őt alázatos szóval. Urunk, őrizd meg bennünket ösvényeden. Urunk Jézusunk, reggeli imánkkal feltámadásodat köszöntjük, dicsőségedbe vetett reményünk ragyogja be napunkat.
1: Urunk, őrizd meg bennünket ösvényeden.
0: Fogadd el, Urunk, vágyakozásainkat és jó feltételeinket, mint mai napunk első ajándékait.
1: Urunk, őrizd meg bennünket ösvényeden.
0: Add, hogy magyarapodjunk az irántad való szeretetben, és bármi történik, mindnyájunk javára váljék.
1: Urunk, őrizd meg bennünket ösvényeden.
0: Világosodjék általunk a te világosságod az emberek előtt, hogy jó cselekedeteink láttán dicsőítsék az atyát.

0: Urunk Jézus Krisztus, igaz világosság, te megvilágítasz minden embert az üdvösségre. Kérünk, adj erőt, hogy elkészítsük színed előtt a békesség és az igazság útjait. Aki élsz és uralkodol az Atya Istennel és a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.

Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

szentek legyetek. A legsötétebb zárka vastag falain át egy keskeny rés felvillantja a napot. Ugyanúgy ebben a fénytelen, ködös világban egy szenttel való futó találkozás elég ahhoz, hogy megjelenjen köztünk Isten, mondta Henri de Lubac.

Mária Rádió. Egy fénysugára lelkednek. Csíksomjón, a Kegytemplomnál, a 89,7-es ultralövid hullámú frekvencián hallható.

Dicsőítessék a Jézus Krisztus, tisztelettel és szeretettel köszöntünk minden kedves Mári Rádió hallgatót az Erdélyi Mári Rádió Csíksomi stúdiójából. A pontos idő 6 óra 50 perc, köszöntjük Önöket, akik időközben kapcsolódtak bele a Mári Rádió hallgatásába. Folytatódik reggeli ébresztő műsorunk, a Tengelic énekes madár kedves hangját hoztuk a mai reggelen. Hívjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk, nézzük át együtt közösen, hogy mit is hallhatnak itt a továbbiakban. Hamarosan a nap örömhírét és ahhoz fűzött gondolatokat Bátor Botond Pálos atyától hallhatjuk. Ezt követően 7 órakor az Úrangyala imára hívjuk hallgatóinkat, majd hírek és programajánlóval jelentkezünk. Ezt követően majd megismerkedhetnek a nap szentjével. Mindezek végén majd kalendárium rovatunkkal jelentkezünk. 7 óra 30 perckor nap témájával folytatódik műsorunk. Ezt követően majd zenés köszöntő lesz itt a Csíksomi stúdióból. Köszönhetik a nap ünnepeltjeit, szeretteiket, rokonaikat, barátaikat, és elérkezünk majd 7 óra 50 perchez, amikor is nagyon szép, tiszteletre méltó Márton Áron püspök atyától választott gondolattal fogjuk zárni ébresztő műsorunkat. 7 óra 55 perctől igéző lesz hallható, majd 8 órától szentmisét közvetítünk Nagyváradról, a Szent József templomból. 9 órakor fogadjuk az Önök imakéréseit, 9 óra 15 perctől a fájdalmas rózsafűzért imádkozzuk. 10 órától jelenünk és jövünk műsorunkkal jelentkezünk, 11 órától Jó tanász címmel Ferenc Emese tart Önökkel. 11 óra 30 perctől Lelki élet és hitmélyítés címmel Giussano Leonard atya jelentkezik Nagyváradról. 12 órakor visszakapcsolunk ide Csíksomjóra, az Úrangyala imára hívjuk hallgatóinkat, hogy együtt imádkozzunk, és a Zsolozsmából a napközi imaórát fogjuk elvégezni. 12 óra 15 perctől veszi kezdetét déli magazin rovatunk, melynek végén majd egy újabb tájékoztató műsorismertetővel fogjuk zárni ezt a műsort. Ha tehetik, akkor is és addig is tartsanak velünk, rádiózzunk együtt, nézzük át együtt közösen, hogy hogyan alakul a mai nap időjárása, fokokban tekintve a reggeli 6 órás adatok szerint Erdészelte Parciumban és a Bánságban hol hány fokot mértek. Fogarason és Brassóban 12 fok van, 10 fokot mérnek Sepi-Szentgyörgyön, Kézdivásárhelyen és Baróton, 11 fok van Székelyudvarhelyen, 8 fokot mérnek Csíkszeredában, 7 fok van Gyergyóalfaluban és Maroshévízen, 17 fokot mutat a hőmérő Dicsőszentmártonban, 15 fok van Tordán, 11 fokot mérnek Marosvásárhelyen, 12 fok van Nagycsármáson és Kolozsváron, 14 fok van Bánfihunyadon, 13 fokot mérnek Zilahon, 9 fok van Dézsen, 10 fokot mértek Besztercén, 11 fok van Aknasugatagon, 12 fokot mérnek Máramarosszigeten, 13 fok van Nagybányán, 11 fokot mértek Szatmárnémetiben, 16 fok van Nagyváradon, 14 fokot mérnek Aradon, 15 fokot mértek Temesváron, 14 fok van Lugozson, 12 fok van Resicabányán, 8 fokot mérnek Petrozsémben, 11 fok van Déván, 14 fokot mérnek Gyulafehérváron, 13 fok van Szászsebesen és Balázsfalván, míg végezetül 14 fokot mértek Nagycebenben ma reggel 6 órakor. Ha tehetik, tartsanak velünk, a nap örömhíre következik.

0: Kedves testvérek, a mai napon az Evangélium Szent Máté könyvéből az 5. fejezet 13. verstől a 16. versig szól. Jézus így tanította a hegyi beszédben. Mi vagytok a föld sója? De a só ízét veszti, mivel sózzák meg? Nem való az egyébre, mint hogy kidobják és eltapossák az emberek. Mi vagytok a világ világossága? A hegyen épült várost nem lehet elrejteni. Lámpát sem azért gyújtanak, hogy a véka alá rejtsék, hanem a lámpatartóra teszik, hogy világítson mindenkinek a házban. Úgy világítsanak ti világosságtok az emberek előtt, hogy látva jó tetteiteket, magasztalják mennyei atyátokat. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: Krisztusban, szeretett testvérek, a hívő ember számára mindig ott a kísértés, hogy akkor vannak rendben a dolgok, hogyha körülöttem mindenki hívő ember, hogyha az egész társadalom keresztény. De szomorúan kell szembesülnünk a valósággal, hogy ez messze nincs így. Európában nagyon sokan eltávolodtak a hittől, eltávolodtak a jó Istentől, úgy élnek, mintha Isten nem is létezni. De ez ne keserítsen el bennünket, mert maga az Úr Jézus azt mondja, hogy a mi küldetésünk olyan, mint a só az ételben, és mint a világosság. Kicsi lámpa, amely be tudja világítani akár a nagy termet is, hogyha sötétség van. És ez a mi küldetésünk, ebben kell erősödnünk. Hogyha az ételben nincs só, akkor bizony nem tudja kiadni azokat az ízeket, amelyek a sóval még inkább megjelennek. És hogyha egy sötét teremben nincs még egy lámpa sem, egy kis mécses sem, akkor teljesen sötét van, és úgy botorkálunk. Nem azt mondom, hogy meg kell elégednünk azzal, hogy só legyünk, vagy világosság, ha épp ellenkezőleg. Arra kell törekednünk, hogy ízt adjunk annak a világnak, ahol élünk. Szeretetünkkel, odafigyelésünkkel, és legfőképpen azzal, hogy törekszünk Jézussal való személyes kapcsolatra, nem csak nap mint nap, hanem minden órában, sőt, amennyire sikerül minden percben. Ha vele megbeszéljük a dolgainkat, hogyha vele együtt akarjuk a nehéz helyzeteket megoldani, akár a konfliktus helyzetekben is jól jelen lenni, akkor már megízesítettük azt a világot, amelyben élünk. Volt egyszer egy király, 3 fia volt, és gondolkodott rajta, hogy hogyan és miképpen tudná az ő királyságát átadni a gyermekeinek. Volt egy hatalmas nagy terem, egy bálterem. Az volt a feladat, hogy be kellett tölteni valamivel, ami teljes egészében a teremnek minden zugát betölti. Ezt a feladatot adta a fiúknak. Az első fiú, a legidősebb, úgy gondolta, hogy ha szalmával telehordják a báltermet, az mindenhova be fog jutni. Tele is hordatta az emberekkel, parasztokkal, de hát a király, amikor ment, látta, hogy bizony azért nem tudott minden helyet betölteni. A második fiú úgy gondolta, hogy tollal ma sikerül betölteni, mert hiszen az száll mindenfelé, de azzal sem sikerült. A harmadik gyermek, a legkisebb, megvárta az sötét éjszakát. Teljesen borult volt az ég, a csillagok sem világítottak, korom sötét volt. A nagy teremnek a közepén meggyújtott egy gyertyát, és a gyertya fénye betöltött minden zugot. Király neki adta a királyságát. Ez a kép jut eszembe. Innünk kell abban, hogy apró tetteinkkel, szeretetünkkel és odafigyelésünkkel még a legrejtettebb zugokat is be tudjuk világítani. Ezért mondja az Úr Jézus, hogy a lámpát nem azért gyújtanak, hogy véka alá rejtsék, hanem hogy világítson. Legyen a mai nap feladat számunkra, hogy világítsunk ebben a sötétséggel teli világban, nem a panasszal, kritizálással, mások vádolásával éljünk, hanem szeretetünkkel, odafigyelésünkkel emeljük fel azt a világot, ahol vagyunk. És pontosan így tudjuk megízesíteni az ételt, vagyis az életet, amely körülvesz bennünket, úgy, mint a só az eledelt.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát.
1: És ő méhébe fogadá a szent élető szent fiát.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Ima az Úrnak szolgáló leánya.
1: Legyen nekem a te igéd szerint.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélőn.
1: És mi köztünk lakozik.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja.
1: Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk. Kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus, ami Urunk által.
1: Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Istenünk, te három püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Hadd, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen.
2: Urunk Istenünk,
0: te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt. Ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az életszentség útját járva minket is egyszülött fiat követésére buzdít. Tekints érdemeire, életszentségére, és közbenjárása által hallgass meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeid között tisztelhessük. Amen.
2: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
2: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
2: Mondjunk áldást az Úrnak.
1: Istennek legyen hála.

Istenünk, Te magad gondoskodsz pásztorokról néped javára. Árasz ki egyházadra az erő és a vallásos buzgóság lelkét, hogy támasszon férfiakat, akik méltók az oltár szolgálatára, kitartóak és szelidek evangéliumot hirdetésében, aki élsz és uralkodol örökkön örökké. Amen.

0: Dicsétessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatók, 2026. június 9-én a Mária Rádió Csíksomlyói stúdió mikrofonjánál
1: Ferenc Kornélia
0: és Bátor Botond Pálos szerzetes köszönti önöket, technikai munkatársunk Pál Gellért, a pontos idő 7 óra 8 perc. Hallgassák meg híreinket és programajánlóinkat.

0: Örökös szentségimádási nap.
1: A gyulafehérvári főegyház megyében a mai nap folyamán a Bedei templomban tartanak örökös szentségimádási napot. Soha ne szűnjünk meg hálát adni a megváltás ajándékáért. Dicsőítve és imádva Krisztust a legméltóságosabb oltári szentségben. Elhunyt Vartis László, nyugalmazott plébános.
0: Életének 85. papságának 63. évében, június 7-én visszaadta lelkét teremtőinek Vartis László címzetes esperes, nyugalmazott plébános. Vartis László Szárhegyen született 1941. július 6-án, teológiai tanulmányait Gyulafehérváron végezte, 1958 és 1964 között. Ott szentelték pappá 1964. április 5-én. Papi jelmondata: Krisztus követésében járunk. Isteni mesterét és egyházmegyéjét Gyergyócsoma falván, Brassóban, Futás falván, Görgény Szent Imrén és Lázár falván szolgálta. 1991-től szülőfalujában és a Gyergyói medencében alázatosan, odaadóan élte és végezte papi hivatásából adódó kötelezettségeit az emberek lelki javára. Életének utolsó hónapjait a Gyergyó Szent Miklósi Szent Erzsébet idősek otthonában töltötte. Virasztása ma este 7 órától lesz a Gyergyő Szárhegyi Plébánia templomban. Temetése holnap délután 1 órától lesz a Gyergyő Szárhegyi Plébánia templomban bemutatott szentmise után, végakarata szerint a helyi temetőben. A feltámadt üdvözítő legyen örök jutalma.

mutató Csíkszentmiklóson. Ma délután 5 órától a csíkszentmiklósi Márton-Áron zarándok központban mutatják be a csíkmadarasi születésű Antal Imre a Hásfa című történelmi regényét, amely a csíksomlyói kegyszobor születésének történetét dolgozza fel. Nem történelmi értekezésként, hanem a hit, misztikum és az emberi sors összefonódásának érzékeny bemutatásával. A részvétel ingyenes.

0: A papi szenátus alakuló ülése Szentjobbon.
1: Holnap délelőtt 11 órától Böcskei László megyés püspök megbeszélést folytat az Egyházmegye papi szenátusának tagjaival a Caritas Katolika Szentjobbi székhelyén. Az 5 évre megválasztott testület tagjaival tartott alakuló gyűlés tervezett témái: tájékoztatás a Szentjobbi apátság és templom felújítási munkálatairól, a Szent István Szociális Központról, illetve a soron következő lelkipásztori programokról. Templombúcsúk a Nagyváradi Egyházmegyében.
0: Szombaton déli 12 órakor tartják a Micskei Jézus Szíve templombúcsúját, melynek fő celebránsa és szónoka Pálos István főesperes kanonok lesz. Vasárnap déli 12 órakor az alábbi településeken tartanak búcsús szentmisét: az Ér Mihály falvi Szent Andal plébánia templomba Torturiano Róbert kisdengelengi plébános lesz a szentmise fő celebránsa és szónoka. Az újpalotai Szent Antal plébánia templomban Pék Sándor általános helynök lesz a szentmise fő celebránsa és szónoka. A Szalárdi Szent Antal plébánia templomban Börbuc Péter nagyváradi plébános lesz a szentmise fő celebránsa, és Majoros Tibor állandó diakónus lesz az ünnepi szónok. A Tenkei Jézus Szíve plébánia templomban Fügedi Antal Levente mezőbikácsi plébános lesz a szentmise fő celebránsa, és Szilágyi László állandó diakónus lesz a szentmise szónoka. Délután 2 órakor az Értarcsai Jézus Szíve templomban Sejmes József szalacsi plébános lesz a szentmise fő celebránsa és szónoka. Folklór műsor Csíkszeredában.
1: A csíktaplucai táncoló talpak néptánc együttes és utánpótlás csoportjai mutatják be Fordulj rózsám kereken című évadzáró folklór műsorokat szombaton este 7 órától a Csíkszeredai Művészetek Házában. A táncegyüttes, illetve a csíkszeredai Fine Banda és meghívott vendégeik a közel egy órás előadás alatt Felcsíki, Vajda Szent Iványi, Nagy Sajói, Magyar Palatkai, Kalotaszegi, Szatmári, Mékeréki és Magyar Bődi dalamokkal és táncokkal várják a közönséget. A belépő 15 lej, elővételben megvásárolható a Művészetek Háza jegypénztárában. Jézus Szíve búcsú Szatmáron.
0: Az ünnepélyes egyházmegyei Jézus Szíve búcsút vasárnap tartják a szatmárnémeti székes egyház előtt. A német nyelvű szentmise szombaton lesz a Kálvária templomban délelőtt 11 órától. Az ünnepi szónok Czapkó Mihály, a Magyar Katolikus Püspökkari Konferencia irodavezetője. Vasárnap reggel 9 órától lesz a román nyelvű szentmise, szintén a Kálvária templomban, melyet Talos Máriusz Anton jezsuita atya, a Marréza lelkiség központi igazgatója mutatja be. Az ünnepi búcsús szentmise délelőtt 11 órakor kezdődik, melyet Schönberger Jenő megyés püspök mutat be. A szentmise szónoka dr. Kis Endre a gyulafehérvári papnevelő intézet spirituálisa. A szentmisét rádiónk élőben közvetíti.

0: És most néhány szóban az időjárásról.
1: Ma ismét fátyol felhők szűrik a napsütést, illetve délutántól keleten, északkeleten, valamint a középső tájakon erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, és záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Többfelé élénk lesz a déli-délnyugati szél, zivatarok környezetében azonban erős viharos lökések is előfordulhatnak. Délután a csúcshőmérséklet 28 és 32 fok között alakul, ettől 1-2 fokkal hűvösebb északkeleten lehet.
2: Ma reggel 7 órakor a következő hőmérsékleti értékeket mérték Erdélyben, Parcunkban és a Bánságban. Fogarason 12 fokot mérnek, szintén 12 fok van Brassóban, 11 fok a pontos adat Sepi-Szentgyörgyön és Kézdivásárhelyen, 10 fokot mérnek Baróton, 12 fok van Székelyudvarhelyen, 9 fokot mérnek Csíkszerdában és Gyergyóalfaluban, 8 fok van Marosévízen, 17 fokot mérnek Dicsőszentmártonban, 15 fok van Tordán, 13 fokot mérnek Marosvásárhelyen és Nagycsármáson, 12 fok van Kolozsváron, 14 fokot mérnek Báfi-Hunyadon és Zilahon, 11 fok van Dézsen, 12 fokot mértek Besztercén és Aknasugatagon, 11 fok van Máramarosszigeten, 14 fokot mérnek Nagybányán, 13 fok van Szatmárnémetiben, 16 fokot mérnek Nagyváradon, 14 fok van Aradon, 15 fokot mértek Temesváron, 12 fok van Resicabányán, 13 fok van Lugozson és Déván, 8 fok a pontos adat Petrozsénben, 14 fokot mérnek Gyulafehérváron, Balázsfalván és Nagyszebenben, míg végezetül 13 fok van Szászsebesen ma reggel 7 órakor. Kedves hallgatóink, hírműsorunk végére értünk, köszönjük figyelmüket. Friss hírekkel, információkkal legközelebb ma délben jelentkezünk. Honlapunkon a www.mariaradio.ro címen az elhangzott híreket írott formában is megtalálják. Ha közérdekű eseményről tudnak, írják meg a hírek@mariaradio.ro e-mail címünkre.

0: Szentek élete. Emberek, akik hősies fokon gyakorolták Isten szeretetét és az embertársak szolgálatát. Összeállította a Mustármag közösség. Felolvas Bokor Barna színművész.
1: Szír Szent Efrém, diákónus egyházatya. Efrém 306-ban a mezopotámiai Nisibisben született, mely akkoriban a római birodalom erős és fontos határerődítménye volt. Efrém korának egyháza hatalmas ellenfelekkel állt szemben. Az antik pogányság bár hanyatlóban volt, még nem tűnt el teljesen, és hitehagyó Julianus császár idejében ismét megmutatta hatalmát. A mezopotámiai asztrológia, mely ősidők óta jelen volt a régióban, hatással volt a keresztények gondolkodására is. A gnózis hívei különösen Edessa környékén jelentős számban értek. Ezekben az évtizedekben éles határháborúk folytak a római birodalom és a perzsa birodalom között. E háborúk során Efrém hazája Nisibis többször is ostrom alatt állt, és végül 363-ban Julianus veresége után a perzsák kezébe került. Ez az esemény Efrém életében is jelentős fordulatot hozott. Szülei keresztények voltak, és a keresztény hitben nevelték, de Efrém csak 18 éves korában keresztelkedett meg. Nisibis városának ősi keresztény múltja volt, és itt az ottani arám dialektusban alakult ki a szír irodalom, melynek alapítója és legjelentősebb képviselője Efrém lett. Eleinte remeteként élt egy távoli sziklabarlangban Edesszában, de nem sokkal később már tanítani kezdett az edesszai iskolában. Itt írta meg aszketikus műveinek nagy részét. Bár visszavonultan élt és diákonusi rangja volt, aktívan részt vett Edessa vallási életében. Nagyra becsülték jámborságáért, tudományáért, de leginkább költői tehetsége miatt. Egyiptomba tett utazása hamarosan legendák tárgyává vált, és sokan csodálták e rendkívüli férfi alakját. Efrém elsőrendű feladatának a szentírás kutatását tartotta, melyhez különös tehetsége volt, és ezt mind tanítói, mind irodalmi munkásságában tükrözte. Afrahát, a perzsa bölcs után nem csak az egyik legrégibb szír író, hanem a szír irodalom legjelentősebb alakja is lett. Efrém elsősorban a szentírás magyarázatával foglalkozott. Az evangélium harmóniákhoz fűzött magyarázatai hosszú időn keresztül csak örmény fordításban voltak elérhetők, de nemrégiben a szír eredeti töredékei is napvilágot láttak. Az igaz hitet a szentírásra támaszkodva mutatta be. Különféle költeményekben és prózai írásokban harcolt korának tévtanai ellen, gyakran idézve és leleplezve azok tévedéseit. Ügyesen átvette ellenfelei harcmodorát. A gnosztikus gondolatvilágot gyakran népszerű, könnyen énekelhető dalokban terjesztették. Efrém ezt a misszionálási módszert átvette, és hamarosan még túl is szárnyalta ellenfeleit költői lendületével. Dalai különösen az egyszerű nép körében váltak népszerűvé. Vallásos énekeivel Efrém közvetlen kapcsolatba került az emberekkel, szívükhöz szólt. Lánykart alakított, megtanította őket dalaira, és együtt vonultak be az edesszai templomba. A nép elbűvölten hallgatta az új dallamokat, melyek vasárnaponként vagy egyházi ünnepeken hangzottak el a templomban. Sok költeménye nem csak a hit védelmét szolgálta, hanem az igaz hitűek oktatását és az Isten tisztelet szépségét is. Számos éneke ma is megtalálható a szír liturgiában, és költői szépségük mellett teológiai tartalmok is nagy tiszteletnek örvend. Ezen énekek és művek révén Efrém megérdemelten kapta meg a szír keresztényektől a Szentlélek hárfája, megtisztelő nevet. Efrém a szír irodalom legnagyobb alakja volt abban az időben, amikor a szír egyház még egységesen kapcsolódott az egyetemes egyházhoz. Később a nyugati területek a monofizita, míg a keleti részek a nesztoriánus egyházba léptek. Efrém jelentőségét mind az ortodox, mind a katolikus egyház elismeri. Ő az egyetlen szír nyelvű szent, akit a katolikus egyház 1920-ban egyháztanítói méltóságra emelt. Mezopotámiában 373. június 9-én meghalt. A halálának napját az 540-ből származó edesszai krónika örökítette.

Nagyszalókon, Budapesten hunyt el 1888. decemberében. Hunfalvi János, a magyar tudományos földrajz megalapítója, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. Fontos művei az egyetemes történelem, amely 1850-ben jelent meg, három kötetben. A következő nagyon fontos és szép munkája Magyarország és Erdély képekben, amely 1856-ban jelent meg három kötetben, Ludwig Robok képeivel. Ezt úgy is emlegetik, ezt a kiadványt, hogy a Hunfalvi Robok, melynek reprim kiadása a mai napig kapható. 1859-ben jelent meg újabb Utazások és kalandok, majd az Osztrák Birodalom rövid statisztikája. Hazánk közlekedési eszközeiről 1867-ben jelent meg. Ég és föld, vagyis csillagászati földrajz Pesten jelent meg 1873-ban, és egyetemes földrajz 1881 és 89 között jelent meg három kötetben. Kedves hallgatóink, Hunfalvi Jánosra emlékeztem, aki Nagyszalókon született június 9-én 1820-ban. A mai napon emlékezem Haszman Alajosra, aki 1847. június 9-én született Budán. Haszman Alajos korai műveiben a neoreneszánsz, később a neobarokk stílus jegyeit alkalmazta, amelyeket később szecessziós elemekkel ötvözött. Haszman Lajos legtevékenyebb és legjellegzetesebb képviselője a magyar építészetnek. Csupán a kolozsvári épületeit említem, az Egyetemi Bonztani Intézetet 1884-89 között, majd szintén Kolozsváron 1856-ban Tudományegyetem Közegészségügyi Intézetet, és Kolozsváron a közkórházat is Haszman Alajos tervezte. És egy szakácskönyvíróra emlékezem, F. Nagy Angellára, aranydíjas magyar újságíró, gasztronómiai szakíró. Írói álneve 55 és 59 között, ő Nagy Angella, Örkény István felesége volt ebben az időben. Nagyon-nagyon sok szakácskönyvet írt, az Egészséges Élet, Egészséges Kunyha, Medicina kiadó 1963-ban adta ki, és szakácskönyvek sora követi ezt a kiadványt. A Család szakácskönyve a Nők lapjában megjelent receptek alapján a Minerva kiadó adta ki, majd ezt a könyvet nagyon sok alkalommal még kiadták. Kedves hallgatóink, F. Nagy Angella szakácskönyvíróra emlékeztem. A mai napon emlékezem még Wittner Máriára, aki 1937. június 9-én Budapesten született, 2022. szeptemberében hunyt el. Wittner Mária magyar politikus, országgyűlési képviselő volt. Az 1956-os forradalom idején szabadságharcosként a Korvin közben és a Vajdahunyad utcában tevékenykedett. 1956. novemberében a szovjet invázió során

az Üllői úton aknarepesztől megsebesült. Az ország a rendszerváltás után ismerhette meg a nevét. Az 1956-os megtorláskor halálra, később életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték. 1970-ben szabadult. Nagyon sok könyv jelent meg Wittner Máriáról, az Ellenőrizve Budapesten 2002-ben jelent meg. Angyal vigyél hírt a csodáról, Wittner Máriával beszélget Benkei Ildikó, a Kairosz kiadó Magyarnak lenni sorozatában jelent meg, és ezt még nagyon sok könyv követte. Végezetül a mai napon emlékezem Benedek Istvánra, aki Budapesten született 1915-ben, és Verencében, Olaszországban hunyt el 1996. június 9-én. Benedek István magyar orvos, író, művelődés történész, polihisztor. Benedek Elek unokája, Benedek Marcell fia volt.

0: Kedves Botond atya, a nap témájában milyen pálos híreket szeretne megosztani a Mária Rádió hallgatóival?
1: Hát először is nem kifejezetten pálos hír, de azok, akik hétvégén szeretnének följönni Hargitafürdőre, fölhívom a figyelmet, hogy június 13-án és 14-ei hétvégén autóverseny lesz Hargitafürdőn. Emiatt az alábbi korlátozásokra lehet számítani. Szombaton 13-án 8 óra 30-kor lezárják a forgalmat, és a forgalmi ideglenes megnyitás az 13.30 és 14 óra 30 között lesz, utána ismét 14:30-kor lezárják az utat, és egészen este 7 óráig a forgalom le lesz zárva, és csak utána nyitják meg, úgyhogy így szombaton este nem is lesz szentmise. Vasárnap pedig hát, hogy szeretne valaki följönni a 9:30 szentmisére, annak bizony 8:30 előtt föl kell jönnie Hargitafürdőre, ugyanis 8 óra 30-tól lezárják a forgalmat fölfelé, és csak 12 órától nyitják meg, 13 óráig, tehát 1 óráig lesz nyitva a forgalom, utána megint 13 órakor lezárják, egészen este 17:30-ig, 17 óra 30-ig. Hát ezt jó tudni, hogyha valaki esetleg föl szeretne jönni Hargitafürdőre, akár szentmisére, akár csak kirándulni, vagy egyáltalán tudjon róla, hogy autóverseny van. Hát hátulról, telepjáróval, Piricske felől föl lehet jönni, de azt tényleg csak azoknak ajánlom, akik ismerik az utat. Amúgy különben a pálos programok között talán az első, ami szerepelni fog, Pálos Szentkúton július 18-án lesz a motoros zarándoklat, motoros búcsú. Általában úgy szokott lenni, hogyha Erdélyből megyünk, akkor már pénteken elindulunk, tehát 17-én reggel 8 órakor szoktunk indulni, és úgy megyünk Pálos Szentkútra. Viszont a motoros búcsúnak a programja 18-án szombaton lesz, 10 órakor dicsőítő imádság, elmélkedések, aztán van egy motoros emlékmű, azt megáldjuk 10 óra 45-kor, és 11 órakor lesz a szentmise. A szentmisét Bojtó Róbert atya, miklósfai plébános fogja bemutatni. A szentmise után felvonulás a motorokkal Kiskunfélegyházára, és ott szokták megáldani az ottani atyák a templom előtt a motorokat. Ezután megyünk vissza Petőfi szállás Pálos Szentkútra, ahol ebéd. Délután lesz egy érdekes előadás. Régi barátság fűzi az ottani pálosokat Gulyás László vándor muzsikushoz. Egér parádé a címe különben. Apró léptű cirkuszi próbálkozások kicsinyeknek és nagyobbacskáknak, bábokkal és tinnadattával. Hát ez egy ilyen komédiás, jó kis közös együttlét. Természetesen, mint ahogy délelőtt, délután is lesz imádság, 17:30-kor vesperás, zsolozsma, vagy esti dicséret a templomban, és utána még egy közös esti együttlét. Ez, ami július 18-án lesz a úgynevezett motoros búcsú. Ugye megyünk a Fekete Madonna zarándok vonattal, innét Erdélyből július 21-én indulunk, és valamikor 26-án éjjel, vagy 27-én hajnalba érkezünk meg. Illetve a következő zarándoklatunk az a horvátországi motoros túránk, zarándoklatunk, aminek a fő célja elsősorban a pálos helyeknek a megismertetése. Az első állomáshelyünk az Lepoglava, amely abból a szempontból fontos, hogy nagy kolostor volt rendünknek a központja is, Martin Luzi Fráter György élete is nagyon sokban fűződik ehhez a helyhez. Lehet, hogy még a környéken megnézünk más pálos helyeket, és az időjárástól, illetve időtől is függ. Aztán utána Károlyváros mellett van egy pálos kolostor, Kamenskó, illetve Svetice. Most ott vannak is pálosok. Lepoglaván nincsenek pálosok, ott helyi plébános látja el a szolgálatot, de egyházmegyés atya, viszont Kamenskóban és Szveticén vannak pálos atyák, oda is elmegyünk, azokat a helyeket megnézzük, és aztán Isztriában, ott fogunk két éjszakát tölteni, az erdei Szent Péter kolostorunkban, Szeti Petárusomi. Egy nagyon szép középkori kolostor, amely most vendégfogadással lett kialakítva, de szintén élnek ott pálos testvérek, ők fogadnak bennünket szeretettel. És akkor persze elmegyünk ott Isztriában a Pulára, még hát nyilván, hogy Horvátországban augusztusban nagy meleg van a tengerben, meg kell, hogy mártózzunk, hogy kicsit lehűtsük magunkat, mert azért a motoron is biztos, hogy nagyon meleg lesz. És aztán utána, mivel, hogy Medjugorjeba egyhuzamba azért onnét nehéz lenne, ugye Splitben fogunk megszállni egy éjszakára, és aztán másnap kora reggel indulunk tovább Medjugorjeba, ahol hát gyakorlatilag egy bőfél napot fogunk tölteni. Úgy gondolom, hogy a legjelentősebb dolgokat végig tudjuk járni azokkal, akik ebben vállalkozó szelleműek, és aztán másnap indulunk visszafelé, persze megint csak hosszú lenne az út, úgyhogy Temerinben fogunk megállni, ez új délvidéki részen. Ott még nagyon sok magyar él, és hát ők fogadnak bennünket, és aztán utána mindenki megy hazafelé. Úgyhogy ez a augusztus 9-től augusztus 15-ig, illetve pontosabban 16-ig tartó programunk lesz a horvátországi motoros zarándoklat. Már voltunk régebben, szerintem több mint 10 évvel ezelőtt, kicsit hasonló úton, nem teljesen ezen az úton, hát úgyhogy, de hát azt hiszem, hogy ezt többször is végig lehet járni, és nagyon nagy élmény volt akkor is megtudni, hogy mennyire tisztelik és ismerik a horvát katolikusok a pálosokat. Döbbenetes volt számomra, hát akkor még inkább, mert mondom, hogy ez legalább 15 évvel ezelőtt volt, akkor még inkább megdöbbentett, hogy teljes egészében tisztában voltak vele, hogy hol vannak most pálosok, hol voltak régen pálos kolostorok, úgyhogy ennek nagyon örültünk. Van egy, Cikrényicében van egy szálloda, ami pálos kolostor volt valamikor, a tengerpartján van különben. Nyilván a templom az katolikus templomként működik, de hát a szállodába akkor nem mentünk be, de más alkalommal egyik idősebb atyával, Kálmán atyával ott jártunk, és megengedték a recepción, hogy végigjárjuk. Hát persze a szobákban nem mehetünk be, de végigjártuk a régi kolostornak az ódon falait, ami most mondom szállodaként működik. És hát a tengerpart az, tudom én, 5-6 méterre van, úgyhogy nagyon érdekes hely.
0: Köszönjük szépen a beszámolót!

Kedves hallgatóink, megyünk tovább ébresztő műsorunkban, a pontos idő 7 óra 46 perc, beérkezünk bele, és a zenés köszöntő résszel jelentkezünk, hívhatnak bennünket a 0259 420 555, vagy a 0359 420 555-ös telefonszámok valamelyikén. Köszönhetik szeretteiket, és hívjuk, bátorítjuk önöket, hogy köszöntsék is fel, ha már van lehetőség rá itt a Mária Rádió hullámhosszán. Szöveges üzeneteiket pedig a 0758 420 555-ös telefonszámra várjuk. A mai napon a Félix és a Boldog nevet viselő kedves hallgatóinkat köszöntjük szeretettel.

0: Kedves testvérek, akkor várjuk a telefonálókat. Már is van, aki telefonált. Halló, tessék, Mária Rádió.
1: Halló, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus. Mind a háromkot nagy-nagy szeretettel köszöntöm. Atyám, Kornéliám, Befértémet. És meg akarom előzni a Margit néni napot, László Margit néni vagyok. Nem tudom, hónap bejutok-e, hónap Margit névnap. Szeretném saját magamot köszönteni. Erővel, egészség, békesség, szeretetet kérek a drága jó Úristenet, jó Úr Jézus Krisztusomtól. Az anyám akarjon beopolásába, ezt kérem, kívánom. Minden hozzám tartozott látogatókat, nagy szeretettel köszöntök, minden jó ismerősömet, jó szellemet, rossz szellemet, Annalini trükkébe. Mindenájuk nagy szeretettel köszöntök, békesség, Isten tényleg.
0: Isten áldja meg, köszönjük szépen.

0: Kedves hallgatóink, a holnapi Margit névnap alkalmából szeretettel köszöntöm Adórján Margitot és Gergely Margitot, a Jóisten éltesse őket is sokáig.
1: Halló, tessék, Mária Rádió, halló. Halló, tessék. Mindörökké, Annán.
2: Nagy tisztelettel megnőttet, köszöntöm Önöket. A jó Margitot, meg áldalatos munkáikot, a Mária Rádiót, az dolgozó a szobbalciát. Isten fizettem. Minden, és köszöntöm a drága jó szüzanyát. Köszönöm, hogy még új napot adott. Köszöntöm a családomot, gyermekeimet, unokáimot, dédunokámot, a sok beteget, a Jóisten adjon türelmet, gyógyulást, segítség, jó Mária, segítse meg, köszöntöm a testvéreimet, mindenki, szomszédjaimot, kívánok korábbi szerencsés napot, Isten fizesse, hogy megtettek hallgatni, hogy képesség a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen, köszönjük szépen.

0: És a köszöntéseknek a végén itt a Csíksomlyói stúdió mikrofonjától a szomszédba gondolunk, hiszen ott van Aszlik atya, akinek holnap lesz a születésnapja. Jóisten éltesse sokáig, adjon neki erőt a szolgálathoz, szerzetesi élethez. Köszönjük, hogy telefonáltak, és folytatjuk műsorunkat.
1: És még két köszönteni valóm van nekem is, és akkor megyünk tovább majd a nap gondolatával. Szeretném köszönteni Balló Margitot Csíkszeredában, névnapi alkalmából, és Csákány Margit önkéntesünket is szeretettel köszöntöm, aki holnap ünnepli születés és névnapját. Köszönjük minden önkéntesünknek a szolgálatot, ha Jóisten áldja meg önöket, Isten éltesse sokáig.
2: Ébredjen a Mária Rádióval!

Kedves testvérek, Márton Áron püspök úr gondolatait olvasom föl a Nevelés című könyvből. Krisztus Urunk feláldozta életét, hogy hivatását, ami megváltásunkat megvalósítsa. Ez a legszentebb áldozat megújul minden szentmisében, hogy ott mi is töltekezzünk Krisztus szeretetéből és a megváltás gyümölcseiből részesüljünk.

Kedves hallgatóink, elérkeztünk műsorunk, ébresztő műsorunk végéhez. Nem maradt másra hátra, mint hogy előre, ahogy szokták mondani, egy műsor ismertetővel fogjuk zárni ébresztő műsorunkat. Hamarosan igéző lesz hallatóban, 8 órától szentmisét közvetítünk a nagyváradi Szent József templomból. 9 órakor fogadjuk az önök imakéréseit, majd a fájdalmas rózsafűzét imádkozzuk. 10 órától jelenünk és jövünk műsorunkkal, jelentkezünk 11 órától Jó Tanács címmel, Ferenc Emese tart önökkel Kolozsvárról. 11 óra 30 perctől Lelki élet és hitmélyítés címmel Giossano Leonard atya jelentkezik Nagyváradról. 12 órakor visszakapcsolunk ide Csíksomjóra, az Urangyala imára hívjuk hallgatóinkat, és a Zsolozsmából a napközi imarát fogjuk elvégezni. 12 óra 15 perckor veszi kezdetét majd déli magazin rovatunk, melynek utolsó részében majd egy újabb tájékoztató műsorismertetővel fogjuk zárni ezt a rovatunkat. Felszeretném hívni kedves hallgatóink figyelmét, hogy elérkeztünk az utolsó keddi 9-hez, a Szent Antal nagy 9-edről van szó, este 18 órától fogunk szentmisét közvetíteni a Csíksomi Kegytemplom pápai kisbazilikából. Ha tehetik, akkor is és addig is tartsanak velünk, most pedig elköszönünk kedves mindannyiuktól.

0: Kedves hallgatóink, elköszönünk az Erdély Mária Rádió Csíksomlyói stúdiójából. A mai reggelen önöket ébresztette Ferenc Kornélia,
1: Bátor Botond Pálos szerzetes.
0: Technikai segítségünk volt Pál Gellért.
1: Kedves testvérek, talán olyan nagyon kicsinek tűnik az egész ételhez képes a só. Mégis a só nagyon fontos. Úgy gondoljuk néha, hogy nagy dolgokat kellene tennünk, pedig épp ellenkezőleg. Az apró kicsi jó cselekedetek, apró gesztusok, egy mosoly, egy jó szó rendkívül sokat tud segíteni másoknak is, és természetesen saját lelkünknek is. Próbáljuk így megélni a mindennapjainkat, hogy az apró szeretett cselekedeteinkkel keresztül ízesítsük meg azt a világot, amely körülvesz bennünket.

örüljetek szüntelen az Úrban, ismét csak azt mondom, hogy örüljetek. Megmutatta édesanyám, hogy hát hol van az iskola, az albérlettől, és aztán másnap már egyedül kellett mennem. Hát azért egy picit féltem, ugye, főleg így egy idegen országban egyedül, ezért azt vettem észre magam, hogy a bokrokhoz énekelgetek, meg így a madarakhoz, mint Szent Ferenc, és ilyen vidáman, nagy örömmel tértem mindig haza. Az iskolában is mindig ilyen jókedélyűnek ismertek, tehát hogy alapvetően egy boldog gyermek voltam, egy mosolygós gyermek. Otthon még Erdélyben is, amikor kenyérjegyre adták, osztották az élelmiszert, akkor mindig engem küldtek kenyérért, mert tudta édesanyám, hogy így a mosolyommal meggyőzöm az eladókat, és mindig friss kenyeret adják nekem, vagy ha esetleg már elfogyott, akkor a pult alól mindig jutott kenyér, tehát hogy a mosolyommal elértem, hogy a család asztalán a mindennapi kenyér meglegyen. Itt alakult ki először a hívás, ez az öröm, amit én akkor még nem tudtam, hogy mi az, de hogy a papi elmondatomban is ez jelenik meg, a Filippi 4:4, hogy örüljetek szüntelen az Úrban, ismét csak azt mondom, hogy örüljetek.

Dicsértessük Jézus Krisztus, nagy szeretettel és tisztelettel köszöntünk minden kedves hallgatót határon innen és túl. Szent misét közvetítünk Nagyváradról, a Szent József plébánia templomból, melyet bemutat Karácson Tibor atya rádió műsorigazgatója. A kántori szolgálat pedig ellátja, Majoros Attila, tartsanak velünk, imádkozzunk együtt.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
2: És a te lelkeddel.
0: Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Mai szent misét szándékra ajánlom fel, műtét sikeréért és gyógyulásért. Gyónom a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én igen nagy vétkem, kérem ezért a boldogságos mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.

0: Könyörögjünk. Urunk Istenünk, áraszt szívünkbe szent lelkedet, akinek ihletésére Szent Efrém diakonus újongó lélekkel énekelte meg szent titkaidat, és életét egészen a te szolgálatodra szentelte. A mi Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a szent lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
2: Olvasmány a Királyok első könyvéből. Egy bizonyos idő elmúltával, mivel nem volt eső Izraelben, kiszáradt a Kárit patak, ezért az Úr szózatot intézett hozzá ezekkel a szavakkal. Kelj fel, és eredj a Szidon vidéki Karetfába, tartózkodjál ott. Ime megparancsoltam ott egy özvegyasszonynak, hogy tápláljon téged. Illés útra kelt és elment Kareftába, amikor a város kapujához ért, épp ott volt egy özvegyasszony, aki rőzsét szedegetett. A próféta megszólította és ezt mondta neki, hozz nekem egy kis vizet korsóban, hadd igyam. Amikor az asszony elindult, utána szólt, hozz egy falat kenyeret is. Az így felelt, amint igaz, hogy él a te Istened, nincs sütve semmim, csak egy marék liszten van a szakajtóban, meg egy kis olajom a korsóban. Épp azon vagyok, hogy rőzsét szedjek, aztán elmegyek, és elkészítem magamnak és a fiamnak. Megesszük, aztán meghalunk. Ijés azonban így válaszolt neki, ne félj, menj, s tedd, amit mondtál, csak előbb csinálj belőle egy kis lepényt, aztán hozd ki nekem. Magadnak és a fiadnak csak utána készíts, mert azt mondja az Úr Izrael Istene, a szakajtó nem ürül ki, a korsó nem apad el addig, amíg az Úr esőt nem hullat a földre. Elment hát, úgy tett, mint Illés mondta, s volt mit ennie neki és fiának is. A szakajtó nem ürült ki, és a korsó nem apad ki, az Úr szava szerint, amelyet Illés által mondott. Ez az Isten igéje.
3: Istennek legyen hála.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent Máté könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk.
0: Jézus így tanított a hegyi beszédben. Ti vagytok a föld sója. De ha a só ízét veszti, mivel sózzák meg? Nem való az egyébre, mint hogy kidobják, s eltapossák az emberek. Ti vagytok a világ világossága. A hegyen épült várost nem lehet elrejteni. Lámpát sem azért gyújtanak, hogy a vék alá rejtsék, hanem a lámpatartóra teszik, hogy világítson mindenkinek a házban. Úgy világítson a ti világosságotok az emberek előtt, hogy látva jó tetteiteket, magasztalják mennyei atyátokat. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: Az evangélium tanítása legyen, mely bocsánatára. Kedves barátaim, szeretett Mária Rádió hallgatók! Mai evangéliumban, ezekben a szavakban nagy isteni biztatás van. Bátorítás hangzik felénk. Mintha azt mondaná Jézus az őt követő embereknek, ne aggódjatok amiatt, hogy olyan nagyon kevesen vagytok-e világban, mert ugye a sóból is csak kevés kell a tésztába, ugye egy tányér levesbe is éppen csak egy csipetnyi só kell, és ha százalékosan akarnánk kifejezni a mennyiséget, amit a só jelent például egy kenyér tésztában vagy az emberi szervezetben, akkor nagyon kicsi szám jön neki belőle. Roppant csekély érték, de mégis pontos és szükséges és nélkülözhetetlen. Ugye mai trend az, hogy nem kell sózni, nem kell cukrot, semmit fogyasztani, mert attól lesz beteg az ember. Na, mindenki maga tudja, ebben nem akarok most belemenni, de az a lényeg, hogy a só nélkülözhetetlen. Mennyiségileg nézve azoknak a száma, akik igazán komolyan akarják venni a kereszténységet, ugye a világ nagy tömegeihez képest mi igen kicsin, kevesen vagyunk. És a hívő embereket nagyon sokszor elfogja a csüggedés amiatt, hogy olyan kevesen vannak a családjuk körében, vagy munkahelyükön, vagy a baráti társaságokban, sokszor egyedül érzik magukat a hitükkel. Csak az a néhány ember rendszerint jelentéktelen sokszor, már ugye csak az öregebb generáció, így mondják, azoknak való a vallás, a hit. Mi lesz ebből az ügyből? Nincsen vajon halálra ítélve a kereszténység? Nem kihaló ügy, ez már teszik meg fel gyakran a fiatalok ezt a kérdést. Hogy érdemes-e ezt az ügyet, mert így fogalmazzák, hogy a hitet, a vallás az egy ügy most a fiatalok számára, hogy érdemes-e ezt ma támogatni, vállalni, hiszen olyan nagyon kevesen vannak, akik igazán hordozzák, akik meg is élik, és ugye ma Európában már üldözik idézőjelben a kereszténységet. Nos, ha ilyen csüggesztő gondolatok lepnek meg valakit, akkor hogyan tudja azt biztatni Jézusnak a szava? És Jézus nem azt mondja, hogy ti lesztek a világnak a tésztája, sem azt, hogy ti keresztények, ti lesztek a világ tömeg, és ti fogjátok benépesíteni a földet, hanem az, hogy ti lesztek, te leszel egy csipetnyi só ebben a nagy masszában. És bármilyen kicsi mennyiségben is lesztek, a sóra szükség volt, szükség van, és mindig szükség lesz. Tehát Isten országa nem tömegekkel dolgozik, és nem tömegekre dolgozik. Tehát Jézus Krisztusnak az ügye, az nem egy tömeg ügy, de Isten akaratából helye van a világban, és szükség van rá, Jézus Krisztusra, a hitre, a vallásra, az egyházra. Tehát ne sóhajtozzunk, hogy egyedül vagyunk Krisztus követőjeként, egy szám szerint sokkal nagyobb pogány környezetben. Tehát ott van szükség Jézusnak, ahol vagy. Neked ott éppen, mint Krisztusi embernek, ahol vagy, ott van a hivatásod. És bátorítson az a tudat, hogy kevés a só, kicsi a fény, mégis az egész tésztában van hivatásod. És mi ez a hivatás? Most egy olyan szót fogok mondani, amit már rengetegszer hallottunk, különösebben az utóbbi időkben, de aminek a tartalmát a só és a világosság hasonlatával, ahogy hallottuk a mai evangéliumban, egy kicsit mélyebben megértjük. Tehát az a hivatása, speciális hivatása a keresztény embernek és az egyháznak a mai világban, hogy szolgáljon, és hogy hasznára, javára legyen a környezetének. Tehát ma bármilyen céghez elmész és fel akarnak venni, akkor úgy vesznek fel, hogy hasznot húzzanak belőled. Na, hát így képzeld el, hogy ez a te hivatásod is, hogy hasznot kell húzzanak belőled pozitív értelemben, akik melletted élnek. Másképp fölösleges a te hited és a te vallásod, hogyha nem húz abból hasznot valaki. Ez nem üzlet, hanem ha te szeretsz, akkor abból valaki hasznot húz, üzleti nyelven beszélve. Tehát a só is, meg a világosság is abból él, ugye, hogy ő áldozatul adja magát. Tehát a sót, ha belerakjuk a forró levesbe, az elolvad. Áldozatul adja magát azért, hogy te lakjál jól, hogy essen jól az a leves. Tehát a sónak is ugye ki kell szóródnia a sótartóból, és bele abba a masszába, ahol ő fel tud szívódni, és fel tud oldódni. És a gyertya világosságának is szét kell terjednie abban a helyiségben, ahol ég. És ennél érthetőbben már nem lehetne kifejezni a mi kereszténységünknek, tehát a keresztény embernek a világbeli szolgálatunknak a lényegét. Tehát te is egy picit lépjél ki a sótartóból, és ízesítsd meg a körülötted lévő embereknek az életét a szereteteddel, a hiteddel. A só is, a világosság is önmaga lényegét feláldozva szolgál. Ez ad értelmet a létezésének, tehát tulajdonképpen elpazarolja, elajándékozza magát a környezete javára és hasznára. Tehát nem azért vagyunk mi keresztények, hogy biztosítsuk a magunk lelki békéjét, meg halálunk után az örök üdvösséget, hanem az emberekért, a családodért, a munkatársaidért, a környezetedért. Ezért vagy te Krisztus követő, nem önmagadért csak. De a keresztény ember az a furcsa típus, aki elsősorban ugye a pogányok szeméből nézve nem önmagára gondol, hanem a másik emberre. Ez az igazi kereszténység. Aki sohasem uralkodni akar más fölött, még a keresztény nézetünkkel sem, hanem szolgálni akarjuk egymást. Segíteni akarjuk. Hasznára akarok lenni a másiknak. Egyszer valaki így imádkozott minden reggel, hogy Uram, mutasd meg nekem ma is kinek, és kiknek lehetek hasznára azzal, hogy én a tiéd vagyok. És ez nekünk is a keresztény mi voltunknak az értelme. Ebben a szolgálatban olyan alázatosnak kell lenni, mint a világosság. Figyeljük meg, mit mond a Szentírás. Gyertyát sem azért gyújtanak, hogy a vék alá, hanem hogy a gyertyatartóba tegyék, és ott világítson mindazoknak, akik a házban vannak. Vagyis a gyertya a maga fényével mindenkinek világít, aki a házban van. Még a rossz embernek is, aki ott van. A jónak is egyaránt, egyformán világít. Nem válogat a gyertya, hogy na én most csak neked világítok, mert te jó vagy. Nem, mindenkinek világít, aki ott van bent. Nem úgy van, hogy na ez megérdemli, ez szimpatikus, neked világítok, de annak nem, mert ő már haszontalan, meg gyűlölködik, meg irigykedik. Nem, egyformán világít az a gyertya. És az a só is egyformán ízes a jó embernek is, a rossz embernek is. Ugyanaz az íze van. Mindenkinek egyformán. Tehát nem maga választja meg a helyet, ahol világítani akar, hanem ott világít, ahova teszik. És neked is ez a feladatod, hogy ott szeress, ahol vagy. Nem ott, ahol te akarsz, hanem ahol vagy. Ne azt szeress, akit te akarsz, hanem aki éppen ott van előtted, aki jelen van, aki előtte jelen vagy. Fénylő, előkelő környezetben, vagy kicsit szegény szobában, sok embernek, vagy egyetlen egynek a beteg ágyon, vagy a nyilvánosság előtt, tehát mindenhol, mindenütt, mindenkinek nekünk szolgálni kell. Vagyis az egyház, a hívő ember nem elvonultan kell éljünk, külön szakadva élni a világtól a magunk hívő életét, hanem benne ebben a világban. Aktívan belekapcsolódva az emberi közösségben, amiben élünk. Ezt azért hangsúlyozza így Jézus, mert mindig volt egy olyan tendencia Jézus Krisztus követőinek egy másik csoportjában, ahol amely a maga keresztény hit életével külön akart vonulni, el akart zárkozni a világ elől, amelyik úgy érezte, hogy jobb a sótartóban együtt maradni, mint szétszoródni a tésztában. Maradjanak a hívők egymás között, meg ne fertőződjenek a világ fiaitól. Óvjuk csak azt a kis lángot, hogy a gonosz világ húzata ki ne olcsa, a világi barátok, a hitetlen emberek hatása meg ne roncsa ezt a pislákoló fényt. Nagyon sokan így gondolkodnak. És sajnos ma is vannak egyházon belül, katolikus egyházon belül olyan kis közösségek, akik úgy megszokták egymást, és nem engednek oda be egymást. Nem lehet ilyen csinálni. Óvjuk ezt a kis baráti közösséget, nehogy valami új ízet adjon egy másik ember ennek a csoportnak. Ennek nincs eredménye, nincs hatása, semmi értelme, kétszínűség, farvány, borsó az egész. Hogyan merjük akkor kimondani azt, hogy én szeretem a másik embert, amikor én be se engedem hozzám? Tehát a gyertyát sem azért gyújtanak, hogy a véka alá, hanem hogy a gyertyatartóba tegyék, hogy világítsál. És éppen akkor alszik ki a legbiztosabban, mert ugye belefullad a véka alá, alatt, és a só a sótartóban maradva meg ízetlenedik. Tehát Jézus korában tudjuk, hogy a sót a hold tengerből párolták, és mivel gipszelés növényi anyagokkal erősen keverve volt, ezért hamar ízét vesztette a só. Ezért nem lehetett hosszan tárolni, hanem ezt sürgősen fel kellett használni, azt a sót. Tehát az ízetlen só, ugye azt tudjuk, hogy semmire sem jó. És rettentő kijelentése ez egy keresztény hívő élete felett, amely csak önmagát építgeti, de nem vegyül bele szolgálatával a közösségbe, a világba. Ízét veszti az az ember. Arra most szoktuk mondani, hogy nem ilyen savanyú pofája van, ugye, hogy meg van keseredve. Hát hasznos dolog a só, de minden értékét elveszíti, ha megízetlenül. Tehát a kereszténység is nagyszerű dolog, de a világ leghaszontalanabb dolgává válik, ha hiányzik belőle Istennek a szeretete. És hiányzik belőle a szolgálat, az alázatnak a készsége. Tehát egy hivatását nem betöltő vallásosság rosszabb dolog, mint bármi más. Áldás is lehet a vallás az emberiség életében, de lehet átok is. A vallás szent nevében ugye már háborúkat is vívtak, ezt is be kell ismernünk. Rengeteg gyűlöletet is szítottak ennek a nevében. A vallás az emberiség haladásában akadály is volt a történelem folyamán, és ha választani kellene, akkor sokkal inkább a vallástalan humanizmust választanám, mint egy embertelen vallást. És ezt értse mindenki úgy, ahogy akarja, mert tudjuk, hogy a magyarul lefordítom, hogy a rothadó virágnak, egy például egy rothadó liliomnak rosszabb szaga van, mint egy értéktelen gyomnak. Mit választanál kettő közül? A gyomot, vagy azt a büdös liliomot? Egy elromlott vallásosságnak van a legrosszabb szaga. És azt mondja a Szentírás, hogy nem jó azután semmire, hanem kidobják és eltapossák az emberek. Na hát téged is így taposnak el. Éppen ezért ki a sótartóból, és fel a gyertyatartóba. Mint ahogy Jézus sem maradt meg a mennyei sótartóban, és nem rejtőzött el egy isteni véka alá, hanem beleadta magát egészen ebbe a világba, és élete Betlehemtől a Golgotáig egy egyetlen hatalmas áldozat volt. Ő kilépett a sótartóból, és fellépett a gyertyatartóba. Meghalt, de ízét adta a feltámadással. és ezáltal lehetünk mi boldogok. Tehát a keresztény életünknek a szolgálata a világban van, a világért van, és ahogy Jézus Krisztus példájával megmutatta, nem önmagáért, hanem másokért. Légy ízes és világíts. Amen. Imádkozzunk testvéreim a mindenható Istenhez, aki elküldte fiát a világba, hogy kereszthalála és feltámadása által megváltson minket.
2: Hogy szüntelenül magasztaljunk téged, Urunk, a kerességben kapott kegyelmekért.
3: Kérünk téged, hallgass meg minket.
2: Hogy parancsait hűséges megtartásával mutassuk meg irántad gyermeki ragaszkodásunkat.
3: Kérünk téged, hallgass meg minket.
2: Hogy Krisztus példája szerint áldozatos szeretettel viseltessünk rászoruló embertársaink iránt.
3: Kérünk téged, hallgass meg minket.
2: Hogy emberi gyengeségeinkben és megpróbáltatásainkban te légy erősségünk és reménységünk.
3: Kérünk téged, hallgass meg minket.
2: Hogy jó cselekedeteink láttán dicsőítsék az emberek a te szent nevedet.
3: Kérünk téged, hallgass meg minket.
2: Hogy ne feledkezzél meg elhunyt testvérünkről, aki már elköltözött ebből a világból.
3: Kérünk téged, hallgass meg minket.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Fogadj el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész anyaszentek házjavára.
0: Istenünk, fogad szívesen ezt az áldozatot, amelyet készséges szívvel bemutatunk Szent Efrém ünnepén, hogy tanításán felbuzdulva téged dicsőítsünk, és magunkat is egészen neked adjuk, Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Emeljük fő szívünket.
1: Fölemeljük az Úrhoz.
0: Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
1: Méltó és igazságos.
0: Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk szentséges atyánk néked, szeretett fiad Jézus Krisztus által. A te örök igédő által alkottál mindent, és őt küldted, hogy üdvözítőnk és megváltónk legyen. Ezért öltött a Szentlélektől testet, és született a Szent Szűztől. Majd akaratodat teljesítve, és szent népet szerezve néked, a keresztfán kitárt karral elszenvedte a kínhalált, hogy feloldja a halálnak átkát, és a feltámadásról bizonságot adjon nékünk. Ezért az angyalokkal és minden szenteddel együtt dicsőségedet hirdetjük, és egy szívvel zengjük.

0: Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka.
1: Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk föltámadásodat, amíg el nem jössz.
0: Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt áll

0: szolgálhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek minnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben Leó pápánkkal, László püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne. A tiéd mindenható Atya Isten a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Üdvözítünk parancsára és isteni tanítása szerint így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne légy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
1: Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
1: És a te lelkeddel.
0: Engesztelődjetek ki szívből egymással.
1: Legyen békesség köztünk mindenkor.

Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjjön, hanem csak egy szóval mond, és megördül az én lelkem.

0: Könyörögjünk. Urunk Istenünk, Te Krisztussal az élő kenyérrel tápláltál minket. Kérünk, Krisztus legyen tanító mesterünk is, hogy Szent Efrém ünnepén igazságodat mind jobban megismerjük, és szeretetben tettekre váltsuk. Krisztus, ami Urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg bennünket, családjainkat és a Mária Rádió hallgatóit, a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
0: A Szent Mise véget ért. Éljünk békében.
1: Istennek legyen.

Kedves hallgatóink, szentmisét közvetítettünk Nagyváradról, a Szent József plébánia templomból, melyet bemutatott Karácsony Tibor atya rádió műsorigazgatója, a country szóra pedig ellátta Majoros Attila. Köszönjük, hogy velünk tartottak, és együtt imádkozhattunk. Kívánok önök Istentől megáldott szép napot, vigyázzanak magukra és egymásra. A mikrofonnál Mitra Liviát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

Mária Rádió. Egy fénysugárral lelkednek. Székelyudvarhelyen a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvencián.

0: Dicsőtessék a Jézus Krisztus, tisztelettel és szeretettel köszöntünk minden kedves Mári Rádió hallgatót az Erdélyi Mári Rádió Csíksomé stúdiójából. Fogadjuk az önök imakéréseit, hívjuk és bátorítjuk, hogy tartsanak velünk, fogalmazzák meg kéréseiket, szándékaikat, majd együtt közösen imádkozzuk el a rózsafűzér imát, akik önökkel lesznek.
1: Csatlós Éva
0: és Pál Gellért. Telefonszámaink 0259 420 555, illetve 0359 420 555. Ezen két telefonszámuk egyikén tudnak élőadásba jutni a kedves hallgatók, szöveges üzeneteiket pedig a 0758 420 555-ös telefonszámra várjuk. Általános imakéréseink között imádkozzunk a mai délelőttön is elsősorban a Szentatyáért, az ő szándékára, püspökeinkért, papjainkért, betegpapokért, kántorainkért, keresztények egységét, katolikus anyaszentegyházunkért, az egyházban szolgálatot teljesítő testvérekért, a betegekért, szenvedélybetegekért, úton lévőkért, fiatalokért, nehéz anyagi helyzetben lévőkért, elhunyt szeretteinkért, a tisztító tűzben szenvedő lelkekért, a diákokért, vizsgázó diákokért, akik ebben a hónapban kell, hogy vizsgázzanak, őrettük is imádkozzunk, hogy sikerüljenek ezek a vizsgák, önkéntesekért, munkatársakért, a Mári Rádió adományozóért, támogatóért, a világ békét és a háborúk megszűnéséért imádkozzunk különösen a mai délelőttön hittel, bizalommal.
1: A füzetünkbe fejezett imakérés nagyon sok van, de igyekszem olvasni. Imádkozunk egy 4 éves kisfiú gyógyulásáért, hogy kapja vissza az egészségét, hallgassa meg a Jóisten ennek az édesanyának, édesapának az imáit, hittel, bizalommal csatlakozunk imakéréseikhez. A szentmiséket és a rózsafűzért, az egészségemért, gyógyulásomért, gyermekeim családjaiért, szomszédaimért, és mindenkiért, akik imád kérnek tőlem, valamint a hozzám tartozó halottak lelki üdvér imádkozom. Tankó Mária Rózsafűzér társulat tagjaiért imádkozom. Felajánlom ezt a rózsafűzért hálából a szüzanyának a kapott kegyelmekért, édesapám lelke nyugalmáért, a fiam sikeres érettségi vizsgájáért és a család többi halottjaiért. Nyugodjanak békébe, Virág Mónika tart velünk az imába. Imád kérek családom összes halottjaiért, élőkért, dr. Tóbea Barnabás Mária lelke üdvér, Isten nyugtassa békében, a Kápolna Pataki Rózsafűzér társulat tagjaiért, Tankó Erzsébet tart velünk. Csikos Bence Deme családjáért, elhunyt halottjaiért és a betegeink gyógyulásáért, a világ békéért és békességért imádkozom, a családomért, unokáim sikeres vizsgájáért, elhunyt férjem és a családom összes halottjainak lelki üdvükért imádkozom önökkel. Imád kérek gyermekeimért, aki külföldön dolgozik, és az unokáimért, családért, Anna tart velünk. Imád kérek egészségért, sikeres műtétért, és a családomért, hallgassa meg a Jóisten. Imád kérek unokám sikeres érettségi vizsgájáért, egy jó munkahelyért, Isten fizesse. Felajánljuk Molnár Gizella lelke üdvér halálának 3. évfordulóján, aki a csobotfalvi temetőben nyugszik, férjével együtt nyugalma legyen, csendes, Isten fizesse. Imádkozunk a vizsgázó diákokért, sikerért, és a Jóisten hallgassa meg mindannyiunk imakérését. Jézuson, bízom benned. Imád kérek a testvérem gyógyulásáért, testi-lelki nyugalmáért. Imád kérek lelki akaratomért, résztvevőkért, a lelki gyakorlatokon résztvevőkért, hálából a mennyei atyának és a szűzanyának, elnézést kérek. Imád kérek Bőte, Lukács és Mária halottjainkért, nyugalmuk legyen csendes Csíkmadarasról, fia és leánya családjaik. A héten elhangzó rózsafűzér imád felajánljuk, halottaink lelki üdvér, az angyalok őrizzék örök álmukat, Bőte, Lukács és Bőte, Mária, nyugalmuk legyen csendes Csíkmadarasról. A héten elhangzó miséket felajánlom a családomért, unokáimért, valamint a hozzám tartozó halottaink lelki nyugalmáért, Isten fizesse.
0: Telefonálót köszöntök, halló, Mári Rádió.
2: Dicsértessék a Jézus.
0: Mindörökké, amen.
2: Ezt a rózsafűzéttől a lányba kapok, na, amelyik meghalt ide bent a másik bácsinak, a férjemnek, magunknak, és és a háborún egy mindenségítek, de pápáért is, magukért is, hogy tartják fent ezt a misót. Dicsertessék a Jézus, a testvéreimnek dicsertessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, megköszönjük szépen, tartson velünk ezt a rózsafűzét, és az összes imád felajánlom testi és lelki gyógyulásomért, bűneim bocsánatáért, önökért, szüleim gyógyulásukért. Lajos Svájcból tart velünk az imában. Haló, haló, Mária Rádió. Haló, Mária Rádió. Hallgatjuk, Mária Rádió. Valamiért a kedves hallgató nem szólt, belemegyünk tovább az üzenetekkel. Imád kérek családi békért, hit és megbocsátás kegyelmért, ezért ajánlom fel a rózsafűzét, és kérem a szűzanya közbenjárását, köszönöm szépen, áldott napot kívánok. Szeretettel felajánlom ezt a rózsafűzét a családomért, egészségét, kapott kegyelmekért, bűneim bocsánatáért, önökért, békért, megfelelő időjárásért, gyermekeimért és két fontos szándékra, Jézuson bízom benned. Ezt a rózsafűzét felajánlom három fiamért, családjukért, férjemért és saját magamért, drága szűzanyám, légy velünk, Isten fizesse.
1: Egy újabb hallgatót köszöntünk szeretettel, halló!
3: Biztatásnék az Úr Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
3: Ezt a mai rózsafűzért és a mai szentmisszét szeretném felajánlani Szent Antal tiszteletére, hogy mindig maradjon velem, segítsen meg minden bajtól, valamint családom egészségért, békességért, a szűzanya oltalmáért, minden hozzám tartozó jó szándékú emberért, aki szeretettel és tisztelettel viszonyul hozzám, és néha-néha felhívnak. Köszöntöm csomag közön Szolomájer Erzsébetet, Bomán Gizellát és Plaszler Klárát, és minden hozzám tartozó jó szándékú ember, aki egy kicsit is szeretettel viszonyul hozzám, és a Mária Rádió minden dolgozóját. És a halottaim lelke üdvéért egy áldott szép napot kívánok önöknek, csomag közül voltam, Erika. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen, köszönjük Erikának.
0: Ezt a rózsafűzét felajánlom családomért, egészségét, kicsunokámért, hogy a szűzanya takarja be védőpalástjával, Isten fizesse, köszönöm szépen, együtt imádkozom önökkel. Az elhangzó rózsafűzért felajánlom gyermekeimért, unokámért, saját magam testi-lelki gyógyulásért, férjem örök nyugalmáért. Istenem, drága jó Istenem, hallgass meg kérésemet, köszönöm szépen, önökkel imádkozom.
1: Újabb hallgatót köszöntünk szeretettel, halló, halló! Mindörökké, amen!
4: A rózsafűzért szeretném ajánlani az unokám sikeres feleléséért, Jóisten segélyemét, sikeresen jöjjön ki a feleletével, hogy küldje oda a tudás és az erősség angyalát, dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Hallgassa meg a Jóisten, kedves nagymama, és imádkozzunk itt el bízalommal minden vizsgázóért.
0: Erőjét, egészségét, lelki békét, békességét, segítő kegyelemért, Isten akaratában való megnyugvásért, magamért, élő és elhunyt szeretteimért, Szentlélek kiáradásáért, fontos szándékokért, világ békét ajánlom fel a rózsafűzért, írta egy hallgató. Ezt a rózsafűzért felajánlom hálából a kapott kegyelmekért, a családomért, gyógyulásomért, elhunytakért, a világ békét, Gyergyóból tart velünk egy kedves hallgató.
1: Egy újabb hallgatót köszöntünk szeretettel, halló, halló!
5: Dicsértessék a Jézus!
1: Mindörökké, amen!
5: Ezt a rózsafűzésért szeretném ajánlani egészségét és a fiam sikeres vizsgáihoz. Dicsértessék a Jézus!
1: Mindörökké, amen! Tessék bekapcsolódni a közös imába.
0: Ezt a rózsafűzért felajánlom az eddig kapott kegyelmekét. Kérném szépen az imát a családomért, egészségét, hitünk megerősödésért, lányom sikeres vizsgái eredményeiért, egy fontos szándékért és békért a világban, Jézuson bízom benned, Emeset Csíkszeredából tart velünk az imában. Imád kérek a családomért, nagyon fontos szándékokért, idegenben dolgozó fiamért, munkatársaiért, szűzanyám, óv meg őket minden bajtól, köszönöm szépen, Isten fizesse. Imád kérek, hogy férjem találjon egy jó munkahelyet, és gyermek áldásért is imádkozom, köszönöm szépen. Ezt a rózsafűzért kérem Isten áldását gyermekeimre, egészségünkért, egész életünkre, halottainkért, békés örök nyugalmukért és fontos szándékokért imádkozom, köszönöm szépen.
1: Egy újabb hallgatót köszöntünk, halló, halló!
6: Dicsőség az Úr Jézus!
1: Mindörökké, amen!
6: Ezt a rózsafüzért a mai nap összes imádszent misét fél szeretném ajánlani. Hallából a kapott figyelmek és a boldogságot szüzanyának és a mennyei atyának. Továbbá kérem a szüzany oltalmát és az ő közbenyálását. Elmekem gyógyulásáért, az egészségért, az ő munkájáért. Jó Isten áldását kérem az ő életére. Tegye rá az Úr a gyógyító kezeit és gyógyítsa meg minden fájdalmából, lelki testi sérüléseiből, bűneink bocsánatáért, családom egészségéért, az ő békességét, világbékét és önökét. Isten fizes, hogy bejutottak, meghallgattak. Dicsőtessék az Úr Jézus Krisztus.
1: Minden, aki a mentességbe kapcsolódni a közös imába is.
0: A rózsafűzért önökkel imádkozva felajánlom fájdalmai enyhülését, családi békét, csíksom és segítő szüzonyatokkal, be védőpalástoddal, közös elhuntjaimért imádkozom, adjon a Jóisten örök nyugodalmat nekik, és az örök világosság fényeskedjék nekik. Felajánlom ezt a rózsafűzért a családomért, az én gyógyulásomért. Kérlek, Jézusom, hallgass meg kérésemet, egy édesanyja küldte az üzenetet. A rózsafűzért felajánlom családi békét, a fontos szándékért, gyermekeim, unokáim, testiklelki gyógyulásukért, betegekért, a világ békét. Köszönöm szépen!
1: Egy újabb hallgatót köszöntünk. Halló, halló!
7: Dicsértessék a Jézus
1: mindörökké, amen.
7: Ezt a rózsafűzét fel szeretném ajánlani a családom minden egyes tagjáért, egészségét, békességét, a problémák megoldásáért, a gonosz távozásáért a családból. Ugyanakkor felajánlom a családhoz tartozó összes halottnak a lelki üdvéért. Köszönöm szépen a lehetőséget. Dicsértessék a Jézus.
1: Mindörökké, amen.
0: Ezt a rózsafűzért felajánlom lábam gyógyulásáért és gyermekeim és unokáim egészségükért, és hálából mindenért köszönöm. Imádkozzunk együtt a békét és egy fontos ügyi megoldásáért, ír egy hallgató. Felajánlom ezt a rózsafűzért Palkó Lacika lelke üdvért, nyugodjék békében, a családjának pedig vigasztalást, reményt, békét, a hit megerősödését kérjük, és erőt a jövendőkhöz, Isten fizesse a közös imát. Ezt a rózsafűzért felajánlom Komám lelke üdvért, András Lászlóért, akit ma helyezünk örök nyugalomra, a Jóisten adjon békés nyugodalmat neki, köszönöm szépen.
1: Újabb hallgató tart velünk, halló, halló. Halló, élőben van a kedves hallgató. Imádkozzunk az ő szándékára is.
0: Attila gyógyulásáért, teljes felépülését ajánlom fel ezt a rózsafűzért, szüzanyám légy közben járunk, Eski Szent fiattól a gyógyulás kegyelmét, írt egy hallgató. Imád kérek, hosszú útra készülünk, hogy a Jóisten legyen velünk, és az itthon maradottaknak adjon erőt, a sofőröknek pedig szerencsés célba érkezéssel tudjunk utazni, ezért imádkozom, köszönöm szépen, Éva Kükülő Kemény falváról tart velünk az imában. Ezt a rózsafűzért felajánlom, és kérem Szent Antal közbenjárását a betegekért, az én betegségemért, gyógyulásomért, férjem lelki üdvért. Köszönöm szépen, Isten fizesse, egy nagymama gyímesből tart velünk az imában. Ezt a rózsafűzért felajánlom minden jó akaratú emberét és a gonosz távozásáért. Ezt a rózsafűzért felajánlom gyógyulásért, írja egy hallgató. A rózsafűzért felajánlom sok kapott kegyelemért, halottaink lelkük üdvükért, köszönöm szépen. Ezt a rózsafűzért családomért, egészségét, betegekért, békéért, több fontos szándékért, elhunytjaim örök nyugalmáért, a világ békéért, bűnek bocsánatáért, önökért, önkéntesekért imádkozom, Isten fizesse.
1: Kedves hallgatóink, le is járt az ima szándékokra fog szánt időnk, bízva a közös ima erejébe, hittel bízalommal imádkozzunk minden elhangzott szándékra, külön egyéni szándékainkra kérjük Szent Antal közbejárását, kéréseink meghallgatásáért. A Csíkszent Simóni imacsoport vezetésével fogunk imádkozni a fájdalmas rózsafűzért és a Szent Antal litániáját. Köszöntjük szeretettel a stúdióba a néniket, asszonyokat. A Jóisten hozta önöket, máskor is várjuk szeretettel. Műsorba voltunk.
0: Pargelért.
1: És Csatlós Éva, dicsértessék Jézus Krisztus.
8: Ave Maria. Imádkozzák együtt a rózsafűzért a Mária Rádióval.

0: Ed. Urunk Jézus Krisztus, élő hittel leborulunk előtted, szóval és szívvel beismerjük, hogy egyedül csak a te nevedbe üdvözülhetünk. A te szent gyermekséged érdeméből lettünk Isten gyermekeivé. Halálod áttörölte a bűneink adósságát, feltámadásod és mennybe meneteled számunkra is megnyitotta az örök életét. Add szent kegyelmedet, hogy a rózsafüzér titkoknak megfontolása növelje élő hitünket te benned, aki út, igazság és élet vagy számunkra. Szentséges szűz Isten anyja Mária, könyörög érettünk, hogy példádat követve, szent fiadnak szavain és cselekedetein elmérkedve, gyarapodjunk az ő ismeretébe és szeretetébe, Krisztus a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjébe, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alánszállt a poklokra, harmadnapon föltámadta a halottak közül. Fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszen.

0: életét. Amen.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennybe, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mérnek gyümölcse Jézus, aki emlékezetünket megerősítse.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,

0: szorulnak irgalmadra. Amen.
1: A fájdalmas olvasó első titka, aki érettünk vérrelve rejtékezett, az ilyen harc és egy ilyen győzelem csak az imádságban lehetséges. Jézus imádsága által győzött a kísértőn, nyilvános működése kezdetén és vérrel verejtékezésének végső csatájában.
2: Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mérnek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mérnek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.

0: Köszönöm meg.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és Szentlélek Istennek.

0: arcul ütötték.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden.

0: apostol. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztok.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztok.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztok.
0: Asszony!

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztok.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.

0: óráján, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.

0: Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostorozta.

0: gyerekeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: A fájdalmas olvasó harmadik titka, akit érettünk tövissel koronáztak, mindvégig szerette övéit, ez az, ami Krisztus áldozatának a megváltás és a jóvátétel, az engesztelés és elégtétel értékét adja. Élete feláldozásakor mindnyájunkat ismert és szeretett.
2: Mi atyánk,

0: ki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne légy minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.

0: Atyáján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk,

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztad.

0: atyáján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.

0: Korájána me.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,

0: gyermekeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: A fájdalmas olvasó negyedik titka, aki érettünk a keresztet hordozta, emberi akaratával elfogadta Jézust, és hogy legyen meg az Atya akarata, és így halálát megváltott tettként fogadta el, vétkeinket a saját testében fölvitte a keresztfára. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Mind.

0: minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztet hordozta.

0: Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyok, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,

0: gyerekeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: A fájdalmas olvasó ötödik titka, akit érettünk, a keresztre feszítettek, mikor arra a helyre írtek, amelynek koponya helye neve, keresztre feszítették, ugyanígy a gonosztevőket is, az egyiket jobbról, a másikat balról. Jézus akkor fölkiáltott: Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit tesznek.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden

0: kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobb

0: menekül a világ, rózsafüzér királynője, légy a világ megmentője, ajánlj minket Jézusodnak, boldogságos szűzanyánk. Amen.
1: Imádkozz el érettünk Istennek, Szent Anyja,
0: hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire.
1: Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát, add meg kérünk, hogy miután a rózsafüzérre a misztériumokról megemlékeztünk, kövessük, amit tartalmaznak, és elnyerjük, amit ígérnek Krisztus a mi Urunk által.
0: Amen.
1: Rózsafüzér királynője,
0: könyörög életünk.
1: Béke királynője,
0: könyörög életünk.
1: Fény királynője,
0: könyörög életünk.
1: Csíksomlyói segítő szűzanya,
0: könyörög életünk.
1: Mária rádió királynője,
0: könyörög életünk.
2: Páduai Szent Antal litániája. Uram, irgalmaz nekünk!
0: Uram, irgalmaz nekünk!
2: Krisztus, kegyelmez nekünk!
0: Krisztus, kegyelmez nekünk!
2: Uram, irgalmaz nekünk!
0: Uram, irgalmaz nekünk!
2: Krisztus, hallgass minket!
0: Krisztus, hallgass minket!
2: Krisztus, hallgass minket!

0: nekünk.
1: Szentlélek Úristen,
0: irgalmaz nekünk.
1: Szent Háromság Egyisten,
0: irgalmaz nekünk.
1: Szentséges Szűz Mária,
0: könyörög érettünk.
1: Istennek Szent Anyja,
0: könyörög érettünk.
1: Szüzek Szent Szüze,
0: könyörög érettünk.
1: Páduai Szent Antal,
0: könyörög érettünk.
1: Szent Antal Isten hű szolgája,
0: könyörög érettünk.
1: Szent Antal szerzeted ékessége,
0: könyörög érettünk.
1: Szent Antal az egyház oszlopa,
0: könyörög érettünk.
1: Szent Antal Isten szíve szerinti férfiú,
0: könyörög érettünk.
1: Szent Antal a sértetlen tisztaság liliuma,
0: könyörög érettünk.
1: Szent Antal a szegénység kedvelője,
0: könyörög érettünk.
1: Szent Antal az alázatosság mintaképe,
0: könyörög érettünk.
1: Szent Antal az engedelmesség hőse,
0: könyörög érettünk.
1: Szent Antal a türelem tükre,
0: könyörög érettünk.
1: Szent Antal az életszentség csillaga,
0: könyörög érettünk.
1: Szent Antal apostoli hit hirdető,
0: könyörög érettünk.
1: Szent Antal a szomorúak vigasztalója,
0: könyörög érettünk.
1: Szent Antal a bűn buzgó írtója,
0: könyörög érettünk.
1: Szent Antal a gonosz lélek félelme,
0: könyörög érettünk.
1: Szent Antal a jövendők látója,
0: könyörög érettünk.
1: Szent Antal a holtak föltámasztója,
0: könyörög érettünk.
1: Szent Antal a szükségben szenvedők segítője,
0: könyörög érettünk.
1: Szent Antal a foglyok kiváltója,
0: könyörög érettünk.
1: Szent Antal az elveszett dolgok megtalálója,
0: könyörög érettünk.
1: Szent Antal te hatalmas szószóló,
0: könyörög érettünk.
1: Szent Antal te nagy csodatevő,
0: könyörög érettünk.
1: Szent Antal szerető pártfogónk,
0: könyörög érettünk.
1: Légy irgalmas,
0: Uram, kegyelmezz nekünk.
1: Légy irgalmas,
0: Uram, hallgass meg minket.
1: Minden gonosztól,
0: ments meg, Uram, minket.
1: Minden bűntől,
0: ments meg, Uram, minket.
1: Az ördög cseleitől,
0: ments meg, Uram, minket.
1: Az örök haláltól,
0: ments meg, Uram, minket.
1: Szent Antal érdemeiért,
0: ments meg, Uram, minket.
1: Szent Antal hősies erényeiért,
0: ments meg, Uram, minket.
1: Szent Antal szeráfi szeretetéért,
0: ments meg, Uram, minket.
1: Szent Antal buzgóságáért,
0: ments meg, Uram, minket.
1: Szent Antal fáradhatatlan munkásságáért,
0: ments meg, Uram, minket.
1: Szent Antal dicső haláláért,
0: ments meg, Uram, minket.
1: Szent Antal csodatetteiért,
0: ments meg, Uram, minket.
1: Az ítélet napján,
0: ments meg, Uram, minket.
1: Mi bűnösök,
0: kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Hogy minket igaz bűnbánatra indíts,
0: kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Hogy szeretett tüzét bennünk felgyullasszad,
0: kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Hogy minket Szent Antal igaz tisztelőjévé tégy,
0: kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Hogy Szent Antal közben járására minden gonosztól megoltalmaz minket,
0: kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Hogy minden szükségben megsegíts minket,
0: kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Hogy halálunk óráján megvédj bennünket,
0: kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Hogy országodba fölvegyél minket,
0: kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Hogy Szent Antal minden kegyeltjének jóságosan irgalmaz,
0: kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Hogy minket meghallgass,
0: kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Jézus, Istennek fia,
0: kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Isten báránya, ki elveszed a világ bűneit,
0: kegyelmezz nekünk.
1: Isten báránya, ki elveszed a világ bűneit,
0: hallgass meg minket.
1: Isten báránya, ki elveszed a világ bűneit,
0: irgalmazz nekünk.
1: Imádkozzál érettünk Szent Antal,
0: hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk, szelíd és kegyes Jézus, te páduai Szent Antalt a folytonosan ismétlődő csodák ragyogó fényével árasztottad el, add kegyelmesen, hogy amit tőled bizalommal kérünk, az ő érdemeiből meg is nyerhessük, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
0: Amen.

0: szentségére. Amen.
1: Uram, hallgass meg könyörgésünket,
0: és a mi kiáltásaink jussanak előbe.
1: Minden meghalt hívő lelke Isten irgalmából békességben nyugodjon.
0: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Mária Rádió. Egy fénysugára lelkednek. Brassóban, a Fekete templomnál, a 89,7-es ultralövid hullámú frekvencián hallható.

0: Dicsőítessék a Jézus Krisztus, nagy-nagy szeretettel és tisztelettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. A nagyváradi stúdióból Kovács Katalin kolléganőm nevében is, aki a vonal túlsó végén már itt is van, jelen van. Isten hozott, kedves Kati!
1: Köszönöm szépen, dicsőítessék a Jézus Krisztus, köszöntöm én is nagy-nagy szeretettel a hallgatókat, és örülök, hogy így együtt vagyunk.
0: Igen, elmondanám a kedves hallgatóknak, a mai műsorunk egy picit rövidebb lesz. A menetünk az, a sorrend, az majd kapcsoljuk Szűcs Timit. Szatmár Németiből, majd Csíksomjóról Gellért fog bekapcsolódni. Ma Szilágyi László munkatársunk nem fog kapcsolódni, hisz úton van Temesvárra. Ott lesz önkéntes találkozó ma 12 órától a Józsefvárosi templomban, és délután 16:30-tól Aradon a belvárosi templomban várjuk a kedves önkénteseinket ma Temesvárra és Aradra találkozóra. Na de hát akkor térjünk vissza, hisz volt nekünk egy nagyon szép ünnepnap sorozatunk, úgymond 4 nap. Erről egy picit ha beszámolnánk még egyszer, kedves Kati.
1: Így van. Hát a maraton vége megszületett, ez 29.710 lej, úgyhogy nagyon-nagyon szépen köszönjük a kedves hallgatóknak, támogatóknak azt a sok-sok telefont, sok-sok adományt, amit elküldtek, amit az önkéntesek összegyűjtöttek, a Jóisten fizesse. Tibor atya, mit szólsz hozzá?
0: Hát mindenképpen a maraton alkalmával mondtam is egy párszor a hallgatóknak, hogy annyira jól esik az, hogy a határon túli magyarok, ugye mi is oda tartozunk, de délvidék, felvidék számára, amikor gyűjtünk, annyira összefognak a hallgatók, az adakozók, hogy el vagyunk csodálkozva, hogy mennyi sok adakozónk van, és mennyire tudják támogatni a délvidéki és a felvidéki magyar nyelvű Mária Rádiót, szinte jobban, mint amikor saját magunknak gyűjtünk, úgyhogy én ezért hálás vagyok, hogy ennyi adakozónk és ennyi adományozónk van erre a célra, és úgyhogy én is a munkatársaim, önkénteseink nevében megköszönök minden kedves adakozónak, hogy ennyire összefogtak, és ennyire érzékenyen érintik a határon túli magyaroknak a sorsa.
1: Így van, köszönjük szépen, és hát mondtad, hogy a mai műsorunk picit sűrű, akkor talán kapcsoljuk is Timit, vagy?
0: Persze, lehet, igen, itt is van, azt hiszem, itt is tárhozott Timi.
2: Dicsőítessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök én is mindenkit.
0: Tiéd a szó.
1: Isten hozott.
2: Ahogy ti is mondtátok, ugye maratonunk volt, de nagyon szép találkozások is vannak, ugye hát minden két havonta tartunk mi önkéntes találkozókat, de hogy amúgy nagyon sokszor betérnek a kedves hallgatóink a stúdióba, és olyan nagy-nagy öröm velük beszélgetni, néha leülni, és mikor elmondják azt, hogy mit is jelent számukra a Mária Rádió. Az idén is, vagyis hát az elmúlt 2 hónapban is támogattak minket az adományaikkal, így a névtelen adományok és a promóciós termékeink összegéből összesen 1155 lej gyűlt össze, Erzsébet bányáról 1036 lej juttattak el hozzánk, Póri Margint önkénteszünk Sárközön 1745 lej gyűjtött, a Szentlélek templomnak a perseiben pedig 1450 lej volt. Lép Mária önkéntesünk a Szent Család templomban 1827 lejt gyűjtött össze, míg Pop Mária király Darócon 420 lejt. Merkel Judit önkéntesünk a Hildegárda templomban 1630 lejt gyűjtött, és a Szent Antal templomból pedig 500 lejt juttattak el hozzánk. Dán Ilona önkéntesünk a Székesegyházban 1380 lejt gyűjtött, míg Béres Enikő a Keresztelő Szent János görögkatolikus templomnál 571 és 20 000 forint volt a perseiben. Madas Ágnes önkéntesünk Erdődön 585 legyűjtött, és Bora Mária önkéntesünk az Áda templomban is, annak a környékén 1615 lejt. Tagsági könyvesek 460 lejjel támogatták a rádiót, így összesen május 15 és június 9-e között 14.373 lejgyűlt össze. Én nagyon hálás vagyok mindenkinek, és nagyon szépen köszönjük az adományaikat, és azt, hogy szeretik a Mária Rádiót, és támogatnak minket, nagyon hálásak vagyunk ezért nekik, és hát nagy szeretettel várjuk főképpen a Szatmár környéki önkénteseinket, meg mindenkit vasárnap a Jézus szíve búcsúra, ahol szintén ott leszünk, és várjuk majd önöket, hogy jöjjenek oda a Mária Rádióhoz, hogy beszélgethessünk, és egy picit úgy együtt legyünk.
1: Köszönjük szépen, hogy itt voltál velünk, és köszönjük, hogy beolvastad az adományokat. Aki teheti, csatlakozzon Szatmár németiben a Jézus szíve búcsúra, és várjuk a kedves hallgatókat Timivel együtt, mármint Timi fogja várni, meg lehet őt is keresni, és köszönöm, hogy itt voltál, Timi.
2: Köszönöm szépen én is, és hát szép napot kívánok mindenkinek, és várom önöket majd délután folyamán is, hogy legyünk együtt.
0: Köszönjük szépen, kedves hallgatók, egy rövid dal után átugrunk Csíksomlyóra, maradjanak velünk.

0: Szeretettel köszöntjük újra a kedves Mári Rádió hallgatókat a Jelenünk és Jövünk információs műsorban, és ahogy mondottuk, akkor Csíksomjóra látogatunk el. Szeretettel köszöntjük kedves Gellért munkatársunkat, Isten hozott.
1: Köszöntelek én is titeket, és köszöntöm a kedves hallgatókat is.
0: Kedves Gellért.
2: Isten hozott Gellért. Mond.
0: Mondjad.
2: Azt akartam mondani, hogy Isten hozott a műsorban Gellért, és ugye első szombat volt. Kérlek, számolj be az adományokról, de hát az atyának van más kérdése.
0: Hát úgy különleges nincs, viszont azt szerettem volna elmondani, mert nem volt még alkalmunk arra, hogy a csíksomjói búcsú alkalmával köszönöm, hogy egész napot voltál mellettem, Gellért, és tartottuk a frontot pénteken, főleg ugye az sok élő műsor meg felvételben, hagytad a családot meg mindent, és reggeltől estig utoltál, szombatot meg úgy szintén, úgyhogy na jó, Isten áldjon meg ezért a munkádért, és nem csak téged, hanem mindazokat, akik tényleg ott voltak mellettünk, és segítettek mindenben. De utána volt egy maraton is, erről egy picit jobban beszámolnál, milyen ünnep volt nálatok a stúdióban a maraton.
1: Nagyon szépen köszönöm a szavakat. Igyekszik az ember ott lenni, hogy a otthon hallgatnak bennünket, azoknak is átvigyük egy kicsit ezt a pünkösdi hangulatot és az itt létet, hát árnyékként ott voltam mögötted, nagyon szívesen segítettem, és Istennek hála, szerintem sikerült átvinni ezt a pünkösdi hangulatot, ami itt volt Csíksomjón. Jóisten legyen mindenkinek a vezetője a hétköznapokban, a szűzanya áldását kérem mindenkire. A maraton keretén belül itt nagyon szépet ünnepeltünk a 4 napon keresztül, hiszen sokan betértek a stúdióba, és itt személyesen adták át az adományokat, de önkéntesen tudnának erről beszámolni, hiszen most itt lapok előttem vannak, hogy ők hogyan élték meg ezeket a napokat, ezt az ünnepet, ezt a maraton ünnepet, hiszen nekük is nagyon sokan adakoztak, adományoztak, majd a végén egy szép levelet is fel fogok olvasni zárásképpen, hogy mennyire átjött ez, hogy mennyire jó segíteni, jó tenni, jó egymásért. Én ezt éreztem itt a maraton 4 napos ünnepségén. Köszönjük szépen mindenkinek az adományát és a támogatását, az imáját, egy jó szót, amit esetleg szóltak a Mári Rádióért. De nagyon szépen köszönöm, akik betértek a Csíksomi stúdióba az első szombati szűzanya köszöntő lévén. Picit az idő az nem kedvezett, de ahogy Asztrik atya is fogalmazott, az áldás az mindenféleképpen jön, és kellett az égi áldás is, az eső is itt, úgyhogy nagyon sokat imádkozzunk, és imádkozunk az rózsafűzérben is alkalmas időjárásért. Hát most ez a szombati napra esett, és ettől függetlenül nagyon szép elsőséges volt ez az első szombati szűzanya köszöntő, és köszönöm szépen még egyszer, akik betértek a Csíksomi stúdióba, és tudtunk egy picit beszélgetni. Jóisten áldjon meg mindenkit, de most szeretnék rátérni az adományokra, amelyeket az önkénteseink az elmúlt hetekben, hónapokban gyűjtöttek falvakban, városokban. Szőcs Emma önkéntesünk Gyímesbükkből járt be hozzánk, és a maraton céljaira a 400 lejt hozta be, ami be volt jelentve, és külön még 60 lejt is gyűjtött. Köszönjük szépen! Egy másik gyűjtés, amelyet Székely Véckérről, Magyar Zsákodról, Székely Szállásról is gyűjtöttek. Székely Véckei adományok 635 lejmet Kovács Enikő és Farkas István gyűjtöttek. Szintén ők hozták be a Magyar Zsákodi adományokat is, ami 400 lejt jelent. A maraton céljaira Székely Véckéről még 100 lej érkezett, és Székely Szállási adományok szintén a maraton céljaira 300 lej, amit Rózsa Margit gyűjtött. Nagyon szépen köszönjük mindhármójuknak és Istvánnak is, aki minden hónap első szombatján eljön hozzánk, meglátogat, tudunk picit beszélni. A Jóisten áldjon meg, köszönjük szépen a szolgálatot, és Rózsa Margitnak közelgő névnapja alkalmából kívánunk nagyon boldog névnapot, Isten fizesse a szolgálatát. Egy másik lista kezembe Burista Klára önkéntesünk gyűjtött Csíkszeredából összesen 630 tejt. Vannak itt külön adományok, állandó adakozók és a Mariaton céljaira 170 le, ami nincs bejelentve, tehát így jön ki a 630 tej, köszönjük szépen. Csíkszépvízről Deák Magdolna önkéntesünk gyűjtött 140 lejt adományukban, a Mária Rádió támogatása és a Mariaton céljaira pedig 50 lej. Bíró Erzsébet gyűjtése a Mariaton céljaira 200 lej, köszönjük szépen. Gyergyó Alfaluból Molnár Rózália önkéntesünk gyűjtése 1150 lej a Mariaton céljaira, ami nem volt bejelentve, köszönjük szépen. Deményházáról Maros megyéből gyűjtöttek a Mári Rádió részére, nem tudom kiolvasni, hogy milyen Ilona, de Ilona nevezetű kedves önkéntesünk, köszönjük szépen az adományát. Március, április, május hónapokra adományokat Tekerőpatakról Molnár Marika önkéntesünk jutott el hozzánk 520 lej értékben, Isten fizesse. Tamás Anna néni Csikrákosról gyűjtött a Mariaton céljaira 100 lejt, ami nem volt bejelentve. Kelemén Anikó önkéntesünk szintén a Mariaton céljaira 550 lejt gyűjtött össze. A másik boríték Nagy Judit Eszterneki önkéntesünk a májusban összegyűjt adományokat jutott el hozzánk 305 lej értékben, és külön adomány még 50 lej a Mariaton céljaira. Babos Veronika önkéntesünk gyűjtése Mariaton céljaira 200 lej, Isten fizesse. Szintén a Mariaton Ram, Csíkszentlélek és Fitód egyházközség részéről Szőcs Mária önkéntesünk gyűjtése 505 lej, köszönjük szépen. Erzsike néni Onestről gyűjtött adományokat összesen 600 lej értékben, nagyon szépen köszönjük Erzsike néninek az összegyűjtött adományokat, tudjuk, hogy nagyon sokat hallgatja a rádiót, szerintem most is velünk van, Isten értese, és köszönjük szépen, hogy közben tudunk még beszélni telefonon is, jó Isten áldja meg. Az imént járt itt nálunk Bodor Jolán önkéntesünk Görbepatakról, hozta be az adományokat 400 lej, és külön még 100 lej, tehát így jön ki az 500 lej, nagyon szépen köszönjük. Nagy Tusnádról Piroska önkéntesünk gyűjtése, hálásan köszönöm a nagytusnádi adományozóknak második negyedévi hozzájárulásokat a Mária Rádió fennmaradására összesen 1325 lej, a Jóisten adjon ezer annyit, és bőséges áldását kérem mindenkire, szeretettel Piroska önkéntesük. Nagyon szépen köszönjük, kedves Piroska, és minden nagytusnádi hallgatónak a támogatását is. Gyögy Erzsébet önkéntesünk Csíkszeredából gyűjtött adományokat 150 lej értékben, és külön a Mariaton céljaira 160 lej, tehát így jön ki a 310 lej. Köszönjük szépen az adományokat. Csíkszeredában a Szent József kápolnába összegyűlt adományokat hozták be Persejből 935 lej értékben, nagyon szépen köszönjük, akik oda helyezik el az adományokat. Csíkszentdomokos Kicsikút és Pálosztaga lelkes Mária Rádió rajongóktól írják, 24 személy részéről őszinte szívvel adakoztak a Mária Rádió fennmaradására, 625 lej, Mária Rádió egy fénysugára lelkünknek, írják, Isten fizesse meg mindenkinek az adományát, a szűzanya takarjon be védőpalástjával bennünket, köszönjük szépen, Isten fizesse az adományokat. Csíkszent Simonból hozták be az adományokat Sütő Mária önkéntesünk és Kopi Zita, Katona Mária, tehát ők hárman az önkénteseink, és ők is imádkozták, Sütő Mária csoportja a rózsafűzért 9 óra 15 perctől, amit köszönünk szépen ilyen formában is a szolgálatot. Összesen 2855 lej gyűlt össze, ebből támogatások a Mária Rádió részére 1635 lej, külön adományok 845 lej, és a Mariaton céljaira 375 lej. Isten fizesse, köszönjük szépen! Benkő Balázsné Csíkszent királyról gyűjtött adományokat 100 lej értékben, Ella Tórjáról 100 lejt gyűjtött, és a tórjai zarándokok is bejártak hozzánk, 140 lejjel támogatják a Mária Rádiót, köszönjük szépen! Kézivásárhelyi önkéntesünk Imre Szabolcs gyűjtése 290 lej értékben van, köszönjük szépen! Mihók Mária Rózsafűzér Társulat a Gyimes Középlokról 100 lejjel támogatja a Mária Rádiót, köszönjük! Tankó Erzsébet Rózsafűzér Társulata a középlokról szintén 100 lejjel, Tankó Mária Rózsafűzér Társulata a középlokról Kápolna Patak részről 100 lejjel támogatják a rádiót. Köszönjük szépen! Egy másik lista a kezembe, támogatások Szentegyházáról. Forika Irén önkéntesünk hozta be az adományokat április-május hónapokra, 660 le, külön adományok 10 személy részéről 115 le, és a Mariaton céljaira 8 személytől 550 le és 200 euró, tehát így jön ki az 1325 le és a 200 euró, 5 személy részéről az 500 le és a 200 euró be volt jelentve. Ezt írja, nagyon szépen köszönjük, kedves Irén, és minden kedves adományozónak is köszönjük az adományt. Benedek Irénke önkéntesünk Kápolnás faluból 310 lejt gyűjtött május-június hónapokra. Nagyon szépen köszönjük, Isten fizesse. Péter Mária önkéntesünk Szentegyházáról gyűjtött adományokat március-április-május-június hónapra 940 lej, külön adományok 280 lej, és a Mariaton céljaira ezért lej, ez be volt jelentve, és a 100 euró. Köszönjük szépen, tehát így jön ki az 2370 lej, és a 100 euró. Isten fizesse mindenki adományát százszorosan, és a szűzanyja takarjon be védőpalástjával, és járjon közben érettünk, írják szeretettel. Köszönjük szépen. Kímenes Edit önkéntesünk által összegyűjtött adományok május hónapra Szentkeresztbányáról, adományok 80 lej, külön adományok 240 lej, és a Mariaton céljaira 120 lej, tehát így jön ki a 440 lej. Köszönjük szépen! Szintén a Mariaton céljaira adományok Tusnád fürdői hallgatóinktól összesen 420 lej, 15 személy részéről, ami be volt jelentve, önkéntesünk András Ibolya hozta be, köszönjük szépen! Másik lista a kezemben, Alszegés Köves utca lakóitól gyűjtés, László Izabella Madi falváról gyűjtötte össze az 596 lejt, több személy részéről köszönjük szépen. Lajos Aronka önkéntesünk gyűjtött június hónapra adományokat 135 lej, és a Mariaton céljaira pedig 100 lej. Gyimes középlok, Sötét Pataki részről április-május-június hónapokra rendszeres támogatóktól 255 lej gyűlt össze, Tankó Ibolya önkéntesünk gyűjtése. Gyimes felsőlök Ciherek Pataki részről támogatások 60 lej értékben, köszönjük szépen. Gyimes felsőlök Szent András templom Mária Rádiós persejében 880 lej és 30 ezer forintot hoztak be, nagyon szépen köszönjük. Gyimes felsőlök Alszegi részről április-május-június hónapokra rendszeres támogatóktól 525 lej és külön adomány 300 lej, Lengyelfi Ida önkéntesünk gyűjtése. Köszönjük szépen! Csíkszentkirályról a Mariaton céljaira 150 lejt gyűjtöttek, Sípos Anna Mária önkéntesünk, nagyon szépen köszönjük neki is a szolgálatot. Bükkhavasról Tankó Anna Mária önkéntesünk májusi adományokat hozták be a 200 lej értékben, Isten fizesse, köszönjük szépen! Kézdi Szentlélekről a Mariaton céljaira jött adomány 1000 lej, ez be volt jelentve, és külön még 150 lej és 60 lej, ezek nem voltak bejelentve, de mind a Mariaton céljaira vannak.

0: Csíkszent Simonból gyűjtött adományokat március, április, május hónapokra. Köszönöm szépen mindenkinek az adományát, aki támogatja a Mária Rádiót. A szűzanya adjon egészséget, békességet a családokba mindenkinek. A Mária Rádió részére 1600 lej, Mariaton céljaira pedig 300 lej gyűjtés, így jön ki az 1900 lej. Tisztelettel Ferenci Terézia önkéntesük, nagyon szépen köszönjük. Lövétéről gyűjtöttek adományokat május-június hónapokra több személy részéről 567 lej és külön adományok még május-június hónapra 600 lej, tehát így jön ki az 1167 lej. Isten fizesse mindenkinek az adományát, a Jóisten bőséges áldását és segítő kegyelmét kérem mindazokra, mindjájunkra, valamint a Mária Rádió családjára, aki támogatja és szereti a Mária Rádiót tisztelettel, Orbán Magdolna önkéntesük, és maradunk lövéténél, hiszen gyűjtöttek a Mariaton céljaira is, szintén több személy részéről 650 lej, ebből le volt jelentve 500 lej. Isten fizesse mindenkinek az adományát, Orbán Magdolna önkéntesünk, nagyon szépen köszönjük. Fejér Zsófia önkéntesünk Osdoláról gyűjtött adományokat 390 lej értékben, nagyon szépen köszönjük. Paricska Mária Rita önkéntesünk járt be hozzánk és hozta be az adományokat március, április, május hónapokra. Segítőtársa Gál Zsuzsanna, nagyon szépen köszönjük, 1120 lej gyűlt össze, ebből 105 lej a Mariaton céljaira van. Nagyon szépen köszönjük mindkettőjüknek a szolgálatot és a Csíkszentgyörgyi kedves hallgatóinknak a támogatást. Sándor Editnek köszönjük szépen az összegyűjtött adományokat, amelyet Csíkszent Mihályon gyűjtött össze több személy részéről 370 lej, és köszönjük szépen a segítőtársainak is, akik segítenek neki ebben. Nagyon szépen köszönjük. És a végére hagytam a levelet, amit az elején mondtam, hogy szeretném zárni és megköszönni, hiszen nagyon szépen összefoglalta önkéntesünk Gyergyó alfaluból Molnár Rózália a Mariatont. Így szól az üzenet: nagy hálával és köszönettel tartozunk a Mária Rádió összes dolgozójáért, önkénteseiért, mindjájuknak fizesse meg a szűzanya jóságukat a sok szép műsorért, nagyon sok betegnek, magányosnak, idősnek lelki táplálék a Mária Rádió. Köszönetemet fejezem ki az adakozóknak, a Jóisten fizesse vissza jóságukat. Köszönöm azoknak, akik segítettek a pénz adományokkal összegyűjtésben, mint Vizoli Magdolna, Lőrinc Ilus, Pál Margit és Hobai Orsolya. Szeretettel Molnár Rózália a Gyergyó alfaluból 2026. májusában. Görgényi Tündének be volt jelentve vasárnapi 2500 lej, és utólag is még gyűlt 1150 lej, tehát így jön ki az 3650 lej tisztelettel. Nagyon szépen köszönjük mindenkinek az adományát, nem is tudtam volna szebben összefogalmazni, összerakni, mint ahogy Molnár Rózália önkéntesünk összerakta és köszönetét fejezi ki. Én is mindannyiuknak köszönetemet fejezem ki, hogy ilyen szépen tudtunk ünnepelni, és ilyen fontos önöknek a Mária Rádió. Köszönjük szépen!
1: Köszönjük mi is, kedves Gellért, köszönjük minden kedves hallgatónak, adakozónak, adományozónak, mindazoknak, akik a Mariaton segítették az imájukkal. Isten áldását kérem rád és családodra. Kedves Mária Rádió hallgatók, az elmúlt percekben Pál Gellértet hallották. Én úgy gondolom, hogy most már, ahogy mondottuk, a mai műsorunk az egy kicsit rövidre sikeredik. A következő jelenünk és jövünk műsora az majd Kati, úgy tudom, hogy június a hónap végén lesz, igaz?
2: Így van, ugyanis elkezdődnek az iskolai vakációk, szabadságok, és az adományok is kicsit kevesebb van, és azt beszéltük, hogy június 30-án lesz a következő élőadás, hisz akkor már Marosvásárhelyen is lezajlik az önkéntes találkozó Temesváron, Aradon, illetve Sepsiszentgyörgyi kolléganőnk Görgényi Tünde is be fog tudni számolni az adományokról.
1: Még egy információt szeretnék elmondani a kedves hallgatóknak, hogy a kolozsvári stúdió ünneplése az elmarad a sűrű program miatt, amely a kolozsvári egyházközséget illeti, hisz most a nyár folyamán indulnak be a Kolozs megyében a

0: búcsú szezon, úgymond, és egyeztetéssel, a főesperessel való egyeztetés alapján elhalasztottuk szeptember vagy októberre, tehát nyugodjanak meg a kedves kolozsvári önkénteseink, hallgatóink, hogy nem feledkeztünk el a stúdió ünnepléséről, hanem a sűrű program miatt elhalasztottuk egy későbbi dátumra, de idejében fogjuk értesíteni a kedves hallgatóinkat is.
1: Így van, így van.
0: Igen, köszönjük még egyszer mindenkinek mindent, adományt, imát, és úgy gondolom, hogy akkor egy szép napot kívánva elbúcsúzunk, akik önökkel voltak.
1: Kovács Katalin
0: és Tibor atya, dicsértessék a Jézus Krisztus.

Dicsétessék a Jézus Krisztus, nagyon szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. A mai műsoromban, a mostani műsoromban szintén az adakozásról szeretnék egy pár gondolatot megosztani a kedves hallgatókkal. Tudjuk, hogy az év végéhez közeledünk rohamosan, és ilyenkor mindig visszaszoktunk tekinteni az örömeinkre, a bánatainkra, talán a költségvetésünkre, eredményekre vagy eredménytelenségre. És feltevődik a kérdés, hogy vajon hálaadásra találunk-e több okot, vagy inkább a hiányérzet dominál. És feltehetjük azt a kérdést is, hogy ki mit adott. Mert tudjuk, hogy jobb adni, mint kapni. És ez annyiszor hallott közhely, de mégis annyiszor megtapasztalt valóság. Miből van több az életünkben? Valószínűleg úgy gondoljuk, hogy akinek több van, az tud többet adni. Akinek kevesebb, az kevesebbet. Akinek nincs, az pedig csak annyit tehet, hogy várja, hogy kapjon. És ismét a kérdést feltehetjük, hogy vajon mi melyik kategóriába soroljuk magunkat? Sok lehetőségünk van. Van bőven felesleg? Vagy van, amit tudunk adni, de jó lenne, ha szükségeinket betöltené valaki? Esetleg csak a hiányt látjuk magunk körül, és mindenünk, amink van, az életszükségletekhez kellenek? Vagy talán a lelkiekben vagyunk így? Nélkülöznöd kell? Esetleg magányos vagy? Szükséged lenne valamire? Nem, hogy te vagy. Sőt, így haszontalannak érzed magad, hogy te nem tudsz adni. Tehát Jézus Krisztusnak a szavai mindannyiunkhoz szólnak. Legyünk éppen bármilyen helyzetben. Mert példaként valaki olyat állít elénk, aki az utolsó kategóriába tartozik. Aki szegény, aki magányos. És itt a szentírási részletre gondolhatunk, a szegény özvegyasszony történetére, példázatára, amelyet Jézus Krisztus mondott a tanítványainak, amikor azt mondja, hogy őrizkedjetek az írástudóktól, akik szeretnek hosszú köntösben járni, és szeretik, ha köszöntik őket a tereken. És ekkor mondja el a történetet, hogy leül Jézus a templomi perselyhez szembe, nézi, hogyan dobja a pénzt a sokaság a perselybe, sok gazdag, nagyon sok szegény is, de az özvegyasszony a két fillérjével, és Jézus oda hívja a tanítványait, és azt mondja nekik, hogy ez a szegény özvegyasszony mindenkinél többet dobott a perselybe. Mert mindannyian a fölöslegükből dobtak, ő azonban a szegénységéből dobta bele mindazt, amilyen csak volt, tehát az egész vagyonát. És Jézus ezt állítja elénk, példaként, aki az utolsó kategóriába tartozik, aki szegény volt, aki magányos volt, és mégis ő tudta a legtöbbet adni, akkor mégiscsak gazdag volt. Mert a történetben nem csak azt látjuk, hogy a gazdag és a szegény is ad, hanem azt, hogy a szegény adja a legtöbbet Jézus szerint. De hogy is van ez? Van egy olyan mondás, hogy akinek semmije sincs, az mindig könnyebben ad, hogy adj és kapni fogsz sokkal többet, mint valaha gondoltad volna. És Jézus Krisztus ebben a történetben az írástudókról beszél, hogy díszes köntösben jártak, keltek a tereken, elvárták, hogy köszöngessenek nekik, a főhelyekre tartottak igényt az alkalmakon, kihasználták az özvegyeket, aránytalanul sok pénzért vállalták, hogy védelmezik őket, színlelésből imádkoztak. És hosszú ez a sor, jól ismeri őket Jézus, látja, hogy cselekedeteik mögül hiányzik a szeretet. Tehát a mozgató rugó más. Tele voltak becsvágyjal, nyereségvágyjal, képmutatással, pedig ők próbálták mindezt leplezni, burkolni. Azzal, hogy csak Isten törvényének szereznek dicsőséget, a szegényekkel is foglalkoznak, a buzgó imádsággal példát mutatnak, mint előjárók. Pedig Jézus éppen elrettentő
példaként mutat rájuk. Milyen szomorú, hogy a lelki vezetőkre kell ezt mondania, hogy óvakodjanak tőlük. Vajon ma mit mondana az emberiség lelki vezetőire, akikre ma hallgatnak az emberek? Azokra, akik szintén szeretet nélkül cselekszenek önös érdekeik miatt. Ma sem mondana mást, óvakodjatok tőlük. Az ilyen viselkedéstől óvja a tanítványokat, akiket a szolgálatra készít. Mert aki szolgál, azokat ilyen kísértések érik. Hiszen az írástudóknak szolgálniuk kellett volna, hatalmukat, befolyásukat az Isten ügyének szentelni. Nekik lett volna lehetőségük áldozni Istennek, adni másoknak, és ők mégiscsak elvettek vagyont, tiszteletet, hitet. Lehetőségeikkel önző módon éltek. És ott van a másik oldalon a szegény özvegy, akinek semmije sincs. Se hatalma, se pénze, se társa. Egy özvegy, akikről olvastuk, hogy kihasználják őket, akitől a legkevésbé várnánk, hogy adjon. Akinek kéregetni kellene segítséget kérni, ő ad. Méghozzá a legtöbbet. A templomban 13 harsona alakú persely volt. Az egyikkel az égő áldozatot lehetett kiváltani, ő 2 fillért adott, de abban mindenét, egész vagyonát. És ez sokkal többet ér, mint a gazdagok feleslege. Megtarthatta volna az egyik pénzérmét, hogy 1-2 napi betevője meglegyen, de ő mégis odaszánta Istennek. Hogy lehetett erre képes? Melyikünk tenni ezt ma meg? Azt hiszem, még mi is őrültnek néznénk, aki összes megtakarított vagyonát és készpénzét bedobná, de ő mégis bizalmas volt. Ekkora bizalom volt benne. Mindenét adja, egész önmagát odaadja, és így ő válik égő áldozattá. Tehát az özvegy a semmiből többet adott önzetlenül. És adománya természetesen nem anyagi értékben múlja felül a gazdagokét, hanem minőségileg. Ez az, amiért ő többet ad. De hát az adakozásnál feltehetjük a kérdést, nem az összeg a cél? Nem az, hogy amire történik az adakozás, az sikeres legyen? Mert akkor a több pénzért kellene hálásabbnak lenni. Nem az összeg a cél, nem a pénz a lényeg az adakozásnál. Az is lényeg az adakozásnál, de leginkább a szándék, a lelkület, ami szerint ad valaki. Kedves Mária Rádió hallgatók, tehát az adományvonalaink működnek, a 02-59-420-777, illetve 0359-420-777-es telefonszámokat hívhatják az önkénteseink, ott várják az önök hívásait, ahová bejelenthetik az összeget, amit szeretnének adakozni a Mária Rádió fennmaradásáért és a Mária Rádió javára. Egy rövid szünet után folytatjuk tovább az elmélkedésünket, maradjanak továbbra is velünk.

Kedves már a rádió hallgatók, tehát még egyszer mondanám, az adományvonalaink működnek, a 0259-420-777, illetve 0359-420-777. Egy gyönyörű, szép ének után folytatnám a gondolatmenetünket az adakozásról. Nagyon sokszor úgymond elvakítanak bennünket a számok. És azt becsüljük meg jobban, és azt látjuk meg, amikor valaki számszerűleg sokat ad. Vagy aki befolyásos, és csak egy biccentése nagyobb hatású. És nem veszük észre, aki a teljes energiáját, vagyonát adja, mivel az matematikai számok szerint kevesebb a gazdag aprójától is. Igen, tehát nem rendelkezünk egyforma lehetőségekkel, van, aki tehetősebb, és van, aki kevésbé. Ezért nem az adomány számszerű értéke, hanem a lehetőségekhez képest való aránya számít. És ezt látja Jézus. És ilyen látásra van szükségünk nekünk is. Ő nem emberi mértékegységek szerint mér. Gondoljunk csak arra, hogy mi kapunk ajándékot. És az ajándékozásban sem az ajándék a lényeg. Lehet, hogy olyat kapunk, ami nekünk nem a legfontosabb. Ami már van, nincs rá szükség. De azt nem biztos, hogy tudta a másik. Viszont ha nagy szeretettel adta, azt érezzük, és mégis jobban esik. Többet jelent egy kisgyermek őszinte rajza és ákon-bákon betűi, mintha valaki az utcán a világ legszebb verses kötetét a kezünkbe nyomja. Anyagiakban értékesebb az utóbbi, de mégis melyik az igazából értékesebb? Mert ebben is a szeretet ereje van. Az Isten mértékrendje más, mint ahogy mi emberi mértékkel mérni tudunk. Ő nem az a pénzérmeken szereplő számokat adja össze. Mi csak erre vagyunk képesek, hiszen a szeretet, a bizalom, a hit az nem mérhető. Az egyik zenekar egyik számának a refrénje ez, hogy hány méter a szeretet, s ha mérhető, ki méri meg? Nagyon jó kérdés. Az adakozásnál tehát, kedves Mária Rádió hallgatók, a ajándékozásnál is a szándék a lényeg. A gazdag, ha a fölöslegéből ad, akkor nem hoz áldozatot. Péter apostol írja az első levelében, hogy ha jogosan kapunk büntetést, akkor azt el kell viselni, mert az természetes. Az a tiszteletre méltó, ha a jogtalanul kapott büntetést tűrjük. Ugyanígy, ha olyan szolgálatot teszünk, ami semmi terhet nem jelent, az sem áldozat. Az őszinte szeretetet az áldozat fejezi ki. Tehát nem kell lemondani semmiről, de ha áldozattal szolgálunk, akkor már kell a hit, szeretet. Természetesen ez nem üdvösségünk feltétele, hanem következménye az Isten által megérintett életnek, hiszen ezt is kérte Jézus az övéitől, akiket megérintett az ő szava. Hogyha bíznak benne, hagyjanak hátra mindent, mondjanak le mindenről, és ne aggodalmaskodjanak, ahogy az özvegyasszony tett. De sokszor ez nehezünkre esik. És megtörténhet, hogy azt éreztük, már nincs semmink, amit adhatnánk, és mégis megpróbáljuk. És azt gondoljuk, érezzük, hogy nem kapunk érte semmit. Vagy amikor egy év végén keserűséggel vetünk számot, és hiányérzetünk támad. Az özvegy is érezhette volna így, de ismerjük a szentírási kérdést, mit van, amit nem kaptál? Mindent tehát tőle kaptunk. És ha mindenünket, amink van, odaadnánk, akkor se szólhatnánk semmit. Hiszen az életünket, a világot, amiben élünk, ő alkotta. De mindenünket nem tudjuk odaadni. Sőt, újra meg újra rá kell döbbennünk, hogy ő adja nekünk mindenét. Egy szülőt fiát adta értünk. Ezért kell olyan odaadással fordulnunk felé, ahogy az asszony teszi. Kifejezni hálánkat a gondviselő Isten iránt, és azt, hogy bár szükségünk van anyagi javakra, nem függünk azoktól. Mert ha anyagiakban nekünk is szerények a lehetőségeink, akkor vállalhatunk más szolgálatot is.
de mindig erőnk teljéből odaszánva magunkat. Nem csak pénzt lehet adni, hanem időt, energiát, erőt, segítséget. Ez is mind adomány, mely segítségül lehet másoknak. Így az adakozás összekapcsol jobban a közösséggel. Ha tudunk őszintén, bátran adni, és ha érezzük, hogy ilyen közösségben vagyunk, ahol őszintén, bátran adnak az emberek, akkor sokkal nyitottabbak lehetünk egymás felé. Akkor nem szégyeljük, ha nekünk valamiből kevés van, mert tudjuk, hogy van, aki segíthet, és nem szégyeljük, hogy ha valamiből több van, mert meglátjuk, hogy hol segíthetünk. És ez valóban így van, nem csak az anyagiakkal. Amikor valamilyen szolgálatra felkérünk valakit, néha érezhető, hogy nem igazán van kedve hozzá, de mégis vállalja. Az kellemetlen érzés. De amikor valaki lelkesedéssel, szeretettel, örömmel végzi el a szolgálatot, abban megjelenik a köztünk jelenlévő Isten országa. És aki szolgált már, adott már, az bizonyára megtapasztalta, hogy ha adunk, mindig kapunk is. A történet szereplője bár név nélkül, de mai napig fennmaradt számunkra. Fennmaradt az örökké valóságnak. És abban is biztosak lehetünk, hogy Jézus szava, hogy bizony mondom nektek, szavai is örök érvényűek, és az özvegy valóban örökké valóságra talált, üdvösségre talált. A mi jutalmunk is ez. És aki így tud adni, nem sajnálja pénzét, energiáját Isten ügyétől, hittel ad. És ha így ad, annak nem lehet más a jutalma. Mert aki lélekkel ad, az már nem feltételnek gondolja adományát az üdvösséghez, hanem az elfogadott kegyelem miatti hálából tud így adni. Akkor is, ha itt a földön, akármiben nélkülözik. Testiekben, anyagiakban, lelkiekben, stb. De aki ad, az mindezeken felül tud emelkedni. Mert amikor ad, felismeri, hogy mégsem nincs telen, és mivel van, akinek adni tud, így meglátja, hogy nincs egyedül. Ugyanakkor, aki jól ismeri Jézus életét és tanításait, annak már eszébe juthattak ezek a szavak, hogy amikor adományt adsz, ne tudja a bal kezed, mit tesz a jobb. És ennek egyik oldala magát az adományozót érinti. Tehát nem azért kell adni, hogy tiszteljenek, nem képmutató van, amiről Jézus beszél, pedig van, aki a nagylelkű adakozásával is a hírnevét szereti gyarapítani. A másik oldal pedig a többiekhez szól. Ne nézd, hogy a többiek mennyit adnak. Nem a másikhoz kell mérni magunkat, hanem saját lehetőségeinkhez, adottságainkhoz. Ahogyan a sportban is például, sokszor egy versenyzőnél nem a győzelem a cél, hanem boldog egy sokadik helyezéstől is, ha a saját legjobbját megjavította. Ne vizsgáljuk, hogy a másik mennyit dob és mennyit szolgál, mert megnyugodhatok, ha a legszegényebb embernél többet dobok, de ha csak a feleslegemből adok, akkor mégis kevesebbet adtam. Felvetődik a kérdés, hogy akkor Jézus és a tanítványok mégis miért nézik, hogy ki mennyit dob? Miért figyelik, hogy a gazdag sokat dob, a szegény keveset, nem furcsa ez? Hát ők mégsem kíváncsiskodtak, nem kutakodtak senki pénztárcájában, ugyanis akkor az adakozás úgy történhetett, hogy a persely mellett álló papnak be kellett mutatni az adományt és a célját elmondani. Tehát gyakorlatilag így nyilvánossá vált az adakozás. Szegény asszony talán még szégyelte is magát, és nem tudta, milyen kiváltságos, hogy maga Jézus példának állítja őt a tanítványok elé. De ez még mindig nem azt jelenti, hogy nekünk is kíváncsiskodni kell, hogy ki mennyit ad, még ha jó szándékkal is tennénk. Jézus ott, hogy tanítson, megtette egyszer, hogy elmondta, mit is látnak. De mi magunktól nem ismerjük a másik helyzetét, ezért nem kell, nem szabad megítélnünk. Tehát az egyetlen lehetőségünk, hogy magunkba nézzünk, hogy saját lehetőségemhez képest mennyire tudom én Istent szolgálni. És éppen ezért is mondja Jézus, hogy ne tudja a bal kéz, mit tesz a jobb. Az csak Istenre tartozik. Ő viszont ezt tökéletesen jól látja. A te atyád látja, ami titokban történik, és megfizet neked.
Tehát ez szerint, ahogy látta az özvegyet és rögtön felismerte élethelyzetét, tehát megjutalmazza az adakozót. Megjutalmaz, tehát higgyünk Jézusnak, mert aki ad, az valóban kap is. Aki másokat felüdít, maga is felüdül. Mert az igazi öröm a szeretetünk kifejezése és átadása. És ezt megtehetjük Isten felé és egymás felé is. Minden szolgálat, ami örömöt szerez valakinek, és a szolgálatot végzőt is örömmel tölti el. Mit kaptunk, és mit adunk? Aki azonban Isten láthatatlan erejében bízik, az a legnagyobb dicséretet és megbecsülést kapja tőle. Mert aki a semmiből ad, az nem a maga hasznát nézi. És nézzünk mi is a láthatók mögé, ismerjük fel, amikor valakinek a tetteiben kifejeződik Isten iránti bizalma, és engedjük, hogy ez minket is megváltoztasson.

Jó tanács. Ferenc Emese, szociális munkás, segítségnyújtó műsora következik.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat a kolozsvári stúdióból, a mikrofonnál Ferenc Emessét hallják. Jó tanács című műsorunkat folytatjuk, Viktor Frankl mégis mondj igent az életre című könyvének ismertetésével. Már a 151. oldalnál tartunk, úgyhogy nincs olyan sok hátra, de a java még azért hátra van. Az élet értelmének kérdésével foglalkozunk ma. Valójában arra van szükség, hogy az élet értelmére vonatkozó kérdés irányát megfordítsuk. Meg kell tanulnunk, hogy a kétségbe esett embereket arról győzzük meg, hogy soha nem az a lényeges, hogy mi mit várhatunk el az élettől, ennél sokkal fontosabb, mit vár el tőlünk az élet. Szakszerű filozófiai megfogalmazásban azt mondhatnánk, hogy egyfajta kopernikuszi fordulatról van szó, arról tehát, hogy nem egyszerűen az élet értelmére kérdezünk rá, hanem mi tekintjük magunkat úgy, mint akikhez a kérdés szól, mi vagyunk azok, akiknek az élet minden nap, minden órájában kérdéseket tesz fel. Kérdéseket, amelyeket nekünk kell megválaszolnunk, amelyekre nem hiába való töprengések és üres szólamok adják meg a helyes választ, hanem egyedül a cselekvés, a helyes magatartás. Végső soron semmi más, csak az, ez jelenti az életet. Kell tudnunk viselni a felelősséget azért, hogy helyesen válaszoltunk az élet által feltett kérdésekre, hogy eleget tettünk azoknak a feladatoknak, amelyekkel mindenkit szembesít az élet, hogy életünk minden órájában eleget tettünk a pillanat felszólításának. Ez a követelmény, ezzel együtt a létértelme minden ember esetében más és más, s pillanatról pillanatra változik. Sohasem fogalmazható meg tehát általánosságban az emberi életértelme, az életértelmére vonatkozó kérdésre sosem adható általános válasz, az élet fogalmán itt most nem valamiféle meghatározhatatlan általánosságot értünk, hanem mindenkor egy adott konkrétumot, ami tehát azt jelenti, hogy az élet velünk szemben állított követelményei is mindig konkrétak. Ezt a konkrétumot magában hordozza az ember sorsa, amely minden ember egyszeri és egyedi sorsa. Egyetlen embert és egyetlen sorsot sem lehet összevetni egy másikkal. Egyetlen helyzet sem ismétlődik meg. És az embert minden adott helyzet más-más viselkedésre szólít fel. Egyszer azt követeli tőle az adott szituáció, hogy cselekedjék, tehát igyekezzék tevékenyen alakítani a sorsát, máskor azt, hogy használja ki azokat az alkalmakat, amelyek értéklehetőségek megvalósítását kínálják, és megint máskor azt, hogy egyszerűen csak vállalja rá kimért sorsot. Minden helyzet közös vonása azonban egyszeri és egyedi volta, ami éppen ezért mindig csak egyetlen egy helyes választ hordoz magában, egyedül azzal válaszolható meg a konkrét szituációban rejlő kérdés. Abban is felelhető a feladat, hogy a sors szenvedést mér az emberre. A szenvedést, mint minden más kihívás, egyszeri feladat elé állít bennünket. Az embert szenvedése is el kell juttassa annak tudatáig, hogy ő ezzel az adott, kínokkal teli sorsával egyszeri és egyedi módon áll úgy szólván az egész kozmoszban. Sorsát senki át nem vállalhatja, kínjait senki el nem szenvedheti helyette. Abban azonban, ahogy az adott sors által sújtott ember szenvedését elviseli, szintén ott rejlik egy egyedülálló teljesítmény egyszeri lehetősége. És ez a felfogás számunkra a koncentrációs táborban a legkevésbé sem valami életidegen filozófálgatást jelentett. Számunkra ez volt az egyetlen beállítódás, ami még segíthetett rajtunk. Mert egyedül ezek a gondolatok segítettek hozzá bennünket ahhoz, hogy akkor se essünk kétségbe, ha már egyáltalán nem látunk reményt arra, hogy életben maradjunk. Mert a mi esetünkben már régen nem arról volt szó, hogy az élet értelmének kérdésre keressük a választ, mint ahogyan ez a kérdés a maga naivitásában sokszor megfogalmazódik, s amin mindössze olyasmit kell értenünk, mint valamilyen cél megvalósítását azáltal, hogy alkotóan létrehozunk valamit. Számunkra az élet értelme olyan totalitást jelentett, mely magába foglalja a halált is, s így nem csak az élet, hanem a szenvedés és a halál is értelemmel telítődött, s mi ezért az élteremért küzdöttünk. S ha már nyilvánvalóvá vált számunkra a szenvedés értelme, óvakodtunk attól,
hogy a tábori élet által ránk zúdított szenvedés sokasságát alábecsüljük, vagy lekicsinyeljük, oly módon, hogy elnyomjuk azokat, vagy magunkat becsapva megpróbáljunk nem tudomást venni róluk, például úgy, hogy görcsösen ragaszkodunk valamiféle csalóka optimizmushoz. Számunkra a szenvedés is olyan feladattá vált, amelynek értelmes volta elől nem akartunk elzárkozni. Feltárult előttünk a szenvedés teljesítményjellege, az a teljesítményjelleg, amit Rilkét arra indította, hogy így kiáltson fel. Mennyi felszenvedni valunk van? Ahogyan feldolgozásról szoktunk beszélni, úgy használja Rilke felszenvedni szót. Nekünk bizony sokat fel kellett szenvednünk. Ám éppen ezért volt szükség arra, hogy a dolgokkal, a ránk zúdult szenvedéssel szembenézzünk, felvállalva azt is, hogy közben valaki gyengének mutatkozik, hogy olykor talán titokban szabad folyást enged könnyeinek. De nem kellett volna szégyelni ezeket a könnyeket. A könnyek annak voltak a jelei, hogy az ember birtokában volt a legnagyobb bátorságnak. Volt bátorsága szenvedni. Ennek azonban csak kevesen voltak tudatában, s olykor szégyenkezve vallották be, hogy megint kísírták magukat, úgy, mint az a bajtársunk, aki egyszer arra a kérdésemre, hogy hogyan szabadult meg ödémájától, így válaszolt. Kísírtam magamból. A koncentrációs táborban a pszichoterápia, illetve pszichohigiénia halvány jelei, ha mutatkoznak egyáltalán, vagy egyéni, vagy kollektív jellegűek voltak. Ami az individuális pszichoterápiai próbálkozásokat illeti, gyakran sürgető, sőt életmentő kezelés formájában jelentkeztek, hiszen az ilyen törekvések többnyire az öngyilkosságtól mentették meg az embert. A legszigorúbban betartatták ugyanis azt a rendelkezést, amelyik megtiltotta, hogy megmentsük azokat, akik öngyilkosságot kíséreltek meg. Így például hivatalosan tilos volt felakasztva talált bajtársunkat levágni a kötélről. Természetesen már csak azért is fontosnak tartottuk, hogy a bajt megelőző beavatkozásról gondoskodjunk. Két esetre emlékszem vissza, melyek nem csak arra nézve jelentenek bizonyító erejű példát, hogy a fentebb taglalt nézetek a gyakorlatban megállják a helyüket, hanem a két eset figyelemre méltó hasonlóságáról is tanúskodik. Két férfiról van szó, akik bevallották egymásnak öngyilkossági szándékukat. Mindkettő általános és tipikus módon nyilatkozott, hogy már nincs mit várniuk az élettől. Mindkettőjük esetében azonban érdemes volt rámutatni, hogy az élet vár el tőlük valamit, hogy még van valami az életükben, a jövőjükben, ami rájuk vár. S valóban kiderült, hogy egyikőjükre egy ember várt, a gyereke, akihez rajongó szeretettel ragaszkodott, külföldön várt az apjára. Másikójukra pedig nem egy személy várt, hanem egy ügy, a műve. Ez a férfi tudnélik tudós volt, s egy bizonyos témában jelentetett meg könyvsorozatot, ami még nem volt teljes, befejezésre várt. A mű kiteljesedéséhez nélkülözhetetlen volt az ő munkája, tevékenységét senki más nem tudta volna elvégezni helyette, tehát ő sem volt kevésbé pótolhatatlan, mint az első esetben az apa, akinek gyermeke iránt érzett szeretete semmi mással ki nem váltható. Ez az egyszeriség és egyediség, ami minden embernek sajátja, s az egyetlen, ami értelmet ad az egyes ember létének, érvényesülhet akár egy mű létrehozásában vagy alkotó tevékenységben, de megnyilvánulhat egy másik ember személyében, az iránta érzett szeretetben is. Az ember számára azt tárja fel igazán a maga teljességében a saját léte és életben maradása iránti felelősségérzetet, ha tudatosodik benne, hogy egyetlen személy sem helyettesíthető vagy pótolható. Az az ember, akiben tudatosul az a felelősség, amit egy ráváró művel vagy egy ráváró szeretett emberrel szemben viselnie kell, az sohasem lesz képes arra, hogy eldobja az életét. Éppen mert tisztában van létének miértjével, éppen ezért majdnem minden hogyant is képes lesz elviselni. A kollektív pszichoterápia lehetőségei természetesen rendkívül korlátozottak voltak a táborban. E tekintetben mindenféle rábeszélés helyett egy valami hatott igazán. Személyes példa. Ha például csak egyetlen ember volt a blokkfelelősök között, aki nem akart basáskodni felettünk, ezerféle lehetősége adódott arra, hogy becsületes lénye és bátorító viselkedése messze menő és mély hatást gyakoroljon a befolyása alatt álló emberekre.
A magatartásnak, a személyes példaadásnak mindig közvetlenebb és nagyobb a hatása, mint a beszédnek. Olykor azonban a szó sem marad hatástalan, legalább akkor hat, ha külső okok fokozottan kiváltják a lélek visszhangját. Ennek kapcsán felidőződik bennem a következőkben ábrázolt eset, amikor egyfajta közös kitárulkozásra került sor, amit bizonyos külső körülmények váltottak ki, és az egész barak lakóinak felfokozott belső készenlétét sikerült pszichoterápiás szempontból kiaknázni. Rettenetes napunk volt. Röviddel ezelőtt a sorakozónál kihirdették, hogy mi minden számít mostantól kezdve szabotásnak, amit azonnali akasztással büntetnek. Ilyen súlyos bűncselekménynek számított például, ha keskeny csíkokat vágunk le elrongyolódott takarunkból, továbbá minden legcsekélyebb tolvajlás is. Nos, néhány nappal azelőtt egy éjhalál szélén álló fogoly besurrant a burgonyát tároló barakba, hogy egy pár kiló krumplit lopjon. A betörés ténye napvilágra került, s voltak foglyok, akik tudtak róla, ki volt a betörő. Miután a táborvezetés tudomást szerzett az esetről, követelte a bűnös kiszolgáltatását azzal a fenyegetéssel, hogy amennyiben erre nem kerül sor, az egész tábort egy egész napos étel megvonással büntetik. Természetesen 2500 bajtárs inkább éhezett, semmint hogy egyetlen embert akasztófára juttasson. Keveset beszéltünk, s ha mégis minden szó ingerülten hangzott. S aztán még történt valami, kialudt a villany. A rossz hangulat a tetőfokára hágott. Blokkfelelősünk azonban beszélgetést kezdeményezett azokról a dolgokról, amelyek mindannyiunkat foglalkoztattak. Azokról a bajtársainkról beszélt, sokan voltak akkortájt, akik az utóbbi napokban haltak meg, vagy betegség, öngyilkosság következtében. Arról is beszélt azonban, hogy mi áll ezeknek az elhalálozásoknak a hátterében. Legyen bár szó betegségről, vagy öngyilkosságról, az ok mindig ugyanaz. Az önfeladás. Blokkfelelősünk azt akarta, hogy beszélgessünk ezekről az esetekről, és keressünk választ arra a kérdésre, hogyan lehetne a további várható áldozatokat valahogy mégis megóvni a halálos kimenetelű belső önfeladástól. S a kérdést hozzám is intézte. Isten a megmondhatója, mennyire nem voltam abban a hangulatban, hogy pszichológiai fejtegetésekbe fogjak, vagy baraktársaimat lelki vigasztalásban részesítsem, hogy számukra úgymond orvosi lelki gondozást nyújtsak. Fáztam is, éhes voltam, kimerült és ingerült, csak úgy, mint a többiek. De össze kellett szednem magam, és ki kellett használnom a vissza nem térő alkalmat, mert biztatásra még soha nem volt olyan nagy szükség, mint akkor. Így tehát neki láttam, és azzal kezdtem, hogy minden kívülálló számára mennyire kilátástalannak tűnne a helyzetünk. És elismertem, mindenkinek igaza van, aki felmérte, milyen csekély túlélésünk valószínűsége. Ekkor még nem pusztított táborunkban a flektifusz járvány, mégis úgy ítéltem meg, hogy a túlélés esélye kb. 5%-nyi. És ezt megmondtam a bajtársaimnak. Mert ugyanakkor az is megmondtam nekik, hogy ami engem illet, mégsem gondolok arra, hogy feladjam a reményt és meghátráljak. Mert hiszen nincs ember, aki ismerni a jövőt, senki sem tudhatja, nem hozza talán már az elkövetkezendő óraváltozást. És ha nem is számíthatunk arra, hogy a belátható jövőben valamilyen biztató, hadi esemény bekövetkezik, ki tudná jobban, mint mi magunk tapasztalatával, hogy a táborban gyakran adódnak nem remélt lehetőségek, legalábbis néhányunk számára. Például váratlanul besorolják egy olyan kisebb szállítmányba, amely egy soron kívüli parancs különösen kedvező körülmények között végezhető munkára rendel, vagy valami hasonló változásnak nézelébe. Bekövetkezhetnek olyan események, amilyenekre mi, lágerfoglyok, vágyunk, s amelyek számunkra igazán nagy szerencsét jelentenek. Azonban nem csak a jövőről beszéltem, nem csak arról, hogy szerencsére nem láthatjuk előre sorsunkat, és nem csak táborbéli életünk szenvedésteli jelenéről, hanem a múltról is. Annak összes öröméről s arról, múltunk fénye hogyan ragyogja be mindennapjaink sötétségét. És idéztem a költőt, aki azt mondja, a világ semmilyen hatalma nem foszthat meg attól, amit átéltél. Mindazt, amit korábbi életünkben átéltünk, mindazt, amit élményeink által alkalmunk volt megvalósítani, ezt a belső gazdagságot semmi és senki többi el nem veheti tőlünk. Mindezt egyszer s mindenkorra átmentettük a valóságba. És még ha elmúlt is, éppen elmúlt volt a biztosíték arra, hogy megőrződik az örökké valóság számára.
Mert az elmúlás is a lét egyik megnyilvánulása, talán annak legbiztosabb formája. S végül azon lehetőségek sokasságáról beszéltem, amelyek hozzásegíthetnek bennünket ahhoz, hogy értelmes életet élhessünk. Arról igyekeztem bajtársaimat meggyőzni, hogy az emberi életnek mindig, minden körülmények között van értelmes, hogy a lét értelmes voltának végtelensége a szenvedést és a halált, a sanyargatást és az elmúlást is magába foglalja. És arra biztattam ezeket a szegény ördögöket, akik itt a szurok sötét barakban figyelmesen hallgatták szavaimat, hogy nézzenek szembe a ránk kimért sorssal, és helyzetük komolyságával, ám ne legyenek kicsinyhítőek, hanem őrizzék meg bátorságukat annak tudatában, hogy legyen bár küzdelmünk bármennyire is kilátástalan, annak értelmétől és méltóságától semmi sem fosztad meg bennünket. Mindannyiunkra bizakodásra tekint le valaki, mondtam nekik, ezekben a nehéz órákban, s különösen a sokunk számára közeledő utolsó pillanatban, valaki, egy barát, egy asszony, élő vagy halott, vagy az Isten. S azt várja tőlünk, hogy ne okozzunk csalódást neki, hogy ne szánalmasan szenvedjünk, hanem büszkén viseljük szenvedésünket és helytállással halálunk óráját. S végül beszéltem az áldozatról, arról, hogy annak mindenképpen van értelme. S arról, hogy az áldozat lényege éppen abban rejlik, hogy olyan körülmények között kell meghoznunk azt, amikor azzal ebben a világban, a sikervilágában látszólag semmi sem mérhető el. Legyen bár szó egy politikai eszme vagy egy másik ember érdekében hozott önfeláldozásról. És elmondtam nekik azt is, hogy azok, akik közülünk vallásos hitben élnek, minden bizonnyal könnyebben belátják ennek a felfogásnak a helytálló voltát. Meséltem nekik arról a bajtársunkról, aki lágerfogsága kezdetén mint egy szövetséget kötött a gondviseléssel. Saját szenvedését és halálát felajánlotta az általa legjobban szeretett emberért, hogy mindazért cserébe, amit neki kell elszenvednie, ő megkaphassa a jó halál kegyelmét. A férfi szenvedése és halála nem volt többé értelmetlen, hanem áldozattá vált, mély értelemmel teli áldozattá. Értelmetlenül nem akart szenvedni és meghalni, de ezt egyikünk sem akarja. És ez volt az, amit szavaimmal el akartam érni, hogy ebben a barakban, most, ebben a gyakorlatilag kilátástalan helyzetben is életünknek végső értelmet adjon. S hamarosan megtudtam, hogy fáradozásaim nem voltak hiába valók. Barakunk egyik verandáján hirtelen felvillant egy villanyégő fénye, s láthattam bajtársaim elgyötört alakját, akik könnyes szemmel vánszorogtak oda hozzám, hogy köszönetet mondjanak. Be kell azonban vallanom, hogy túlságosan ritkán volt lelki erőm ahhoz, hogy a velem együtt szenvedőkkel ilyen bensőséges kapcsolatba kerüljek, mint ezen az estén, s minden bizonnyal sok hasonló alkalmat kihasználatlanul hagytam, amit pedig a külső körülmények lehetővé tettek volna. Kedves hallgatók, innen folytatjuk 2 hét múlva. Köszönöm a figyelmüket, további áldott szép napot és jó rádiózást kívánok önöknek. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Mária Rádió. Egy fénysugárra lelkednek. Borszéken a 94.4-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntöm a rádió minden kedves hallgatóját, újra keddi napon, újra délhez közeledve, és folytatva az állandó elméleti felkészülésünket arra lelki életre, ami arra hivatott, hogy minket az örök hazába vezessen, majd örök célunkba érjünk, földi életünk befejeztével. És sok mindennel foglalkoztunk eddig is, folytatjuk ugyanezen a területen, egy kicsit másnak tűnő témával, de észre fogjuk venni, hogy nem más, hanem csak egy folytatása, egy ráadás, egy előbbre menetel ez a tény, ez a hozzáállás, ez a magatartás, amiről fogunk beszélni. Nem kitalálható ezekből a szavakból, hogy mi lesz a téma, viszont a múlt alkalommal mintegy felvezettem, és nagyon röviden beszéltünk róla, ez a lelki vezetés. Minden embernek szüksége van lelki vezetőre, mondhatjuk ezt határozottan és kijelentő módban. Maga az Úr Jézus jelentette ki a vezetéssel kapcsolatban, senki se vezethet világtalant, mert mind a ketten gödörbe esnek. Hogyha én világtalan vagyok, vagyis nem látom magam előtt az összes eszközt a célhoz, nem lehetek saját magam vezetője startból, mert akkor vakként vakot vezetek és gödörbe esek. Nem érhetem el a saját célomat. Ugyanakkor azt is tudjuk, hogy az eredeti bűn következtében annyira meggyengült a mi akaratunk, hogy nem tudunk önmagunktól szinte mondjuk úgy önerőből előre haladni, csak segítséggel, és nem is látunk tisztán, mert elhomályosult az elménk. Ezért szükségünk van mindig egy kívülállóra, elsősorban egy földi kívülállóra, és szükségünk van arra, aki a legfőbb vezetőnk, és ez nem más, mint maga a Szentlélek. Látni fogjuk, hogy a lelki vezetésnek tulajdonképpen a triója az nem más, mint a lelki vezetett, a lelki vezető és a Szentlélek, amely tulajdonképpen mindkettőt vezeti és irányítja ahhoz, hogy a célukat elérjék. A lelki vezetés tulajdonképpen egy folyamatos bízalmi beszélgetés a hívő ember, tehát hívő kell, hogy legyen valaki, aki kéri és felvállal

azt, hogy vezettet legyen. Hívő, ami elsősorban az embertársba vetett minimális bízalmat feltételezi, és nem utolsó sorban azt, hogy aki vezeti, az tényleg jó irányba teszi. A lelki vezető mellett ott van a Szentlélek, és így alakul ki mondjuk úgy egy hármas párbeszéd. Tehát látni fogjuk, hogy a lelki vezetés elengedhetetlen feltétele többek között maga az imádság, amit úgy egyénileg elvégeznek előkészületként, vagy közösségileg, vagy mindkettő, illetve a lelki vezetés alkalmával szintén közös imádság, amely folyamatosan biztosítja azt, hogy az ember le ne térjen a helyes útról, és ne fusson zátonyra a legnagyobb jó indulattal. Mindannyian tudjuk, amikor két ember beszélget, elkezdenek egy témáról tárgyalni, és ahogy szó szót hoz, előbb-utóbb elkalandoznak, és egészen másról kezdenek beszélni. Amire talán befejezik, és minél hosszabb a beszélgetés, annál biztosabb, hogy ma arra sem emlékeznek, hogy mivel kezdték. Mert az ember elkalandozik, és ebben nincsen semmi rossz tulajdonképpen, mert a beszédben nincs egy meghatározott téma, nem lehet azt eldönteni előre, hogy amikor majd találkozunk, csak erről fogunk majd beszélni, tehát ilyen nincs. Két ember, amikor beszélget, aktuális témákat választhatnak, van bőségesen miből, vagy éppenséggel közös témát, hogyha el is kezdenek, nem hiba, nem bűn attól eltérni, és egészen másról beszélgetni. Lelki vezetésben is bizonyos szempontból megengedett az, hogy az ember eltérjen és picit váltson. A lényeg az, hogy mégis a közelben maradjon a lelki életnek. Tehát nem kezdhetünk el úgy beszélgetni lelki vezetetként egy lelki vezetővel, hogy beszélünk a mi múltunkról, hogy egy kicsit jobban előkerüljenek talán a múltnak a hibái és a kiküszöbölésre váró akadályai, és utána pedig áttérünk az időjárásra, onnan a politikába, onnan pedig a sportba, tehát ez így nem helyén való, hanem beszélhetünk úgy valakinek a múltjáról, akár a polgári, akár a vallásos múltjáról, hogy közben kitérünk egy családi helyzetre, kitérünk a megoldás készségére bizonyos területeken, és így tovább. Tehát ez csak egy példa volt, nem feltétlenül ebben a sorrendben is ilyen módon vannak a kitérők. De még egyszer mondom, a lényeg az, hogy a lelki világnak a közelébe kell maradjunk a kitérő témával is. A Szentlélek természetesen úgy irányít bennünket, hogyha mi nyitottak vagyunk az ő sugallatainak a befogadására. A Szentlélek, akár csak a mennyei Atya és akár csak a Fiú Isten, soha nem erőszakol ránk semmit. Az ő sugallatai, az ő tanítása oly módon válnak számunkra irányelvekké, sőt mondhatjuk úgy az előre haladásban kötelezővé, hogyha mi azt képesek vagyunk meghallgatni és befogadni. Ha nem, a Szentlélek nem fog ránk csapni, hogy miért nem így, nem fog osztályozni, hogy mai alkalommal csak egy elégtelent kaphatunk, mert nem. Ő türelmesen vár, de ha lehet ilyen emberi tulajdonsága felruházni a szent lelket, akkor állíthatjuk azt, hogy de szomorú, mert látja, megvan bennem a jó szándék, a jó indulat, akarok valami többet a lelki életben, az életemben, viszont nem vagyok annyira összeszedett, és nincs annyi akaraterő bennem, hogy minden további nélkül ezt az utat járjam. Örökké elkalandozok, örökké valamerre másra figyelek. Így, ha nem összpontosítok a lelkiekre, akkor természetesen, hogy szinte eredménytelenné válik egy-egy ilyen lelki vezetési találkozó is. Hiszen találkozókból áll.
lelki vezetőm nem föltenül az én közelemben állandó jelleggel, sőt, legtöbbször nem, mert nem családtagot választunk lelki vezetőnek, ez szinte ugyanaz a valaki és a világtalannak a példája lenne, mert amennyiben a családtagjaim a helyzet magaslatán állnának, tehát jóval magasabb szinten lelki vonatkozásban, mint én, akkor se tudnának vezetni jobban, mint a mindennapi élet beszélgetései, a mindennapi élet példaadásai nyújtanak. Ha az nem hatásos rám, akkor a beszélgetés, egy ilyen komolyabb lelki beszélgetés sem hatna. Ezért fontos, hogy ne közvetlen közelemből legyen a lelki vezető, azért, mert fennáll a lehetőség arra, és fennáll a veszély arra, hogy nem tudok előre haladni túlságosan. Sőt, azt is leszögezhetjük, hogy a lelki vezetőm nem lehet pusztán egy fokkal jobb, mint én, vagy nagy magasabb szinten, mint én. Mert ez szintén ugyanabban a helyzetbe vezet, mint az előző, amit említettem. A tanárok esetében, amikor valakit felkérnek például helyettesíteni, mert az egyik szaktanár lebetegedett, vagy kifejezetten tanár segédnek van valaki kinevezve, és hosszabb időn keresztül kell, hogy helyettesítsen, sokszor a gyakorlat azt mutatja, hogy a tanár segéd, a felkért helyettesítő igyekszik a leckét előre átnézni, felépíti magának az előadást, és egy fokkal, egy lépéssel van előbbre a témában, mint a tanulók. Ez nem jó. Bizonyára tud értékes dolgokat mondani, tud érdekességeket nyújtani, viszont nem elegendő. Mert ahhoz, hogy igazi tudást és igazi előremenetelt még a tudományban is biztosítson valaki, kell legyen egy koncepciója, egy hosszú távú, kell legyen egy rálátása maga az anyagra, és annak a függvényében építi fel az óráját, hogy a következő milyen lesz, és az utána levő is milyen lesz. Tehát nem hiába a tanárok megírják az év elején, tulajdonképpen az egész évnek a lecke tervét, amit természetesen, hogy le is adnak a megfelelő hivataloknál, kezdve az iskola igazgatósága is, folytatva a tanügyminisztérium, tanfelügyelőség megfelelő osztályán. Tehát csak így lehet igazán elmondani azt, hogy igen, a diák valami értékeset, tartalmasat fog kapni, fog részesülni benne. Lelki vezető se lehet pusztán egy fokkal előbbre, mert azzal, hogy ő valamit most tud mondani, valami okosat, valami bölcset egy helyzet megoldására, ez még nem jelent igazi lelki vezetést. A lelki vezetés, amint a maga kifejezés is mondja, igényel egy folyamatot, igényel egy hosszabb távot, ahol még azt is be kell vállalni, hogy talán nagyon kicsi léptekkel haladunk előre, mert az ember nem olyan, mint egy számítógép, hogy alig várja, hogy beüssük az összes adatot, amire szükség van, és onnan már minden rendben, a számítógép majd azokat az adatokat feldolgozza, osztályozza, értékeli, kihoz valami statisztikát, vagy bármi hasonlót. Nem, a lelkélet nem ilyen. Lelkéletben sokszor megtörténik az, hogy icipici előre menettel tapasztalható, szinte észrevétlen. Viszont a kitartás abban, hogy igen, én továbbra is akarok haladni, annak ellenére, hogy csiga haladásnak tűnik az egész, ezzel elsőben önmagamnak bizonyítom, hogy akarom. Nem alom fel. Megtörténik az is, sőt biztos, hogy régi hibáimba vissza-vissza esek, annak ellenére, hogy igyekezek most már komolyabban ezeket elkerülni. Mert a gyarlóságom, nyitottságom a bűnre, a gyengeségem a sátán kísértései előtt nem szűnik meg.
fokozottabban kéne ezek ellen harcoljak, de talán még nem vagyok elég erős, nem vagyok igazán felkészülve arra, hogy a harcaim révén én ezen a téren is nagy lépteket tegyek. Lehet, hogy ott is kicsidenként, nagyon lassan, sőt hosszú távon tudok leszokni régi hibáimról. Viszont ez nem kell elkeserítsen, nem kell visszafogjon attól, hogy igen, akarok előre haladni, és végképp nem kéne engem visszatartson attól, hogy én őszinte legyek önmagamhoz és lelki vezetőmhöz, amennyiben el tudom mondani, én még mindig ott tartok, ahol kezdtem, vagy talán van egy visszaesésem is. A lelki vezetés tehát egy folyamat, ami nem egy-egy pillanatnyi helyzet megoldása. Van egy nehézségem, keresek egy úgynevezett lelkivezetőt, azt próbálom vele megbeszélni, kapok valami tanácsot, sőt az a tanács nagyon jó és beválik, és onnan kész, folyik az élet tovább, immár újra lelkivezető nélkül. Nem. Ez így megint nem helyes, nem lelkivezetőt kerestem, hanem egy nálamnál okosabb, bölcs embert, aki pillanatnyi helyzetemben talán segített, de sok minden még nem oldódott meg életemben. Ezért fontos, hogy felismerjem, mind hívő ember, szükségem van olyan állandó lelki vezetőre, aki az élet mindennapjaiban kísér engem, nem a mindennapos találkozás által, hanem az időnkénti találkozásokkor való helyzet feldolgozása által, mert a lelki vezető nem az én döntő, illetve döntésre hivatott személy az életembe, hanem ő egy iránymutató, egy segítő. A lelki vezető mellett továbbra is én vagyok az, akinek döntenie kell az életben arról, hogyan tovább. Meghallgatom a lelki vezetőnek az elgondolásait, remélhetőleg az imádságos megoldásait, viszont a döntés az enyém, mert én kell megvalósítsam azt, amire buzdítottak. Én kell hallgassak továbbra is a Szentléleknek az irányítására. Én kell felvállaljam adott esetben a saját kudarcaimat is, hogyha valami nem sikerül. Nem hibáztathatom a lelkivezetőt arról, hogy nem jó lelkivezető, mert én semmivel sem lettem jobb. Türelmetlen vagyok önmagamhoz ilyenkor. Azt jelenti, hogy elvárnám, hogy egy-két beszélgetés, egy-két lelkivezetésnek nevezett találkozás alkalmával olyan szintre jussak, hogy onnan már minden menjen, mint a karikacsapás. Nem. Amint az előbb is említettem, tehát az előrehaladás lehet, hogy nagyon csiga léptekkel fog megvalósulni, lehet, hogy szinte észrevétlenül. A lelkivezetésnek legfőbb alapjai és jellemzői a következők. Mindenek előtt azt kell leszögezni, a lelki vezetésnek az igazi főszereplője maga a Szentlélek. A lelkivezető csupán eszköz és tanú, aki figyeli és kíséri a vezetett személyt Istenhez a lelki világ átalakítása, elmélyítése által. Továbbá, mint egy alap, fontos az imádság és ráhangolódás. És a ráhangolódás következtében, amikor az én lelki világom immár tud Istenre figyelni, és tud a lelki vezető szavain túl Isten mélységeit meghallani, megérezni, és a fontosságukat felfogni, akkor viszont már megtörténik a ráhagyatkozás is. Addig, amíg nem vagyok meggyőződve arról, hogy ténylegesen a Szentlélek Úr Isten az, akinek a tanítására és irányítására szükségem van, addig csak tudást akarok halmozni. Addig csak kíváncsi vagyok, hogy más mit tenne helyembe, hogyan oldaná meg.
Tehát elvárom, hogy megerősítsenek vagy a döntéseimben, vagy olyan okosnak tűnő megoldásokat kapjak, amely segít pillanatnyi helyzetemben. Amikor viszont már ráhagyatkozok a Szentlélekre, és ehhez kell az imádság és a felkészülés, tehát amikor már ráhagyatkozok, akkor már nem én szabom meg a feltételeket, nem én nyújtom a Szentléleknek az ötleteket, hogy mit is kéne velem tegyen, hogyan is kéne engem irányítson, hanem a ráhagyatkozás azt jelenti, szó szerint átengedem neki a kezdeményezést, engedem neki, hogy akár még általam kevésbé tetszetős úton vezessen, és az az út, bízok benne, és nem kételkedek, az az út biztos célba vezet. Amikor már megkérdelezek bármit a mindenható Isten, mind három személy munkájának az eszközeiből, és kezdek válogatni, hogy hát ezt nem így gondolom, és ezt talán másképp csinálnám, és tehát keresünk mi kifogásokat, onnantól én magamat szakítom el, tehát mint egy lecsatlakozom a Szentlélek Úristennek a kegyelmi hullámhosszáról, és megint visszakerülök oda, honnan indultam. Sőt, adott esetben rosszabb helyzetbe is kerülhetek. Miért? Miért állítjuk azt, hogy rosszabb helyzetbe? Mert amikor már egy bizonyos tudás szintet kezdek elérni, az emberi büszkeség, beképzeltség, önteltség arra fog engem buzdítani, hogy hát én már sok mindent tudok, én nekem már tényleg nincs szükségem újabb és újabb tanácsra, és akkor innen már megoldom én. Hát nem. Maga a tudás birtoklása nem elegendő. Látjuk azt, hogy a mai gépek jóval többet tudnak, mint mi. Eleve a tudás felhalmozásában is, tehát jóval többet tudnak birtokolni tudást, mint mi magunk, a szintetizálásban, tehát az anyag összeválogatásában és összerakásában úgy szintén, viszont a gépek, mivel nem éreznek, nincs érzelmi világuk, nincs amivel összehangolják ezt a tudást, ők szó szerint gépiesen találnak a tudásból egy rideg érzelem és bármilyen fajta együttérzés nélküli megoldást. Amikor gyermekként, illetve fiatalként hallottam először ezt a gondolatot, hogy az orvos, akinek műtenie kell, sőt, kemény műtétek, tehát ilyen amputáció, bizonyos szervek eltávolítása, persze élőkön, hogy egyik-másik orvos ahhoz, hogy ezt a műtétet véghez tudja vinni, akkor először egy kis alkoholt fogyaszt, pont az, hogy legyen bátorsága, furcsáltam, csodálkoztam, valahogy nem tudtam megérteni. Hogy lehet az, hogy a vezetésnél kívánják, hogy alkoholmentesen vezessen az ember, de ugyanakkor ilyen emberi életek függésénél az orvos ezt megteheti. Persze, hogy nem volna szabad, de némelyek megteszik, pont azért, mert annyira sajnálják a beteget, hogy nem jön, hogy megtegyék azt az életmentő lépést, pedig pont attól fogja túlélni, hogy eltávolítják azt a szervet, vagy azt a végtagot. Amikor ráhagyatkozok a Szentlélekre, természetesen ő nem fog ilyesmit tenni, hogy engem rávegyen, akkor fogsz tudni jobban előre haladni, hogyha jobb kezednek az alsó részét eltávolítod. Tehát ilyet nem fogunk sose hallani a Szentlélektől. Nem hiába teremtettünk mi mindannyian olyannak, amilyenek vagyunk, tehát két-két végtag, egy fej, két fül, stb. Nem sorolom, mert mindegyiknek szükség van. Ezeknek az eltávolítása csak betegség esetén történik meg, és akkor is szakavatott orvosok által, de nincs köze a lélekhez.
a léleknek csak olyan szempontból, hogy kell az a lelki erő, hogy én ott is alávessem magamat, és rábízzam magamat az orvosra, bízva abba, hogy ő tudja, mit csinál, és hogy nem rontja el, nem fekszek le úgy az asztalra, hogy onnan már nem is kelek fel, hanem csak visznek. Tehát van egyfajta bízalom és alapvető hit az orvos tudásában és ügyességében, de ez még távolról se az a fajta hit és ráhagyatkozás, mint amire szükségem van a szent lelket illetően. Továbbá szükség van a meghallgatásra és a diszkrécióra. A lelki vezetőnek képes kell lennie ítélkezés nélkül igazi, mély empátiával figyelni a mindarra, amit én mondok, nem félbeszakítani, ahányszor jónak látja, ha kell teljes hosszú időszakokat végig kell tudjon hallgatni. Ha valamit szeretne mondani, akkor inkább jegyzete, hogy majd a végén elmondjana, hogy elfelejtse, de mindenképp meghallgat, tehát nyitottság van benne a meghallgatásra, és ami nagyon fontos, ahogy a papokról, a gyóntató papokról szokták mondani, hogy köti őket a gyónási titok, és ez így van, és mindent albi nélkül bízhatunk abban, hogy ami ott hangzik el a gyónásban, azt a pap nem adja tovább. Néha hívek megteszik, hibáznak ezáltal, de őket nem köti olyan szempontot titoktartás, mint a papot. Lelkivezető esetében viszont szintén köti a titoktartás, nem csak azért, mert indiszkréció lenne erről beszélni, hanem eleve, amit ő ott egy bizonyos személlyel megbeszél, az biztos nem 100%-osan megoldás egy másik személyre vonatkozzon is a beszélgetés során. Tehát ugyanaz a tanács nem biztos, és ugyanabban a mértékben nem biztos, hogy jó egy másik személynek, amit én magam kaptam. Ezért fontos, hogy egyedi legyen minden megoldás, ha már egyedi, akkor nincs amiért beszélni róla, nincs amiért valakinek a hibáról, vagy gyengeségéről, vagy lelki szintjéről tárgyalni bárkivel, tehát semmi sem magyarázná azt, hogy miért kell egy lelki vezetőnek továbbadni azt, amit hall. És a mai műsor, mivel a vége felé közeledik, még egy gondolat belefér, a lelki vezetésnek a fő alapjaiból és jellemzőiből. Nagyon fontos az imádságos háttér, ezt említettem a bevezetőben. Saját életében is jelen kell legyen az elmélyült imádság a lelki vezetőben, tehát nem pusztán tudással és bölcsességgel kell rendelkezzen, hanem imádságos lelkülettel, és benne is meg kell legyen a lelki növekedés folyamata. Nem lehet tökéletes. Nem létezik tökéletes ember itt a Földön, aki elérte volna a legfelsőbb szintet, és azért tud másokon segíteni, mert ő már mindent tud, minden szinten átlépett, és a csúcson van. Ilyen nincs. Természetesen, hogy ő is halad előre, őnek is van lelki vezetője, és így egymást segítve haladunk előre. Ez olyan, mint amikor a gyermekek már eleve óvodába, kinn az óvoda udvarán egymás kezét fogva körbe táncolnak, vagy egyszerűen kígyó utat járnak, játékosan mennek együtt, de a lényeg az, hogy egymás kezét fogva, és olyan, mintha a legelső húzná maga után a legutolsót, pedig nem húzza, pusztán csak együtt haladnak, fogják egymás kezét, hogy ugyanaz azon az útvonalon megmaradjanak. Kedves Már Rádió hallgatók, mai műsorban ennyi fér bele. Természetesen a témát folytatjuk, nem zártuk le. Kívánok mindenkinek nyitottságot és akaratot arra, hogy lelki vezetőt keressen és találjon, és így haladjunk előre együtt az Isten országa felé. Kívánok mindenkinek áldott napot, sok kegyelmet, jó Isten áldását, hallgassák továbbra is a Mária Rádiót, hiszen egy fénysugár a lelkünknek. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntünk minden kedves Mária Rádió hallgatót, erdészerte megszólaltak a harangok, imára hívnak bennünket, kulcsoljuk imára kezeinket, és imádkozzunk együtt közösen az Úrangyala imában. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úrangyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát.
1: És ő méhébe fogadá Szentlélektől szent fiát.
0: Üdvözd így, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Íme az Úrnak szolgáló leánya.
1: Legyen nekem a te igéd szerint.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélőn.
1: És mi köztünk lakozék.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja.
1: Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk.
1: Kérünk téged, Úristen,
0: önsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyal üzenet által szent fiatnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kényszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Istenünk, te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen. Urunk Istenünk, te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt. Ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az életszentség útját járva minket is egyszülött fiat követésére buzdít. Tekints érdemeire, életszentségére és közbenjárása által hallgass meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeid között tisztelhessük. Amen.

0: Istenem, jöjj segítségemre!
1: Uram, segíts meg engem!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek!
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Alleluja! Urunk, felséges Istenünk, a létrendjét ki megszabod, reggel világosságot adsz, és délben tűző ragyogást.
1: Úsd el minden viszály tüzét, szüntesd a rossz vágyak hevét, a testet egészséggel áld, szívünket békéd járja át.
0: Add meg, kegyelmes jó Atya, Atyának egyszülött Fia, és Szentlélek vigasztalunk, egyetlen Úr, örök király. Amen. Zarándoklásom helyén intéseidet megfogadtam. Gondolj szolgádnak mondott igédre, amelyen reményt öntöttél belém.
1: Gyötrő meg a láztatásomban, csak ez a vígaszom, mert a te ígéreted éltet.
0: Gúnyoltak engem a gőgösök, és nagyon kinevettek, de én törvényed útjáról le nem tértem.
1: Gyakran emlékszem örök döntéseidre, Uram, és megvigasztalódom.
0: Gonosztevők láttán elragad az indulat, akik törvényedet félredobták.
1: Gyönyörű énekek nekem rendelkezéseid, zarándoklásom helyén.
0: Gondolok nevedre, Uram, éjjel is, és megtartom törvényedet.
1: Gazdag osztály részül ez jutott nekem, mert intéseidet megfogadtam.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Zarándoklásom helyén intéseidet megfogadtam.
1: Az Úr kimenti népét a rabságból, és mi örvendezünk. Az oktalan így gondolkodik magában, nincs Isten, megromlottak, utálatos dolgokat művelnek. Aki jó cselekedne, senki sincs olyan.
0: Megszemléli Isten az égből az embereket, hadd lássa, van-e köztük értelmes és Istenre szomjas.
1: Mind rossz útra tértek, megromlottak mind. Nincs, aki jót tenne, nincs egyetlen egy sem.
0: Hát nem térnek észre a gonosz tevők, akik mind kenyeret felfalják népemet?
1: Nem fohászkodnak az Úrhoz, de ott is reszketnek majd, ahol nincs mitől félni.
0: Mert Isten szétszórja elnyomói csontját. Megszégyenülnek, mert Isten elvetette őket.
1: Bár csak jönne már üdvösség Sionból Izraelnek, ha Isten kimenti népét a rabságból. Újjunk és örvend majd Isten minden választottja.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Az Úr kimenti népét a rabságból, és mi örvendezünk. Isten megsegít engem, az Úr oltalmazója életemnek. Istenem, a te nevedben szabadíts meg engem. Szolgáltass nekem igazságot hatalmaddal.
1: Istenem, hallgass meg imádságomat. Figyelj ajkam szavára.
0: Gőgös idegenek keltek föl ellenem, hatalmasok törtek életemre, akik Istent nem tartották szemük előtt.
1: De íme az Isten megsegít engem, és az Úr oltalmazója életemnek.
0: Készséges lélekkel áldozom neked. Magasztalom nevedet, Uram, mert jó vagy.
1: Minden gyötrelemből kimentettél, és szemem megvetéssel néz ellenségeimre.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Isten megsegít engem, az Úr oltalmazója életemnek.
1: A test ugyan egy, de sok tagja van. A testnek ez a sok tagja azonban mégis egy test. Így Krisztus is. Mi ugyanis mindnyájan egy lélekben, egy testé lettünk a keresztséggel. Akár zsidók, akár pogányok, akár rabszolgák, akár szabadok. Mindannyiunkat egy lélek itatott át.
0: Szent Atyánk, tarts meg minket a te nevedben,
1: hogy egyek legyünk benned.
0: Könyörögjünk. Istenünk, te Péter apostolnak kinyilatkoztattad, hogy üdvözíteni akarsz minden embert, fogadsz szívesen tetteinket és add kegyelmedet, hogy jóságodat és üdvözítő szándékodat szolgáljuk minden cselekedetünkkel, Krisztus, ami Urunk által.
1: Amen.
0: Mondjunk áldást az Úrnak.
1: Istennek legyen hála.
0: Megköszönjük kedves hallgatóinknak, hogy együtt közösen imádkozták velünk az Úrangyala imát és a Zsolozsmából a napközi imaórát. Egy nagyon szép ének után veszi kezdetét déli magazin rovatunk, ha tehetik, tartsanak velünk.

0: Daily Magazin a Mária Rádióban.
1: június 9-én 12:16-kor köszöntjük kedves hallgatóinkat, nemzetünk egyik legnagyobb kegyhelyéről, Csíksomjóról, akik ma önökkel lesznek.
2: Mízi Katalin
1: és Pál Gellért. A Déli Magazin témája 2026. június 9-én kedden. Hamarosan híreket és időjárás jelentést hallhatnak kedves hallgatóink, ezt követően a nap örömhíre következik, amelyhez Bátor Botont Pálos atya fűz majd gondolatokat. A Déli Magazin második részében majd Ferenc Emese kolléganőnk egy könyvajánlóval jelentkezik, tartalmas időtöltésre, együtt gondolkodásra hívjuk hallgatóinkat. Ha tehetik, tartsanak velünk, további kellemes rádiózást!

0: Hírek a Mária Rádióban.
1: Nyolcadikos ballagás Nagyváradon. Holnap délelőtt 11 órakor a nagyváradi Székesegyházban tartott szentmisén adnak hálát az elmúlt évek kegyelmeiért a Szent László Római Katolikus Teológiai Liceum 8. diákjai. A szentmise főcelebránsa Pék Sándor általános helynök lesz, aki Isten áldását kéri a végzős diákok, illetve tanáraik és családjaik életére. Könyvbemutató Székelyudvarhelyen.
2: A Kovács Mária Márta, T. Horváth Iringó és Tóth Levente által jegyzett Betlehem kata öröksége. Teleki Józsefné egyházpártoló tevékenysége című kötetet mutatják be Székelyudvarhelyen a Ház Rezső Múzeumban holnap délután 6 órától. Az Erdélyi Református Múzeumi Kiadványok sorozat második köteteként megjelenő kiadványt Róth András Lajos nyugalmazott könyvtáros történész mutatja be. A kötetet Betlehem kata mecénási és egyházpártoló tevékenységén keresztül mutatja be a 18. századi erdélyi vallási, társadalmi és családi hálózatait és két évtizedes átfogó kutatómunka eredményeként. Zarándoklat a Jézus szíve kilátóhoz.
1: Szeretettel hívnak és várnak minden kedves érdeklődőt a szombaton megrendezésre kerülő, megemlékező zarándoklatra, amelynek helyszíne a Jézus szíve kilátó. A gyalogos zarándoklat délelőtt 9 órakor indul a Bogárfalvi eltérőtől, melyet 10:30-kor keresztúti ájtatosság követ. Az ünnepi búcsú szentmise déli 12 órakor kezdődik a kilátónál, melynek főcelebránsa és szónoka Balázs Barnabás segédlelkész lesz. Egészségügyi előadás Kovásznán.
2: Egészségügyi előadásra és az ezt követő beszélgetésre várják az érdeklődőket Kovásznán a Boldogapor Vilmos gyermekotthonban szombaton délelőtt 11 órától. Vendég a Szeged mellett élő dr. Frányó Ildikó szakorvos, házi orvos, aki 40 éve dolgozik házi orvosként. 120 házi orvos fő orvosa. A Preventive Time 2000 megalapítója. Munkája során a Szegedi Orvostudományi Egyetemmel is együttműködött. A második előadó Mittan Genikő életmód tanácsadó, támogató és terapeuta, aki az egészségmegőrzés fontosságáról és a mindennapokban is alkalmazható szemléletről beszél majd. Az előadás témája krónikus panaszok kiegészítő kezelése a keringés tükrében. Szó lesz többek között a keringésnek és a mikrokeringésnek a szervezet működésében, a regenerációjában és az életminőség megőrzésében játszott szerepéről, közelítenek a sokakat érintő szív- és keringési problémákra, a cukorbetegségre, a neuropátiára, a krónikus gyulladásokra, a fájdalmakra, a mozgásszervi panaszokra, a lassabb regeneráció, fáradékonyság jelentette gondokra is. Búcsú Székelyudvarhelyen.
1: Szombaton délelőtt 11 órától tartják a Székelyudvarhelyi Barátok templomának búcsúját, melyet excellenciás és főtisztelendő Tamás József nyugalmazott segédpüspök mutat be. A szentmise végén megáldják a gyermekeket és a hívek által hozott liliumokat, ugyanakkor ünnepélyes keretek között elhelyezik a templomban Assisi Szent Ferenc erekéjét. A Szeszeció világnapja a Marosvásárhelyen.
2: A Maros Megyei Múzeum és a Visit Maros szombaton változatos programokkal csatlakozik a Szecesszió világnapjának nemzetközi rendezvény sorozatához. Az idei világnap központi témája a nők szerepe a szecesszió művészetében, amely a női alkotók, mecénások és múzsák mellett a nő alakok művészeti ábrázolására is irányítja a figyelmet. Délelőtt 11 órakor Nő alakok a kultúrpalota díszítésén címmel indul tematikus séta a műemlék épületben. A sétát a magyar nyelven Oniga Erika, művészettörténész, román nyelven Jeremiás István idegenvezető vezeti. Ezzel egy időben Farkas Noémi és Eliodor Moldován muzeológusok a Mit viseltek a Kultúrpalota hölgyei című múzeum pedagógiai foglalkozásra várják a palotában a 6-12 éves gyerekeket. 6 órától Megyesi Balázs műtárgyszakértő, a Kincsvanászok című televíziós műsor közismert szakértője a századforduló tárgykultúrájában nyújt betekintést a Kultúrpalota kis termében. A rendezvényt az előcsarnokban a 7 órakor kezdődő Sound of Light audio-vizuális előadás zárja. Szentmise és körmenet a Fatimai Szent Szűz tiszteletére.
1: A Boldogságos Szűz Mária Fatimai jelenésének emlékére szombaton délután 5 órakor rózsafűzért, 6 órakor szentmisét tartanak a nagyváradi Székesegyházban, ezt követően pedig körmenetet a Szent Szűz szobrával a püspöki palota kertjében. A szentmise főcelebránsa Böcskei László megyés püspök lesz. Az eseményre meghívást kaptak a plébániai kórusok, akik a rózsafűzért tizedei között, illetve a körmenet után az általuk előkészített énekekkel köszöntik a Boldogságos Szűzanyát. A nagyváradi római katolikus püspökség májustól októberig minden hónap 13-án zarándoklatot szervez a Székesegyházhoz a Fatimai Szent Szűz köszöntésére. Időnk végén a várható időjárásról.
2: Ma ismét fátyol felhők szűrik a napsütést, illetve délutántól keleten, északkeleten, valamint a középső tájakon erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, és záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Többfelé élénk lesz a déli, délnyugati szél. Zivatarok környezetében azonban erős viharos lökések is előfordulhatnak. Délután a csúcshőmérséklet 28 és 32 fok között alakul, ettől 1-2 fokkal hűvösebb északkeleten lehet. Holnap egy hidegfront hatására a több-kevesebb napsütés mellett napközben többfelé számíthatunk záporokra, zivatarokra. A nyugati, délnyugati szelet élénk zivatarok környezetében erős viharos lökések kísérhetik. A maximumok délután 21 és 33 fok között alakulnak, nyugaton lesz a legmelegebb a hőmérséklet.
1: Ma délben 12 órakor a következő hőmérsékleti értékeket mérték Erdélyben, Parcunkban és a Bánságban. Fogarason 24 fok van, Brassóban, Sepsiszentgyörgyön és Baróton egyaránt 23 fokot mérnek. 22 fok van Kézdivásárhelyen, Székelyudvarhelyen és Csíkszeredában. 21 fok van Gyergyóalfaluban, 22 fokot mérnek Maroshévízen. Szintén 22 fok van Dicsőszentmártonban, 24 fokot mérnek Marosvásárhelyen és Tordán, ugyanakkor Kolozsváron. 23 fokot mértek Nagycsármáson, 24 fok van Besztercén és Dézsen és Bánfihunyadon. 23 fok a pontos adat Aknasugatagon, 24 fokot mérnek Máramarosszigeten. 25 fok van Nagybányán és Zilahon, 27 fokot mérnek Szatmárnémetiben. 28 fok van Nagyváradon, 29 fokot mértek Aradon. 28 fok van Temesváron, 27 fok a pontos adat Lugozson. 26 fokot mérnek Resicabányán, 24 fok van Petrozsénben és Déván, 25 fokot mérnek Gyulafehérváron és Szászsebesen, mi végezetül 24 fok a pontos adat Balázsfalván és Nagyszebenben, ma délben 12 órakor.
2: Kedves hallgatóink, hírműsorunk végére értünk, köszönjük figyelmüket! Friss hírekkel, információkkal legközelebb, holnap reggel jelentkezünk.
1: Honlapunkon a www.mariaradio.ro címen az elhangzott híreket írott formában is megtalálják. Ha közérdekű eseményről tudnak, írják meg a hírek@mariaradio.ro e-mail címünkre.

0: Kedves testvérek, a mai napon az Evangélium Szent Máté könyvéből az 5. fejezet 13. verstől a 16. versig szól. Jézus így tanított a hegyi beszédben. Ti vagytok a föld sója, de a só ízét veszti, mivel sózzák meg? Nem való az egyébre, mint hogy kidobják és eltapossák az emberek. Ti vagytok a világ világossága. A hegyen épült várost nem lehet elrejteni. Lámpát sem azért gyújtanak, hogy a véka alá rejtsék, hanem a lámpatartóra teszik, hogy világítson mindenkinek a házban. Úgy világítsanak ti világosságtok az emberek előtt, hogy látva jó tetteiteket, magasztalják mennyei atyátokat. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: Krisztusban, szeretett testvérek! A hívő ember számára mindig ott a kísértés, hogy akkor vannak rendben a dolgok, hogyha körülöttem mindenki hívő ember, hogyha az egész társadalom keresztény. De szomorúan kell szembesülnünk a valósággal, hogy ez messze nincs így. Európában nagyon sokan eltávolodtak a hittől, eltávolodtak a Jóistentől, úgy élnek, mintha Isten nem is létezni. De ez ne keserítsen el bennünket, mert maga az Úr Jézus azt mondja, hogy a mi küldetésünk olyan, mint a só az ételben, és mint a világosság. Kicsi lámpa, amely be tudja világítani akár a nagy termet is, hogyha sötétség van. És ez a mi küldetésünk, ebben kell erősödnünk. Hogyha az ételben nincs só, akkor bizony nem tudja kiadni azokat az ízeket, amelyek a sóval még inkább megjelennek. És hogyha egy sötét teremben nincs még egy lámpa sem, egy kis mécses sem, akkor teljesen sötét van, és úgy botorkálunk. Nem azt mondom, hogy meg kell elégednünk azzal, hogy só legyünk, vagy világosság, ha épp ellenkezőleg. Arra kell törekednünk, hogy ízt adjunk annak a világnak, ahol élünk. Szeretetünkkel, odafigyelésünkkel, és legfőképpen azzal, hogy törekszünk Jézussal való személyes kapcsolatra, nem csak nap, mint nap, hanem minden órában, sőt, amennyire sikerül minden percben. Ha vele megbeszéljük a dolgainkat, hogyha vele együtt akarjuk a nehéz helyzeteket megoldani, akár a konfliktus helyzetekben is jól jelen lenni, akkor már megízesítettük azt a világot, amelyben élünk. Volt egyszer egy király, 3 fia volt, és gondolkodott rajta, hogy hogyan és miképpen tudná az ő királyságát átadni a gyermekeinek. Volt egy hatalmas nagy terem, egy bálterem. Az volt a feladat, hogy be kellett tölteni valamivel, ami teljes egészében a teremnek minden zugát betölti. Ezt a feladatot adta a fiúknak. Az első fiú, a legidősebb, úgy gondolta, hogy ha szalmával telehordják a báltermet, az mindenhova be fog jutni. Tele is hordatta az emberekkel, de hát a király, amikor ment, látta, hogy bizony azért nem tudott minden helyet betölteni. A második fiú úgy gondolta, hogy tollal majd sikerül betölteni, mert hiszen az száll mindenfelé, de azzal sem sikerült. A harmadik gyermek, a legkisebb, megvárta az sötét éjszakát. Teljesen borult volt

0: Az ég, a csillagok sem világítottak, korom sötét volt. A nagy teremnek a közepén meggyújtott egy gyertyát, és a gyertya fénye betöltött minden zugot. Király neki adta a királyságát. Ez a kép jut eszembe. Innünk kell abban, hogy apró tetteinkkel, szeretetünkkel és odafigyelésünkkel még a legrejtettebb zugokat is be tudjuk világítani. Ezért mondja az Úr Jézus, hogy a lámpát nem azért gyújtanak, hogy véka alá rejtsék, hanem hogy világítson. Legyen a mai nap feladat számunkra, hogy világítsunk ebben a sötétséggel teli világban, nem a panasszal, kritizálással, mások vádolásával éljünk, hanem szeretetünkkel, odafigyelésünkkel emeljük fel azt a világot, ahol vagyunk. És pontosan így tudjuk megízesíteni az ételt, vagyis az életet, amely körülvesz bennünket, úgy, mint a só az eledelt.
1: Kedves hallgatóink, a mai nap örömhírét és ahhoz fűzött gondolatokat Bátor Botond Pálos atyától hallhattuk, köszönjük szépen!

0: Tessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat a kolozsvári stúdióból, a mikrofonnál Ferencemessét hallják. Mai déli magazinunk keretében könyvet ajánlok önöknek. Egy olyan könyvet, ami hát nagyban kötődik a Mária Rádió életéhez, nem a miénkhez, hanem a magyarországi Mária Rádióhoz. Ugyanakkor egy olyan könyv, amit nem most adtak ki, hanem 2019-ben, viszont aktualitása mindig örök marad. Erdő Péter Beszélgetések az imádságról és a szentségekről című könyvét ismertetem ma a kedves hallgatóknak. Az elmúlt években a Mária Rádió beszélgetés sorozatot indított Erdő Péter bíboros úrral, hogy bemutassa hitünk alapigazságait a 21. század emberének, köztük azoknak a fiataloknak, akiket manapság oly gyakran keresőknek nevezünk. Jelen kötetben a mi atyánkról és a szentségekről szóló anyag szerkesztett változatát nyújtjuk át az olvasónak, hogy az Úr szava terjedjen és dicsőségre jusson. Elterjedt nézet, hogy a nyugat nem keresztény többé. A krisztusi életfelfogás nem hagyja át a mindennapjainkat, nincs jelen a döntésekben, az életút alakításában és a társadalom működésében. Pedig amit ma Európa értéknek tart, azt mind Jézus szava, tettei, magatartása, világ felfogása alapozta meg. A gyengék segítése és felkarolása, a szegények felemelése, a periférián élők gondozása, az idegenek befogadása, a nemek egyenlősége, mások tisztelete és elfogadása, egymás szeretete és a béke. Ám minden nemzedéknek újra és újra meg kell ismernie őt, tanulni róla is tőle, a kezdetektől, az alapoktól, de mégis 2000 év imádságával, tudásával és hagyományával egybefűzve. Ebben segít minket Erdő Péter bíboros úr könyve. A Szent István Társulat gondozásában jelent meg a könyv, ahogy mondtam, 2021-ben Budapesten. Felelős kiadó dr. Rózsa Huba alelnök és kiadóvezető Farkas Olivér igazgató. A könyv egyébként 237 oldal, és az első nagyegység a mi atyánkról szól, a második pedig a szentségekről. Nézzük meg, mit ír az előszóba Szabó Tamás, a Magyarországi Mária Rádió elnöke. Az elmúlt években a Mária Rádió beszélgetések egész sorát folytatta Erdő Péter bíboros úrral. Ezek hitünk bemutatásának alapvető témái közé rendeződtek. Szó volt az apostoli hitvallásról, a tíz parancsolatról, a mi atyánkról és a szentségekről egyaránt. Az egyes beszélgetések két típust alkottak. Egyrészt inkább elmélkedések, monológok voltak, másrészt valódi párbeszédek. Gyakran megesett, hogy egy-egy témának két műsort szenteltünk. Az egyik inkább előadás jellegű, a másik kötetlen beszélgetés formájú volt. A nagy érdeklődés és hallgatói kérések miatt merült fel a beszélgetések szerkesztett könyvként megjelenő kiadásának gondolata. A beszélgetés sorozatnak a mi atyánkról és a szentségekről szóló részeit tartja kezében az olvasó, de a szándék megvalósulása akkor lesz teljes, ha az apostoli hitvallásról és a tíz parancsolatról elhangzottak is megjelennek. Mert mi is volt a szándék? Sem több, sem kevesebb, mint ami az egyház feladata. Az ige hirdetés az, hogy az Úr szava terjedjen és dicsőségre jusson, ahogy a Tesszalonikiaknak írt második levél harmadik fejezetének elején írja Pál. Elterjedt nézet, hogy korunk és világunk nem keresztény többé, a kereszténység életfelfogása nem hagyja át mindennapjainkat, nincs jelen a döntésekben, az életút alakításában és a társadalom működésében, nem ismerjük, sőt nincs is rá szükség. Távol legyen. Nagy tanítom azt mondta, Európában az ateisták is keresztények. Igaz, mert mindaz, amit ma Európa értéknek tart, azt mind Jézus Krisztus szavai, tettei, magatartása, világ felfogása alapozták meg. A gyengék segítése és felkarolása, a szegények felemelése, a periféria gondozása, az idegenek befogadása, a nemek egyenlősége, A nemzetek és népek, a nemzetiségek és kisebbségek azonos értékessége, egymás tisztelete és elfogadása, a helyes ön és fele baráti szeretet, a béke, nincs olyan érték, amit nem ő állított szinte forradalmian, új világképpént az emberek elé. Akár mellette, akár ellene, ő van a középpontban. Hozsanna, vagy feszíts meg őt. Ajánlom-e könyvet a hitoktatóknak, keresőknek, azoknak, akik elfordultak, akikben megszólalt a megismerés vágya, akik érteni akarják a világvezető vallásának alapvető tanításait, magyarán ajánlom mindenkinek a kötetet, aminek eredeti hanganyagát bárki megtalálja a Mária Rádió podcast felületén és honlapjának archívumában. Végül köszönetet mondok Bíboros úrnak a vállalásért, az időért, a fáradtságért és a témaszeretetért, munkatársaimnak és önkénteseinknek a szolgálatért, kiadónak pedig, hogy a főpásztor szava írásban terjesztheti az Úr igéjét. Szabó Tamás, a Mária Rádió elnöke. Most pedig kinyitottam valahová a könyvet, és egy kérdés mentén szeretném felolvasni azt, amit Bíboros úr válaszolt arra, ami épp foglalkoztatta azt, aki kérdezte a Bíboros urat. Így hangzik a kérdés. Hogyan viszonyul egymáshoz a fülbegyónás, amikor a papnak elmondjuk a vétkeinket részletesen, és esetleg meg is beszéljük, és a minden szentmise elején elhangzó általános bűnbánat, hogy gyónom a mindenható Istennek, hogy vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Ezeknek milyen a viszonyuk, mennyiben lehet egyiket a másik helyett, vagy kiegészítésként alkalmazni? A szentmise elején elhangzó bánat ima, vagy közgyónás nem a bűnbánat szentségének a kiszolgáltatása, hanem annak tudatosítása, hogy bűnösök vagyunk, a bánat érzésének a felindítása. Tudjuk és valljuk a hitben, hogy maga az eukarisztia is bűnöket eltörlő hatású. De ez nem azt jelenti, hogy halálos bűnben mehetek áldozni. És majd az eukarisztia alapján megtisztulok, ez lenne a szentségtörő áldozás, hanem azt jelenti, hogy ha bocsánatos bűneim vannak, azokat megbánom, az eukarisztia vétele megtisztít és segít abban, hogy új lapokat kezdjek. Ilyen értelemben a szentmise elején nagyon is illő a bűnbánat felindítása. Akinek azonban súlyos bűne van, annak ez nem elégséges ahhoz, hogy szentáldozáshoz járuljon. Neki meg kell vallania ezt a gyóntató felé is, meg kell gyónnia a súlyos bűnöket, és feloldozást kell kapnia. A súlyos bűnök listája történelmileg változhat abban az értelemben, hogy változó korokban változó helyzetek fordulnak elő. Változhat olyan értelemben is, hogy magából a 10 parancsolatból vagy az egyház gyakorlatából adott élethelyzetben más és más pontosabb következtetéseket vonnak le. Lehet akár a gyónó és a gyóntató közös mérlegelésének a tárgya is, hogy adott esetben az adott cselekmény milyen súlyos volt. Szokták azt mondani, hogy a lopás például attól függően különböző súlyú, hogy közvagyomból vagy magánszemélytől lopott-e valaki. Gazdagtól, szegénytől, szükséghelyzetben vagy anélkül, hogy az okozott kár az illetőnek, akit meglopott, az egynapi megélhetését meghaladja-e. Tehát sokféle kritériummal szoktak próbálkozni e téren, és biztos, hogy nem lehet egyetlen rövid általános formulával körülhatározni, hogy mi az, ami már súlyos bűn és mi nem. De azért vannak olyan objektív tényállások, amelyekről az egyház hagyományosan is kezdettől fogva, vagy nagyon régóta azt vallja, hogy ha azt tudva és akarva elköveti valaki, akkor az súlyos bűnnek számít. Jó támpontot jelentenek ebben még ma is a lelki tükrök. Azzal együtt, hogy a különböző lelki tükrök egyes részletekben természetesen eltérhetnek, alapvetően a legfontosabb dolgok megegyeznek bennük, hiszen a Szentíráson, például a 10 parancsolaton, az apostoli időkre visszanyúló hagyományon, így a két útról szóló őskeresztény szövegeken és az egyházi tanítóhivatal megnyilatkozásain alapulnak. Fontos, hogy az ember tényleg a lelkiismeretét is figyelje, amikor gyónni megy és legyen érzékeny. Hát biztosan akarjon megszabadulni a bűneitől, és a halálos bűn esetében ez a bűn megvallását is szükségessé teszi, mert egyházunk azt tanítja, hogy az lényegesen hozzátartozik a gyónáshoz. Mikor lehet ettől eltekinteni? Vannak szükséghelyzetek. Az egyház régen is ismert ilyeneket, például a pestis járványok idején. Rengeteg a beteg, megérkezik a pap, haldokolnak, sem a titkosság nincs biztosítva, mert egyetlen helyiségben vannak egymás mellett, sem idő nincs arra, hogy mindenkit külön meghallgasson. Ilyenkor mindenki elmondja egy bűnét, megbánja minden bűnét, a pap pedig közös feloldozást ad. Erre a barokk korban is léteznek külön rendkívüli pápai felhatalmazások. A II. Világháború alatt 12. Pius idejében is adott a Szentszék hasonló engedélyt bombázás veszély esetére. Ezt azonban nem lehet az egyház mindennapi gyakorlatává tenni és azt mondani, hogy ezen a címen, ha elég sokan vagyunk együtt, akkor ne kelljen egyénileg gyónni. Ezt a Szentszék világos utasításokban körvonalazta. Úgyhogy Magyarországon jelenleg püspöki karunk állásfoglalása szerint nem áll fenn olyan szükséghelyzet, amely mentesítene az egyéni gyónás alól. A 2020-as járványhelyzet miatt püspöki karunk ezt egy időre megengedte. Hát kedves hallgatók, ilyen és ehhez hasonló kérdések szerepelnek a könyvben, és ráadásul frappáns, nagyon fontos válaszok. Úgyhogy így a mai könyvajánlom végén szeretettel ajánlom Erdő Péter Beszélgetések az imádságok és a szentségekről szóló könyvét, mely 2019-ben jelent meg, és melyet azt hiszem, hogy mindenkinek fontos lenne elolvasnia azért, hogy tisztában legyen egyházunk tanításaival, és mindazzal, ami lényegesen hozzátartozik ahhoz, hogy igazán jelen tudjunk lenni a mindennapi életünkben, és értsük, ami körülöttünk, velünk és bennünk történik. Köszönöm a kedves hallgatók figyelmét. A könyv, ha jól tudom, online Bookline felületén keresztül megvásárolható, de valószínűsítem, hogy könyves üzletekben is meg lehet találni. Kolozsváron biztos vagyok benne, hogy az Adoremus könyves üzletben például megvan. Én azt hiszem, hogy ott vettem meg néhány évvel ezelőtt. További jó rádiózást és áldott szép napot kívánok Önöknek. Búcsúzom a kolozsvári stúdióból, a mikrofonnál Ferenc Emesét hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindenki, amelyen köszönjük szépen, kedves Emese, a bejelentkezésedet kívánunk. Mi is neked egy áldott szép napot. És kedves hallgatóink, nem is maradt más hátra a Déli Magazin idejéből, mint hogy ismertessem Önökkel, hogy mit is hatnak itt a továbbiakban. Szeretett láng rózsafűzérét imádkozzuk nem sokára, 13 óra 20 perctől pedig ima a békét lesz hallható. 13 óra 30 perctől zenés köszöntő műsorral jelentkezünk, 14 órától pedig fészek meleg műsorral Kertész Mária és Tibor várja Önöket. 14 óra 30 perctől olvassuk a Szentírás Tibor atyával, 14 óra 37 perckor Medjugorje üzenet Vidikán Lokodit Ünde szerkesztésében, 14 óra 40 perctől fogadjuk az Önök imakéréseit, 15 órától pedig az Irgalmasság rózsafűzérét imádkozzuk. 15 óra 20 perctől Könnyi cselekedet címmel Karácsony Tibor atya várja Önöket, 16 órától igéző lesz hallható. 16 óra 5 perctől Hitünk és életünk, felnőtt katekézis Szederkényi Kári atyával, 16 óra 40 perctől majd a Vatikáni Rádió műsora ismétlésben lesz hallható. 17 órakor fogadjuk az Önök imakéréseit, majd a fájdalmas rózsafűzét és a Jézus szíve litániát fogjuk elimádkozni. 18 órától kapcsoljuk a Csíksomely Kegytemplom pápai kisbazilikát, hiszen a Szent Antal nagy 9. kegyéhez érkeztünk. Ebbe a szép szemmisébe tudnak belekapcsolódni kedves hallgatóink lélekben. 19 óra 15 perctől pedig Kiutak a szenvedélybetegségekből címmel a Bónuszpásztor Alapítvány műsora lesz hallható. 19 óra 40 perctől majd egy újabb tájékoztató műsorismertetővel jelentkezünk, akkor már az estére, késő estére vonatkozóan. Minden önkéntesünk és munkatársam nevében megköszönve megtisztelő figyelmüket, búcsúzom az Erdélyi Mária Rádió Csíksom és stúdiójából, Fülöp Lóránt nevében is, a mikrofonnál Pál Gellértet hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntünk minden kedves Mária Rádió hallgatót. Meghívjuk most Önöket, hogy imádkozzuk együtt a szeretetlen rózsafűzérét és a létániát, felajánlva ezt minden kérésért, szándékért, amelyeket így a mai napon is szeretnénk a Jóisten elé hozni, de hozzuk az imáinkba a Mária Rádiót minden munkatársával, önkéntesével, hallgatójával együtt, és imádkozunk közösen azért, hogy még nagyon sokáig fennmaradhasson.
1: Jöjj, Szentlélek, Úristen, és töltsd be lelkemet a te lelkeddel. Járja át lelkemet a te kegyelmed, és annak hét ajándéka. Tedd lelkemet befogadóvá a szeretetlen kegyelme iránt, amely Szűz Mária legszeretetre méltóbb ajándéka. Segíts, hogy szívünk vágyakozása egyesüljön Szűz Mária szeplőtelen szíve szeretetének lángolásával. Segíts, hogy szívünk megteljen azzal a szeretettel, amely Szűz Mária szeplőtelen szívét átjárta és betöltötte. Jöjj, Szentlélek! Újítsd meg és erősítsd meg az én szívem szeretetét, hogy Szűz Mária szeplőtelen szívének szeretetlángja lobogjon benne, most és mindörökké. Amen.
0: Isteni megváltónk öt szent csebe tiszteletére ötször vetünk egymás után keresztet mély áhítattal. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Szűz Mária fejdalmas és szeplőtelen szent szíve,
1: könyörög érettünk, kik hozzád menekülünk.
0: Istenem, hiszek te benned,
1: mert végtelenül jó vagy.
0: Istenem, remélek te benned,
1: mert végtelenül irgalmas vagy.
0: Istenem, szeretlek téged,
1: mert mindennél szeretetre méltóbb vagy. Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szívem,
0: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
1: Szűzanyánk, ments meg minket
0: szeplőtelen szíved szeretetlángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket
0: szeplőtelen szíved szeretetlángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket
0: szeplőtelen szíved szeretetlángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket
0: szeplőtelen szíved szeretetlángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket
0: szeplőtelen szíved szeretetlángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket
0: szeplőtelen szíved szeretetlángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket
0: szeplőtelen szíved szeretetlángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket
0: szeplőtelen szíved szeretetlángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket
0: szeplőtelen szíved szeretetlángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket
0: szeplőtelen szíved szeretetlángja által. Árasz szeretetlángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen. Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
1: könyörög érettünk, kik hozzád menekülünk.
0: Szűz anyánk, ments meg minket
1: szeplőtelen szíved szeretetlángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket
1: szeplőtelen szíved szeretetlángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket
1: szeplőtelen szíved szeretetlángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket
1: szeplőtelen szíved szeretetlángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket
1: szeplőtelen szíved szeretetlángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket
1: szeplőtelen szíved szeretetlángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket
1: szeplőtelen szíved szeretetlángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Ára szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
1: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
0: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Ára szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
0: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
1: könyörög érettünk, kik hozzád menekülünk.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Ára szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
1: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
0: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Ára szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Uram, irgalmazz nekünk!
0: Uram, irgalmazz nekünk!
1: Krisztus, kegyelmez nekünk!
0: Krisztus, kegyelmez nekünk!
1: Uram, irgalmazz nekünk!
0: Uram, irgalmazz nekünk!
1: Krisztus, hallgass minket!
0: Krisztus, hallgass minket!
1: Krisztus, hallgass meg minket!
0: Krisztus, hallgass meg minket!
1: Mennyei Atyaisten!
0: Irgalmazz nekünk!
1: Megváltó Fiúisten!
0: Irgalmazz nekünk!
1: Szentlélek, Úristen!
0: Irgalmazz nekünk!
1: Szent Háromság, egy Isten!
0: Irgalmazz nekünk!
1: Üdvözlégy, Mária, kinek szeplőtelen szívében az Isten és ember szeretet szüntelenül lángol, hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja áthassa lelkünket.
0: Add meg, Urunk Istenünk!
1: Hogy tökéletes Isten szeretetre késztesse szívünket.
0: Add meg, Urunk Istenünk!
1: Hogy őszinte ember szeretetre gyújtsa szívünket.
0: Add meg, Urunk Istenünk!
1: Hogy édesanyánk szeretetlángja legyen a családok meleget árasztó fényforrása.
0: Add meg, Urunk Istenünk!
1: Hogy ezen fényforrásnál a családok megszentelődjenek.
0: Add meg, Urunk Istenünk!
1: Hogy anyai szívet szeretet lángja, kisgyermekek lelkét is átjárja.
0: Add meg, Urunk Istenünk!
1: Hogy édesanyánk szívének fénye utat mutasson nekünk.
0: Add meg, Urunk Istenünk!
1: Hogy a szeretet láng által megvilágított úton járjunk.
0: Add meg, Urunk Istenünk!
1: Hogy szíved szeretet lángjánál felismerjük életünk értelmét.
0: Add meg, Urunk Istenünk!
1: Hogy szíved szeretet lángja kiégesse lelkünkből a bűnök és a hibák csiráit.
0: Add meg, Urunk Istenünk!
1: Hogy szeretet lángot felszítsa jóra való törekvéseinket.
0: Add meg, Urunk Istenünk!
1: Hogy édesanyánk szeretet lángját közvetítsük testvéreinkhez.
0: Add meg, Urunk Istenünk!
1: Hogy édesanyánk szeretet lángja bevilágítson a sötét lelkekbe.
0: Add meg, Urunk Istenünk!
1: Hogy édesanyánk szeretet lángja a fagyos lelkeket buzgóságra serkentse.
0: Add meg, Urunk Istenünk!
1: Hogy szívének szeretet lángjától a kőszívek is meglágyuljanak.
0: Add meg, Urunk Istenünk!
1: Hogy szívének szeretet lángja felrázza a közömbösöket.
0: Add meg, Urunk Istenünk!
1: Hogy szívének szeretet lángja felgyújtsa az apostoli lelkeket.
0: Add meg, Urunk Istenünk!
1: Hogy az édesanyánk szívéből feltörő szeretet láng minden emberhez eljusson.
0: Add meg, Urunk Istenünk!
1: Hogy édesanyánk szeretet lángja gyújtsa Isten szeretetre lelkünket.
0: Add meg, Urunk Istenünk!
1: Hogy a szűzanya szívének szeretet lángja oltsa ki a gyűlölet tüzét.
0: Add meg, Urunk Istenünk!
1: Hogy szűzanyánk szeretet lángja világítsa meg minden nép vezetőinek értelmét.
0: Add meg, Urunk Istenünk!
1: Hogy az édesanyánk szívéből kapott szeretet lángot életünk végéig őrizzük.
0: Add meg, Urunk Istenünk!
1: Hogy a szeretet láng szelíd fényénél haladjunk az ég felé.
0: Add meg, Urunk Istenünk!
1: Hogy édesanyánk szeretet lángja világítson nekünk a halál óráján.
0: Add meg, Urunk Istenünk!
1: Hogy a szívéből áradó szeretet láng szüntelenül lobogjon bennünk.
0: Add meg, Urunk Istenünk!
1: Hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja mielőbb beragyogja az egész világot.
0: Add meg, Urunk Istenünk!
1: Szent József, te szállást kerestél a szűzanyának Betlehemben.
0: Segíts nekünk is szállást keresni szeretet lángjának az emberi szívekben.
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
0: Kegyelmez nekünk.
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
0: Hallgass meg minket.
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
0: Irgalmazd nekünk.
1: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja.
0: Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk. Szentlélek Úristen, tekints szeretet jegyesedre, ami szeplőtelen szívű édesanyánkra, aki végigkísérte szent fiát megváltó szenvedésében, és bennünket most is erősít földi küzdelmeinkben. Add meg, hogy szeplőtelen szívének, isteni lelked által szított szeretetlángja beragyogja az egész világot, oltsa ki a gyűlölet tüzét az egész földön, hogy Jézus, a béke fejedelme legyen szeretete szentségében, oltáraink trónján, minden szív boldogító királya és központja, aki veled él és uralkodik az Atyával egységben, Isten mindörökkön örökké.
0: Amen. A szűzanya azt mondta, az én szívem szeretetlángja maga Jézus Krisztus. Kérjük a kegyelmet, hogy állandóan Jézussal egyesült életet élhessünk. Uram, add, hogy lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensünk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csendességre, szemünk egymásba nézzen, és tekintetünk összeforjon, ajkunk együtt könyörögjön irgalomért az örök atyához. Boldogságos Szűz Mária, drága mennyei édesanyánk, te annyira szeretted Istent és bennünket gyermekeidet, hogy egyszülött isteni fiadat Jézust a kereszten függve a mennyei atya kiengesztelésére és a mi megváltásunkért felajánlottad, hogy aki benne hisz, el ne kárhozzék, hanem örök élete legyen. Gyermeki bizalommal kérünk, hogy szeplőtelen szívednek a Szentlélektől szított szeretet lángjával gyújtsd tökéletes Isten és ember szeretett tüzére, ami gyarló szívünket, hogy veled együtt egy szívvel lélekkel szüntelenül szeressük Istent és fele barátainkat. Segíts, hogy ezt a szeretetlángot továbbadhassuk minden jó akaratú testvérünknek, s így a szeretet tüze oltsa a gyűlölet tüzét az egész földön, s Jézus a béke fejedelme legyen szeretete szentségében, oltáraink trónján, minden szív boldogító királya és központja. Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Kedves Mária Rádió hallgatók, a következő percekben imádkozzunk a békéért, kérve mindenható Atyánkat, hogy nyissa fel szívünket, nyissa meg elménket, és hallgassa meg kéréseinket, hogy valóban a béke eszközei legyünk ebben a világban, családunk, embertársaink, barátaink számára. Kérjük a mennyei Atyát.
1: Szent Ferenc imája a békéért. Uram, tégy engem békéd eszközévé. Add, hogy szeretetet vigyek oda, ahol gyűlölet uralkodik. Hogy kibékülést hozzak létre ott, ahol egymásra neheztelnek. Hogy egységet teremtsek ott, ahol széthúzás van. Hogy igazságot hirdessek ott, ahol tévedés uralkodik. Hogy hitet ültessek a kételkedés helyébe, hogy reményt ébresszek ott, ahol kétségbeesés ütött tanyát, hogy fénygyújtsak ott, ahol sötétség uralkodik, hogy örömöt fakasszak ott, ahol szomorúság nehezedik a lélekre. Isteni Mester, add, hogy másokat vigasztaljak, és ne csak magam számára keressek vigasztalást, hogy másokat megértsek, és ne csak magam számára keressek megértést, hogy több szeretetet adjak másoknak, mint amennyit magam számára várok. Hiszen amikor adunk, akkor kapunk csak igazán. Amikor elfelejtjük magunkat, akkor találunk igazán magunkra. Amikor megbocsátunk, akkor nyerünk igazán bocsánatot. És amikor meghalunk, akkor támadunk örök életre. Amen.

0: Hallgassuk meg nagy szeretettel Máté evangéliumának 5. fejezetéből a 9. verset, amely így szól: boldogok a békességben élők, mert Isten fiainak fogják hívni majd őket. Terjesszük kéréseinket mennyei atyánk elé, melyben imádkozunk a keresztényekért, hogy mindig nyitottak maradjanak mindenki felé, és így a kiengesztelődés kovászává legyenek az emberiség nagy családjában.
1: Béke királya, a te országod igazságosság és béke, add, hogy törekedjünk a békességre. Kérünk téged, hallgass meg minket.
2: Imádkozzunk azokért a népekért, akik most harcban állnak egymással, hogy a háborúskodás megszüntetésével békében éljenek egymással.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket. Töltsd el szereteteddel és békéddel minden ember szívét, hogy megírt és uralkodjék az egész világon. Kérünk téged, hallgass meg minket.
2: Teremtő és megváltó Istenünk, te a világ békességének forrása vagy. Segíts minket, hogy életünkkel tanúságot tegyünk a te békédről, és másokat is elvezethessünk ehhez a forráshoz.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Teremtő és megváltó Istenünk, te a világ békességének forrása vagy. Segíts minket, hogy életünkkel tanúságot tegyünk a te békédről, és másokat is elvezethessünk ehhez a forráshoz, Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Könyörögjünk. Szabadíts meg minket, kérünk, Urunk, minden múlt, jelenvaló és jövendő bajtól, és a boldogságos mindenkor Szűz Máriának, Szent Péter és Pál apostolaidnak, és minden szentnek közbenjárására adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmat segítségével a bűntől mindig mentek maradjunk, és minden zavargástól biztonságban legyünk. Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya, keservét a bónak bajnak, eloszlatni van hatalmad, hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg, ő imáid gyermekidnek, nem te soha nem veted meg, hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy. Most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya. Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy-nagy szeretettel köszöntünk minden kedves Mária Rádió hallgatót, Szatmár Németi stúdiónkból, zenés köszöntünk veszi kezdetét, akik önökkel vannak.
1: Balázs Enikő.
0: És Szűcs Timea. 0259 420 555 és 0359 420 555. Ezek az élő műsornak a telefonszámai. 0758 420 555 az SMS számunk. Ide várjuk az üzeneteiket. Hívjanak, írjanak nekünk, ajánlják, kívánjanak valakinek valami szép napot, küldjenek neki egy dalt. Önök tudhatják azt, hogy kik a mai napnak az ünnepeltjei, kik azok, akik születésnapot vagy fontos évfordulót ünnepelnek. A mai napnak a névnaposai az Efrémek, az Elődök, a Félixek és az Anabellák. Ezúton is köszöntjük ezen nevű hallgatóinkat, nagyon boldog névnapot kívánva nekik. Várom azt is, hogy önök hívjanak minket, és írjanak nekünk. Most tényleg lehetőség van arra, hogy bejussanak a műsorba. Azt az öt dalt is elmondanánk, ami a listánkon szerepel. Az első helyen van, Ha ezen a földön bármi ér. A második a Fiatalok együttestől, a Mária mondta. A harmadik a Daxtól, a Hálaadó Zsoltár. A negyedik egy szép megzenésített zsoltár, az Édes az Úr szava, és az ötödik egy szép Ave Maria. Ezek közül választhatnak és küldhetik a szeretteiknek, ismerőseiknek. Várjuk a hívásaikat, üzeneteiket.

üres a vonal, és üres a postaláda is, ezért akkor következzék a mai köszöntőnk első dala, a 19. Zsoltár megzenésített változata. Hallgassák szeretettel!

0: Van egy kedves telefonáló velünk, akit reméljük, hogy szeretettel köszönthetünk is.
1: Halló, Mária Rádió.
2: Kértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindenekkel.
2: Ezzel szeretettel köszöntöm Önöket a stúdióban, mint kapcsoljukat, és szeretném köszönteni Tabos nevű a Bélma keresztlányomnak a fiát, a Jóisten éltesse, ez sokáig vasárnap volt, azt hiszem a névnapja, és Ambrus Bizikét, akkor László Margitkát, aki olyan szeretettel köszönt mindenkit, aki a városban és mi bárhol él. Én is a Jóisten éltesse sokáig Margit név alkalmából, és betegeim vannak, Janka és Marikas, István bácsi, őket is köszöntöm, és szeretettel gondolok rájuk, mindenkit nagyon-nagyon szeretek, és boldogságot, örömet kívánok, és békét a szívünkbe. Ave Maria, szeretném, szép volt ez a zsoltáros ének, és köszönjük szépen a kedvességüket. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Magdolna voltam Csíkszeredából.
1: Mindörökké, amen. Nagyon szépen köszönjük a hívását, mi is kérjük Isten áldását a szeretteidre, és hamarosan megy az ének.
0: Érkezett egy üzenetünk is, Kápolnás faluba Elekes Norbertnek, Szentkeresztbányára Balázs Norbertet és Benedek Norbertet köszöntik névnapjuk alkalmából, erőt, egészséget, minden jót, kitartást a munkátokba. Isten éltessen sokáig családotokkal együtt, minden dallal áldott napot. Hát Isten éltesse a köszöntötteket, én itt nagyon néztem a naptárat, nem tudom mikor ünnepelnek a Norbertek, de hát a Jóisten éltessen minket minden nap.

0: Akkor teszünk még egy próbát. Halló? Nem, sajnos. Kérjük a kedves telefonálóinkat, hogy türelemmel legyenek.
1: Nagyon bízunk benne, hogy tudjuk köszönteni a kedves hallgatót.
0: Halló, Mária Rádió.
2: Halló, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
2: Ma elhangz összes dollól. Szeretném köszönteni Csíkszent Tamáson unokámot Rajkuk Vétát, névnapi alkalmából. Sikerjudvar helyén Jakab Zsentét születésnapi alkalmából, ő is a kis, legkisebbik unokám, valamint még Kovács Margitot Csikkarcfalván névnapi alkalmából. Sok erőt, egészséget, hosszú boldog életet gyermekeknek, vidám gyermekkort, jó tanulást, sok sikert az életbe. Ezt kívánja nagymamájuk, szomszédasszonyuk. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, mert nagyon szépen köszönjük a hívását, Isten éltesse az ünnepelteket.
1: És ahogyan kérte az előző kedves telefonáló, akkor következik most egy szép Ave Maria. Hallgassák szeretettel.

Még van lehetőségük arra, hogy bejussanak a műsorba, arra, hogy köszöntsenek, vagy csupán szép napot kívánjanak valakinek, használják ki a lehetőséget, és hívjanak minket, vagy írjanak nekünk, és köszöntsenek.

Érkezett egy üzenetünk, minden dallal köszöntöm Iluskát, Isten áldását kérem rád, jó gyógyulást és lelki békét.

0: Van egy kedves telefonáló, akit köszönthetünk.
1: Halló, Mária Rádió.
2: Köszönjük a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
2: Kézdi Martonoson köszöntöm nagy szeretettel Dávid Monyi nénit névnapja alkalmából. A Jóisten értesseljük nagyon sokáig, de köszöntöm Nagy József Plébános urat is ezúttal. Nagy szeretettel a következő dal, amelyik következik. Perike, köszöntötte Csicsó Gordicsen, tessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen, köszönjük a hívását, Isten éltesse az ünnepelteket.
0: És akkor következzék is most egy újabb dal, ha ezen a földön bármi ér, hallgassák szeretettel.

Még van a mai köszöntőnkből, érkezik is egy üzenetünk. Isten éltesse a műsorvezetőket minden dallal. Jó Isten áldását kérjük mindenkire, és áldott szép napot kívánunk!

0: Üresek a vonalak és üresek a postaládák is, így bízom abban, hogy aki szeretett volna mai műsorba bejutni, annak sikerült. Isten éltessen mindenkit, aki a mai napon vagy a hét folyamán ünnepel, akár születésnapot, névnapot, fontos évfordulót, Jóisten áldását és szeretetét kérjük önökre, legyen egy örömökben gazdag szép délutánjuk, és töltsék ezt a Mária Rádióval, hogyha tehetik. Búcsúzunk most a zenés köszöntőből.
1: Balázs Enikő
0: és Szűcs Tímea, dicsértessék a Jézus Krisztus.

0: Kedves testvérek! Közös imára hívlak benneteket Magyarországért és a világon élő minden magyarért. Június 1-e és december 31-e között célunk, hogy közösen 15 millió üdvözlégy Máriát ajánljunk fel nemzetünkért. Az elmondott imákat a zarándok.ma ima applikációban lehet rögzíteni, ahol a közös számláló is követhető. Az applikáció letölthető a Google Play-ből és az App Store-ból. Kapcsolódjunk be minél többen ebbe az ima hálózatba, és imádkozzunk együtt Magyarországért.
1: Mária Rádió Erdély. A pontos idő 14 óra.

Köszöntöm a Fészek Meleg hallgatóit, ez itt az Erdély Mária Rádió és a Családpásztor Evangelizációs Szolgálat családoknak, házaspároknak szóló műsora, ahol otthonos hangon mégis őszintén beszélgetünk mindarról, ami a mindennapjainkat formálja. Hitről, kapcsolatokról, nevelésről, ünnepekről, és persze a szeretet gyakorlásáról. Ma három olyan témát járunk körbe, amelyek mindannyiunk szívét érintik, a félelem és bizalom harcát, a házasság ünneplésének lehetőségeit, és azt a különleges tanítást, amit a gyermekek hitelessége jelent számunkra. Ha velünk tartanak, talán önmagukra, a kapcsolataikra is egy kicsit másként tekinthetnek majd. Jó rádiózást!

Vannak napok, amikor a szorongás beosson a gondolataink közé, és csendben elkezdi átrendezni a belső világunkat. Talán egy nehéz hír, az ismeretlen aggasztó jövő, vagy épp egy megoldatlan konfliktus miatt, de a félelem ismerős vendég lesz. Mégis, ha a félelem megjelenik a szívünkben, tudatosítanunk kell, el kell hinnünk, hogy van valaki, akihez kiálthatunk. Forduljunk szembe a félelmeinkkel, de ne egyedül, hanem a Szentlélek erejével. Van egy nagyon mélyen belénk kódolt ösztön, amikor félünk, menekülni próbálunk, vagy bezárkózunk, vagy kontrollálni kezdünk. Esetleg mindenféle technikákkal próbáljuk tompítani magunkban a félelmet. És persze vannak helyzetek, amikor valóban veszély fenyeget, de a legtöbbször a félelem nem objektív veszélyre reagál, hanem valamiféle belső bizonytalanságra, egy meg nem nevezett szorongásra, a kiszámíthatatlanság, a tehetetlenség, a kontroll elvesztésének érzésére. És ezekben a pillanatokban valami nagyon fontos történik, ugyanis a félelem mindig irányt ad. Ha engedjük, hogy vezessen, előbb-utóbb eltávolít Istentől. De ha felismerjük, hogy a félelem nem az identitásunk része, hanem csak egy reakció, akkor választhatunk mást. A Szentírás így bátorít: akiket Isten lelke vezérel, azok Isten fiai. Ugyanis nem a szolgaság lelkét kaptátok, hogy ismét félelemben éljetek, hanem a fogadott fiúság lelkét nyertétek el, általa kiáltjuk: Abba, Atya. A lélek maga tesz tanúságot lelkünkben, hogy Isten gyermekei vagyunk. Gyermekkorunkban még ösztönösen tudtuk ezt. Amikor féltünk, kiáltottunk anyának, apának, valakinek, akiben megbíztunk. És ha ők megjelentek, a félelem szinte azonnal csillapodott. Nem a veszély múlt el, hanem valaki jelenléte új biztonságot teremtett. Ezt a képet idézi fel az apostol is. Isten nem olyan lélekkel ajándékozott meg bennünket, amely félelemre késztetne. Nem kell újra és újra rabszolgaként tekintenünk önmagunkra, a múltunk, a sebeink, a kudarcaink, a szorongásaink rabjaiként, hanem egy olyan lélek lakik bennünk, aki által jogunk van Istenhez úgy fordulni, hogy Atyám. Sőt, Pál még erősebben fogalmaz: a lélek maga kiált bennünk, amikor már mi sem tudunk imádkozni, és megerősít abban, hogy valóban Isten gyermekei vagyunk. És ez mindent megváltoztat. Ha egy bűnözés sújtott a városnegyedben élnél, és tudnád, hogy a testvéred, a rendőrfőnök, vagy édesapád a város legtekintélyesebb vezetője, hogyan éreznéd magad, amikor valami fenyegető történik veled? Hát nem nyújtana biztonságot már maga a tudat? Nem mondanád azt: tudjátok, kinek vagyok én a fia? Nem mintha ez jogot adna a gőgre, de a bizalomra mindenképpen. És pontosan erre hív Isten. Amikor félelem közelít, ne a veszélyre figyelj, hanem az Atyára. Ne a fenyegetettségre koncentrálj, hanem az identitásodra. Ki vagy te? Kihez tartozol? Isten gyermekének lenni nem csak vigasztalás, ez valóságos erőforrás, egy újfajta biztonság forrása. Mert Isten gondoskodik a családjáról, megvéd, közel jön, veled marad. Talán ma is szembenézel valamivel, ami megrettent. Egy egészségügyi bizonytalanság, egy pénzügyi krízis, egy családi konfliktus,
valami, amiről úgy érzed, hogy túlmutat az erődön. És lehet, hogy ez így is van. De Isten ereje nem múlik el, nem fogy el, nem mondja azt, hogy most éppen nem tudok veled foglalkozni. Amikor félni kezdesz, emlékeztesd magad, hogy a világ mindenség teremtőjének gyermeke vagy. Jogod van szólni hozzá, jogod van hozzá menekülni, jogod van kimondani, Atyám. És ez a szó, ez az imádság egyetlen kiáltása már önmagában elegendő lehet ahhoz, hogy a lelked újra biztonságra találjon. Isten nem mindig változtatja meg azonnal a körülményeinket, de mindig hajlandó jelen lenni bennük, és amikor ráfigyelünk, nem a félelem lesz az Úr bennünk, hanem az a lélek, aki tanúságot tesz arról, hogy nem vagyunk egyedül, mert Isten gyermekei vagyunk.

Zorán egyik legszebb dala szerint a szerelemnek múlnia kell. De egyik népdalunk is azt mondja, hogy nincs az a szerelem, ami el nem múlik. És valóban, ha kézen fogva andalgó szerelmeseket látunk, akik már ráadásul túl vannak a harmadik vagy negyedik X-en, a legritkább esetben gondoljuk, hogy régóta házasuk. Inkább önkéntelenül is egy sokadik kapcsolatra gyanakszunk, és talán valóban ez a realitás. Saját, immár érett felnőtt korú, 25. évét betöltött házasságunk tapasztalata alapján azonban arra biztatok minden házas párt, hogy legyünk az előbbi tézis élő cáfolatai. Miért kellene kihűlt tűzhely körül dideregnünk, ha táplálhatnánk is a lángokat? Újra is éleszthetjük a hamulat megbúvó, még élő parazsat. Mert minden kapcsolat tűzzel kezdődik. Kérdés, hogy őrizzük, rakjuk-e tudatosan? Vagy csak reménykedünk, hogy sokáig kitart, mint egy a jó szerencsére bízva a jövőt? Mivel tudjuk hát táplálni, élesztgetni kapcsolatunk tüzét? A sok lehetőség közül az egyik, hogy rendszeresen megünnepeljük a házasságunkat, a szerelmünket. Itt azonban többre gondolok, mint a házassági évfordulókra. Hiszen gyermekeinket sem csak a születésnapjukon vesszük körül szeretettel. Nálunk a házasság évforduló különleges ünnep arra a napra emlékeztet, amikor hosszú várakozás és rákészülés után végre egymáséi lehettünk, Isten színe előtt és a szeretteink, barátaink jelenlétében. Néhány évvel ezelőtt, hosszú idő után sikerült megnéznünk a régi, még videókazettára rögzített esküvői felvételünket, ezúttal a gyermekeink társaságában. És hát különleges kapcsolat erősítő élmény volt a kérdéseikre válaszolni, átmosolyogni egymásra a fejük fölött. Ami legsikeresebb, hétköznapi együttléteink, éjszakába menően beszélgetősek. Ilyenkor jó, ha nem problémákat tárgyalunk meg, nem a felgyülemlett feszültségeket igyekszünk tisztázni, bár ez mindig nem sikerül. Gyakori, hogy valamelyikünkből csak úgy ömlik a mondani való, és ha a másik tudja fogadni, hallgatni, lecsapolni a szóáradatot, akkor mindketten nyertünk. Minden pár megkeresheti a maga stílusának megfelelő módot házasságának ünneplésére. Közös sport, mozi, hobbi, zenehallgatás, séta, vacsora egy vendéglőben, vagy vacsora együtt elkészítve, bármi, amiben mindketten örömünket leljük. Ezt a közös akármit megtervezhetjük előre, esetleg felváltva szervezhetjük a közös estét, egyszer a férj, máskor pedig a feleség kedvenc programját választva. Több ismerős házaspár páros estének hívja ezt az ünneplős alkalmat, és ezek időpontjai úgy szerepelnek a naptárukban, akár csak a hivatalos megbeszélések, iskolai szülői értekezletek, és más fontos események dátumai. A gyerekeik is megszokták ezt a rendszeres programot olyannyira, hogy amikor már nagyobb bacskák voltak, észrevették szüleik hosszabb ideje nem tartottak páros estét. Egyik nap meglepetéssel készültek, terített asztallal, rendbe tett lakással várták haza a szülőket, és a tettüket így kommentálták. Megszerveztük nektek a páros estét, mert az utóbbi időben látjuk, halljuk, hogy már szükségetek van rá. Nagyon jó, ha a gyerekek megszokják, hogy a szüleik nem csak apa és anya, hanem férj és feleség is. A mi gyermekeink számára az egyik legnagyobb ajándék, ha érzik, látják, tudják, hogy édesanya és édesapa szeretik egymást,
mert ők akkor a legnagyobb biztonságban vannak. Elgondolkodtató az is, hogy miközben a férfiak és nők millióinál nem ütközik semmilyen nehézségbe, hogy bele szeressenek valakibe, ugyanakkor e jelentős tömeg legalább fele képtelen szerelmes maradni. A titok egyetlen döntő szóban rejlik, ez az intimitás. Egyes országokban ez egy nagyon divatos szó lett, egy olyan kapcsolat jellemzésére, amilyenre az emberek mindig is vágytak. A latin intimus szóból ered, jelentése legbensőbb és a magánélet legszemélyesebb kapcsolatára utal. Az érzelmi közelségnek különleges megnyilvánulása két ember között, amelynek jellemzője, hogy mindketten folyamatosan éberek és viszonzásra készek az érzelmi folyamatokban és a másik jólétében. Az intimitás jelenthet megértést a mi részünkről, és azt, hogy valaki, akinek mi nagyon sokat jelentünk, teljesen megért bennünket. Ha úgy érezzük, hogy kezd szürkülni a kapcsolatunk, gondoljunk csak vissza a jegyességünk idejére. Annak idején még az udvarlás időszakában, még akkor mi is rengeteg időt töltöttünk azzal, hogy együtt olvastunk. Majd pár oldal után szünetet tartottunk, és megbeszéltük a hallottakat. Hosszú, mély beszélgetések voltak ezek, amelyek során egyre jobban megismertük a másik személyiségét, vágyait, gondolkodásmódját. Tervezgettük közös életünket, időnként fájdalmas témákat is behoztunk, szinte kényszerítve magunkat arra, hogy beszéljünk a nehéz dolgokról is. És amikor összeházasodtunk, és immár egy fedél alatt éltünk, nem kellett külön program ahhoz, hogy együtt tölthessük az estéket. Mivel a férfiak számára általában az aktívabb szabadidős tevékenységek jelentenek kikapcsolódást, és a nők többsége inkább beszélgetésre vágyik, ezért alakítsuk úgy a közös ünnepi alkalmainkat, hogy mindkettőnk igényeinek megfeleljen. Jó, ha törekszünk a változatosságra is, hogy a páros este ne váljon rutinná, hanem valóban élményt jelentsen mindkettőnk számára. Jó beszélgetés indító kérdések születhetnek, ha amolyan időutazásra indulunk, és felelevenítjük, hogyan is kezdődött a szerelmi. Mit éreztem, amikor először megláttalak? Milyen volt az első randevunk? Mikor gondoltunk először arra, hogy összeházasodunk? Hogyan zajlott a lánykérés? Hogyan emlékszünk vissza eljegyzésünkre, esküvőnkre? Hasznos játék ilyenkor az örömgyűjtés is. Melyek voltak a legromantikusabb pillanataink? Melyek a legboldogabb emlékeink? Mit szeretek benned nagyon? Mi az, ami igazán nagyszerű a kapcsolatunkban? Aztán együtt gondolkodhatunk a fejlődés lehetőségein is. Miben tudnánk még jobbak lenni? Mit tehetnénk a kapcsolatunk fejlesztéséért? Tudományos kutatások igazolják, amit eddig is sejtettünk, hogy a romantika újra felfedezése megóvhatja a párkapcsolatokat attól, hogy unalmassá váljanak. Mert hogy nem elég az elején egymás kedvében járni, azaz igazi, ha képesek vagyunk hosszú évek után is felfedezni magunkban a csodát, a kincset. Ebben az is sokat segíthet, ha épp úgy ünneplőbe öltöztetjük szívünket és testünket a találkozáshoz, mint a szerelmünk hajnalát.

A házasságban újra tanuljuk egymást, de talán az is igaz, hogy a gyerekektől tanuljuk újra az életet. Ők még tudnak hinni, csodálkozni, örülni, megbocsátani. Annyira természetes számukra a közelség, az őszintesség, az Istenbe vetett bizalom. Ezért is mondta Jézus, ha nem lesztek olyanok, mint a gyermekek. A mai műsorunk hátralevő részében a gyermeki hit tanítására figyelünk, felnőtt szívvel, de nyitott lélekkel. Gyermekként talán mindannyian mondtuk már, hogy majd, ha nagy leszek, és ilyenkor valami izgalmas, hatalmas, fontos dologra gondoltunk. Aztán felnőttként egyre gyakrabban kapjuk magunkat azon, hogy épp az ellenkezőjére vágyunk, bár csak újra gyerekek lehetnénk. Carlo Caretto, olasz író így ír erről, kis felnőtteket csinálunk a gyerekekből, okítjuk őket és megállás nélkül azt daráljuk nekik, mi mindent kell még megtanulniuk. Mi magunk viszont megfeledkeztünk arról, ami igazán fontos az életben. És milyen igaza van? Miközben felnőttként próbáljuk beosztani az időnket, kezelni az elvárásokat, felelni a felelősségre, mint gyakrabban felejtjük el, hogyan kell egyszerűen csak jelen lenni. Hogyan kell úgy rácsodálkozni egy hóesésre, egy nyári zápor után megjelenő szivárványra, vagy egy szelet kalácsra, mint ahogy egy kisgyermek teszi. Hogyan kell úgy kérdezni, ahogyan ők tudnak kérdezni, nem azért, hogy bölcsnek tűnjenek, hanem mert valóban kíváncsiak. Jézus egyszer azt mondta, ha nem változtok meg, és nem lesztek olyanok, mint a gyermekek, nem mentek be a mennyek országába. Ez nem azt jelenti, hogy gyermeteggé kell válnunk, hanem azt, hogy felnőttként is szükségünk van arra a szívbéli nyitottságra, amit a gyerekek természetesen hordoznak. Mit tanulhatunk tőlük? A bizalmat. Azt, hogy lehet bízni. Nem mindenben és mindenkiben, de abban igen, hogy Isten jósága végül mindig nagyobb, mint a baj. Egy gyermek nem rágódik a múlton. Nem szorong a jövőtől, hanem megy tovább, mert tudja, hogy valaki vigyáz rá. Még mit tanulhatunk? A megbocsátást, azt a fajta szívből jövő kiengesztelődést, ami nem őrzi a sértést. A gyerekek képesek percek alatt újra átölelni egymást, míg mi, felnőttek, gyakran évekig cipeljük a haragot. Ők megmutatják, hogy hogyan lehet újrakezdeni ma is. Mi az, amit még elsajátíthatunk tőlük? A közvetlenséget, a fantáziát és csodálkozást. Hogy nem kell mindig mindent elrejteni, megjátszani, álcázni. A gyerekek sírnak, ha fáj, nevetnek, ha örülnek. És talán éppen ez a hiteles jelenlét az, amit mi is újra felfedezhetnénk magunkban. És Isten előtt is. Mert a gyerekek még látnak csodákat a szappan buborékban, egy hangyabolyban, vagy a csillagos égbolton. Mi felnőttek gyakran csak tudjuk, hogy Isten nagy. De mikor csodálkoztunk rá utoljára, úgy igazán? A jelen pillanat szeretetét, mert hogy a gyerekek nem halogatnak. Ha éhesek, esznek. Kérdésük van, kérdeznek. Ha szeretnek, akkor ölelnek. Nincs bennük számítás, nincs bennük önvédelem, csak jelenlét és odaadás. És végül a gyermeki hitet tanulhatjuk tőlük. Azt a bizalmat, ami nem bizonyítékokra épül, hanem kapcsolatokra, amely hiszi, hogy ha Isten azt mondta, hogy velünk van, akkor velünk is van. Még akkor is, hogyha sötét van, még akkor is, hogyha nem látjuk a kezét. Felnőttként sokszor azt hisszük, hogy nekünk kell mindent érteni, nekünk kell mindent uralni, mindent megoldani.
De Jézus nem erre hív, hanem arra, hogy újra merjünk gyermekké válni, és atyaként nézni Istenre. Mert az Istenhez vezető út nem felfelé vezet, hanem lefelé. Nem önmegvalósításban, hanem önátadásban. Nem tökéletességben, hanem gyermeki bizalomban. És lehet, hogy pont ma, egy fáradt, zaklatott, bonyolult napon nem lenne jobb újra így imádkozni egyszerű gyermeki szívvel. Atyám, segíts! Nem tudom, mi lesz, de tudom, hogy a kezedben vagyok. És ez elég. Ez lenne a gyermeki hit. Felnőtt szívvel.

Kedves hallgatóink, lassan a mai Fészek meleg adás végéhez érkeztünk. Bátorított bennünket a Szentlélek, hogy ne a félelemre nézzünk, hanem a szerető mennyei atyánkra. Meghívtuk a házaspárokat egy újfajta ünneplésre, egymás felé forduló figyelemmel, intimitással és örömmel. És újra rácsodálkoztunk a gyermekek tiszta hitére, arra, amire Jézus is példaként tekintett. Kívánjuk, hogy a következő napokban is tapasztalják meg, hogy van, akihez kiálthatunk, van, akibe kapaszkodhatunk, és van, akitől tanulhatunk. Találkozzunk legközelebb 2 hét múlva ugyanebben az órában. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: A család a jövő útja.
1: Egy újabb adás a Mária Rádióban a családi élet örömeiről, nehézségeiről, Fészek Meleg címmel.
0: Gondolatok, tanúságtételek, életből vett megosztásuk a családról. Fészek Meleg a Mária Rádióban.

Dicsőítessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. Olvassuk együtt a Szentírás című műsorunkban. A kapuk jelentésénél hagytuk abba, és a kapunak egy másik jelentését vesszük a Nehemiás könyvének a harmadik fejezetében. Ahogyan az Úr Jézus is mondta, én vagyok a juhok ajtaja. Tehát az első kapu, amiről olvastunk, az a juhok kapuja volt. Ezt a főpap építette és a papok. Ennek a kapunak az volt az értelme, hogy a kőfalon nem lehetett átmenni, az őrtornyokon pláne nem lehetett, egyetlen lehetőség volt bejutni a városba, vagy kijutni a városból. És ez volt ez a kapu. És egyetlen lehetőség bejutni Isten népe közé, Jézus Krisztuson keresztül, aki az ajtó, a kapu. Nincs más lehetőség. Tehát erre nem akarok kitérni, nincs rá lehetőség. Ha az Úr éltet, akkor a következő órán mind a 10 kapu 10 különböző oldalról mutatja be, hogy Jézus Krisztuson keresztül hogyan lehet bejutni. De ugyanakkor egy bírói méltóság is, és valamit mindig le kell tenni a kapuban, mert szoros az a kapu, keskeny az az út, amely az életre visz. A szemeteket lerakni az életünkből, mert van ilyen, hogy szemét kapu, de erre most nem akarok kitérni. Van a másik, a völgy kapu. Volt egy kapu, 13. versben olvastuk, hogy a völgy kapuját javítgatták Hanum és Zanoá lakói. Jeruzsálem mellett volt egy kétágú, aztán egybe ment a két völgy szakasz. Az egyik a Gehinnom völgye volt, a Gehenna szó, ahová szemetet kihordták és ahol égették. A másik pedig, amely kelet felől volt, Jeruzsálem kőfala mellett, ahol a forrásvíz is kijött, és egy patak folyt végig ebben a völgyben, és a völgyből nyílott egy kapu. Tudjuk, hogy a völgy mit jelent. Megaláztatások völgye, amikor mélységben jár az ember, fájdalmakban, gyötrődésekben, amikor nem tudja, hogy mi a kiút, mélyre vezeti az Úr, mélyen vezet az útunk. Talán minden beborul a fejünk fölött, és nem értjük, hogy miért ilyen mély völgyekbe vezeti Isten az életünket. Ne felejtsük el, hogy a völgynek a végén van egy kapu. Ha elfogadjuk Isten kezéből a megaláztatásokat, a nehézségeket, a próbákat, a völgy végén lesz egy kapu, amely kapu Jeruzsálembe nyílik, és Jeruzsálembe, és amiről az megvan írva Ezekiel könyvében, hogy annak a városnak attól fogva az lesz a neve, hogy ott lakik az Úr. A templomban, a szentek szentjében ott lakott az Úr Isten népe közé, és a völgyekben a végén megértjük, hogy ott vár Krisztus. A völgyekben sok minden lehúr rólunk, megtöri a szívünket, és megértjük, hogy kegyelemre van szükségünk. El tudjuk fogadni a kegyelmet, Krisztusban nyújtott kegyelmet, és a völgy végén ott lesz a kapu. De vigyázzunk, mert a nehézségekben meg is lehet keményedni, meg lehet keményíteni a szívét az ember.

embernek. Azt mondja, nem megyek tovább Isten felé, nem megyek Jeruzsálem felé, visszafordulok. Tudjuk, hová vezet a völgy másik vége? A Hold tengerbe. Odáig megy le a Jordánon, a Hold tengerbe a halálig, vagy halál, vagy élet. Senki ne keményedjen meg, és senki ne forduljon vissza, csak egyenesen arccal az Úr felé. És a völgy végén majd ott lesz a völgy kapu, és ha majd megérti, hogy a völgy kapun be lehet lépni az Úr közelébe, Jézus Krisztuson keresztül, aki szintén lejött ide a völgybe, a síralom völgyébe, aki igen nagy mélységekbe jött, aki előttünk jár, és aki megnyitja számunkra is a kaput. Még néhány más tanúságot is szeretnék kiemelni ebből a leírásból, szentírási részből. Olvastunk arról, hogy nagyon sokféle ember volt az építők között. Sokakat megemlített név szerint, másokat így, hogy a tékoabeliek, vagy ennek, vagy annak a városnak a lakói. Például olvastunk a második versben, hogy még Jerikóból is jöttek Jerikóbeliek, és építették. Voltak ezek között az építők között nagyon előkelő emberek, fejedelmek, többiet olvastunk, és voltak egyszerű emberek, mesteremberek, kereskedők, sokféle ember volt, és együtt egy munkát építettek, mindenki a maga helyén. Mindenkinek jutott kőfal, nem kellett egymás kezéből kivenni, a másikat félretolni, hogy menj arrébb. Mindenkinek volt munka, igen, sok munka volt. És ez beszél nekünk arról, hogy Isten országa népítésében, Isten népe között is így van. Vannak egyszerű testvérek, vannak olyanok, akik a világ szerint előkelőbbek, bár az ige azt mondja, hogy tekintsétek csak a ti hivatásokat, mert nem sokan vannak meghívva a bölcsek test szerint, nem sokan hatalmasak, nem sokan nemesek, mondja Szent Pál. Nem sokan, de vannak olyanok is. Például Pál apostolt úgy hívta el Isten, hogy Gamaliel lábainál tanult, tehát írástudó volt, de azt mondta, amik nekem egykor nyerségek voltak, azt Krisztusért, szemétnek ítélem. Tehát semmi vélet, kicsi lett. Szóval Isten népe között mindegy, hogy a világban ki kicsoda, Isten népe között mindenki, senki. Tehát Istenhez mérten senkik vagyunk, és egy főnek, egy országnak, és egy Úrnak az építkezésén dolgozunk, és ezt jó megjegyezni. Innen folytatjuk, kedves hallgatók, Tibor atyát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus.

Drága gyermekek, veletek örülök és hálát adok Istennek azért, hogy megengedte nekem, hogy veletek legyek, vezesselek és szeresselek benneteket. Kicsi gyermekek, a béke veszélyben van, a családok pedig támadás alatt. Kicsi gyermekek, arra hívlak benneteket, hogy térjetek vissza a családi imához. Tegyétek látható helyre a Szentírást, és olvassátok minden nap. Szeressétek Istent mindenek felett, hogy jó legyen számotokra a földön. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra. Kedves hallgatók, a 2024. június 25-ei üzenetet hallották.

rádió. Egy fénysugárra lelkednek. Szatmár Németiben, a tűzoltó toronynál, a 92,3-as ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntünk minden kedves Mária Rádió hallgatót! A Szatmári Meti stúdiónkból következő percekben fogadjuk az ima szándékaikat, majd az irgalmasság rózsafűszérét fogjuk imádkozni minden kérésünkért, szándékunkért. 0259-420-555 és 0359-420-555. Ezek az élő műsornak a telefonszámai. 0758-420-555 az SMS szám. Ide várjuk az üzeneteiket. Hívjanak minket, írjanak nekünk, és ajánlják fel az imáikat. Valamiért, valakiért, akiért a mai napon is imádkozni szeretnének. Ez a rózsafűzért és az összes imád felajánlom testi és lelki felgyógyulásomért, bűneink bocsánatáért, Mária Rádió fennmaradásáért és a szüleim gyógyulásáért, Lajos írja Svájcból. Minden imád szentmisét felajánlok a héten, Iruska gyógyulásáért, hogy meggyógyuljon a betegségéből, imádkozom Svédországba elhunyt Bokor Domi és testvére Böske lelke üdvéért nyugodjanak békében az Úr Jézus szent nevében, Betlen falváról írta egy hallgató. Felajánlom a rózsafűzért a magam és családom betegeinek a gyógyulásáért, elhunyt szeretteim lelke üdvéért, lelki békéért, segítő kegyelemért, békességért a családban és a világban, Szentlélek kiáradásáért, mindannyiunkra, Isten akaratában való megnyugvásért és fontos szándékokért, egy édesanya írja.
1: És már is köszöntünk valakit, halló, Mária Rádió.
2: Halló, dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
2: A rózsafűzét és az összes

0: gyermekeim egészségükét, szerencséjükét, az unokámnak és egészséget, minden jót kívánok. Most lesz a lakodalom közelebbről. Jó Isten áldja meg minden jóval. Minden jó indulatú ember, aki körülöttem van, segít rajtam. A Mária Rádió fennmaradásáért és az összes dolgozójáért kicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen, köszönjük a hívását, a Jóisten hallgassa meg kéréseit.
2: Gyermekeimkért és az élő hit kegyelméért, és hogy rendeződjön az életünk, Isten akarata szerint egy édesanyja írja. Mai rózsafüzét felajánlom gyermekeimért, akik külföldön élnek, hálából és egy megfelelő társért, Magdi írja Székelyudvarhelyről. Rózsafüzét felajánlom a családomért, a fiam és a férjem gyógyulásáért.

0: Továbbra is várjuk a hívásaikat, és várjuk az üzeneteiket. Használják ki, hogy most be tudnak jutni a műsorba, és ajánlják fel az imáikat.
1: És már is van valaki a vonalban. Halló, Mária Rádió.

0: Nem halljuk a kedves telefonálót, hát bíztatjuk őt arra, hogy hívjon vissza minket. Mai rózsafüzét felajánlom egy három gyermekes édesanyáért, daganatos betegségből való gyógyulásért. Gyimesből én is ezzel a mai rózsafűzérrel emlékezem a férjem lelke üdvéért, aki a kontumáci temetőben alussza örök álmát, az irgalmas Isten könyörüljön meg az ő lelkén. Emlékezem a közös halottaimra, akik szintén a kontumáci temetőben vannak. Imádkozom a papjainkért, papi hivatásokért, békéért és a családomért, valamint fontos szándékokért. Imádkozzunk együtt!
1: Egy újabb telefonálót köszöntünk. Halló, Mária Rádió.
2: Halló.
1: Igen. Hallgatjuk.
2: Halló.
1: Tessék mondani.
2: Dicsértessék a drága Úr Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
2: A rózsafűzét a Szentmisét felajánlom a Mária Rádió összes dolgozójáért, és a Lebén úr gyermekemnek a lába gyógyulásáért, a bűnei bocsánatáért, a gonosz távozásáért, és az úton lévőkért, a betegekért, minden jó akaratú emberekért, a család békességért, és az egész testvéreimért. A férjemért, a három éve meghalt a lányom, annak a nyugalmáért, az örök világosság fényeskedjék nékik, és a lábom gyógyulásáért, a bűneim bocsánatáért, a gonosz távozásáért, a két unokámért és a négy dédunokákért, hogy a drága jó Istenem adjon nekik erőt, békességet az életükben. És a háború megszűnéséért dicsértessék a drága Úr Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen, köszönjük a hívását, imádkozzunk együtt mind ezen szándékért.
0: A lányom gyógyulásáért ajánlom ezt a rózsafűzért. Felajánlom a rózsafűzért a kislányomért, ebben a hónapban vizsgázik, és minden vizsgázóért, valamint több fontos szándékért. Felajánlom a rózsafűzért és minden imád szentmisét a lányomért, a két fiamért, az öt unokámért, adj erőt, Uram, egészséget, hogy tudjanak dolgozni, és a kisebbik unokám tudjon tanulni az egyetemen. Jézusom, kérlek, hallgass meg a kérésemet, egy édesanya írja. Felajánlom a rózsafűzért családomért, betegeinkért és lányom sikeres érettségi vizsgájáért, valamint fontos szándékért. Csíksomjó, hogy Szűzanya járjon közben értünk, írja egy hallgató.
1: Újabb telefonálót köszöntünk. Halló, Mária Rádió.
2: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
2: Ezt az irgalmasság rózsafűzérét együtt imádkozva felajánlom minden Margitért, amivel a Dérma nevem Margitért, én minden Margitért imádkozom. A Jóisten adjon az élőknek erőt, egészséget, segítő kegyelmet, s az elhunytaknak örök nyugodalmat. Jézusom, bízom benned. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen. Nagyon szépen köszönjük, hogy hívott minket. Együtt imádkozunk mindezen szándékért is.
0: Minden kedves rádió hallgatóért, minden önkéntesért, kimondottan Fekete Klárika önkéntesét és családjáért, aki besegített a Lázárfalvi élő közvetítésben, a babácsikért is, minden jóindulatú falustársunkért és önökért is, és minden munkatársért imádkozzunk együtt. Unokáimért és a családomért kérem az imád, Jézusom, bízom benned. Rózsafüzét felajánlom a jóakaratú emberekért és fontos szándékokért.
1: Újabb telefonálót kapcsolunk. Halló, Mária Rádió. Halló.
2: Halló.
1: Igen. Mi halljuk önt? Halló? Halló, halló? Na hát reméljük, hogy vissza fog hívni a kedves telefonáló.
0: Addig is még olvasunk üzeneteket. Ezt a rózsafüzét felajánlom a külföldön dolgozó gyermekeimért, unokáimért. Felajánlom a családom minden tagjáért, szeretetért, békességért, türelemért. Szűzanya, takarjon be minket védő palástjával, imádkozom bűneink bocsánatáért és fontos szándékokért. Szeretném kérni az én imád családom minden tagjáért, elhunyt szüleimért, bűneink bocsánatáért, anyagi gondjaink megoldásáért, unokáimért, az idegenben dolgozó gyermekeimért, Jézus szent szíve, remélek és bízok benned, légy velünk minden percben, imádkozom még az unokám gyógyulásáért.
1: Halló, Mária Rádió.
2: Kértessék az Úr Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
2: Hát a rózsafüzért magukkal imádkozva felajánlom, hálából az Úr Jézusnak saját magam testi-lelki gyógyulásomért, a családom élő tagjaiért, a hozzám tartozó összes halottjaimért. Isten fizesse, hogy bejutottam, meghallgattak. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen. Köszönjük szépen, hogy hívott minket, és imádkozik velünk.

0: Hallo, Maria Radio. Hallo. Üdvözöljük.
1: Nem halljuk a kedves telefonálat, hát imádkozzunk így kimondatlanul is az ő szándékaiért. Újabb kedves hallgatót köszönthetünk.
0: Hallo, Mária Rádió.
2: Dicsértessék Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
2: Köszöntöm Önöket, és szeretném köszönteni anyatársamot, Erős Máriát. Jó Isten adjon sok egészséget, szeretetét, szép öregkort. Köszönöm szépen, hogy meghallgatta. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. A Jóisten hallgassa megkérését.

0: Haló, Mária Rádió.
1: Tisztelt a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Először is szeretettel köszöntöm a neked műsorvezetőket. A mai rózsafüzéreket én szeretnék ajánlani hálából a Szuzanyának a kapott kegyelmekét, ugyanakkor külföldön dolgozó gyerekeimét, unokáimét, minden halott is, most itt a faluban is nagyon sok halott volt, mindenkinek őszinte részvétem és örök nyugodalmat adjon az Úr Jézus nekik. Ugyanakkor szeretném köszönteni egyet Paulád érdőkén forgán születésnapja alkalmából neki, és a Jóisten adjon sok számos évet, és édesanyukám, ő beteg, neki gyógyulást kívánok, minden beteget üdvözlök, nyugdíjas kuttagokot. Nagyon szépen köszönöm, hogy bejutottam, dicsértessék a Jézus Krisztus, Ildikó voltam, Gyergyókén forváról, őknek pedig egy szép délután kívánok.
0: Mindörökké, amen, köszönjük szépen a hívását, viszont kívánjuk mi is, és imádkozunk együtt mindezen szándékért.
2: Férjem és magam testi-lelki gyógyulásaért, egészségért, és hogy ne szoruljunk senkire, Jézusom, bízom benned.

0: Halló, Mária Rádió.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: A mai nap összes imáit, a rózsafüzéreket szeretném ajánlani édesanyám gyógyulásáért, a fiam, öcsém családjáért, egészségükért, a jómagam egészségéért, a Mária Rádióért, valamint a fiam, édesapám, s a férjem, s az összes halottak lelki nyugodalmukért, a háború megszűnéséért, és békességét. Isten fitesse, hogy bejutottam, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. A jó Isten hallgassa meg kéréseit.

0: Újabb telefonálót kapcsolunk. Halló, Mária Rádió.
1: Dicsőhessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké
1: amen. Szeretettel és tisztelettel köszöntöm a műsorvezetőket és minden kedves Mária Rádió hallgatót. Önökkel együtt imádkozva a rózsafüzét felajánlom hálából a Jóistennek minden nap a kapott kegyelmekért, családom minden egyes tagjáért, szeretet, egészség, békesség legyen a családba. Mária Rádió nagy családjáért, minden beteg, bajba jutott embertársamért, lelki testvéreimért, és minden Mária Rádió hallgató egyéni szándékára, valamint a világ békéért, Isten áldását kérve mindenki életére, családjára. Dicsőtessék az Úr Jézus Krisztus, Isten tüzesse a lehetőséget. Áldott szép napot, jó egészséget kívánok, szeretettel mindenkinek.
0: Nagyon szépen köszönjük, viszont kívánjuk, és imádkozzunk együtt.
2: Néhány perc van már csak a mai imaszándék fogadásból, még hogyha most tárcsázzák a vonalainkat, vagy írják meg az üzeneteiket, akkor még bejuthatnak a mai műsorba, és elmondhatják, hogy kiért is szeretnének imádkozni.
0: Halló, Mária Rádió.
3: Dicsőítsék az Úr Jézus Krisztus. Én is a rózsafüzével meg szeretnék emlékezni a Szőcs Ilonka lelkiről, aki hirtelen 7 hónapja, hogy visszadta a lelkit, s aluszik a csikpaklati temetőbához örök almát. Ezért imádkozok, s még ajánlom a testvéremi Antal Margit, kinek hatáta, hogy a Jóisten magához szólította, és hónap este, csütörtökön este lesz a hatáta a testvére óton Gimésből. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, Isten fizesse, hogy meghallgatta.
0: Mindörökké amen, köszönjük szépen, hogy hívott minket, és imádkozzunk együtt az összes elhunyt hozzátartozónkért, testvérünkért.
2: Még egy üzenetünk érkezett, hálát adok mindenért, s imád kérek a kapott kegyelmekért. Enikő írja ezt Gyergyóból. Kedves hallgatók, ennyi fért a mostani ima szándék fogadásba. Isten meghallgat minden kérést, akár kimondjuk ezeket, akár nem. Meghívjuk most önöket, hogy imádkozzuk együtt az irgalmasság rózsafűzérét, a mai délutánon a Hám János iskola diákjainak a vezetésével. Tartsanak velünk!

Valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban. Dicsőítsd és magasztald. Hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre. Mert az izgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára. Ebben az órában kéréseddel mindent elnyersz magad és mások számára. Ebben az órában lépett a kegyelem az egész világba. Az irgalom legyőzte az igazságosságot.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
3: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anya szent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
6: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Így hatalmaz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Így hatalmaz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Így hatalmaz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért, és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
6: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
6: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
6: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
6: Jézusom,
3: bízom benned.
6: Szent Faustina nővér,
3: könyörögj érettünk.
6: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
3: Amen.

Aranyosi Ervin, a Schuster fiatalsága. Élt egyszer egy öreg Schuster. Mondhatni már alig élt, minden éjjel imádkozott, s mindenfélét megígért. Ja, Istenem, hagyj még élni, minden nap rimánkodott. Egy nap angyal szállt a földre, és egy új csodát hozott. Bekopogott a cipész, ez elmesélte, honnan jött. Isten miért küldte földre, milyen mókán ügyködött. Célja volt jövetelének, amit rögtön elmesélt. A jó Isten csodát küldött, amilyet a Schuster kért. Mától úgy végezd a dolgot, hogy szebb legyen a világ. Minden tehetős embernek lábbelijét megcsináld. Fogadd el a fizetséget munkádért, mit érte kapsz, s végezd mindig jól a dolgod, s lásd, majd jó úton haladsz. Ha egy cipőt megfizettek, indulj el és nézz körül. Találsz olyan elesettet, ki egy cipőnek örül? Szegény embert, rászorulót keres, kinek cipő kell, és ha találsz, műhelyedben nagy örömmel hívd őt el. Készíts neki egy jó cipőt, ami tartós, ami jó, ami segít jobban járni, és ami lábára való. Ne kérj tőle fizetséget, csupán az, hogy jó legyen. Szeretettel a világban ő is csupa jót tegyen. Téged meg a jó Isten fog kifizetni rendesen, és hogy tisztességgel végezd a munkádat, meglesem. Minden szívből szőtt cipőért kapsz egy egész hónapot. Ennyivel lesz korod kisebb, béredül majd ezt kapod. Újra lehetsz fiatal majd, és később egy kisgyerek. Tisztességgel tedd a dolgod, én pedig majd figyelek. Ahogy aztán telt az idő, a cipész jól dolgozott, és bizony minden jóság cipő fiatalabb kort hozott. Ahogy teltek hosszú évek, úgy lett ifjú majd gyerek, s körülötte szép cipőben jártak mind az emberek. De a cipész nem csak cipőt készített és javított, sokat mesélt szeretetről, és jóságra tanított. Mire újra gyermekké vált, munkája is elfogyott, nem kellett már cipőt varni, hanem most már játszhatott. Így már nem lett fiatalabb, újra kezdte életét, de most már a munka mellett oly sok minden belefért. Mert a Schuster megtanulta, mire jó a szeretet. Onnan kezdve tanítgatott felnőttet és gyereket. Szépen, lassan öregedett, szíve sok széppel teli, mert ki útját szívvel járja, békéjét is megleli.

Minden szülő rémálma vált valóra, amikor megszólalt a telefon. Baleset történt. A középkorú Zsán lassú életritmusa és a kényelmes nyugdíjas élet egy pillanat alatt szertefosztott a telefon csöngésével. Szeretett fia és menye temetésén Zsán mindkét oldalán egy-egy unoka ült, a harmadik pedig az ölében kuporgott. A pap prédikált, a barátok dicshimnuszokat zengtek, a családtagok zokogtak. Zsán hite egy pillanatra megingott. Akárhogy is, mondta csak úgy magának. Amikor az utolsó ének után felállt a közösség, bárhogy is, nem volt szükség folytatásra, még ha le is tudta volna nyelni a könnyeit, hogy meg tudjon szólalni, mert tudta, hogy Isten fogja befejezni a mondatot. Ez már annyiszor így volt, hogy már nem is számolta. Változások, a betegsége, anyagi gondok, elhunyt férje utolsó betegsége, Isten mindig ott volt. És most, ezúttal, hagyta, hogy felmerüljön benne a kétség. Ezen mindenki elgondolkodna, mondta magában. Az aggodalma ellenére azonban egy dologban biztos volt. A bajban a hit az energia forrása, amely arra biztat, hogy tartsunk ki, miközben Isten csodálatos tervén dolgozik mindannyiunk életében. Azt is tudta, hogy az az Isten, aki ezeket a drága unokákat az életébe hozta, nem fog mostantól tétlenül félreállni, amikor az ő életébe és otthonába költöznek, hogy még mélyebben a szívébe zárhassa őket. Ezzel a bizonyossággal felkapta a két kisebb gyermeket a karjába. A legidősebbnek azt mondta, hogy kapaszkodjon a ruhájába, majd kivezette őket a templomból a temetőbe. És abban a pillanatban, ha felkészültek, ha nem, egy új világba léptek be, olyan világba, amit nekik kell felépíteniük, összerakniuk, mint az ágytakarókat, amiket ő szokott készíteni. Labdajátékok, a bilire szoktatás, Mikulás, pótkerekek, fogtündér, szülőétekezdetek, ezeket már ő mind ismerte, de most újból ez várt rá, háromszorosan. Ez új szerep volt, nem ismételt előadás, ahogy meglepetten tapasztalta. Ezek a gyerekek egy más világba vezették őt. A három gyermek nevelése boldogság és fájdalom is egyben, vallotta be őszintén, amikor a barátai azt kérdezték, hogy bírja. Néha azon gondolkodom, mit csinálnék, ha nem éppen a tavaszi szünetet tervezném, vagy nem iskolai ruhákat vásárolnék, vagy nem tanulmányoznám a legújabb játékokat, és túlterheltnek, szomorúnak és frusztráltnak érzem magam. Nem kérdés, hogy szeretem őket, csak az életem nagyon más, mint ami ennek ilyenkorra képzeltem. Nyilvánvaló, hogy ez a feladatom, mondta szomorkás vágyakozással. Hiszen ahelyett, hogy a tavakon horgászna, vagy a lakókocsival járna az országot, eladta a kocsit, és két új varrógépet vett helyette, és egy segédet fizetett az ágytakaró varráshoz. A gyerekek, ahogyan gyakran hallani lehetett tőle, képesek kienni az otthonodból is. Amikor éppen nem a gyönyörű ágytakarókat varta, a gyermekkor rosszul összerakott pillanatait próbálta összegyűjteni. Rendszeresen és hűségesen járt az iskolai programokra. Éjszaka dolgozott, születésnapi tortát készített, családi nyaralást szervezett és megtett mindent, amire a szüleiket hiányoló unokáinak szüksége volt. És megérte az áldozat. A legidősebb, akit a legjobban érintettek az események, egyik este az ima után azt mondta, Mama, jobban szeretlek, mint az egész világot. Ez a világ azonban állandóan magyarázatra szorult. Miért nincs benne anya és apa? Egy nap a legkisebb unoka, aki akkor másodikos volt, egy családi képet hozott haza, amit aznap készített az iskolában. Az előtérben egy ház volt, fákkal, virágokkal.
egy varrogató nagymamával, a kutyával, két sárga cicával és három gyerekkel. És így volt aláírva a családom. A kép egyik felső sarkában egy kicsi négyzet alakú képecske volt, egy férfi és egy nő arcával. A rájuk mutató nyílacska mellett ez állt, apa és anya a mennyországban. Nagymama csendes elégedettséget érzett. Isten és ő nagyon jó párost alkotnak. Ha a gyermek ennyire csodálatosan megérti a szomorú valóságot, és az erős, hitteltelő reményt.

Bort látom benne, gyerünk! Pótoljuk be ezt a cuccot. Isten még sok örömteli pillanatot szerzett neki, miközben a mama korlátait feszegette. Rögtönzött, foci meccseken játszott holdfényben, megtanulta a baseball és futball csapatok népsorát, megkedvelte a szardellás pizzát, és ami a legdöbbentőbb, rájött, hogy szereti, ha bömböl a zene. Az a legjobb az egészben, hogy mindez csupa móka, közölte vigyorogva. Isten kegyelme, derűvel és bölcsességgel is megajándékozta. Amikkel akkor még nem rendelkezett, amikor a saját gyermekeit nevelte. Ha a napirend vagy a fürdés rendje időnként felborult, tudta, hogy ez a gyerekeknek nem okoz nagy problémát. És néha, főleg a szülők halálának évfordulóját megengedte, hogy lógjanak az iskolából, és inkább elmentek egy közös kirándulásra. Az iskolai hivatalnokok, amikor megtudták az indokot, természetesen nem hivatalosan, de szemet hunytak a dolog felett. Nagymama támogató csoportot szervezett más nagyszülők számára, akik szintén az unokáikat nevelték, és rájött, hogy nincs egyedül. Innen még varró társakat is szerzett, a segítségre pedig szükség volt, mert újabban a helyi ifjúsági otthonnak is sokat adományozott. Nélküle az unokái is ide kerültek volna. Isten azt mondta neki, bármilyen öreg, fáradt vagy ilyet is légy, ezt együtt csináljuk. Az évek során egyre erősebb lett a hitem, mesélte az új barátainak. Nem mintha kevesebb aggodalmam vagy felelősségem lett volna, hanem mert mindig biztos voltam benne, hogy Isten befejezi helyettem a mondatot. Csak el kell mesélnem a problémámat, és Isten azt mondja, értem. Akárhogy is, és aztán megyek tovább. Az órájára nézett, mint ahogy most is pattant fel, mennem kell a gimibe. A középső unokám az első versenyén úszik. Én segítek a pontozásnál. Azt sem tudtam, hogy az úszásnál vezetik a pontokat. Akárhogy is, Isten akaratából ezt is megtanulom, meg mindent, amire még szükség van.

Aranyosi Ervin, a hold és a föld románca. Éj tengerébe láma hold lehajtja megfáradt fejét. Arcán meg annyi ránc a fold, de kitöltötte idejét. Öreg vénteste elpihen, nappal álmodja álmait. Ott nem zavarja semmi sem, szívében nyugalom lakik. Benne még él az ifjúság, legyeskedett a föld körül, átvette szíve ritmusát, s hitte, a vén bolygó örül. Érte sovány lett, megfogyott, kacéran évődött vele. A föld imádta a napot, a hold ezért sápadt bele. Bejártak ezer éveket, s a távolság örök maradt. E kettő együtt létezett, s szálltak, mint boldog madarak.

Mária Rádió. Egy fénysugár a lelkednek. Maros Hévízen a 94.4-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

örüljetek szüntelen az Úrban, ismét csak azt mondom, hogy örüljetek. Megmutatta édesanyám, hogy hát hol van az iskola, az albérlettől, és aztán másnap már egyedül kellett mennem. Hát azért egy picit féltem, ugye, főleg így egy idegen országban egyedül, ezért azt vettem észre magam, hogy a bokrokhoz énekelgetek, meg így a madarakhoz, mint Szent Ferenc, és ilyen vidáman, nagy örömmel tértem mindig haza. Az iskolában is mindig ilyen jókedélyűnek ismertek, tehát hogy alapvetően egy boldog gyermek voltam, egy mosolygós gyermek. Otthon még Erdélyben is, amikor kenyérjegyre adták, osztották az élelmiszert, akkor mindig engem küldtek kenyérért, mert tudta édesanyám, hogy így a mosolyommal meggyőzöm az eladókat, és mindig friss kenyeret adják nekem, vagy ha esetleg már elfogyott, akkor a pult alól mindig jutott kenyér, tehát hogy a mosolyommal elértem, hogy a család asztalán a mindennapi kenyér meglegyen. Itt alakult ki először a hívás, ez az öröm, amit én akkor még nem tudtam, hogy mi az, de hogy a papi elmondatomban is ez jelenik meg, a Filippi 4:4, hogy örüljetek szüntelen az Úrban, ismét csak azt mondom, hogy örüljetek.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntelek mindnyájatokat, kedves testvéreim, a felnőtt katekézisünk kezdetén. Köszöntöm a jelenlévő gazdagréti testvéreimet, az Apostol Televízió kedves nézőit, és épp úgy az erdélyi és a felvidéki Mária Rádió kedves hallgatóit. Az Úr Jézus Szent nevével foglalkozunk a katekizmus tanítása nyomán. A Krisztus név elemzésére került sor már az előző alkalommal. És most ennek folytatása történik, de szeretnénk majd néhány idézetre is rávilágítani, hogy láthassuk, miként gyökerezik benne ez a név, és a név jelentése, küldetése, pontosabban Krisztus küldetése a Szentírás rendszerébe és belső összefüggéseibe. Ismétlésképpen azért idézzük fel a Krisztus név jelentését, ez a héber név azt jelenti a fölkent, héberül a messiás, és ennek a görög változata Krisztus, és latinul Krisztus, és mi vagyunk a krisztiáni, akik Krisztus nevéből kapjuk az elnevezésünket, vagyis mi vagyunk a keresztények, a krisztusi emberek. Ami annyit jelent, hogy fölkent, ezt a sajátos igét is elemeztük, nem a vajat kenjük föl a kenyérre, vagy durva érzelmű emberek, akik szeretnek verekedni, és zsargon szóhasználattal a ellenfelüket fölkenik a falra, hanem olajjal, a szent olajjal, Istennek ajánlunk valakit, Istennek lefoglalunk valamit vagy valakit, mert természetesen a fölkent szót, mint egy sajátos küldetést, ezt személyekre értjük, de mondtam, hogy helyeket is, tárgyakat is szoktunk felkenni, szent krizmával, mint a templom szentelésnél a falakat, vagy az oltárt, aztán a kelyhet, amivel misézünk, és még lehetne ezeket a szentelési, felszentelési keresztény gyakorlatokat és szokásokat emlegetni. Az Ószövetségben ez a hármas küldetés királyok, proféták, papok vonatkozásában valósul meg, de az Úr Jézus személyében mind a három értelemben mondhatjuk azt, hogy ő fölkent, hiszen királyi származása van. Királynak sajátos értelemben mondja magát, igen, én király vagyok, mondja Pilátusnak, az én országom azonban nem ebből a világból való. És aztán ott van a másik kifejezés, ha sem kell sokáig azon tűnődni vagy elemezni, hogy miért proféta. Ezt próbálták felismerni benne, hogy vajon ki ez a Jézus Krisztus. Van, aki azt mondja, hogy Illés jött vissza, persze, ugye ez keresztelő Szent Jánossal kapcsolatos inkább, vagy valamelyik profétánom. Kinek tartanak engem az emberek? Hát a profétai küldetést emlegetik vele kapcsolatban. Hát ti kinek tartotok engem? Te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Tehát ez a fölkentség itt is érvényben van. És a papi szolgálatát Krisztusnak, aki a saját életét adta áldozatul, nyilván ez sem kell külön magyaráznunk, vagy megerősítenünk. Ebben a hármas küldetésben osztoznak a krisztiáni emberek, vagyis a krisztusi emberek, vagyis mi magunk, amikor megkeresztelnek minket, és a keresztség kiszolgáltatását követően azonnyomban a keresztelő személy megkeni a Szent Krizmával a már megkereszteltet, és felkeni a Szentlélek élő hordozójává, templomává,
hogy tagja maradj Krisztusnak, vagy tagja legyél, mert hiszen akkor kezdődik ez a tagság. Aki királyunk, főpapunk, királyunk, prófétánk, tehát ebben a küldetésben osztoznak a krisztusi emberek. Aztán nézzük a további szövegeket. A messiásnak az Úr lelke által lesz fölkent állapota. Itt nem az olaj számít, az olajkenet, amit egyéb esetekben éppen a Szentlélek közvetítésére használunk, hanem leereszkedik a lélek Jézusra a megkeresztelkedésekor, mint egy galamb, és elindítja küldetésére, és mindvégig a lélek vezetésével teljesíti a küldetését. Itt a katekizmus szövegében van például az Sámuel első könyvéből egy megjelölt idézet. Hát ha oda lapozunk, akkor könnyen megtaláljuk. A 9. fejezet 16-ra utal itt a katekizmus. Mert miről van itt szó? Saul találkozása Sámuellel. Hát ez az a próféta, aki különleges ajándékként született a szüleinek, és akit szólítgatott az Úr már gyerekkorában. Azt se felejtsük el azt a nagyon kedves történetet, amit a gyermekek hivatásának a kibontakozásánál is. Hát ezt emlegetni szoktuk, hogy amikor megszületik valakinek a szívében a hivatás, akkor hallja az Úr hangját. Hát nem ilyen emberi szavakkal, hanem érzésekkel, élményekkel, ráhatásokkal felismeri az ember azt, hogy az Úrnak dolga van velem, vagy nekem van dolgom az Úrral, vagy az Úr szolgálatában. Hát most az én papszentelésem évfordulója kapcsán is, mely ezekben a napokban esedékes, hát én is elgondolkodtam, hogy nekem olyan különleges kegyelmet adott az Isten, hogy már gyerekkoromban meghallottam ezt a hívó szót, hogy mikor és hogyan, azt nem lehet egy, vagyis én nem tudom egy olyan fordulóponthoz kötni. Mások esetében, akik netán később hallják meg a hívó szót a papi szolgálatra, emlegetni szoktak olyat, hogy valami nagy fordulat, élmény volt az életükben, és az ébresztette rá őket arra, hogy ezt a hivatást válasszák. Hát nekem nem így volt, de most ezt nem mondom el, mert akkor nem a hittanóra témájáról fogunk beszélni, de ahogy az Úr ott Héli főpap mellett éjszaka szólította a kis Sámuelt, már akkor kezdődött az ő prófétai hivatása, és a főpap biztatására választ is megkapta, meg megadta az Úrnak, szólj Uram, mert hallja a te szolgád. És akkor itt nézzük, először az első király fölkenését, amikor most már az öreg Sámuel esetéről olvasunk, aki már megöregedett ugyan, de még akkor jött egy nagy feladat, ami ebben a felkenési szolgálatban késztette őt. Izrael vénei összegyűltek, olvassuk ezt az első Sámuel könyv 8. fejezetében, 4. verssel kezdve, elmentek Sámuelhez Rámába, és azt mondták neki, nézd, megöregedtél, fiaid meg, nem a te útjaidon járnak. Hát elgurultak az almák a fától, úgy látszik. Adj nekünk királyt, hogy kormányozzon minket, amint ez minden népnél szokásban van. Sámuelnek azonban nem tetszett, amivel előálltak. Adj nekünk királyt, hogy kormányozzon minket. Ezért az Úrhoz fordult, de az Úr azt mondta Sámuelnek, tégy meg mindent, amit csak kér tőled a nép, hisz nem téged
vetettek el, hanem engem vetettek el, hogy ne uralkodjam többé fölöttük. Na hát ezért volt ez egy kritikus helyzet, mert ez idáig, meg azért utána is a választott nép igazi királya, vezetője és a seregek ura az, egyedül az Isten. Tehát ez teokrácia volt, Isten királyság, de mégis akartak a többi néphez hasonlóan királyt maguknak. Hát nem mindig jó az, hogyha valaki mások után akar menni, vagy másokhoz akar igazodni, és úgy akar viselkedni, ahogy mások. Ezt a személyes életünkben is meg szoktuk jegyezni, hogy nem másoknak a szokásait kell nekünk átvenni. Ha jó példát látunk, az más. Hát ezért tiszteljük a szenteket. Mert ők valamilyen szempontból jó példát adnak nekünk, akiket követhetünk. De nem kell mindenben mindig utánozni, főleg nem a tömegeket, akik nem igen gondolkodnak, hanem csak sodródnak, és olyan embereket, akiknek nem a saját véleményük számít, hanem hogy mit csinál a többség. De mi nem azok vagyunk. És a választott nép is beleesett sokszor ebbe a hibába, hogy a többi nép hogyan él. Hát egyedüli történelmi helyzete és kegyelmi kapcsolata volt az Úrral a választott népnek, tehát nem volt helyes tehát ez a vágyakozás, de az Úr maga mondta Sámuelnek, hogy tedd meg ezt. És akkor a 9. fejezetnél olvassuk első Sámuel első könyvében a következőket. Saul találkozása Sámuellel. És eljött a látóember, a városhoz vívő emelkedőn meglátják, gyertek, menjünk a látóemberhez, mert akit mostanság prófétának hívnak, azt régen látóembernek mondták. És akkor nézzük, hogy ez a 16. vers miről beszél. Fölmentek hát a városba, de épp amikor beléptek a kapun, szembe jött velük Sámuel. A magaslati hely felé tartott. Az Úr egy nappal azelőtt, hogy Saul megérkezett, ezt a kinyilatkoztatást adta Sámuelnak. Holnap ebben az időben küldök neked Benjamin hegyvidékéről egy embert, azt kent föl népet Izrael fejedelmévé. Ő fogja majd népemet a filiszteusok kezéből kiszabadítani. Láttam ugyanis népem nyomorúságát, jajszavuk felhatolt hozzám. Amikor Sámuel észrevette Sault, az Úr nyomban tudtára adta, ez az az ember, akiről beszéltem neked, ő uralkodjék népem felett. És a 10. fejezet írja le ennek a fölkenésnek a módját. Amikor az Úr megadta erre az utasítást. Erre Sámuel fogta az olajos szarut, a fejére öntötte, megcsókolta, és azt mondta, ezzel fölkent az Úr örök része fejedelmévé, uralkodj az Úr népe fölött, és szabadítsd ki környező ellenségei kezéből. És aztán hát sorolja ezeket a szép tisztségeket, amelyek érintik a Saul királyságát. Aztán itt még több egyéb utalás is szerepel, és aztán jön a királyok első könyvére való utalás is. Nézzük, hogy itt mit olvasunk az első fejezet 39. versében. Tehát itt most a Dávidnak a kiválasztását, meg az ő fölkenését nem olvassuk el, mert az olyan hosszadalmas, ott más tanulságokat szoktunk levonni, többek között azt, hogy nem az erős
Daliás testvérek, fiúk kellenek az Úrnak, hogy legyenek, le azok közül legyen a nép fölkentje, vagy a nép királya, hanem a kis egyszerű pásztor fiúcska, a csinos külsejű, de olyan, hát nem egy Adonis, hogy így mondjam, szóval nem egy valami ilyen daliás legény, hanem egy kis egyszerűbb. És aztán ott is megtörténik ez az olajjal való leöntés, és akkor ugye, amikor leöntik, akkor azért az Úr betölti a felkentet nyilván. Ott még nem tisztázódik a Szent Háromság, a szigorúan tilos több szeméről beszélni az Úrral kapcsolatban, a szigorú monoteizmus, egyisten hit miatt, de azért mégis az Úr lelke tölti be azokat, akiket fölken az Úr, mert lefoglalja magának az Úr ezeket az embereket. A királyok első könyve, nézzük, hogy mit mond. Itt most már nagyot ugrunk a történelemben, átugortuk Dávid királyságát, vagy az ő fölkenését, de hogy lássunk még egy szentírási példát. A felkenésre itt van Salamon királyá kenése, aminek történetét olvashatjuk a Királyok első könyvének első fejezetében, a 28. verssel kezdve. De itt van a 39. vers. Cádok pap magával vitte a sátorból az olajos szarut, és fölkente Salamont. Erre megfújták a kürtöt, és az egész nép zengte. Éljen Salamon király! Aztán a nyomában haladva az egész nép felvonult, az emberek furuljáztak, és annyira ujjongtak, hogy csak nem megrepett a föld kiáltozásuktól. Aztán nézzünk még korábbi történelmi helyzeteket, itt most a királyságra való fölkenésről beszél a Szentírás. El kell időznünk bizony a Krisztus név kapcsán ezeken a történeteken és ezeknek az átgondolásán, mert hiszen nem dobálózzunk a fogalmakkal, lássuk jól és helyesen mindig az eredeti tartalmat. Mindig van az emberi beszédben egy hangsor, akármilyen nyelven is. Most lefordítottunk már két nyelvről is, vagy háromról is azt, hogy mi az, hogy Krisztus, hogy Messiás, vagy Krisztus. Beszéltünk a héber, a görög, meg a latin nyelvről. A szótartalma azonban ugyanaz. Van egy hangsor, amit az ember kimond a beszélő képességével és beszélő szerveivel. De viszont az értelmünkben a kimondott szónak, mint fogalomnak tartalma van. Na mi ez a tartalom? Ha lefordítjuk, az a tartalom, hogy fölkent. De mit, hogy kell ezt érteni? Fontos, hogy mindennek utána járjunk. Soha ne dobálózzunk szavakkal, fogalmakkal, főleg semmit mondó kifejezésekkel, amit csak szólamként szoktak az emberek emlegetni. A mai kor tele van ilyenekkel, amit most nem idézek, mert nem közbeszédeket, meg közéleti kérdéseket elemzünk, hanem a legszentebb üzenetet, a Szentírást. És akkor ide lapozunk a Kivonulás könyvéhez. Azért biblia ismeretként el kell mondanunk azt, hogy a liturgikus könyveinkben, vagyis a lekcionáriumban, ami magyarul azt jelenti, hogy olvasmányos könyv, azokban a magyar nyelvű lekcionáriumokban, amelyeket használunk, a Biblia első öt könyve Mózes öt könyveként szerepel. És ennek az öt könyvnek a sorszámát szoktuk emlegetni. Amikor így mondjuk, a felolvasó ezt a elnevezést használja, hogy olvasmány Mózes első könyvéből, meg olvasmány Mózes második könyvéből, a minap olvastunk Mózes ötödik könyvéből. Na most ez saját neve is van, és a Biblia kiadásban nem így szerepelnek
ezek a könyvek, hanem a saját nevükön, a Mózes első könyve az a Genezis, az teremtés könyve. A második az Exodus, a kivonulás könyve. És aztán jönnek így sorra Mózes könyvei, a Számok könyve, a Numeri, illetve előtte a Leviták, a Levitikus, és a Deuteronomium, idegen szóval is magyarul a második törvénykönyv. Most tehát mi a kivonulás könyvéhez lapozunk, vagyis a második mózesi könyvhöz. Nézzük, hogy mire akar itt utalni nekünk a katekizmus hivatkozása a 29. fejezetnél a kivonulás könyvében, mégpedig a 7. vers, miről van itt szó? A beöltözés és fölkenés, ez a cím ennek a kis szakasznak. Itt papi fölkenésről fogunk hallani. Előtte elmondja az Úr az akaratát a ruhadarabokról, miben öltözzön a pap a szolgálatában. A papok öltözete, az efod. Ez egy kis olyan ruhadísz, illetve ruhadarab, ami jelzi a papságot, amit föl kell kötnie magára, értékes zsinórokból, meg mindenféle. Egyébből van melltáska, amit művészi munkával is meg kell formálni, és még ilyen kifejezések is vannak, hogy aranyból, vörös és kék bíborból, karmazsinból és sodrotszálú lenből kell lennie. Aztán föl kell venni a felső köntöst, a fejére fejdíszt, a papok öltözete, és aztán Áronnak, ugye ő lett aztán a Mózes testvére, a pap, vagy főpap, és fiainak fölszentelése. Erről szól a 29. fejezet. És itt a 4. verssel kezdődik a papi felkenés. Áront és két fiát vezesd a találkozás sátrának bejáratához, és ott mossák le magukat. Azután fogd a ruhákat, add rá Áronra a vászoninget, a felső köntöst, az efodot és a melltáskát, és vedd körül rajta az efod kötését, tedd a fejére a fejkendőt, és a diadémot erősítsd rá a fejkendőre. És most jön a lényeg, azután végy olajat, öntsd a fejére, és így kent föl. Vezesd oda fiait, add rájuk a vászoninget, kösd át az övvel, és tedd fejükre a fejkendőt, örök rendelkezéssel pappá teszem őket, Áron és fiai fölkenése. A cselekmény ugyanaz, fogd az olajat és öntsd a fejére. Tehát látunk példát király felkenésre és papi felkenésre. Kíváncsi vagyok, hogy a Leviták könyve 8.12-ben mire utal a katekizmus. Itt a lábjegyzetben ilyen vesd össze kategóriákban vannak utalások ezekre a helyekre, de számunkra ezek nagyon fontosak. Itt is a papok beiktatásáról beszél a Leviták könyve. Ezután Mózes vette az olajat, olvassuk a 8. fejezet 10. versével kezdve, és megkenéssel fölszentelte a hajlékot. Látjátok, hogy nem csak a szemét kenik föl, hanem a hajlékot is, a szent sátort. És mindazt, ami benne volt, vagyis az eszközöket, ahogy beszéltem én is, hogy fölkenjük az oltárt, a templom falait, vagy a kelyhet, amiket lefoglalunk Istennek. Hétszer meghintette az oltárt, megkenéssel fölszentelte az oltárt és fölszerelését, a medencét és talapzatát. Olajat öntött Áron fejére, és a kenettel fölszentelte. Tehát már két történetet is olvastunk
Áron fölkenéséről, és majd azért így adagoljuk még a folyamatos ismertetésbe ezeket a bibliai helyeket.

0: Dávid városában. Tehát itt a Szent Lukácsféle evangélium már Krisztusként, a megváltóként, messiásként közli Jézus érkezését. Ő kezdettől fogva az, akit az Atya megszentelt és a világba küldött. Olvassuk János evangélium a 10.36-ban. Mária méhében fogantatott szent. És Józsefet Isten arra hívta, hogy vegye magához jegyesét, aki méhében azt hordozta, aki a Szentlélektől fogantatott, és ahogy olvassuk a Szent Máté evangéliumban, az 1.16-ban, akit Krisztusnak neveznek, azt a Jézust, azt gondoznia kell majd Józsefnek. József feleségétől szülessék Dávid messiási nemzetségében, ez a fölkent, ez az Úr akarata. Ez volt tehát a 437. pont. Megállunk itt a 438-as pont előtt. Még egyszer ismétlésképpen elmondom, hogy a Krisztus névről beszélünk, ezt elemeztük, ami azt jelenti, hogy fölkent. És most arra utalok ismét, hogy mi mindnyájan krisztusiak vagyunk. Föl is kentek erre a krisztusi állapotra a keresztségünk által. De ugyanakkor, ahogy a Szentírásból halljuk, tudjuk, ne névleg, hanem tetteinkben legyünk krisztusiak, mert ahogy Szent János evangélista apostol mondja, aki Jézust követi, annak úgy kell élnie, mint ahogyan ő élt. Így leszünk hitelesen krisztusi emberek. Köszönöm a figyelmeteket, az érdeklődést. A felnőtt katekézisünk mai alkalma ezzel véget ért, mert lejárt a műsoridő. De természetesen bizonyára mindnyájan várjuk a folytatást és Krisztus nevének további elemzését. A Jóisten áldását kérem mindnyájatokra, a jelenlévő gazdagréti testvéreimre, az Apostol Televízió kedves nézőire, valamint az erdélyi és a felvidéki Mária Rádió kedves hallgatóira. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesaljai László. Hétfői adásunk témái. Leó pápa harmadik napja Spanyolországban. A törvény igazi nagysága az emberi méltóság szolgálatában áll. A Szentatya beszéde a spanyol parlamentben. Leó pápa a spanyol püspököknek, Zarándok úton Máriával, az ige és a kenyér eledelével. A pápa imája az almudai székesegyházban. A leomló falak új lehetőséget kínálnak a jó építésére.
1: A törvény igazi nagysága az emberi méltóság szolgálatában áll, 14. Leó beszéde a spanyol parlamentben. Spanyolországi apostoli útjának egyik kiemelkedő eseményeként 14. Leó pápa június 8-án hétfőn délelőtt ellátogatott a madridi képviselőház épületébe, ahol találkozott a spanyol parlament két házának tagjaival, valamint az ország politikai és igazságügyi vezetőivel. A Szentatya beszédében az emberi méltóság, a közjó, a család, a migráció, a béke és a vallásszabadság kérdéseiről szólt, hangsúlyozva, hogy a politika legfőbb feladata az ember szolgálata. Leó pápa beszéde elején rámutatott, hogy a parlament falai között a társadalmi együttélés jogi formát ölt. Itt találkoznak a különböző vélemények, itt születnek azok a döntések, amelyek meghatározzák egy nemzet jövőjét. Beszédének történelmi részében 14. Leó pápa felidézte Spanyolország kulturális és szellemi örökségét. Utalt Cervantes Don Quijotéjára, amely szerint a szabadság az ég egyik legdrágább ajándéka.
2: Preciosos dones que a los hombres dieron los cielos.
1: Valamint Avilai Szent Terézre, és Miguel de Unamunóra, akik az ember transzcendens hivatását hangsúlyozták. A Szentatya ezután a modern kor kihívásaira tért ki. Rámutatott, hogy az új világok, amelyek ma megnyílnak előttünk, már nem földrajzi területek, hanem a technológia, a biomedicína, a gazdaság és a digitális tér területei. Külön kitért a mesterséges intelligencia fejlődésére, hangsúlyozva, hogy a technológia önmagában nem semleges. A beszéd egyik központi témája az emberi élet védelme volt. 14. Leó hangsúlyozta, hogy minden igazságos társadalom alapja az ember sérthetetlen méltóságának elismerése. Ez a méltóság nem az államtól származik, és nem függhet a pillanatnyi többségi véleményektől. Hangsúlyozta, hogy az emberi élet védelme nem részérdek vagy vallási kérdés, hanem a civilizáció alapvető követelménye. Minden emberi életet tisztelet és védelem illet meg a fogantatástól a természetes halálig. A közjó témáját érintve a pápa emlékeztetett arra, ha a közjó eltűnik a politikai látóhatáról, a közélet könnyen részérdekek harcterévé válik. Leó pápa külön fejezetet szentelt a családnak, amelyet az első emberi valóságnak és a közösség természetes alapjának nevezett. A család az a hely, ahol a generációk találkoznak, ahol továbbadódnak az alapvető emberi értékek, és ahol az ember megtanulja a közösségi életnyelvtanát.
2: La gramática elemental de la convivencia.
1: Az élet befogadását, a gondoskodást, a megbocsátást és a szolgálatot, valamint a hovatartozást. A pápa hangsúlyozta a szülők elsődleges jogát gyermekeik nevelésében, amelyet az államnak tiszteletben kell tartania. A migráció kérdéséről szólva a 14. Leó pápa arra emlékeztetett, hogy emberek milliói kényszerülnek elhagyni otthonukat háborúk, szegénység, üldöztetés vagy a klímaváltozás következményei miatt. A migráció, mondta, nem pusztán gazdasági vagy demográfiai kérdés, hanem elsősorban erkölcsi és emberi kihívás. A válasznak egyszerre kell biztosítania a biztonságos és legális útvonalakat, a méltó befogadást és a valódi integráció lehetőségét, ugyanakkor elő kell segítenie azt is, hogy az emberek saját hazájukban maradhassanak békében és méltó körülmények között. Ezután beszédében Leó pápa a békéről szólt. Megállapította, hogy a világ mély lelki és kulturális válságot él át, amely erőszakban, megosztottságban és kölcsönös bizalmatlanságban mutatkozik meg. A béke nem csak politikai cél, hanem erkölcsi kötelesség is. Ehhez olyan közéletre van szükség, amely tiszteletben tartja az eltérő véleményeket, és olyan intézményekre, amelyek a találkozást szolgálják. Minden valóban demokratikus társadalom kulcsfontosságú kérdése a gondolat, a lelkiismeret és a vallásszabadság, amely alapvető jog és az emberek legbelső szféráját védi.
2: Derecho fundamental che tutele l'ambito más intimo della persona.
1: Leó pápa rámutatott, hogy a szabadság azt jelenti, hogy képesek vagyunk felismerni a jót és felelősség teljesen ragaszkodni hozzá. Emiatt minden valóban szabad társadalomnak szüksége van a közhatalom igazságos elhatárolására is, hogy az egyének, közösségek és egyesületek szabadsága ne korlátozódjon indokolatlanul. A hit nem akar kiváltságok vagy kényszer által érvényre jutni, azonban nem is lehet hallgatásba szorítani, mintha irreleváns lenne a közélet szempontjából, szögezte le a Szent Atya. Beszéde végén 14. Leó pápa a parlament üléstermének mennyezeti üvegkupolájára utalva arra hívta a képviselőket, hogy emeljék tekintetüket magasabbra. A politikának szüksége van olyan erkölcsi mércére, amely túlmutat a pillanatnyi érdekeken. Egy törvény, mondta, nem attól válik naggyá, hogy megszavazták, hanem attól, hogy összhangban van az emberi személy méltóságával. Arra kérte a politikusokat, hogy ne távolodjanak el a valóságtól, minden döntésükben különösen azokra gondoljanak, akiknek a legkevesebb lehetőségük van hallatni hangjukat. A pápa rámutatott, hogy a technikai válaszok és a törvényhozási reformok mellett erkölcsi megújulásra is szükség van. A Szent Atya végül azt kívánta, hogy Spanyolország maradjon a találkozás, a kultúra, a szolidaritás és a remény földje, ahol a meggyőződés szilárdsága mindig együtt jár a párbeszéd nemességével és a szolgálat nagy lelkűségével.
0: Leó pápa a spanyol püspököknek, Zarándok úton Máriával, az ige és a kenyér eledelével. A Szent Atya hétfőn délben találkozott a spanyol főpásztorokkal a madridi székhelyi püspöki konferencia nagytermében. A közel 50 millió lakosú Spanyolország 14 érseki tartományához összesen 70 egyházmegye tartozik, élükön 72 aktív püspökkel és 48 emeritus püspökkel. Leó pápa hozzájuk intézett beszédében egy képzelbeli utazás képeivel értelmezte a spanyol katolikus egyház helyzetét és feladatát. Az egyház a maga sajátos szinodális útján Isten hangjára figyel, aki az egyházi közösségen keresztül szól az ő népéhez. Ennek megértéséhez Leó pápa egy olyan képzelt utazás képét használta,
2: La imagen de un viaje en el que el destino es Dios,
0: amely lelkipásztori útja mottójának megfelelően Istenre emeli fel a tekintetét és hagyja, hogy a helyben maradás ellenére a szív az ét szárnyaljon. Az utazás kísértése, hogy hátrafelé figyelünk, elzárva magunkat az előttünk álló újdonságoktól, illetve, hogy haszontalan dolgokat cipelünk magunkkal a podgyászunkban. Az elinduláshoz szabadság és bátorság kell, ami mellől nem hiányozhat az ige és az eukarisztia kenyere. A szentségi élet úgy kíséri életünk ritmusát, mint ahogy egy gyermek kap ételt az anyjától, mint ahogy egy sportoló méri fel a célba éréshez szükséges erejét. Útközben gyakran nehézséget okoz a másokkal való kommunikáció. Ha korábban azt mondtuk, hogy el kell hagynunk mindent, ami visszatart és eltávolít minket a céltól, most az a feladat, hogy örökségünk minden eszközét és lehetőséget hasznosítsuk a párbeszédre azokkal, akikkel útunk során találkozunk. Leó pápa az utazás leírásához az El Camino tájképeit használta, a hatalmas kasztíliai síkságokat, ahol a zarándok jobbadán csak idős emberekkel vagy vendégmunkásokkal találkoznak. Időről időre azonban szükséges alkalmazkodni egy-egy új evangelizációs modellhez, hogy új valóságot építhessünk, mint ahogy az a múltban történt, amikor megtanultuk egymás nyelvét, hogy ezáltal legyünk képesek átadni saját hittapasztalatainkat. Leó pápa képzelt útja a nagy sisságok után nagyvárosokba tér be, ahol a csend és a távolság már nem fizikai, hanem lelki jellegű. A válaszok eltérőek, de az oda vezető folyamatok hasonlóak. Meghallgatás, megértés, tisztelet, nagylelkűség és őszinteség. A pápa ebben a feladatban a püspöki szolgálat egyedülálló felelősségére utalt. Arra kaptak meghívást, hogy látható közösség forrásai legyenek, mindenek előtt a Krisztussal való közösségben, szeretettel megőrizve a kapott hitet, Isten igéje és az egyház élő hagyománya iránti engedelmességben,
3: en docilidad a la palabra de Dios y a la tradición viva de la Iglesia.
0: Közösségben Péter utódjával és az egyetemes egyházzal, a papsággal és a saját egyházmegyei hívő közösséggel, a megszentelt élet és a mozgalmak tagjaival, az egyesületekkel és minden hiteles karizmával, amelyet a lélek a közös épülésre adományoz. A püspökök küldetése megköveteli tőlük, hogy őrizzék az egységet, segítsék a párbeszédet, gyógyítsák a töréseket és kísérjék a gondjaikra bízott emberek útját. Az így megtapasztalt közösség missziós erővel is rendelkezik, és így egy bensőleg megbékelt egyház nagyobb szabadságot tud szólni más keresztény felekezetekhez és vallásokhoz, a nem hívőkhöz, a polgári hatóságokhoz és minden jó akaratú emberhez, aki a közjóért dolgozik. Beszéde záró részében a pápa a hivatás gondozás lehetőségeiről szólt. A papi hivatás élő közösségek, örömteli papok, a hűség szépségéről tanúságot tevő családok révén fakad, egy olyan egyházból eredte át, amely tanúsítja, hogy Krisztus követése kitágítja az ember életét. Ahol az evangéliumot örömmel, szolgálattal és közösségben élik meg, az Úr hívása az élet ígéreteként ma is újra hallható. A szemináriumoknak joguk van a lehető legjobb képzéshez, az egyháznak pedig joga van a jól képzett papokhoz. A pápa szólt a világi munkatársak alkalmazásáról, akik a szerzetesi közösségek munkájába segítenek be, és kérte, hogy segítsék őket abban, hogy úgy tekintsenek saját egyházi szolgálatukra, mint Isten hívására. Végül Leó pápa a képzett zarándokutat Szent II. János Pál szavával Mária földjének nevezte.
3: San Juan Pablo II quiso llamar Tierra de María.
0: A boldogságos szűz az első utitásuk, és a legnagyobb kincsük a spanyol püspöküknek, aki az életével mutatta meg, hogyan fogadjuk be az igét, és őrizzük meg a szívünkben, hogyan kísérjük a tanítmányokat ezen az úton, és hogyan maradjunk jelen az egyház útján. A Szent Atya ő rá bízza a püspökök szolgálatát, és tőle kéri a segítséget számukra. Ebben a közbenjárásban segítse őket Avilai Szent János, a spanyol papság védőszentje, akinek papszentelése 5. centenáriumára idén emlékeznek. Zárta a spanyol püspökököt intézett beszédét Leó pápa.
4: Leó pápa az almudénai székesegyházban. A leomló falak új lehetőséget kínálnak a jó építésére. 14. Leó pápa hétfőn este a madridi főegyházmegye székhelyén, az almudénai királyi Szűz Mária székesegyházban imádkozott a szűzanyához, akinek egy aranyrózsát ajándékozott tisztelete és szeretete jeléül. Erősödjön meg a madridi hívek szeretete Jézus és egyháza iránt. Építsék a kötelékeket, a szeretet közösség, a testvéri szeretet és az egyetértés egyetemes nyelvének helyreállítására. A Szent Atyát José Cobo Cano bíboros madridi metropolita érsek és két kisgyermek fogadta, akik virágot nyújtottak át neki. A templom bejáratánál a madridi segédpüspöktől átvette a keresztet, a székesegyház igazgatójától a szentelt vizet, majd a pápa a főhajón végighaladva elfoglalta helyét az oltárnál. A bevezető éneket követően a madridi bíboros érsek köszöntötte a pápát. Imádság, az evangéliumi szakasz felolvasása következett, majd 14. Leó pápa homíliát mondott. Ezután az aranyrózsa adományozása, az almudénai szűznek szóló himnusz, közös imádság és áldás zárta a találkozót. Az almudénai királyi Szűz Mária Székesegyház alapkövét 1883-ban rakták le, de 2 évvel később, amikor 13. Leó pápa felállította a madridi egyházmegyét, a templom tervét katedrálisra változtatták. Építése hosszan elhúzódott, többek között a spanyol polgárháború miatt, ezért egészen 1993-ig kellett várni a befejezéssel, amikor is II. János Pál pápa spanyolországi apostoli látogatásán felszentelte a székesegyházat. 14. Leó pápa megköszönte a madridi érsek üdvözlő szavait, majd szeretettel köszöntötte az összegyűlteket az érsekség védőszentjének oltalma alatt, akinek lábánál aranyrózsát helyezett el, mely a pápa gyermeki szeretetét jelképezi a szűzanya iránt. Az elmúlt századok során számos generáció nagy tisztelettel vette körül Madridban a kegyszobrot, amely Szűz Máriát ábrázolja karjában isteni gyermekével, akit felénk nyújt. A hagyomány elbeszéli, hogy amikor a keresztény közösségre nehéz idők jártak, úgy óvták meg a szűz szobrát, hogy a városfal egy üregébe rejtették. Hosszú ideig ott maradt, amikor is egy alkalommal csodálatos módon leomlott a fel egy része, és éppen megtalálták a szobrot.

hallgató nem szólt bele, hát imádkozzunk így kimondatlanul is az ő szándékaiért. Feljárjuk ezt a rózsafőzért a második nagybányai férfi kurzió résztvevőjért. Melinda írta ezt az üzenetet.

Még van néhány perc a mostani ima szándék fogadásból, továbbra is várjuk a hívásaikat, és várjuk az üzeneteiket. Mondják el, kiért, miért szeretnének imádkozni a mai napon is, használják ki a lehetőséget, hogy most be tudnak jutni a műsorba, és együtt imádkozhatunk minden kérésükért. Halló, Mária Rádió! Kedves hallgató, valamit megnyomhatott, de várjuk azt, hogy esetleg próbálja meg minket visszahívni, és bízunk abban, hogy akkor tudjuk majd őt is kapcsolni a műsorba. Ezt a rózsafüzet felajánlom magamért, egészségemért, és hálából köszönöm a Jóistennek, hogy ma vigyázott rám, és jó eredményt kaptam. Isten fizesse!

0: ma elhangzó imákat felajánlom a kapott kegyelmekért, a családomért, a három gyermekemért, a lányom és a vejem megtéréséért és fontos szándékokért, Jézusom, bízom benned. Haló, Mária Rádió! Haló, köszöntjük szeretettel! Haló! Nem szól bele a kedves telefonáló, hát imádkozzunk akkor a kimondatlan szándékaiért is, hiszen a Jóisten látja azt, ami a szívünkben van, és amiért imád szeretnénk kérni, és meghallgatásra találnak azok is, amelyek itt nem mondunk ki, hanem szívből elé hozzuk őket. Halló, Mária Rádió!
1: Halló, halló, igen!
0: Köszöntjük szeretettel! Halló, hallgatjuk!
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
0: Mindöröki, amen!
1: A rózsafüzét felajánlom hálából a kapott kegyelmekét, családom egészségét, békességét szeretetni, unokáim nő orvosi eredményei, halottaim lelki küzdvéért, a világ békéjéért. Köszönöm szépen, hogy meghallgattam. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
0: Mindöröki, amen, imádkozzunk együtt, Jóisten hallgassa meg kéréseit!

Haló, Mária Rádió! Haló, köszöntjük szeretettel! Haló! Imádkozzunk együtt, arra hívjuk Önöket, sajnos nem tudom miért nem halljuk a kedves telefonálót, de bízunk abban, hogy meghallgatásra talál az ő kérése is. Most arra hívom Önöket, hogy imádkozzuk együtt a fájdalmas rózsafűzért, majd a Jézus vére litániáját, minden kérésért, minden szándékért, amelyekért a mai napon is szeretnénk imádkozni. A mai délutánon a Szentlélek templomból jöttek el hozzánk páran, hogy közösen imádkozhassunk. Tartsanak velünk!

0: Köszönjük.
1: Ave Maria. Imádkozzák együtt a rózsafűzért a Mária Rádióval.

0: Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a holtak közül, fölment a mennyben, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki emlékezetünket megerősítse.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom, bocsáss
2: meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérelve rejtékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérelve rejtékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérelve rejtékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérelve rejtékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verejtékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verejtékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verejtékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verejtékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verejtékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verejtékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
3: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyer.

0: kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk, megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk, megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen

0: gyerekeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akiért érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.

0: gyerekeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,
0: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Ó, Mária, édesanyánk, eljött már a te órád, csak egy szót szólj szent fiadnál, és megmenekül a világ. Rózsafüzér királynője, légy a világ megmentője, ajánlj minket szent fiadnak, boldogságos szűzanyánk, amen.
2: Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk! Úristen, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy miután a rózsafűzérrel, e misztériumokkalról megemlékeztünk, kövessük, amit tartalmaznak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Rózsafűzér királynéja,
0: könyörög érettünk!
2: Csíksomlyói segítő Szűz Mária,
0: könyörög érettünk!
2: Mária rádió királynéja,
0: könyörög érettünk!
2: Uram, irgalmazz nekünk!
0: Uram, irgalmazz nekünk!
2: Krisztus, kegyelmezz nekünk!
0: Krisztus, kegyelmezz nekünk!
2: Uram, irgalmazz nekünk!
0: Uram, irgalmazz nekünk!
2: Krisztus, hallgass minket!
0: Krisztus, hallgass minket!
2: Krisztus, hallgass meg minket!
0: Krisztus, hallgass meg minket!
2: Mennyi Atya Isten!
0: Irgalmazz nekünk!
2: Megváltó Fiú Isten!
0: Irgalmazz nekünk!
2: Szent Lélek Úristen!
0: Irgalmazz nekünk!
2: Szent Háromság Egy Isten!
0: Irgalmazz nekünk!
2: Jézus szíve, az örök Atyán, Atya Fiának szíve!
0: Irgalmazz nekünk!
2: Jézus szíve, a Szűzanya méhében, a Szent Lélektől alkotott szív!
0: Irgalmazz nekünk!
2: Jézus szíve, az Isten igéjével lényegileg egyesített szív!
0: Irgalmazz nekünk!
2: Jézus szíve, végtelen fölségű szív!
0: Irgalmazz nekünk!
2: Jézus szíve, Isten szent temploma!
0: Irgalmazz nekünk!
2: Jézus szíve, a magasságbelinek szent szekrénye!
0: Irgalmazz nekünk!
2: Jézus szíve, Isten háza és a mennyország kapuja!
0: Irgalmazz nekünk!
2: Jézus szíve, a szeretet lángoló tűzhelye.
0: Irgalmazz nekünk!
2: Jézus szíve, az igazságosság és szeretet tárháza.
0: Irgalmazz nekünk!
2: Jézus szíve, jósággal és szeretettel teljes szív.
0: Irgalmazz nekünk!
2: Jézus szíve, minden erény mélysége.
0: Irgalmazz nekünk!
2: Jézus szíve, minden dicséretre legméltó szív.
0: Irgalmazz nekünk!
2: Jézus szíve, minden szív királya és középpontja.
0: Irgalmazz nekünk!
2: Jézus szíve, amelyben a bölcsesség és a tudomány összes kincsei megvannak.
0: Irgalmazz nekünk!
2: Jézus szíve, amelyben az Istenség egész teljessége lakozik.
0: Irgalmazz nekünk!
2: Jézus szíve, amelyben a mennyei Atyának kedvetelt.
0: Irgalmazz nekünk!
2: Jézus szíve, amelynek teljességéből mindannyian merítettünk.
0: Irgalmazz nekünk!
2: Jézus szíve, az örök halmok kívánsága.
0: Irgalmazz nekünk!
2: Jézus szíve, béketűrő és nagy irgalmasságú szív.
0: Irgalmazz nekünk!
1: Jézus szíve, dúsgazdag mindazok iránt, akik hozzád folyamodnak.
0: Irgalmazz nekünk!
1: Jézus szíve, az élet és a szentség forrása.
0: Irgalmazz nekünk!
1: Jézus szíve, vétkeinkért engesztelő áldozat.
0: Irgalmazz nekünk!
1: Jézus szíve, gyalázatokkal tetézett szív.
0: Irgalmazz nekünk!
1: Jézus szíve, gonoszságainkért megtört szív.
0: Irgalmazz nekünk!
1: Jézus szíve, mint halálig engedelmes szív.
0: Irgalmazz nekünk!
1: Jézus szíve, lándzsával átdöfött szív.
0: Irgalmazz nekünk!
1: Jézus szíve, minden vigasztalás kútfeje.
0: Irgalmazz nekünk!
1: Jézus szíve, életünk és feltámadásunk.
0: Irgalmazz nekünk!
1: Jézus szíve, békességünk és engesztelésünk.
0: Irgalmazz nekünk!
1: Jézus szíve, bűnösök áldozatja.
0: Irgalmazz nekünk!
1: Jézus szíve, benned reménylők üdvössége.
0: Irgalmazz nekünk!
1: Jézus szíve, benned kimúlók reménysége.
0: Irgalmazz nekünk!
1: Jézus szíve, minden szentek gyönyörűsége.
0: Irgalmazz nekünk!
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
0: Kegyelmezz nekünk!
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
0: Hallgass meg minket!
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
0: Irgalmazz nekünk!
1: Szelíd és alázatos szívű Jézus,
0: alakíts szívünket a te szíved szerint.
1: Könyörögjünk! Mindenható örök Isten, tekints szeretett fiad szívére, és mindarra a dicséretre és elégtételre, amelyet a bűnösök nevében irántad lerót, és adj megengesztelődve bocsánatot azoknak, akik irgalmasságodért esdekelnek ugyanazon szent fiad Jézus Krisztus nevében, aki veled él és uralkodik a szent lélekkel egységben, Isten mindörökön örökké.
0: Amen. Most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya, keservét a bűnök bajnak, eloszlatni van hatalmad, hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg, ő imáját gyermekednek, nem te soha nem veted meg, hol a szükség kinyön agy, mutasd meg, hogy anya vagy, most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya.
2: Amen. Urunk Istenünk,
0: te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt, ő hűséges szolgált és nyájas gondos pásztora volt, aki az életszentség útját járva minket is egyszülött fiat követésére buzdít. Tekints érdemeire, életszentségére és közben járása által, hallgass meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeid között tisztelhessük. Amen.
2: Szent Mihály arkangyal,
0: védelmezz minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk. Esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten, te pedig mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére. Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Amen. Amen.

Kedves testvérek! Közös imára hívlak benneteket Magyarországért és a világon élő minden magyarért. Június 1-e és december 31-e között célunk, hogy közösen 15 millió üdvözlégy Máriát ajánljunk fel nemzetünkért. Az elmondott imákat a zarándok.ma ima applikációban lehet rögzíteni, ahol a közös számláló is követhető. Az applikáció letölthető a Google Play-ből és az App Store-ból. Kapcsolódjunk be minél többen ebbe az ima hálózatba, és imádkozzunk együtt Magyarországért.

Kedves hallgatóink, hamarosan a Csíksomlyói 2 templomba kapcsolunk, ahonnan a Szent Antal nagy 9. szentmiséjét fogjuk közvetíteni, melyet Forró Csaba Roland, csíkszentdomokosi segédlelkész mutat be, a kántori szolgálatot Bíró János kántor karnagy látja el. Hívjuk önöket, hogy csatlakozzanak, ünnepeljük együtt ezt a legszentebb áldozatot.

Kedveső testvérek, ma esti szentmisénk lelki gyümölcseit elhunyt László rozáriáért ajánlom fel. Szentmisénk elején vizsgáljuk meg lelki ismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy alkalmassá váljunk a szent misztériumok megünneplésére.

0: Olvasmány a Királyok első könyvéből. Egy bizonyos idő elmúltával, mivel nem volt eső Izraelben, kiszáradt a Kárit patak, amely mellett Illés próféta rejtőzködött. Ezért az Úr szózatot intézett hozzá ezekkel a szavakkal. Kelj fel és eredj a Szidon vidéki Szareftába. Tartózkodjál ott. Íme megparancsoltam ott egy özvegyasszonynak, hogy tápláljon téged. Illés útra kelt és elment Szareftába. Amikor a város kapujához ért, épp ott volt egy özvegyasszony, aki rőzsét szedegetett. A próféta megszólította és ezt mondta neki. Hozz nekem egy kis vizet korsódban, hadd igyam. Amikor az asszony elindult, utána szólt. Hozz egy falat kenyeret is. Az így felelt. Amint igaz, hogy élete Istened, nincs sütve semmim, csak egy marék lisztem van a szakajtóban, meg egy kis olajam a korsóban. Épp azon vagyok, hogy rőzsét szedjek, aztán elmegyek, és elkészítem magamnak és fiamnak. Megesszük, aztán meghalunk. Illés azonban így válaszolt neki, ne félj, menj, tedd, amit mondtál, csak előbb csinálj belőle egy kis lepényt, aztán hozd ki nekem. Magadnak és fiadnak csak utána készíts. Mert ezt mondja az Úr Izrael Istene. A szakajtó nem ürül ki, a korsó nem apad el addig, amíg az Úr esőt nem hullat a földre. Elment hát és úgy tett, amint Illés mondta. S volt mit ennie neki és fiának is. A szakajtó nem ürült ki, és a korsó nem apadt ki az Úr szava szerint, amelyet Illés által mondott. Ez az Isten igéje.
1: Istennek legyen.

hogy kidobják, s eltapossák az emberek. Ti vagytok a világ világossága. A hegyen épült várost nem lehet elrejteni. Lámpát sem azért gyújtanak, hogy a véka alá rejtsék, hanem a lámpatartóra teszik, hogy világítson mindenkinek a házban.

Krisztusban, drága jó testvéreim! Most már jobban értjük e testvér fogalmat, így Szent Antal nagy kilencedünk végére. Utolsó alkalommal keresztény életünk forrásához érkeztünk meg, és minden ajándéknak a gyümölcséhez. Mert mindaz, amit a keresztségben kaptunk, az nem magánügy, hanem élet, amely ünneplésre hív bennünket, amely közösségbe hív, amely minden vasárnap és, ha lehet, minden nap előre hív az oltárhoz. Ma a Szent Miséről elmélkedünk keresztségünknek a fényében, csak ízelítőként, hiszen a Szent Mise olyan mély, hogy egy Szent Antal nagy kilencet sem lenne elég, hogy elmélyüljünk bennem, de megpróbáljuk a keresztségünk milliójébe belehelyezni a Szent Misét. És nagyon fontos, hogy Jézus Krisztus a keresztségben, az ő három tisztségében részesít bennünket. Ő volt a legfőbb proféta, aki meghirdette Isten országát. Főpapként a legnagyobb tiszteletet tanúsította Isten iránt az egész emberiség nevében, odaadta önmagát, és királyként legyőzte a bűnt, a halált és a sötétséget. És amikor megkereszteltek bennünket, elmélkedtünk az első szent olajról, a katekumenek olajáról, de még egy olajjal megkennek bennünket, krizmával.

Még a keresztségben a krizmával megkentek bennünket, Krisztus az ő kenetével minnyájunkat fölkent, prófétának, papnak és királynak. A keresztség szentsége által jogunk van főpapként, prófétaként és királyként élni. Na de ez mit is jelent? Az ókori keleten a király általában főpap és próféta is volt. Felkentsége által ezit kenték fel a királyokat, az istenség és az emberség között állt. Ő mutatta be a népért az áldozatot, ő kérdezte meg Istent az ő akaratáról, fölment a toronynak a tetejében, ott volt egy szentély, hogy megtudja Istennek az akaratát, míg a nép lent az ajtó előtt várakozott. Kívül volt. Nem volt joga a népnek belépni, csak a fölkentnek a szentélyben. Az ajtó zárva volt. És a keresztség szentsége által nekünk az ajtó kitárult. Nekünk jogunk van belépni, mert felkenettünk. Részt venni Krisztussal a nagyszerű Istennek bemutatott áldozatban, vagyis a szent liturgiában, a szent mise áldozatban. Éppen ezért, kedves jó testvérek, egy katolikusnak a vasárnapi szent mise nem azért kellene fontos legyen, mert egy parancs előírja, hogy vasárnap misére és ünnepnap misére kell jönni, hanem azért, mert nekünk a keresztény méltóságunkhoz tartozik, hogy eljöhetünk, hogy beléphetünk, és az ajtó nincs előttünk zárva. Krisztusig az ajtó zárva volt. Gondoljunk csak keresztelő Szent János fogantatásának a hírül adására. Zakariás bemegy, bemutatja az áldozatot, a nép kint várakozik. Oda csak a pap megy be, ott kapja meg a hírt, és nem hisz neki, az angyalnak megnémul. A nép pedig feszülten várja, hogy mikor jön ki Zakariás, mikor nyílik meg újra az ajtó. Nekünk az ajtó nyitva van. Nekünk nem azért fontos a szent mise, mert az Anya Szent Egyház egyik parancsolata az, hogy a vasár és az ünnepnapokat szent misével kell megszenteljük. Mert mi beléphetünk a toronyban. Nem kell kint várakoznunk, hiszen részesültünk Krisztus papságában. Ezt hívjuk általános papságnak. Viennai Szent János mondtam, ha igazán megértenénk a szent misét, belehalnánk az örömbe. Mert mi is történik a szent misén? Krisztus egyetlen tökéletes áldozata valóságosan jelen valóvá válik. És ezt az egyház 2000 év óta tanítja, és ez az, amit nem engedünk el soha. Amiben nincsen párbeszéd, amiben nincsen gondolkodás, se filozófiai, se teológiai. Hisszük és valljuk, hogy Jézus Krisztus az oltári szentségben jelen van valóságosan testem és vére, lelke és istensége, embersége. A Golgota nem ismétlődik meg, de az, ami ott történt, áttör az időn, és itt van. A szent mise számunkra az a kapu, amely az időnek a rétegeit szétszaggassa, és odaállít bennünket a Golgota alá. Ezért bízza az egyházát Jézus Krisztus a szűzanyára, a Golgota ala, a kereszten, a kereszt tövében, mert amikor ő kitárt karral oda felfeszítve volt, nem csak a szűzanyát, Szent Jánost, Mária Magdolnát és az asszonyokat látta, hanem látta minden idők minden keresztényét, aki az oltár körül újra és újra összegyűlnek, azért, hogy őt valóságosan tiszteljék, szeressék és magukhoz vegyék. Látod bennünket is, és ezért tud jelen lenni az oltári szentségben, mert az idő, a sötét ajtaja feltárul előttünk a szent misében. Most közöttünk van Jézus Krisztus, és minden szent misében. Fischer bíboros mondja, a szent misa a lelki nap, amely minden nap felkel, fényt és meleget árasztva minden lélek felé.
nem a mi érdemeink miatt, nem a mi kérésünkre, nem a mi akaratunkra. Minden nap a világ minden szegletében az oltáron megnyílik az ég. És ez a Szent Mise lényege. Az egész világért. Minden imádság innen indul és ide tér vissza az oltárhoz. Minden szentség ebből az egyetlen szentségből él. Minden jó cselekedet ebből nyer erőt. És mégis miért tapasztaljuk, hogy olyan sokan eltávolodnak a Szent Misétől, kedves jó testvérek? Miért vált sokak számára unalmas kötelességgé, amelytől szabadulni akarnak? Nagyon sok lenne a válasz, hogyha igazán el szeretnénk mélyülni, de a Szent Mise elidegenítésének az egyetlen és legfőbb oka az, hogy elfelejtettük, kik vagyunk. És ezzel szembe kell néznünk, identitás válsággal küzdünk. Kereszténységbe belekeverünk mindent, ezt erről már egyszer beszéltem a panteizmussal kapcsolatban, de mindent belekeverünk. Összekeverjük az ős magyarkodástól, az energiáig, a karmától, a buddhizmusig, a jogától, a hinduizmus, mindent belekeverünk. És éppen ezért, hogyha én mindenki akarok lenni, nem leszek senkié. De ha az Istené akarunk lenni, akkor tudunk mindenkié lenni. És végre megértenénk azt, hogy a kerességben kik lettünk, és felfedeznénk azt a mélységes identitásunkat, akkor újra mélyé lehetne tenni a Szent Misét. Elfelejtettük, hogy nem kívülálló nézők vagyunk, hanem Jézus Krisztus által beléphetünk, mert papok, királyok és proféták vagyunk a krizmával való megkenés által. És két konkrét fontos pontot szeretnék kiemelni a ma este folyamán, amelyet fontos lenne megértenünk és élnünk. Azért, hogy elinduljunk az úton, elinduljunk újra a mélységek fele, a felfedezés fele, hogy milyen mélységeket rejt a Szent Mise. És ezekre tudatosan odafigyelni ettől arra fele, így utolsó prédikációként jön a házi feladat. Először is a felkészülés. A Szent Mise nem itt kezdődik, amikor mi meghúzzuk a csengőt és belépünk a szent térbe. Ott kezdődik, amikor reggel felkelünk és tudatosítjuk magunkban, hogy ma Isten elé állok. Ma belépek a szentélybe, és odaállok az Isten elé. Ez a tudat már meghatározza, hogyan öltözöl fel, hogyan készülődsz, és milyen szívvel lépsz be a templomba. 16. Benedek pápa írja, a liturgia nem csupán lelki esemény. Az ember test és lélek egyszerre, és nem szabad ezt a kettőt szétválasztani. És Isten az egész embert akarja, minket így teremtett, nem csak a lelkünket. Ezért van a Szent Mise előtti szentségi bőjt, hogy készítem a testemet is, nem csak a lelkemet imádsággal. Ezért számít a templomban az öltözet is. Ez nem illemszabály, mert a külső mindig kifejezi a belsőt, és visszahat rá. Aki gondosan öltözik, az a testével azt mondja, ez az alkalom különleges. Most nem akárhova megyek. Kilépek a hétköznapjaimból, és belépek a szent térbe. Az öltözetünk nem hiúság kérdése, és nem is szigorú szabályrendszer, hanem a tisztelet testi megnyilvánulása. És az őseink tudták ezt. A templomi ruha az más volt, mint a többi ruha. Templomba más ruhát vettek fel. Nem azért, mert kötelező volt, hanem mert a test is tudta, ma nem hétköznap van. Mert amikor én Istennel találkozok, az nem hétköznapi esemény. Az ünnep. Az mennyegző, boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Isten elé állok, és vele együtt eszem, együtt étkezem. A test e mozdulata előkészíti a lelket is. Lakodalomban nem megyünk papucsban,
Nem megyünk rövid nadrágban, strandnak megfelelően, hanem szépen megadjuk a módját, ahogy illik, mert megtiszteljük a menyasszonyt és a vőlegényt, megtiszteljük az ünnepet és a helyet. Kedves jó testvérek, a templomban, a szent misére ezt nem tesszük meg, ezzel azt üzenjük, és nem mondjuk, és lehet nem is gondoljuk, de a lelkünk mélyén azt üzenjük, hogy a szent mise nem ír annyit, mint egy lakodalom. Nem ír annyit, mint egy buli. Nagyon fontos dolgok ezek, hogy elkezdjük újra élni, mert az őseink ezeket mind tudták. És ugyanígy a viselkedésünk is. A csend, amelyet a belépéskor veszünk magunkra, ez szintúgy nem egy illemszabály, a templomban nem szabad beszélni, mert a villám belénk csap, hanem az történik, hogy belépünk egy másik térbe, ahol más törvények érvényesülnek, ahol nem mi vagyunk a főszereplők, ahol nem a mi gondolataink, terveink, telefonjaink adják a ritmust, hanem Istennek a jelenléte. És ezért is szeretem, és kezdjük el újra használni, hogy az ünnepeket, régen úgy mondták, megültük. Ülő ünnepek. Az ünnepnek az ideje is más, megváltozik az időbelisége, mert Isten jelenlétébe helyezem magamat. A csend, a térdhajtás a tabernákulum előtt, a térdelés az átváltoztatás pillanatában, ezek a testnek az imádságai. A szent mise előtti és alatti testi fegyelem, az egész ember odaadásának a gyakorlata, hogy odaadom magam nem csak a lelkemet, hanem a testemet is. És fejezzük be ezeket a blödségeket, hogy csak a lélek számít. Akkor Isten csak lelkeket teremtett volna, és nem lenne testünk. De Isten testnek és léleknek teremtett bennünket. Akik nagyon lelkiznek, attól is egy pici távolságot fel kell venni, mert nem csak a léleken van a fontos. Jézus Krisztus testben támad fel, és mi is testben fogunk feltámadni. Test és a lélek együtt, összhangban kell imádják az Istent. Tehát mielőtt szent misére jövünk, csendesedjünk el otthon néhány percre. Vizsgáljuk meg a szívünket, mit hozok ma én az oltárhoz. Öltözzünk fel úgy, hogy a testünk is érezze, ma nem akárhova megyek, nem akárkivel találkozok, Isten elé állok, és Isten hozzám jön, meglátogat engem. Lépjünk be a templomban csendben, és hagyjuk, hogy a tér Isten terévé váljék számunkra, és ne a mi gondolataink terévé. A második nagyon fontos pont, ezt úgy határozzuk meg, hogy az aktív részvétel. És ennél a kifejezésnél hatalmas félreértések vannak. Sokan máig a szent mise passzív résztvevői, mintha még mindig latinul miséznénk egy, és a te lelkeddel is egy ammennel nem tudunk válaszolni, vagy nem is akarunk, mert nem Isten terében vagyunk, hanem gondolataink terében. A másik félreértés, vagy a másik véglet, amikor sokan azt hiszik, hogy az aktívan részt venni azt jelenti, hogy külsőleg kell csinálni mindent. Minél többet, minél látványosabbat olvasni kell, énekelni kell, felvonulni kell, szerepelni kell, tehát mindent bele kell adni, apait, anyait. Az igazi aktív részvétel nem külső tevékenység elsősorban, hanem belső. Belső átalakulás. Nem elég jelen lenni a misén, hanem oda kell adni magunkat, mert a pap áldozatot mutat be. És mi, mint az általános papságnak a tagjaim, elsősorban önmagunkat kell áldozatként felajánljuk. Mi, felszentelt papok, a szolgálati papságban részesültek, kenyeret és bort ajánlunk fel, amelyben Jézus saját magát adja, de ezek a kitárt karok, és ezért ezek csak papi mozdulatok a szentmisében. Szentmisén kívül mindenki tárogathat, ahogy szeretne, de szentmisében senki a kezeit így nem tarthatja, csak a felszentelt pap, mert ezzel az egész népet átölelve Isten elé viszi minnyájunkat. Az oltáron fel kell ajánljuk az életünket, fáradtságainkat,
örömeinket, önmagunkat. A liturgia nem zárul önmagában. A Szent Mise nem csak keresztvetéstől keresztvetésig tart. Azt mondja Benedek pápa, a hit liturgiája a kultusz cselekményén túl a mindennapjainkban nyúlik, hogy azok is liturgikussá a világ átalakítására hivatott szolgálattá váljanak. Vagyis amit itt megtapasztalunk, az Istennel való találkozást, azt visszük magunkkal, hogy amit a Szent Misén befogadtunk, az nem maradhat a templomban. Hogy én, amikor Istennel találkozok, ez a találkozás nem csak a templom ajtajáig szabad tartson. Kimegyünk, és azzal az erővel, amit itt kaptunk, a hétköznapunk válik liturgiává. Megszenteljük, és így történik az evangéliummal való átitatás, amiről múlt alkalommal elmérkedtünk. Ez a küldetés, vigyed, amit kaptál. És 16. Benedek pápa egy nagyon szép képet használ. Azt mondja, a Szent Mise olyan, mint a kivonulás a pusztában. Isten azt mondja a fáraónak, engedd kivonulni népemet, hogy a pusztába áldozatot mutasson be nekem. A kivonulás lényegem kilépni Egyiptomból, vagyis kilépni a mindennapi elfoglaltságból, kilépni a mindennapi robotból, kilépni saját terveinkből és Isten elé állni. Szabad teret biztosítani Isten számára, és ahhoz az áldozathoz kivonulni, amelyet Isten maga szab meg. Szent Mise nem körülöttünk forog, ezért kell kivonuljunk, ezért kell kilépjünk a mindennapok teréből, a profán világból, és belépjünk a szentbe. Nem a közösség nem önmagát ünnepli, hanem az ember Isten felé fordul. Kifele fordul önmagából, kilép. Aki nem hagyja el értem, az nem látja meg a mennyek országát. És ez a kifordulás önmagunkból a lényeges liturgikus aktus, ami nem mozgás, hanem irány. Tehát az aktív részvétel elsősorban nem azt jelenti, hogy én aztán most mindent én kell csináljak, kell szolgálni a Szent Misén. És mi papok örülünk, ha minél többen akarnak szolgálni a Szent Misén, és szolgálni a templomban. Istennek legyen hála az ő dicsőségére. De ez csak akkor tud igazán szolgálatté válni, hogyha megértjük, hogy elsősorban azt jelenti, hogy aktívan részt veszek a Szent Misén, hogy Isten fele fordulok. Ő az irány. A Szent Mise Isten színe előtti megjelenés. Az Isten tisztelet lényege az imádás, és nem a saját élményünk. Olyan nehéz ezt úgy elmagyarázni, hogyha még nem értettük meg, hogy nem kell mindig mindent érezni, hogy jaj, nem éreztem semmit, ez a Szent Mise nekem nem ért semmit, dehogy nem. Mert Isten elé álltál. És ez fel kéne fordítsa az egész gondolkodásunkat. Mert a valódi aktív részvétel nem azt jelenti, hogy minél többet csináljunk, hanem azt, hogy hagyjuk, hogy Isten csináljon valamit bennünk. És erre a legjobb példa a Spiri atya mondta mindig a szemináriumban, hogy az oltári szentség elé oda térdelni az olyan, mint amikor napozunk. Nem kell semmit csináljak, hogy a nap megfogja a bőrömet, megbarnulok, bebarnulok. Na ugyanez van sokszor, hogy mi csak kell engedjük, hogy az a nap a lelkünket bebarnítsa, megfogja. És nem biztos, hogy aktívan mindig valamit kell csinálni. És ennél a pontnál meg kell állnunk egy mélységes, lényeges kérdésnél, amelyet sokan nem értenek, és amelyet félreértenek, és ez sokszor zavarokat okoz, és nehéz. És én örülök, hogy most ennyien vagyunk itt, és ennyien hallgatnak, és néznek bennünket, mert nagyon fontos, hogy megértsük a következőt. A pap szavai a misén, különösen az átváltoztatás szavai, ezek nem jámborsági, imádsági formulák. Vagyis ez azt jelenti, hogy nem szabad mondani senkinek, csak felszentelt papnak és püspöknek. Nem olyanok, amelyeket mindnyájan mondhatunk, mert ez nem emberi tiltás, ez a Szent Misének
és a szentségeknek a belső logikájából fakad. Mert amikor az átváltoztatás szavait most én mondom, vagy bármelyik pap mondja, ez az én testem, ez az én vérem, ezt nem a saját nevemben mondom, nem a saját nevemben beszélek. Nem én állok az oltárnál, hanem a pap ilyenkor in persona Christi, vagyis Krisztus személyében cselekszik. Ugyanazokat a szavakat mondja ki Krisztus általunk, mint az utolsó vacsorán, és ezáltal beemel bennünket az ő megváltó művébe. Ez a papság szentségéből következik, hiszen Krisztus, Krisztus papságában részesültünk az egyházi rend által. Tehát az általános papságból minket felemelt, kiemelt és felemelt arra, hogy minket használjon. Olyan emberek vagyunk, akiken keresztül ő akar cselekedni. A felszentelt pap az áldozatban, mint Krisztus képviseli a hívek közösségét az atya előtt, és ha megfigyelitek, kedves jó testvérek, akkor az átváltoztatás után mindig a főcelebráns atya vagy püspök kitárt karral az Atya Istennel beszélget. Mert oda viszi az egész egyházat, mint Krisztus a kereszten. Ezért van ez a kitárt kéz, és ezért szólunk az Atya Istenhez. Krisztus az egyetlen igazi főpap, aki az Atya elé állhat, és a felszentelt pap ennek a papságnak a látható, konkrét jele és eszköze. A hívek pedig belehelyezkednek ebbe az áldozatba a csendes imádásnak a lelkületével, mert az Isten tisztelet az az imádás, az alap levegője vagy légköre kellene legyen. Ezért mondták régen a konszekráció szavait csendben, mert a szónak, amelyet Isten használ, annak teremtő ereje van. Isten szólt és meglett a világ. Ezeket a szavakat az Anyaszentegyház mindig is védte, hogy ne lehessen gúnytűzni belőle, hogy ne lehessen elvinni a profán nyelvhasználatba, mert Krisztus az ő nevében teremt, és minden egyes szentmisén önmagát adja nekünk, méghozzá átváltoztatja a kenyér és a bornak a lényegét. Teremtés történik, sőt azt mondja Viennai Szent János, hogy ez nagyobb, mint a teremtés. És nem azért, mert titkolni akarjuk, vagy ki akarjuk sajátítani, hanem azért, mert tudatosítanunk kell, az átváltoztatás szavai nem információt közölnek. Valóságot teremtenek, és az ilyen szavak előtt az ember nem beszél, hanem megrendülve hallgat. Ezért is mondták csendben a II. Vatikáni zsinatig. Mert hogy a pap sem mondhatta ki hangosan, csak csendben. Jézus Krisztus segítette, hogy a szavakat kimondja, de ő is el kell hallgasson. Emellett a mélység mellett. Ezért a konszekráció pillanatában mi semmit nem csinálunk. Ez az a pillanat, amikor minden csinálást abba hagyunk, és megállapodunk. Mi csak térdre borulunk, csendet tartunk, bezárjuk a szánkat, hogy ki tudjuk nyitni a szívünket. Mert most történik az, amire nincsenek szavak. A véges anyag az örökisten testévé és vérévé válik. A láthatatlan belép a láthatóba. A mi nyomorúságunkba belép a mindenható Isten. És mikor megszólal a csengő, akkor rátekintünk arra, aki értünk meghalt és feltámadt, és velünk van az oltári szentségben minden nap a világ végezetéig. Balsi atya mondja, az egyház életem a konszekrációban összpontosul. Minden, ami előtte történik a misén, az olvasmány, az igehirdetés, az énekek, az imádság erre a pillanatra készít. Minden, ami utána következik, a szent áldozás és a küldés ebből a pillanatból forrásozik. A konszekráció, vagyis az átváltoztatás a szent mise szíve, mert Jézus cselekszik és önmagát adja nekünk. Kedves jó testvérek! Nagy kilencedünk végén vagyunk. 8 alkalmon át egyetlen mondatot jártunk körben, és ma a 9-en megérkeztünk oda, ahonnan minden elindul, és ahova minden visszatér, az oltárhoz. Viennai Szent Jánost idézem megint,
A világ meg tudna állni a nap nélkül, de nem maradhat Szent Mise nélkül. A misében folytatódik és teljessé válik a mi keresztségünk, a mi főpapi, királyi, profétai méltóságunk itt él igazán, innen forrásozik, és innen indul küldetésünk a világba, mindent átitatni az evangéliummal, és bő gyümölcsöt teremni. Ebben segítsen nekünk a mindenható Isten, az Atya és a Fiú és a Szent Lélek. Amen.

0: Imádkozzunk Jézus Krisztushoz, aki a világ világossága.
1: György a szent lelkeddel mindenkit, aki az evangéliumért dolgozik. Világosítsd meg az emberek szívét, hogy elérkezzenek a hitre. Tedd a betegeket bizakodottakká, és adj nekik bizalmat segítőikben. Add, hogy az életünk is sugározza, amit szívünkkel hiszünk. Adj örök békességet elhunyt László Rozália testvérünknek.
0: Mindenható Isten, te a sötétségből világosságodra hívtál meg minket. Engedd, hogy a világosság gyermekeiként éljünk Krisztus, ami Urunk által.
2: Amen.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Fogadja el az Úr kezembe az áldozatot, nevének és életére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Szent Egyházért.
0: Kérünk, Urunk Istenünk, vedd jó néven szolgálatunkat, hogy amit felajánlunk, legyen előtted kedves áldozat, és gyarapítsa szeretetünket.

Valóban szent vagy Istenünk, és méltán dicsőít téged alkotásod az egész teremtett világ, mert fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus által a Szentlélek erejével éltetsz és megszentelsz mindent, és néped gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve kérünk tehát, Istenünk, a Szentlélek által szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta is, így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyha az új és örök szövetségi. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

Annak emlékét ünnepeljük tehát, Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan feltámadt, fölment a mennybe és második eljövetelét várva. Hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints kérünk egyházad áldozati adományára. Ismert föl benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve egy test és egy lélek legyünk Krisztusban. Ő tegyen minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal. Elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, Szent apostolaiddal, a dicsőséges vértanukkal és minden szenttel együtt. Az ő közben járásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket. Kérünk Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősíts meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadat, szolgádat 14. Leó pápánkat és Gergely püspökünket, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet. Teljesítsd kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyánk, vond magadhoz irgalmasan a világon szétszóródott valamennyi gyermekedet. Elhunyt testvéreinket pedig, és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból. Fogadd be jóságosan országodban, reményünk szerint dicsőségedben velük együtt mi is örökre gazdagon részesülünk. Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot.

0: Íme az Isten bárányom, íme aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára.
1: Nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjjék.

0: Könyörögjünk! Irgalmas Urunk Istenünk, a szent áldozás gyógyító kegyelme szabadítson meg bűneinktől, és vezessen el minket a jóra, Krisztus, ami Urunk hálet hol.
1: Foglaljunk helyet egy kicsit, köszönöm. Kedves Roland atya, hálás szívvel mondok köszönetet azért, hogy megtartottad számunkra a páduai Szent Antal tiszteletére végzett nagy kilencedet. Az elmúlt hetek során elhangzott tanításaid, imádságaid és lelkipásztori szolgálatod erősítették a hitünket, közelebb vezettek bennünket Istenhez és segítettek mélyebben megismerni Szent Antal példáját, illetve a keresztség évével kapcsolatos, nagyon értékes gondolataidat. Köszönjük páratatatlan szolgálatodat, áldozatos munkádat, és azt a lelki gazdagságot, amellyel a jelenlévő és az interneten, illetve a Mária Rádión keresztül bekapcsolódó testvéreket megajándékoztad. Imádkozunk, hogy a Jóisten bőséges kegyelmeivel áldja meg életedet, szolgálatodat, valamint adjon erőt, egészséget és örömet papi hivatásod mindennapi gyakorlásához. A páduai Szent Antal nagy kilenced minden résztvevője nevében őszinte, szeretettel és hálával mondok köszönetet, Isten fizesse meg a jóságodat és szolgálatodat. Ugyanakkor köszönöm nektek is, kedves testvérek, akik itt voltatok a Csíksomlyói Kegytemplomban, vagy akik a Mária Rádió, illetve a Kegykell YouTube csatornáján keresztül kapcsolódtatok bele ezekbe a szentmiségbe. Azt kívánom mindnyájatoknak, hogy Szent Antal közbenjárására hallgassa meg a Jóisten azokat az imákat, és adja meg azokat a kegyelmeket, amelyeket kilenc kedden át kértetek, és adja meg kérésetek beteljesülését. Hirdetem, hogy szombaton, június 13-án páduai Szent Antal ünnepe. Szentmisék itt a Kegytemplomban reggel 8 és este 6 órakor lesznek. A délelőtt 10:30-es szentmisét a Kissomly oldalán található Szent Antal kápolnánál tartjuk. Ha nagyon esik az eső, akkor ez a szentmise is a Kegytemplomban lesz. Szombaton az esti szentmise keretében megáldjuk a gyermekeket és a líliumokat.

0: Köszönöm szépen Asztrik atyának is a ferences testvéreknek a bizalmat. Megtisztelő és megrendítő volt 9 egymás utáni kedden itt lenni. Hatalmas nagy kihívás is. Hála van a szívemben a Jóisten iránt, hogy Szentlélek Úristen elküldte és megsegített. Köszönöm szépen a kitartást hétről hétre, az imádságos kezeket és az odaadó szemeket, amelyeket itt sokszor láttam, a figyelmes, megnyitott szíveket. Azért innen a papok sok mindent látunk, és olyan jó volt ezeket látni. Hála van a szívemben, köszönöm szépen mindenkinek a kitartást, a szolgálatot, hogy együtt készülhettünk, és remélem, hogy a Jóisten elültetett mindnyájunk szívébe olyan gondolatokat, hogy kicsivel jobban át tudjuk itatni, mint megkereszteltek, krisztusiak a világot az evangélium szellemével. Fogadjátok a Jóisten áldását!
1: Az Úr legyen veletek!

Kedre való elmélkedés. Páduai Szent Antal életét, az Isten iránti mély hit és az emberek szolgálatára való önátadás jellemezte. Jézus vallomása önmagáról: én vagyok a föltámadás és az élet. Aki te a teljes egységben van Jézussal, annak a szíve mélyén az isteni élet és a feltámadás záloga megadatott. Szent Antal mindenfőlé küzdelme és fáradtsága abban az új létezési stílusba vezetett, ahol már nincs halál, csak az Istennel való teljes közösség. Szent Antal tanúsága megerősít minket abban a hitben, hogy a Krisztusba vetett bizalom nem csupán vígasz, hanem valódi út a halhatatlanság felé. Hívőként meghívást kaptunk, hogy a kereszt hordozásában ismerjük fel a győzelmet, amely Krisztus húsvéti misztériumában beteljesedett. A halál feletti győzelem nem csak a test feltámadását ígéri, hanem már most megadja az új életet, amelyben a hit és a szentségek által részesülünk. Mindenható Urunk, aki Szent Antalt a te igazságod fáradhatatlan hirdetőjévé és a szegények segítőjévé tetted, kérünk add, hogy az ő példája szerint mi is kitartsunk a hitben és a szeretetben. Segíts, hogy életünket Krisztus feltámadásának fényében éljük, és a kereszthordozásban is felismerjük a te jelenlétedet. Páduai Szent Antal közbenjárására kérünk, vezess minket az örök élet útjára, hogy egykor veled együtt dicsőíthessünk mindörökké. Amen. Szent Antal, bizalommal telt szívvel állok most előtted, és hálával ajánlom fel neked ezt a 9 keddi ájtatosságot, amelyet tiszteletedre végeztem. Kérlek, vidd el fohászaimat Isten trónjához, és jár közben értem, hogy elnyerhessem azt a kegyelmet, amelyet oly kitartóan könyörögtem. Ha imádságom olykor szétszórt vagy gyenge volt, ne nézd gyallosságomat, hanem tekints irgalmas szeretettel szükségeimre. Te, aki oly sok embernek hoztál már vigaszt és segítséget, ne hagyj el engem sem, hanem légy közben járom az Úrnál. Ha kérésem nem szolgálja lelkem üdvösségét, eszközöld ki számomra azt a kegyelmet, amelyre igazán szükségem van, hogy mindig Isten akaratát kövessem. Páduai Szent Antal, Jézus hűséges barátja, könyörögj érettünk.

Isten, ki dicsőséges hitvallódat, páduai Szent Antalt a csodák el nem homályosítható fényével övezted körül. Add kérünk, hogy a segítséget és kegyelmet, amelyért általa folyamodtunk hozzád, megnyerhessük az ő érdemeiért, Jézus Krisztus végtelenül.

0: Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyok Szűz Mária,
0: íme az Úrnak szolgáló leánya. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. És az ige testélet. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja. Könyörögjünk, kérünk téged, Isten, önts lelkünkbe szent kegyelmet, hogy akik az angyali üzenet által, szent fiadnak, Jézus Krisztusnak, megtestesülését megismerjük. Az ő vízenlenését is keresztül a feltámadás. Istenünk, te Áron püspököt, arra választottad,
1: hogy igazságodnak őre, az ő kezedben

Kedves hallgatóink, szentmisét közvetítettünk a Csíksomlyói Kegytemplomból, a Szent Antal Nagy 99. szentmisét, melyet Forró Csaba Roland, csíkszentdomokosi segédlelkész mutatott be, a kántori szolgálatot Bíró János kántor karnagy látta el. Köszönjük, hogy velünk tartottak, és hogy együtt lehettünk ebben a legszentebb áldozatban. Gyorsan elmondanám önöknek azt is, hogy mit is hallhatnak a továbbiakban. Nem sokára majd a Kiutak a szenvedélybetegségekből című műsorunkat hallják, majd azután a zsorozsmesti dicséretét fogjuk imádkozni. 20 órától a lélek ajándékai György Balázs atyával, 20 óra 30 perctől Provita Hominis, dr. Kovács Zita műsora. 21 órától kiáltás, ima a nemzetért. 21 óra 15 perctől a béke rózsafüzérét imádkozzuk, 21 óra 23 perctől ima a hivatásokért. 21 óra 25 perctől ima beszélgetések az életről. Trepszker Erika nővérrel várjuk önöket, majd 22 órától a Zsolozsma kompletóriumát imádkozzuk. 22 óra 10 perctől Jézus cselekszik, tanúságtételek Budapestről. 22 óra 45 perctől a Zarándok élete, Olasz Béla műsora, 23 órától Angyolok citeráján, Zalder Éva Máriával, 23 óra 40 perctől a Vatikáni Rádió műsorát hallhatják majd. Holnap reggel 8 órától lesz majd szentmise a nagyváradi Szent József templomból. További áldott szép estét kívánok mindenkinek, is bíztatom önöket arra, hogy tartsanak továbbra is a Mária Rádióval.

0: Szeretettel üdvözöljük a Mária Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Kozma Ferenc, a Bónusz Pásztor Alapítvány munkatársa, és Kinga meghívottam, akit már megszoktak az előző adásainkból. A Kiutak a szenvedélybetegségről című adásunk egy újabb sorozatát hallhatják. A női alkoholizmus a téma, és ezt a témát próbáljuk egy kicsit boncolgatni, és nagyon fontosnak tartjuk részünkről, hogy minél több emberhez eljusson ez az üzenet talán. Ez arra indít másokat, hogy segítséget kérjenek, és hasonló módon, ahogyan mások tették, vagy ahogyan a meghívottam is tette, úgy elinduljanak a gyógyulás, illetve a felépülés útján. És akkor egy kicsit bevezetőben elmondanám azt, hogy az előző adásunkban elkezdődött valami. Tehát, hogy valami egy nő életében, és arról beszéltünk, hogy hogyan alakulhat ki szenvedélybetegség ugye a nő körében. Hát ugye hasonló módon kezdődik. Jellemző az, hogy eleinte csak különböző összejöveteleken, vagy társaságban, vagy esetleg levezetésként fogyasztanak esténként, vagy akár hétvégeken. Illetve arról beszéltünk a végén, hogy ennek következtében ugye ez húzamosabb időt igényel nyilván, tehát ez nem egy-két nap alatt alakul ki. Beidegződik az a gondolat, hogy alkohol, és akkor ez szinte mindennapossá válik, illetve hogy több kell ugyanahoz a hatáshoz. Jó, és akkor eljutunk oda, ahol az alkohol már hatással van az életünkre, vagy az életre. És ugye itt mindig eszembe jut az, hogy ha a szenvedélybetegségre gondolok, akkor mire van kihatással? Hát elsősorban a testi, szellemi életünkre, de ugyanakkor a szociális részére is, a munkánkra, a családra, a társadalomra, de kihatással van személyes hitünkre is, tehát hogy szertágazó gyakorlatilag. Mik a jellemzői ennek a szakasznak? Hát, hogy az elsősorban, hogy titokban iszik. Ugye köztudott, hogy ritkán látni hölgyeket kocsmába vagy szorakozó helyeken. Együtt vagy csapatoslag, ugye, ahogy a férfiakot megszoktuk fogyasztani. Tehát, hogy ugye hát ez egy kicsit nagyon fura volna. Tehát, hogy általában titokban, negyedül, zugivásnak is szoktuk nevezni, szoktak fogyasztani. De nagyon gyakori az, hogy ha nem is annyira társaságban, de a családon belül kipogásokat keresnek arra, hogy alkoholhoz jussanak. Itt megjelenik ebben a szakaszban a úgynevezett fémszakadás is, gyakorlatilag azok a memóriazavarok, amik már elgondolkoztatóak, akár az egyén, vagy akár a hozzátartozó számára, és megjelennek a konfliktusok családban, munkában. Itt kezd kialakulni igazából a függőség. És de kicsit megállnék, mert eszembe jutott egy nemrég egy valaki felkeresett, és kezdtünk beszélni arról, hogy mennyi minden tehető az alkohol számlájára, és ugye kicsit az ő élethelyzetére lebontva, hát kezdtük mondani azt, hogy hát már felkeresett egy-két orvost, az eredményei nem éppen a legtökéletesebbek. Hát azért otthon nincs nagy baj, de nagy a csend, ugye? És ez a csend is valamiről elárul. Hát a munkában hát még nem szóltak, de azért olyan félváról veszik, meg tehát nem veszik komolyan, meg hogy úgy érzi, hogy egyre nagyobb tehár, és a többi. Tehát, hogy mindenféleképpen a végére eljutottunk odáig, hogy mi akart engem győzni arról, hogy hát vannak problémák, de azok nem olyan nagyok. Tehát, hogy nem kell azért ennyire begörcsölni és megijedni, és hogy tehát gyakorlatilag saját magát akarta meggyőzni. Tőlem várta a megerősítést, én azt mondtam, hogy Én ezt nem tudom igazolni semmilyen formában, mivel hogy egyrészt a saját tapasztalatomból tudom, hogy amikor már megjelentek a konfliktusok a családban és a munkahelyen is, amikor már szóvá tették is, ma nem is tehát hogy engemet is gyakorlatilag én is azt éreztem, hogy sarokba vagyok egy ott ponton szorítva, akkor az nem volt már éppen olyan érdekes, és nem volt éppen annyira, hogy is mondjam, kellemes. Na, úgyhogy itt megállnék, és akkor átadnám neked a szót, hogy valami hasonlót értél-e meg te azokban az bizonyos amniózis időkben.
1: Egyrészt nekem teljesen más a tapasztalatom arról, hogy zugivás vagy nem zugivás. Ha visszagondolok, nálunk a társasági életben, és nem is olyan kevés nőről beszélek, teljesen természetes volt, hogy mi ugyanúgy járunk kocsmába, ugyanúgy isztuk a söröket. Nem. Szerintem a zugivás akkor kezdődik, amikor már tudod, hogy probléma. Én valahogy, nekem ez volt a tapasztalatom, hogy mert akkor már éreztem, hogy itt ez nem stimmel. És akkor azt már, tehát akkor, amikor már egyfajta felismerés elindul, tehát nekem valahogy magammal kapcsolatban ez volt a megélésem. Szóval, ami nem azt jelenti, hogy a kocsmaívás az nem jelenthet ugyanúgy függőséget, tehát hogy ugyanúgy azt jelentheti, csak hogy ez sem igaz, hogy a nők csak zugivók. Nem. Nem. Uh-huh. Ugyanúgy kijárnak ide-oda, persze nem annyian, mint a férfiak, de azért jelentősen. És ha belegondolok, akkor annyira természetes volt az, hogy egy akármilyen, lehetett az hétköznap is, hogyha egy hétköznap este a barátnőmmel vagy több barátnőmmel összeültünk beszélgetni, teljesen természetes volt, pontosan tudtuk, hogy kinek a sör, kinek a bor, kinek mi a szokásvilága. És egyszerűen beszélgetni, mi úgy beszélgettünk, ha visszagondolok, soha olyan nem volt, hogy anélkül. Tehát, hogy ezeket tényleg észre sem vesszük, hogy mennyire része annak, hogy szociális életet élsz. Uh-huh. Legalábbis bizonyos társaságokban nem szeretnék itt általánosítani. Ami a másik dolgot illeti, nem nagyon voltam én az a langyos életű, tehát hogy olyan langyos vizes életű ember. Tehát hogy amikor elkezdtem én komolyabban inni, azt akkor pontosan tudták a munkahelyemen. Tehát akkor az azonnal, tehát hogy onnan már minden szakadt. Tehát azonnal felismerhető volt, azonnal nem olyan volt a teljesítmény, tehát én ezt nem titkolgat, tehát nem, én legalábbis így emlékszem rá, vagy így vagyok tudatában, hogy mihelyt beállt nálam, mint ilyen kontrollvesztett probléma, akkor ott nem nagyon titkolt, egyértelmű volt, pontosan tudták, és a kolléga is, ha felhívott, mondta, hogy piásan jöttél be, ugye? Igen. És nagyon gyorsan elmentem én addig, hogy körülöttem minden szakadt. Nem csak így szép lassacskán, hanem akkor adjál neki. De szóval valahogy így. Szóval az én esetemben így volt. Persze, nagyon sokan vannak, akiknél ez sokkal lassabb folyamat.
0: Hogy volt ez nálad, hogy arról, amiről beszélsz most, hogy többnyire ugye a munkahely. Ugye az is nagyon fontos, hogy kinek milyen munkahelye van. Milyen felelősségei vannak, milyen szerepet tölt be a munkahelyén. Ugye én, ha magamra gondolok, akkor mentősként azért fokozottabb, nagyobb felelősség árult rám. Néha valáltattam magamot, hogy hát nekem azért meg kell igyon, már nagyon kemény esetekkel találkozok is, és meg kell készüljek is. Még akkor is, hogyha ezt a munkahelyemen nem tettem meg, de utána vagy előtte, ezt mindenképp. És ugye ezt nem nagyon tudtam én sem sokáig ezt eltitkolni, de nagyon kényes volt. Nagyon kényes volt akkor, amikor megszólítottak. Amikor, ugye, ahogy mondtad, hogy felhívtak telefonon, és direkt megkérdezték.
1: Az is, én azért
0: csináltam. És tudtam, hogy harítani már nem lehet. Itt nem lehet, itt ezen a ponton már nem lehet hazudni. Nem lehet ráfogni ára vagy arra. Nyilvánvaló jelei vannak. Remegés, veszketés, felfokozottabb viselkedés, tehát, és a többi, hogy mennyire érezted magadat kényesnek, vagy volt-e szégyenézet, vagy valami ilyesmi, vagy hogyan élted meg?
1: Hát hogy ne lett volna, főleg amikor ilyen fontos találkozókra is képes voltam úgy menni, és ott is fogyasztani, tehát fontos gyűlésekről beszélek, és utólag szembe, tehát sokszor nem is emlékeztem, hogy miket beszéltem. És amikor utólag emlékeztetnek, hogy de csináltad ezt vagy azt, vagy mondtad ezt vagy azt. És akkor ezt úgy magadon átengedni, és akkor tudod, hogy de igazából én nem ez vagyok, és mégis megteszem. Tehát hogy ne lett volna szégyenérzet, nagyon-nagyon volt szégyenérzet. És ugye ezek olyan dolgok, amit úgy éltem meg, hogy ez egyszerűen helyrehozhatatlan. Tehát az, ami főleg nyilvánosan megtörtént, az hogy olyan hátizsákként kerül rád, hogy azt hiszed, hogy többet azt nem tudod lerakni soha. Az én esetemben azért még úgy egy darabig, azért nem beszélünk olyan, nem hosszú évekről beszélünk, az én esetemben hónapokról beszélünk, amíg az A pontból lejutottam a B-be, már úgy értem, hogy attól a kontrollvesztett állapottól egészen a felmondásomig. Tehát az egy év volt. És az alatt azért már sok minden, hát az alatt én már voltam Ózdon is meg, tehát hogy sok-sok minden történt, de szóval ezzel azt akartam csak kifejezni, hogy de egy darabig azért kaptam esélyt arra, hogy próbáljak meg változtatni, de mégis úgy éreztem, hogy mégis azt éreztem, hogy egyedül vagyok. Tehát itt az egyik legfontosabb szerintem sok esetben, vagy legalábbis én az én esetemről és sejtésem szerint nők esetéről, azt tudom, hogy nagyon nagy az egyedüllét érzeted. Tehát, hogy nem értik, amiről beszélsz, vagy azt a helyzetet. És összekeverik a függőséget a valódi személyiségeddel, holott a kettő két különböző. Uh-huh. Szóval ilyen megéléseim voltak, igen. Szégyenérzet nagyon is, amíg például én pont akkor kezdtem el posztolni a közösségi médiában, amikor azt éreztem, hogy ezt én magamról le akarom tenni. És hogyha én ezt kimondom országvilág előtt, ez egyszerűen onnantól kezdve, tehát nem tud titok lenni. És de akkor onnantól kezdve nem kell én nap, mint nap, az legalábbis probléma legyen számomra, hogy vajon ki tudja, ki nem tudja, mit sutyorognak, titok vagy nem titok. Tehát, hogy akkor azt éreztem egy kicsit, hogy a szégyen teherből egy kicsit leraktam. Nem tudom, ha érted, amit mondani
0: én akarok. Én nagyon is értem, és ugye, ha visszaemlékszel, hogy az első ilyen posztjaidat mondjam, hogy ilyen Facebookos nyelven lájkoltam. Hát, hogy egyrészt örültem neki, és támogattalak bennem, és támogatlak a mai napig is nyilván, mert tudom, hogy ennek elsősorban rád nézve pozitív hatása van, illetve volt.
1: Igen, köszönöm. Mi a kérdés?
0: Igen, tehát, hogy most ugye az egyedüli vásnál ragadnék le egy kicsit, mert úgy érzem, hogy azt mondtad, hogy egyedül érezted magad. Most már akár a szerencsejátékra, akár az alkóra gondolunk a nők esetében, de nem csak a férfiak esetében is, mert én is egy bizonyos idő után elvonultam is egyedül. Tehát, hogy ez egy magányos cselekvés gyakorlatilag, ami azt jelenti, hogy megszokjuk ezt a magánt. De ugyanakkor ennek van egy másik hátulütője is, hogy eljön az az idő, amikor hogy azt érezzük, hogy egyedül vagyunk. De hogy ezt a világot mi kreáltuk magunknak? Nem?
1: Igen.
0: Nem?
1: Igen.
0: Tehát, hogy hiába kezdek én most hibáztatni valaki mást, hogy a társamot, vagy azt, vagy amazt, hogy nem veszed észre, hogy egyedül vagyok. Érted? Tehát, hogy én nagyon sokat például rágottam ezen, mert az az érdekes, hogy miután megszűnik ez az állapot, ugye, kilépek ebből a bűvös körből, megkezdődik a felépülés, ugye az abstinens élet, nem tűnik el egyszerre ez az egyedüllét, ez a magányé, hanem az ott fog maradni. Az érdekes az, hogy ilyenkor mi az, amit tudok tenni magamért, vagy egyszerűen, hogy ki tudjak lépni a helyzetbe. Miért? Azért, mert ugyanez a magány, vagy ugyanez az egyedüllét veszélyezteti a józonságomat. Tehát, hogy bármikor visszaeshetek emiatt. Tehát, hogy kreáltam magamnak létrehoztam magam körül egy világot abban az időszakban, amikor fogyasztottam, Most még nem fogyasztok, de az a világ megmaradt. Na mit kezdtek el a világgal? És ugye Árám, most egy kicsit eltérek a témától, eszembe jutott az, hogy közben te nem ültél tétlenül. És elkezdtél valamit. Valamit, amivel most nem feltétlenül kell belemenjünk, de ami ad egyfajta célt, ad reményt, ad energiát, stb. Nem tudom. Tehát, hogy ez nyilván szabadon, mikor úgy érzed, beszélhetsz róla, de ugye ez nagyon fontos, hogy mit kezdünk el vele a magányunkkal.
1: Igen, viszont most, ahogy így mondtad, pörgettem vissza az időt, az tört eszembe, hogy nekem nem. Nekem azelőtt is volt magányérzetem. Ez szerintem az egész életembe végig kísért. Uh-huh. Sokszor éreztem, hogy én magamra vagyok hagyva, és hogy igazából csak olyankor van rám szükség, hogyha éppen valakinek társaság kell. Uh-huh. De úgy fordítva nagyon sokszor nem éreztem. Szóval, hogy ez nálam az elmagányosodó érzés, ez nem feltétlenül ott kezdődött, ahol kontrollvesztetté váltam. Az biztos, hogy ott súlyosbodott, és ez az érzés nem segített, hanem mert ugye az alkohol az egy jó társ tud lenni, olyan jól el lehet vele lenni, tehát teljesen más érzés állapotba kerül az ember, és akkor már nem is fáj olyan nagyon az egyedüllét, kérdez magától, válaszol saját magának, szóval sok butaságot vagyunk képesek csinálni. Igen, és volt is egy olyan érzésem, hogy addig én nem fogok teljes mértékben a felépülés útjára tudni lépni, szépen magyar mondatba fogalmazom, amíg nem kapok újra célt. Tehát nekem az életben mindig fontos volt, hogy valamit úgy kitűzni magam mellé, valami értékeset csinálni, biztos benne van ebbe az embernek az egója is, de azért nekem mindig fontos volt, hogy amit csinálok, az viszont mások számára érték legyen, ne csak nekem, mások uh-huh. számára is. Ilyenek voltak mindig is a tevékenységeim szerintem. És de a tavaly, miután felmondtam ott májusban, utána jött egy időszak, egy jó pár hónap, amikor ez a nagy semmi, a semmi volt. A nagy semmi. A nagy céltalanság. Szerencsém volt, mert meg is engedhettem magamnak egy rövid időre, hogy ne legyen túl nagy gondom anyagilag, úgyhogy azért volt ott egy időszak, amíg... És tudtam, hogy az lesz a legnagyobb probléma, ha nem találom meg a célt. Mert hogyha akkor egy légüres térbe leszek, akkor ott kész. Akkor ott én életképtelen vagyok. És akkor igen, így jutottam el odáig, hogy valamikor ott már decemberben azért már benne voltam jócskán a tervezési folyamatban, aztán azért az még kellett csiszolódjon, meg helyszínt találni, tehát hogy nem titok, egy olyan társalgodó klubot próbálok létrehozni, most már meg van nyitva, csak még nagyon sok programot kell oda szervezni, ahol tényleg olyan témák, olyan kis közösségek és különböző témák mentén tudnak létrejönni kis közösségek, és olyan témákat hozhatunk felszínre, és beszélgethetünk azokról, mi egymás közt is szakemberekkel, de kulturális programok is, tehát hogy egy csomó ötletem van ezzel kapcsolatban, szóval, hogy eljutottam odáig, hogy most már kész, megnyitottam, viszont most még azzal még csak a munka kezdődött, de szóval még sok van hátra, úgyhogy időnként meg is ijedek, és persze, hogy van bennem félelem, de ez is fontos, hogy nekifogtam, és akkor onnantól kezdve csinálni kell, mert hát valamiből élni kell. Szóval, de az nagyon fontos volt, hogy valami olyan találja ki, amit én is szeretek, de úgy gondolom, hogy másoknak is hasznára lehet. Eddig az a visszajelzés, akik tudnak róla, akiket eddig meghívtam, hogy nem lennének partnerek abban, hogy beszélgető társak legyen egy-egy ilyen estén, eddig teljesen azt a visszajelzést kaptam, hogy ez egy jó dolog lehet, jó dolog sülhet ki belőle, csak azért még dolog van, lesz vele Kinga, ez van.
0: Igen, és egy nagyon izgalmas részére tapintottál rá, ugye azt mondtad, hogy volt a felmondásod után az a nagy csend. És ugye ebben a csendben az a csend lehet félelmetes is akár. Itt nagyon sok ajánlását így csak itt cikáztak a gondolataim, és úgy beugrott, hogy gyakorlatilag a visszaesőknek a nagyobb része, akit én kísértem, hasonló rosszalmod be. Hogy nem tudtam, mit kezdek magammal, nem így, nem úgy, nem volt jövőképem, nem. Tehát, hogy különböző formában, de hogy ez a gyakorlatilag itt van a legnehezebb pont. Tehát nem elég abba hagyni valamit, tehát ugye adott esetben az alkoholt, vagy akár szerencsejátékot, vagy kábítószert, hanem egy új célt kell, egy új, tehát új helyzetet kell valamit kreálni magunk köré, amiben tényleg jól érezzük magunkat. Ugye ezt nagyon sokan úgy mondták, tehát úgy fejezték ki, hogy elég nehéz a mai világban megtalálni. Hát most hova menjek? Hát idáig megvetett mindenki. Ugye, idáig megszóltak, idáig kiutáltak, még mindig azért hordozom a szégyennek, és akkor szégyellek ide is menni, oda is menni, amoda is menni, és a többi. Nem kívánatos személy vagyok itt is, hogy találjam akkor meg? Érted? Tehát, hogy egyre nehezebb, és itt érzem azt, hogy a társadalomnak és az egyháznak milyen fontos szerepe van ilyenkor. Amikor azt mondja, hogy hát ne félj, hát gyere, hát még akkor is, hogyha valamilyen formában te vagy a felelős a kialakult helyzetért, vagy de itt vagyunk is, támogatunk és szeretünk és elfogadunk. De viszont ugye egyre kevesebben, és azért is mondtam az elején azt, hogy örültem annak, hogy szinte tudtál lépni. Mert abba benne maradni belé is lehet halni. Hogy említettem a hasonló, tehát nem hasonló helyzeteket, hanem olyan példákat is hoztam fel az elmúlt adásainkban, amikor arról beszéltem, hogy sajnos, hogy a temetőbe kellett kísérjük egy néhány társunkat emiatt. Tehát amikor nem kapják meg azt a bizonyos kapcsolódási pontot, akár egy cél felé, akár a Jóisten irányába. Igen, sajnos, hogy mindig akkor kell abba hagyni, amikor tényleg valami kibontakozik, és egy jó beszélgetés, de reméljük, hogy ezt fogjuk folytatni a következő adásban is, és nem is reméljük, inkább meg tudjuk ígérni, ugye? Hogy,
1: persze, hogy természetesen.
0: Innen folytatjuk, és utolsó gondolatként olvasnék fel egy gondolatot is, egy részt a Szentírásból. Láttam már a gyógyulás csodálatos áldásait, amelyek megszabadíthatnak a szenvedélybetegség láncaitól. Az Ura mi pásztorunk, és nem fogunk szükölködni, ha bízunk az engesztelés hatalmával. Tudom, hogy az Úr ki tudja és ki fogja szabadítani a szenvedélybetegeket a fogságból, mert Pál apostol jelentése szerint mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít, ez a Filippi levéből idéztem. És akkor a végére Böjte Csaba gondolatait szántam. Világunkat az ima mentheti meg. Életünk nagy kérdéseire a választ lent a lelkünk mélyén bennünket váró Istennél van. Ezért a csendben fontos, hogy magunkba szálljunk, és mint bányász, ahogy alászáll az aknába tudatosan, mi is a külvilágtól elfordulva a csendes befelé fordulás útjára lépjünk. Ha ez a döntés megvan bennünk, és elindultunk az imádság útjain, az irányítás lassan átengedhetjük annak, ki anyánk mélyéből ismer bennünket, és aki a nevünket a tenyerébe írta örök szeretettel. Kezdjünk el imádkozni, ne féljünk, mert egészen biztos, hogy bár a csend tárnáiba ereszkedünk, nem leszünk magányosak, és az is biztos, hogy olyan kincsekkel holmoz el Teremtő, melyeket egyetlen üzlet sem forgalmaz. Hát szerintem méltó volt ez a gondolat Csaba atyától a mai adásunkhoz, úgyhogy innen folytatjuk. Köszönjük a hallgatóknak, és köszönöm neked is a részvételedet a mai adásunkban. A mikrofonnál Kozma Ferencet és Kingát hallották, a viszonthallásra. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Istenem, jöjj segítségemre!
1: Uram, segíts meg engem!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek!
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja!
0: Idők forrása és Ura, hogy munkánkat segítse fény, és álmunkat borítsa éj, Te mindezt jól elrendezed.
1: Lelkünkbe árasz tiszta fényt, ha ránk az éj homálya hull. Ne üssön szívünkön sebet az ősi ártó fegyvere.
0: Szunnyadjon el keblünk tüze, ne szökjön oly szikrája fel, mely érzékünknél megtapad, s elménk világát mérgezi.
1: Ezt add meg, kérünk jó Atya, s Atyának mása, egy Fia, s Te Szentlélek vigasztaló, örökre egy uralkodó. Amen.
0: Nem szolgálhattok Istennek és Mammonnak. Halljátok ezt minden népek. A föld minden lakója jól figyeljen.
1: Közemberek és előkelők. A gazdag és a szegény egyaránt.
0: Ajkam bölcsességet beszél, és szívem elmélkedésre okosságot.
1: Példabeszédre figyel fülem. Hárfadalban tárom fel talányomat.
0: A rossz napoktól miért félnék, amikor alattomosok gonoszsága vesz körül?
1: Ezek erejükben bíznak, és nagy gazdagságukkal dicsekszenek.
0: Pedig nem válthatja meg magát az ember. Váltságdíjat Istennek nem adhat.
1: Az élet megváltásának ára túl magas, a végén is kevésnek bizonyul ahhoz, hogy örökké éljen és ne lásson pusztulást.
0: Hiszen látja, hogy meghalnak a bölcsek is, az esztelen és a balga elpusztul egyaránt, és idegenekre száll vagyonuk.
1: Sírjuk lesz majd örökre lakóhelyük, nemzedékeken át az lesz hajlékuk. Még ha saját nevükről nevezte is el földeket.
0: Az ember övezze bár tisztelet, nem marad meg, csak olyan, mint az állat, melyre pusztulás vár. Bizony, ő is csak ahhoz hasonló.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Nem szolgálhattok Istennek és Mammonnak. Gyűjtsetek kincseket a mennyben, mondja az Úr. Ilyen az útjuk azoknak, akik önmagukban bíznak, s végük azoknak, akik tetszelektek beszédjükben.
0: Mint az alvilág felé terelt birkanyáj, a halál terelgeti őket.
1: Alászállnak, sírba hullnak, és alakjuk elenyészik. A holtak országa lesz lakhelyük.
0: De Isten kiragadja életemet. Az alvilág hatalmából magához emel engem.
1: Ne törődj azzal, ha gazdagodik valaki, vagy ha nagy dicsőség éri házát.
0: Mert semmit sem visz magával, ha meghal. Nem követi őt nagy dicsősége.
1: Ha életében boldognak mondta is magát, dicsérni fognak, jól gondoskodtál magadról.
0: Mégis megtér ősatyái nemzedékéhez, akik napfényt már sohasem látnak.
1: Az ember övezze bár tisztelet, ha nincs benne értelem, olyan, mint a vágásra szánt állatok. Bizony, ő is azokhoz hasonló.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Gyűjtsetek kincseket a mennyben, mondja az Úr. Méltó a bárány, akit megöltek, hogy ővé legyen a dicsőség és a tisztelet. Méltó vagy, Urunk Istenünk, hogy a dicsőség, a tisztelet és a hatalom tied legyen.
1: mert a mindenséget te alkottad. Akaratot hívott létre, és teremtett mindent.
2: Méltó vagy, Uram, hogy átvedd a könyvet, és feltört pecsétjeit.
1: Mert megöltek, de megváltottál minket Istennek véred árán. Minden törzsből, nyelvből, népből és nemzetből.
2: Istenünk országává és papjaivá tettél minket. És uralkodni fogunk a földön.
1: Méltó a bárány, akit megöltek, hogy övé legyen a hatalom, a gazdagság és a bölcsesség. Az erő, a tisztelet, a dicsőség és az áldás.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Méltó a bárány, akit megöltek, hogy övé legyen a dicsőség és a tisztelet.
1: Mindjájan vétkeztek és nélkülözik az Isten dicsőségét. Megigazulásukat azonban ingyen kapják, Isten kegyelmének erejéből, Jézus Krisztus megváltása árán. Őt adta oda Isten véres, engesztelő áldozatul a hitben, hogy kimutassa igazságosságát.
2: Örömmel töltesz el színed előtt, Uram.
1: Örömmel töltesz el színed előtt, Uram.
2: És mindörökké tart örömöm jobbodon.
1: Színed előtt, Uram.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek.
1: Örömmel töltesz el színed előtt, Uram.
2: Tégy velünk nagy dolgokat, Uram, mert hatalmas vagy, és szentséges a neved. Magasztalja lelkem az Urat, és szívem újjon üdvözítő Istenemben.
1: Tekintetre méltatta alázatos szolgáló leányát. Íme ezentúl boldognak hirdetnek az összes nemzedékek.
2: Mert nagyot művelt velem ő, aki hatalmas. Ő, akit szentnek hívunk.
1: Nemzedékről nemzedékre megmarad irgalma azokon, akik istenfélők.
2: Csodát művelt erős karjával. A kevékedőket széjjel szórta.
1: Hatalmasokat elűzött trónjukról. Kicsinyeket pedig felmagasztalt.
2: Az éhezőket minden jóval betölti. A gazdagokat elbocsátja üres kézzel.
1: Gondjába vette gyermekét, Izraelt. Megemlékezett irgalmáról.
2: Melyet atyáinknak hajdan megígért. Ábrahámnak és utódainak mindörökké.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Tégy velünk nagy dolgokat, Uram, mert hatalmas vagy, és szentséges a neved. Dicsérjük Krisztust, lelkünk pásztorát és vezetőjét, aki szereti és védelmezi népét. Benne van reményünk, ezért kérjük őt,
0: védelmezd, Urunk, népedet.
1: Oltalmazd, örök pásztor, főpásztorainkat és egyházunk minden papját.
0: Védelmezd, Urunk, népedet.
2: Tekints irgalmasan azokra, akik üldözést szenvednek. Szabadítsd ki őket mielőbb minden megpróbáltatásukból.
0: Védelmezd, Urunk, népedet.
1: Könyörülj, Urunk, nélkülöző embertársainkon, és nyújts szükséges eledelt az éhezőknek.
0: Védelmezd, Urunk, népedet.
2: Világosítsd meg a törvényhozók testületét, hogy mindenben bölcs méltányossággal határozzanak.
0: Védelmezd, Urunk, népedet.
1: Segítsd a megholtakat, akiket véred árán megváltottál, hogy veled együtt beléphessenek mennyegzős lakomádra.
0: Védelmezd, Urunk, népedet.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Urunk Istenünk, tiéd a nappal, és tiéd az éjszaka. Add, hogy szívünkben mindenkor ott maradjon az igazság napja, és eljussunk a világosságra, amelyben lakozol. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
2: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.

A lélek ajándékai. György Balázs atya gondolatai a lelkiségi mozgalmakról.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagyon szeretettel köszöntöm a kedves Mária Rádió hallgatókat, és most meghívok mindenkit, hogy ezt az alleluiázást folytassuk. Egy csodálatos üzenet van ebben benne, akik hallgatták a műsoraimat az elmúlt időben, hallották, hogy a karizmatikus mozgalom, amit csak így nevezünk, katolikus karizmatikus megújulás, az csodálatos ajándék a Szentléleknek. 59 évvel ezelőtt született, tehát a karizmatikus megújulásnak a lényege az, hogy a Szentlélek működik, és csodálatos, rendkívül ajándékokkal látja el azokat, akik megnyitják a szívüket neki, a Szentléleknek, és ez valami hatalmas méreteket ölt a mai világban. Én eddig is csodáltam mindezt, amit a Szentlélek létrehoz, de az elmúlt időben is, most is újabban és újabban rácsodálkozok arra, hogy ez mekkora hatalmas nagy mű a Szentlélek részéről. Mindjárt érthetőbb lesz, amikor egy kicsit részletezzük. Tehát kezdjük ott, hogy a 19. és 20. század fordulóján a katolikusok és a protestánsok körében különféle vallási mozgalmak indultak, melyek tagjai az Isten élményt újszerű formában a Szentlélek működésének közvetlen megtapasztalásával élték meg. A pünkösdi közösségem az imádság, az elmélkedés különös jelentőséggel bírt, összejöveteléken nem ritka volt a látványos megtérés, a váratlan gyógyulás, a nyelveken való szólás, vagy a misztikus elragadottság. És az egész katolikus irány akkor kezdődött, amikor Pittsburghbe, az Egyesült Államokban, a Katolikus Egyetemen 1967, jól jegyezzük meg ezt a dátumot, 59 évvel ezelőtt, néhány tanár és diák 3 napos lelki gyakorlatot tartott. A lélek megvilágosító ere által különleges, életre szóló lelki élmény részesé lettek. Ez 59 évvel ezelőtti eseményt tekintjük a katolikus karizmatikus megújulás kezdetének. Ebben a Szent Szellemben világszerte közösségek sora alakult, és Magyarországon 70-es évek óta vannak jelen, és itt a mi vidékeinken is, majd erről, amikor lesz szó. Tehát kedves Mária Rádió hallgatók, a Szentlélek csodálatosan működik. Hogy valakik nem akarnak odafigyelni, hogy egy új dolog, hogy lehetnek egyháziak, világiak, nekünk az irányadó az, ami a Szentszék, a Vatikán nyilatkozataiban benne van. Értett világosan, Szentléleknek különleges működésében benne van, hogy megvalósul és megismétlődik mindaz, ami az első keresztények életében benne volt. Olvassuk 1 Korintus 12-14-et, Szent Pál beszél arról, hogy a Szentlélek hogyan működik bennük. Nyelveken való szólás, profétálás, nyelvek megmagyarázása, gyógyítás és sok-sok minden egyéb, ami a Szentlélek rendkívül ajándékai, és ezt ma is adja. Ő az első századokban, az első 3 században jelen volt, az egyház élet utána elveszett. És 1967-ben a katolikus egyházban ismét ott volt a Szentlélek ezekkel a hatalmas nagy megtapasztalható valóságaival. Tehát mi csak azt mondjuk az egészre, hogy katolikus karizmatikus megújulás, de ez nem más, mint a Szentlélek Isten jelenlét a ma világában, amit tapasztalhatóan meg lehet érezni. Aztán, hogy ki mit mond erről, el kell menni, és meg kell tapasztalni. Mert így, hogy valamit hallunk, vagy szidjuk, vagy bármit hozzáfűzhetünk, legfontosabb az, hogy menjen, és tapasztalja meg, nyissa meg a szívét, mert rengeteg ilyen történik, hogy aki oda megy abba a légkörbe, a Szentlélek jelenlétébe, megérzi az Isten szent lelkének jelenlétét. Tehát ez egy kis bevezető szeretett volna lenni, hogy 59 évvel ezelőtt a Szentlélek újra tapasztalható módon a katolikus egyházba is megjelent, mert azért a protestánsoknál érdekes módon megvolt. Na most azzal fejeztük be ezt a rövid részt, hogy ebben a szellemben világszerte közösségek sora alakult.
Hát azt szeretném a kedves hallgatóknak a lelkére tenni, hogy ezek a közösségek, ezek hatalmas világméretű, több milliós, tízmilliós közösségek. Tehát akkora nagy jelenléte van a Szentléleknek, hogy ezt úgy meg

az egységes szolgáltatást a karizmatikus megújulásnak. Felkért a Szent Atya a nemzetközi katolikus karizmatikus megújulási szolgálatokat és a karizmatikus szövetségi közösségeket és egy vezetőit, hogy hozzanak létre egy olyan szervezetet, amely kíséri ezeket a nagy mozgalmakat, és ezt mind a először a laikusok pápai tanácsa keretében, ez egy vatikáni, mondjuk úgy, hogy minisztérium, utána pedig ez átalakult a dikasztériummá, tehát most így, hogyha bemegyünk a Vatikánba, ezt a Káris néven megtaláljuk. Na, a Szent Atya, Ferenc pápa egy célt is kitűzött ezeknek, ami ugye nagyon világosan megmondja, hogy mi is legyen ennek a szervezetnek a felelőssége. Azt mondja, hogy három szinten szerveződik, hogy előmozdítsa a közösséget, megtapasztalják a Szentlélek kerességét, és a kapcsolatot tartsa. Tehát ilyen küldetés megosztani az egyház minden tagja a Szentlélek való keresség élményét, keresztények egységéért dolgozni és a szegényeket szolgálni. Hát kedves Mária Rádió hallgatók, én a műsorban most elsősorban azt szeretném érzékeltetni, hogy mekkora is ez a karizmatikus mozgalom, amit a Káris összefog. Kétféle felsorolás következik, kedves Mária Rádió hallgatók. Ezek nemzetközi és hatalmas közösségek, a Sálom katolikus közösség. Most nem szeretnék részletesen ezekről beszélni, mert majd egyenként részletesen fel fogom tárni a csodálatos valóságukat. Tehát a Sálom az helyi erő békét jelent, és akkor sok-sok érdekes dolog történik körülöttük. Az Emmanuel közösség, a föltámadt úr közössége, Jézus ifjúság, Alleluja közösség, Boldogság közössége, Mária munkája, evangelizációs iskolák és szolgálatok, ez 8 hatalmas, nagy világméretű mozgalom, amit így összefog. Azon kívül vannak a nemzetközi lelkiségi közösségek, olyan ismert csoportok, amelyeket a saját alapítójukkal és lelkiségükkel hagytak jóvá. Ilyen a Seminöv közösség, a Magnifikát közösség, Emmanuel közösség, szóval kedves Mária Rádió hallgatók, itt több 10 milliós nagyságrendű közösségek vannak, aztán vannak a Nemzeti Szolgálóbizottság, egy nemzetközi, egy nemzeti, és aztán van a Nemzetközi Imaszolgálat. Tehát ezt most lehet így nehéz követni, csak azt szeretném érzékeltetni, hogy milyen hatalmas ez a közösségek hálózata, ez a szolgálat, amiben összefogják ezeket. És nagyon érdekes, hogy én ezt most igyekszem összeszedni, és több ilyen felsorolás is létezik, és mondom, ezek egyenként is hatalmas nagy mozgalmak. Na aztán a Vatikán, a világiak dikasztériumában, az egy másik felsorolást is, már említettem a Seminöv közösséget, ezek mind karizmatikus közösségek. Én nagyon szeretem ezt a közösséget, sokat is beszéltem róluk, csak így most ebben a Káris összefogásban szeretném érzékeltetni. Ezek több mint 30 országban jelen vannak, Franciaország indultak, és ha csak érzékeltessem, ez a közösség teljesen nemzetközi vált, 1200 tagjon, elkötelezett tagjon, Európa, Afrika, Amerika és közel-kelet mindegy 25 országában, és mintegy 9000 ember gyűjt össze. Ez egyetlen közösség, ami persze rohamosan fejlődik, főleg Franciaországban, rengeteg fiatal megkeresztelkedik itt a közösségben. A Vatikán felsorolásában ott a Shalom katolikus közösség, ez Brazíliába indult el, az evangélium terjesztés értékében 2007-ben a Szent Cég elismerte, több mint 160 egyház megyében működik, több mint 40 országban. Tehát kedves Mária rádióhallgatók, érezzük, hogy egy mekkora hatalmas

közösségekről van szó. Aztán a Vatikán felsorolásában következik a Jézus ifjúság. Ezt Indiába hozták létre a fiatalok a 1970-es évek közepén, Indiába, az indiai fiatalok. És a Szentszék jóvá hagyta, Jézus ifjúság, ez a hivatalos neve. És úgy indult, hogy 85-ben sok ilyen ifjúsági csoport volt Indiába, és a 85-ös nemzetközi évben számos ifjúsági csoport egyesült egyetlen név alatt Jézus ifjúság néven. Fokozatosan elterjedt egész India különböző részein, számos más országban, és 2016-ban Vatikán elismerte, és mint nemzetközi magánegyesületként hagyta jóvá. A mozgalom Jézus Krisztus életi alapuló életmódot követ, 6 pillérnek nevezik az egész szervezetük lényegét: imádság, Isten igéje, szentségélet, közösség, evangelizáció, szegények előben részesítése. Ez a harmadik a Vatikán felsorolásában. Aztán, kedves Mária rádió hallgatók, a következő az Úr nyája, katolikus karizmatikus közösség. Én bevallom őszintén, erről és soha nem beszéltem. Ezek olyan nagy mozgalmak, hogy más kontinenseken működnek, de majd szó lesz erről is, az Új nyája, katolikus karizmatikus közösség. Aztán a következő, amit a Vatikán felsorol, azt mondja, hogy a Via Pacis Egyesület, a Béke útja Egyesület, nemzetközi egyesület, ami a béke terjesztési és az evangélium megélésére összpontosít. Aztán már a másik felsorolás is benne volt, az Emmanuel közösség, egy karizmatikus közösség, amely több helyszínen is tevékenykedik, milyen elkötelezett a családi szolgálatok, evangelizáció és a képzés iránt. Aztán a Vatikán felsorolása, a következő Verbum Dei missziós tevékenység, amely Isten igének szolgálatára szemlélődő imádságra szenteli magát. Tehát így a két közösség 13 csoportot sorol fel, úgyhogy kedves Mária rádió hallgatók, én szeretnék ezekről a közösségekről egyenként is beszélni, úgy tekintve rájuk, mint amire a Szentszék meghívta őket, meg kiválasztotta azért, hogy egy közös tanúság legyen a köztük működő, jelenlévő Szentlélek működéséről. Tanúskodjanak arról, hogy a Szentlélek mit művel az életükbe. Tehát így, kedves Mária rádió hallgató, akkora hatalmas nagy csoportot, itt több 10 millióról van szó, ahogy itt olvassuk a Vatikán híradásaiban, és csak elgondolkodhatunk, hogy ez a 13 közös, amit most felsoroltam, de még ennek nincs vége, mert szeretnék megtalálni mindegyes ilyen felsorolást, írják is, hogy itt meg ott lehet ezeket megtalálni, úgyhogy kedves Mária rádió hallgatók, meghívok mindenkit, hogy ámuljunk, bámuljunk, és csodáljuk, hogy a Szentlélek a ma egyházában mit művel. És a Szentlélek felkínálja mindenkinek, ahogy említettem már, hogy sokan ellene beszélnek, ezt mondanak, azt mondanak, mindegy, hogy ők mit mondanak, nekünk a fontos, a Vatikán mit mond, mert ezekben a vatikáni felsorolásokban csodálatos dolgok vannak. A Szentatya május 30-án találkozott a karizmatikus megújulás tagjaival, persze csak katolikusokról beszélünk most, és sok szépet mondott, néhány szép gondolatot szeretnék idézni. Azt mondta a Szentatya, hogy nagyon köszöni, hogy a Káris, ez a nagy szervezet, ami összefogja ezeket a mozgalmakat, megszervezték ezt a találkozót. Azt mondotta, hogy azt várjuk tőletek, hogy akik megtapasztaljátok a Szentlélek való kerességet az egyház tagján körében, mozdítsátok el Krisztus testegységének a valóságát, és figyeljetek oda nagyon a szegényekre. Olyan szépen mondja a Szentatya múlt alkalommal, május 30-án, örömmel tölt el első találkozásom a katolikus karizmatikus megújulással, és örömmel köszönöm meg
A katolikus karizmatikus megújulás nemzetközi szolgálat, KARIS nemzeti és nemzetközi közösségi szolgálatainak vezetőit, akik megszervezték ezt a találkozót. Csodálatos dolgok vannak benne, én nem tudom most az egészet idézni, de felsorolja a Szent Atya, hogy ez hogyan bontakozott ki az egyházban. Ezt látnunk kell. Ezt kell lássák a papok, főpásztorok, a világiak, mindenki kell lássa. A Szent Atya mondta ezt. Május 30-án. Először emlékeztettem a jelenlévőket, hogy Szent VI. Pál pápa hogyan viszonyult a karizmatikus mozgalomhoz. 1975-ben, május 19-én egy csodálatos beszédet tartott a katolikus karizmatikus megújulás harmadik nemzetközi kongresszusának résztvevőjéhez. Tehát 6. Pál pápa. Figyeljük meg az egyház válaszát mindenre. Az egyház alatt én a pápákat értem. Aztán Leo pápa folytatja a felsorolást, azt mondja, hogy evangelizáció melletti jellegzetes elkötelezettségeteket hangsúlyozva, Szent II. János pápa azt mondta, maga a lélek indít benneteket tanúságot tenni, majd hozzátette. Hogyan maradhatna néma és tétlen bárki, aki megízlelte Krisztus jóságát, a Szentlélek jelenlétét? Ezt Szent II. János pápa 1991-ben mondta el, aztán folytatja tovább Leo pápa, azt mondja, 16. Benedek pápa maga részé az egyház számára nyitott sajátos hozzájárulásokról beszélt. Így fogalmazott, a katolikus karizmatikus megújulás közösségének egyik jellemzője és pozitív vonása éppen az, hogy nagy jelentőséget tulajdonítanak a karizmáknak, vagyis a Szentlélek ajándékainak, és az ő érdemük, hogy az egyház ismét ráirányította a figyelmét ennek időszerűségére. Ezt a Szent Atya, a karizmatikus mozgalom vezetőinek 13. nemzetközi konferenciáján mondta el 2008. október 31-én, figyeljünk, milyen szép lépésekkel haladunk. Aztán emlegette Szönes bíborost, aki a mozgalom kezdetén, ez egy belga bíboros volt, nagyon kiállt emellett, és több könyve is jelent meg, az egyik az Új Pünköst, hogy mi is ez a karizmatikus mozgalom. Ez azt mondja, Ferenc pápa is gyakran beszélt rólatok, mint a kegyelmi áramlatról, ami az egész egyházét van, nem csupán egyesekét. Ezt 2017. június 3-án mondta el. A pünkösdi imavirasztás, a katolikus karizmatikus megújulás aranyjubileumának alkalmából. Összefoglalóan így írta le az utatokat, mondja Leo pápa, evangelizáció, lelkőkommunizmus, szegényekre is, és a rászorulókról való gondoskodás, valamint a peremre szorultak befogadása, és mindez az imádás alapján. Megújulás alapja Isten imádása. Hát, kedves Mária Rádió hallgatók, aztán folytatja a lélekvalon kerességről, dicsőt imáról, Isten igéről, a közösségről és a tevékeny szeretetről beszélt. Ezekről a pontokról, és mindenki nagy-nagy tisztettel és szeretettel hallgatta, ugyanúgy a Szentlélek lehetővé tette számotokra, hogy megízleljétek Krisztus édességét. Aztán ilyen gyönyörű kijelentéseket használt, a lélek belső megbékélés hozott nektek. A Szentlélek ezen megtapasztalása fakad, az a mélyvá, hogy tanulj és hírnöké legyetek szeretetének, és elvigyétek a vigasztalását mindazokhoz, akiket az értelmetlenség és a magány érzése nyomaszt. Aztán beszélt a dicsőítő imáról, persze az első a lélekből a keresztelkedésről, kerességről, ahol a Szentlélek betölti a, kik átadják magukat nekik, Isten igéje közösség, és végül a Szent Atya tevékeny szeretetről beszélt, Szent Ágostont idézi, világos. A Szentlélek, amikor az embereknek adatik, meggyújtja bennük a szeretetűzét Isten és az ember iránt, és ő maga is szeretet. Ezt Szent Ágoston, a Szent Háromságról szól értekezésében jelentette ki. Leo pápa azt mondja, utána a lélek megújult jelenléte, a szeretet új képességét ébresztette bennetek, mert maga az Isten szeretet ihlet. Ez a szeretet Isten és testvérétek felé irányul, közelségre, együttérzésre indít.
Kedves barátaim, mondja Leó pápa, köszönöm elkötelezettségeteket. Hűségesen kövessétek papjaitokat, a közös megkülönböztetés során pedig hallgassátok meg a bölcsemberek szavát. A Szentlélek legyen mindig világosság és erőforrás egyéni és közös utatokon, a boldogságos Szűz Mária, az egyház anyja pedig oltalmazzon benneteket, most pedig ezekkel az őszinte érzésekkel örömmel adom rátok apostoli áldásomat. És megköszönte azzal felszre, hogy köszönöm nektek. Kedves Mária rádió hallgatók, csodálatos mindez, hogy ahogy az elején mondtam, rá kell csodálkoznunk erre hatalmas nagy művere, ami a Szentlélek műve a ma világában. Tehát 59 év alatt olyan csodálatos valóságot épített fel a Szentlélek, hogy majd az elkövetkezendőkben szeretnék még mélyebben és még behatóbban ezzel foglalkozni, hogy még jobban rácsodálkozzunk a Szentlélek csodálatos jelenlétére a ma egyházában. Kedves Mária rádió hallgatók, köszönöm, hogy meghallgattak, köszönöm, hogy mindannyian csodálhatjuk a Szentlélek műveit. Jó Isten áldjon mindenkit, György Balást hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus. Van-e olyan

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszönti Kovázita doktornő a Mária Rádió kedves hallgatóit. Apro Vitae Hominis, az Emberi Élet Védelmért műsor 806. adásával. Az előző adás az örökbefogadásról szólt, és nem sikerült befejeznem, tehát itt most egy kicsi folytatás következik. Ott maradt abba a beszámoló, hogy az örökbefogadó szülők milyen problémákkal küzdenek, megküzdöttek, és akik elmondták, hogy mégis ők gazdagodtak, mégis nekik volt a siker és a családnak a jó, annak ellenére, hogy sok nehézségük volt. Én nekem azt tetszett, hogy ezt nagyon szépen meg tudták fogalmazni, és fel is ismerték. Tehát a többlet munka, vagy a többlet gondoskodás visszatérült. Úgy, ahogy az Árva missziónak az alapítója mondta, hogy mi nem kapunk, hanem adunk. Tehát adják a szeretetüket, a megértésüket, az elfogadásukat, a hozzáállásukat, és ugyanakkor annak ellenére mégis kapnak, mégis gazdagodnak, de ezt nem anyagilag kell érteni, ezt a gazdagodást, hanem lelki szinten. Hát az Árva misszió elnökének a felesége, a Budai Evódia is elmesélte az ő történetüket, tehát nekik van 4 saját gyermekük, és végül egy örökbefogadott, de mielőtt ezt az örökbefogadottat megkapták volna, előtte 7 évig önkéntes nevelőszülők voltak, azaz ilyen foster szülők. És amikor gondolták, vagy szerették volna örökbefogadni, hát ezt elvették, elvitték. És akkor ez is egy veszteséget jelentett, de utána került, és nagyon korán, 3 hetesen kaptak egy másik kislányt, akit sikerült örökbe venni. És ő már 9 éve, hogy náluk van. Egy nagyon kedves, szép történetét is elmesélt ennek a kislánynak a válaszából egy adott pillanatban, hogy az anyuka nem volt valami jó kedvébe, valamit mondott, és a kislány méltóság teljesen azzal válaszolt vissza neki egy szentírási résszel, amit az anyuka szokott sokszor neki mondani. Ez nagyon megdöbbentette. Először is azért, hogy a kislány figyelmeztette őt, hogy na, hogy most állítsd le magad, tehát ez volt a szembesítés az egyik, amiért még a könnye is kihult, és a másik, meg hogy a kislány megjegyezte a szentírási részt, tehát tudta, és célzottan is tudott úgy válaszolni. Tehát valahol egy szembesítés is, de ugyanakkor öröm is töltötte el a lelkét. A továbbiakban egy magyarországi nyílt örökbefogadásról lesz szó, és pedig Téglási Imre, az Alfa Szövetségnek az elnöke, aki meg volt erre a konferenciára hívva, nagyon-nagyon szép történetekkel, és egy 30 éves eredményt tudott felmutatni. Tehát az Alfa Szövetség egy közhasznú szervezet, melynek elsődleges célja, hogy a magukat terhesnek érző kismamák terhességét várandós állapottá gondozhassák. Hát ez nagyon szép, és plakátjuk is van. Tehát terhesből biztonságban lévő várandós legyen. A hajléktalanná vált terheseknek keresnek országszerte anya otthoni férőhelyeket. Egészségügyi, jogi és pszichológiai tanácsadással, tárgyi adományokkal segíthetik őket. A sikeres terhes gondozás eredményeként a szülői szerepüket korábban talán csak keservesen teljesítő szülők
gyermekeikkel megédesülnek. A közgyűjt szolgáló törekvés sikerét már eddig is sok száz világra segített magzat gyermek és őket boldogan elfogadó szülő hirdeti. Fáradnak azért is, hogy a vér és gének szerinti családból kikerülő újszülöttek nyílt örökbefogadás útján jussanak olyan házaspárok ölébe, akik a szív és lélek gyümölcseivel táplálják majd az otthonukba kerülő kisdedet. Az ő mottójuk életre fel. Tiszteljük és védelmezzük a fogantatással kezdődő és nemzetünk közjavát kivirágzó emberi életet, mondják ők. És nagyon szép történeteket hoztak ők is. Azt mondták, hogy ha úgymond krízis helyzetben lévő terhes anyuka jön, akkor keresnek, és természetesen aki azt fogja választani, hogy a gyermekét gondozásba vagy örökbe adja, és ugyanakkor vannak, sőt elég sokan, tehát körülbelül 1500 családot mondott így szám szerint, akik örökbe váró szülők, és akkor megkeresik, és akkor, hogyha a várandós, vagyis a terhes anyuka, akiből majd várandós lesz, mert elfogadja, mert biztonságba fogja tudni saját magát és a születendő gyermekét is, az örökbefogadó szülőkkel úgy konzultálnak, meg is ismerik egymást, az örökbefogadók, ha akarják, látogathatják, szorosabb kapcsolatot tarthatnak. Ha elérkezik a szülés ideje, akkor már, úgymond, az alapok már el vannak indítva. Tehát nagyon-nagyon gyors, a felgyorsított módon az édes vér szerinti anya oda tudja adni a pár napos újszülöttet az új családba, és akkor nagyon-nagyon gyorsan a jogi dolgok is így megoldódnak, és akkor a gyermek már mindjárt kezdetén a szerető családba kerül. Vannak olyan helyzetek, amikor továbbra is tartják a kapcsolatot. Ez sem mindenkinél így van. Tehát vannak, akik ugye örökbe vették, elmentek, kész, ennyi volt, tovább nincsen. De még nem történt meg az, hogy a gyermeket, a vérszerinti szülő, hogy zsarolja az örökbefogadó szülőt. Ilyen még azt mondták, hogy nem fordult elő, tehát nem jönnek követelőzésekkel ilyen címen. És természetesen annak ellenére, hogy egy pár naposan, hetesen, vagy egy-két hónaposan, kivel, milyen formában, hogy sikerül intézni a papírokat és örökbe veszik, mert ott is azért sok buktató is van. Tehát kezdetől majd közlik a gyermekkel, hogy mi neked az örökbefogadó szüleid vagyunk, pont úgy szeretünk, olyan úgy bánunk veled, mint a sajáttal. És éppen azért, mert a gyermeknek joga van tudni a múltjáról, ő is jön egy családból, és az élettörténeti folytonosság, tehát neki is kijárna, és kijár ez a bizalom, és ez az ős bizalom is. Na most az Alfa Szövetség a 30 év alatt ilyen nyílt örökbefogadás által is, de a családba megmentett és elfogadott, végül megszeretett, úgymond nem kívánt gyermekekről, egy nagyon szép összeállítást, tanúságtételeknek az összeállítását adta ide, és pedig Habó Márta állította ezt így össze. Az abortusz helyett az életet választottuk, és nem bántuk meg. Hát olyan nagyon szép tanúságtételek vannak itt ebbe a könyvben, én csak éppen elkezdtem beleolvasni, és úgy gondolom, hogy ez sok mindenkinek fog segíteni, eligazítani
akkor, amikor esetleg hasonló helyzetben van, tanácstalan, és kihez is forduljon, vagy mit csináljon. És főleg így az elején a történeteknek úgy a nagy része az ugye ilyen-olyan fiatalkori meggondolatlan párkapcsolatokból, ahol természetesen elhangzottak ilyen, hogy házassági ígéretek, amiből nem lett semmi. Egy jó néhány tanúságtételt adnék közre. Az első, hazug szerelem. 23 éves voltam, jól fizető állással, barátokkal, a nagybetűs férfival, a volt párommal, Krisztiánnal, akkor voltunk másfél éve együtt, és ebből 7 hónapig együtt is éltünk. Nagyon harmonikus, kiegyensúlyozott párkapcsolat volt, probléma nélkül. Ha volt, az Krisztián anyukája, a Mónika generálta, mármint a problémát. Nagyon erős akaratú nő, úgy kezelt minket, mintha gyerekek lennénk. Várandós lettem. Nem terveztük, de én nagyon boldog voltam. Napokig nézegettem a pozitív terhességi tesztet. Kiszámoltam, mikor fog megszületni a baba, és elképzeltem, hogyan fog kinézni. A boldogságomat csupán egyetlen dolog árnyékolta be. Tudtam, hogy a párom szülei nem fogadják jól. Arra azonban nem számítottam, hogy a nagyszülők tragédiaként fogják fel a saját unokájuk érkezését, és pár nap gondolkodási időt adnak majd nekünk, hogy eldöntsük, mi legyen. Nekem nem volt mit eldöntenem, de a párom elbizonytalanodott. Mondtam neki, hogy én nem tudnám bántani a babánkat, és lelkileg sem tudnám túltenni magam azon, ha ezt mégis meg kellene tennem. Úgy döntöttünk, hogy megtartjuk. A szülei szerint ez hiba volt, számomra pedig ekkor kezdődött a pokol. Szerelmes voltam. Krisztián 3-szor nyugtatott meg, hogy minden rendben lesz, s hogy megtartjuk a babát. Az anyukája azonban többször elmondta, hogy én nem is vagyok anyának való, és egyébként is. Ők más jövőt szántak Krisztiánnak. Határozottan állította, hogy a szívhang, amit hallottunk, csak hatáskeltés volt az orvos részéről, és a pocakomban fejlődő élet csak egy szövet darab, szinte semmi. Teljesen fölösleges ragaszkodni hozzá. Krisztián sajnos hitt neki, így az anyukájának mindig sikerült lebeszélnie a nagybetűs férfit. A szememben már nem is volt olyan nagybetűs, már nem is volt olyan férfi. Amikor sikerült Krisztiánt véglegesen lebeszélnie a babáról, már csak a szüleim maradtak. Mindent elmondtam nekik, és ők biztosítottak, hogy mellettem állnak, és támogatni fognak mindenbe. Nagyon nehéz helyzetben kerültem. Nem akartam elveszíteni a szerelmemet, ezért megpróbáltam hatni rá, de sehogyan sem sikerült. Mónika már intézkedett. Mindenhová kaptunk időpontot, ekkorra már lelkileg és fizikailag is összeroppantam. Gyáva voltam kiállni magunkért. Hagytam, hogy sodródjam tovább ezen az úton. Egy magánorvos fogadott soron kívül minket. Nem tudtam elmondani, hogy miért jöttünk, csak zokogtam.
Se baj, mert a párom intézett mindent helyettem. Összetörve feküdtem a nőgyógyászati asztalon, miközben megállapították a terhességi kort. Ekkor már nagyon erős rosszul léteim voltak. Sem enni, sem aludni nem tudtam, a munkába pedig hasznavehetetlen voltam. A családsegítőbe is kaptunk időpontot. Zokogva, néma segélykéréssel bámultam a családsegítő hölgyre. Azt vártam, hogy valaki meglát, meghal, felkarol. A 3 nap gondolkodási idő alatt életem legnehezebb napjait éltem át. Mégis sikerült valahogy erőt vennem magamon, és egy kis ellenállást mutattam, amelyre Krisztián a következő mondattal reagált. Ha megtartod, elhagylak. Már egyáltalán nem is volt férfi számomra. Mégis szerettem. Ezért aláírtam a papírt. Nem esett meg a szíve rajtam, bár butaság volt erre várni. Lelkileg és fizikailag is kimerültem. Még a puszta lét is oly sok erőfeszítést igényelt. Volt egy utolsó próbálkozásom, amivel hatni próbáltam rá. Azt mondtam, hogy ha van bármiféle istenség, akkor nem fogok felkelni a műtőasztalról. Üres tekintettel nézett rám. Már nem a szerelme, hanem a legnagyobb probléma voltam a számára. Kezemben a csekk. Helyesen döntöttél. Nem fog fájni. Lelkileg annyit sem érzel, mint amikor a kutyád meghal. Semmi erőszak nincs ebben, mondta Krisztián. És ekkor valami megváltozott. Láttam magam, ahogyan ott fekszem, miután kitépték a szívem, mert igenis lehet ragaszkodni egy 8 hetes apró kis magzathoz, hiszen a szíve az enyémmel együtt dobogott, és már akkor az anyukája voltam. Nem élhetek az életem hátralévő részében lelki nyomorékként csak azért, mert nem így terveztük. Ekkor éreztem először, hogy ezt a babát senki nem bánthatja, és amíg erőm engedi, védelmezni fogom. Vállaltam a következményeket. Közöltem, hogy ennyi. Megtartom. Azt hiszem, 15 percbe sem telt, amíg összedobálta minden cuccomat, és 2 hónapos terhesen kidobott. De már nem kellett, ami eddig volt. Úgy éreztem, nincs szükségem senkire. Nem kell a boldognak hit jövő, nem kell a hazug szerelem. Egyetlen egyet akarok csak, a kisbabámat. Azt a kis csöpséget, akinek oly gyönyörű dallamként dobogott a szíve a 7. héten. Ha ő az enyém, akkor semmi más nem kell. A terhesség alatt sokat vitatkoztunk Krisztiánnal. Kifejezte, csak akkor akarja a picit, ha visszaköltözöm és bocsánatot kérek mindenkitől, a kellemetlenségek miatt. Már nem engedtem, hogy irányítsanak, és nem mentem vissza. Dániel koraszülött volt. Vélhetőleg a sok stressz okán. De minden rendben volt, és most gyönyörű, egészséges, 8 hónapos kisfiú. A családom vett egy nagyobb lakást, hogy bőven legyen hely a babának, és külön szoba a későbbiekben is Daninak, ha továbbra is velük maradnánk. Nagyon szeretik, és minden nap úgy gyönyörködnek benne, mint a legelső pillanatban, amikor megszületett. Krisztián sokáig nem érdeklődött. Persze ez mostanra megváltozott. Úgy véli, hogy elszakítottam tőle a fiát.
ezért bíróságra járunk a láthatás miatt. Természetesen nem hajlandó feljönni a szüleim lakásába, csak akkor találkozunk, ha leviszem Danit sétálni. Összesen még 30 percet sem látta a fiát. Krisztián szülei nem érdeklődnek, és nem is jönnek. Soha egyetlen pillanatra sem bántam meg, hogy így döntöttem. Nagyon nehéz volt. Nem akarok hazudni. Pokolian nehéz volt végigcsinálni a 8 hónapot, és egyedül járni a vizsgálatokra. Látni, ahogyan Krisztián a közösségi oldalakon más nőknek bókol. De addigra már iszonyatosan erős volt a kötelék, a kis magzat és köztem. Most pedig itt van. Már senki sem érdekel, senkivel sem cserélnék. Sosem voltam ennyire boldog, ennyire erős, ennyire önálló és ennyire büszke. Sok kedvenc történetem van, a legkedvesebb talán mégis az, amikor hazajöttünk a kórházból, az első éjszaka nagyon rosszul voltam, még a császármetszés és az altató nehezen múló hatása miatt. Mégsem tudtam aludni. Néztem a kisfiamat, és gyönyörködtem benne. Aztán mélységes bűntudatom támadt, hogy egyáltalán eljutottunk a család segítőbe, és már a csekket is megkaptuk. Elkezdtem sírni. Dani felébredt, és a picike kezecskéjével megfogta az ujjamat, amivel simogattam a kezét. Majd visszaaludt, mintha azt mondta volna, semmi baj, már itt vagyunk egymásnak. Persze azóta hihetetlenül okos nagyfiú lett, és minden napunk hatalmas boldogságba telik, főleg az esti fürdetések. Vízcseppek és buborékok repkednek mindenfelé, és a nevetése betölti az egész lakást. És egy József Ratzinger idézettel zárul ez a történet. Az ember annál inkább önmaga, minél inkább másért él. Csak azáltal éri el önmagát, hogy kilép önmagából. Csak valaki más által válik önmagává. Ezzel a nagyon szép tanúságtétellel búcsúzok, mindenkinek egy áldott új hetet, dicsértessék a Jézus Krisztus!

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat a Szatmár Németi stúdióból. Arra hívjuk Önöket, hogy imádkozzunk a nemzetünkért, a mai estén Turturiano Róbert atya vezetésével imádkozzanak velünk.

0: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
1: Amen.
0: Krisztus mondta, én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Fogadjuk be lelkünkbe és életünkbe az ő fényességét. Krisztus világossága töltse be szívünket.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent Máté könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk!
0: Jézus így tanított a hegyi beszédben. Ti vagytok a föld sója, de ha a só ízét veszti, mivel sózzák meg? Nem való az egyébre, mint hogy kidobják, s eltapossák az emberek. Ti vagytok a világ világossága. A hegyen épült várost nem lehet elrejteni, lámpát sem azért gyújtanak, hogy a vék alá rejtsék, hanem a lámpatartóra teszik, hogy világítson mindenkinek a házban. Úgy világítson a ti világosságotok az emberek előtt, hogy látva jó tetteiteket, magasztalják mennyei atyátokat. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: A mai evangéliumban Jézus két gyönyörű hasonlattal szól hozzánk. A só és a világosság képével. A só nem önmagáért van, hanem azért, hogy ízt adjon az ételnek, és megőrizze azt a romlástól. Ugyanígy a keresztény ember se önmagáért él. Keresztény ember hivatása, hogy jelenlétével, szavaival és cselekedeteivel jobbá tegye a világot, és Krisztust vigye az emberek közé. A világosság pedig előzi a sötétséget. Jézus arra hív bennünket, hogy hitünket ne rejtsük el, hanem bátran éljük meg a családban, a munkahelyen, a közösségben, amelyben élünk. Elsősorban nem hangos szavakkal kell tanúságot tennünk, hanem szeretettel, irgalommal, becsületességgel és szolgálattal. Az Úr Jézus különösen arra figyelmeztet, hogy a só ne veszítse el ízét. A keresztény ember akkor válik isztelenni, amikor eltávolodik Istentől, amikor a hit már nem formálja a mindennapjait. Ezért fontos a keresztény ember számára az imádság, a szentségek vétele, az evangélium szerinti élet. Kérjük ma a Szent Lelket nemzetünkért, hogy segítsen bennünket Krisztus hűséges tanúivá válni, akik úgy ragyognak a világban, hogy az emberek jó cselekedeteink láttán nem minket, hanem mennyei atyánkat dicsőítsék.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Szent Pál apostol írja, ne engedd, hogy legyőzzön a rossz, inkább te győzz le a rosszat jóval. Győzzük le magunkban is körülöttünk a rossz indulatot, a széthúzást. Bocsássunk meg, és kérjünk bocsánatot, ha vétettünk. Engesztelődjünk ki szívből egymással.

Irgalmas Isten, mennyei atyánk, abból a mélységből kiáltunk hozzád, ahová bűneink juttatnak minket. Emelj föl minket irgalmaddal, add meg nekünk a hit kegyelmét. Segíts minket, hogy alázattal kutassuk a természet örök könyvébe beírt törvényeidet, és azokhoz szabjuk cselekedeteinket. Segíts minket, hogy a te igét tápláljon és éltessen bennünket. Áld meg családjainkat. Adj a házastársaknak kölcsönös, őszinte szeretetet és hűséget. Segítsd őket, hogy bőkezően mondjanak igent az életre, adj nekik bőséges gyermekáldást. Segítsd a fiatalokat, hogy növekedjenek bölcsességben és a szív jóságában. Állj az idősek mellett, hogy családjuk számára példaképek, az imádság és a béke forrásai legyenek. Segíts minket, hogy tisztelettel és cselekvő szeretettel álljunk szegény, idős, beteg és rászoruló testvéreink mellé. Add meg, Urunk, hogy a szomszédos népekkel egymás megbecsülve és egymás jogait tiszteletben tartva békességben élhessünk. Adj erőt, hogy ellene tudjunk mondani a gonosznak. Segíts, hogy legyőzhessük magunkban és körülöttünk mindazt, ami beszennyez, ami megsebez másokat, minket és a te teremtett világodat. Támogass kegyelmeddel, hogy építői lehessünk annak az országnak, mely nem az erősek jogára, hanem az igazságra és a szeretetre épül. Boldog asszony, az örök ige szülőanyja,

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek.
1: Amen. Kedves hallgatóink, megköszönjük, hogy velünk imádkoztak, hogy együtt lehettünk ezen a mai estén is. Jóisten áldását kérjük mindannyiukra. További szép estét kívánva búcsúzunk a Szatmárnémeti stúdióból. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben a 4 magyar nyelvű Mária Rádió közös műsorát hallhatták. Mária Rádió. Egy fénysugárra lelkednek. Szovátán, a Medvetónál, a 89,7-es, ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

Atyám, hiszem, hogy Jézus azért jött a világba, hogy helyreállítsa a békét a szívekben. Kérlek, szereteteddel írts ki a szívekből az űrzavar minden dudváját, hogy hangodra felfigyeljenek a lelkek. Megértsék, hogy amit te adsz nekünk, csöndes, békés úton jön elénk, halkan, figyelmeztetően, békésen és jó akarattal. Kérjük áldásodat, Istenem, amelyben a béke megteremtéséért szíveket viszünk eléd. Amen.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
4: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
5: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint

0: a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
4: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
3: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
5: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
3: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
6: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
3: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
7: Az Úr legyen veletek.
3: És a te lelkeddel.
7: Áldjon meg bennünket, családjainkat és a Mária Rádió hallgatóit a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
3: Amen.

Szentlélek, ki az ajándék és az örök élet forrása vagy, töltsd el papjaink szívét belső bizonyossággal, hogy szeretetre, dicsőítésre és szolgálatra vannak kiválasztva. Engedd, hogy megízleljék barátságodat, töltsd el őket örömöddel és vigasztalásoddal. Segítsd őket, hogy legyőzzék a nehézségeket, s ha elestek, bizalommal tudjanak felkelni. Tedd őket isteni szépséget tükrévé. Adj nekik bátorságot, hogy fogadni tudják korunk kihívásait, és kegyelmeddet, hogy Jézus Krisztus jóságát és ember szeretetét elvihessék az embereknek. Amen.

0: Nagy egy szeretettel köszöntünk minden kedves Mária Rádió hallgatót a Szatmár Németi stúdióból. Ima beszélgetések az életről című műsorunk veszi kezdetét ezen a mai estén is. És az előző műsorban elkezdtünk egy témát, Péter atya könyvéből egy újabb témát kezdtünk el. Egy picit az ítélkezésről beszélgettünk, a vádakozásról, a vádakról. Most pedig pont az ellenkezőjéről szeretnénk egy picit beszélgetni, a megbocsátásról, a bocsánatkérésről, hogy tényleg mennyire fontosak ezek is a mindennapjainkban. De Erika, pontosan elmondanád azt, hogy akkor miről is fogunk a mai estén beszélgetni?
1: Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Mostó Péter jezsuita atya, Megszereted, ami a tiéd című könyvét vesszük vezérfonalul, és a második fejezethez jutottunk el, melynek a címe Én sem ítéllek el. Ez a János evangéliumából, a 8. rész 11. verséből való, amikor Jézus úgy szól a házasságtörő asszonyhoz, hogy ő sem ítéli el, hanem felmenti a megkövezés, a halálra kövezés alól. És ennek kapcsán beszélgettünk az előző alkalommal az ítélkezésről, mint emberi cselekedetről, ami nagyon befolyásolja az emberi kapcsolatainkat. Mennyire negatív, romboló tud adott esetben lenni, amikor ítélkező szavakat mondunk egymásnak, és észre sem vesszük sokszor a szavainkban, hogy ítéletet mondunk ki a másik felé, pedig nem azt akarnánk, vagy nem ez az alapvető szándékunk. És hogy az ítélés, az ítélkezés nagyon negatívan hat a mi emberi kapcsolatainkra. Ugyanúgy, mivel kapcsolatban vagyunk Istennel is, embertársainkkal is, önmagunkkal is, ez kihat mind a három területre. Tehát amikor ítélkezem, akkor nem csak a fele barátommal való kapcsolatomban mondom ezt ki, hanem ez valamiképpen önmagamra is kihat, illetve az Istennel való kapcsolatomra is kihat. Egy másik terület, ami szintén befolyásolja a kapcsolataimat, és lehet, hogy ebből a szemszögből sokkal inkább érdemesebb lenne erről beszélni, ez a kiengesztelődés, a megbocsájtás és a bocsánatkérés. Péter atya ezt a témát veszi a soron következő fonalként, és egy kicsit beszélgessünk mi is erről. Elnézést kérek, bocsáss meg, ne haragudj! Ugye ezek gyakran kiejtett szavaink a mindennapi életünkben, így intézzük el gyorsan és udvariasan azt a pillanatnyi zavart, amely az együttélésben keletkezik. Látszólag csupán az illemtudás jelei szófordulatok. Mégis miközben kimondjuk őket, megsejthetjük vagy megérezhetjük, hogy egymásnak akaratlanul is megnehezítettük az életet. Gyermekkorunkban ugye azt hallottuk a szüleinktől, hogy kér szépen bocsánatot. Ezt néha engedelmesen meg is tettük. Jól tették a szüleink, hogy rituális szavakra tanítottak minket, amelyekkel kifejezhettük a szándékunkat, hogy rendezzük az összekuszálódott kapcsolatot. Kapcsolatban maradni nem lehet megbocsájtás nélkül. De néha a gyerekek megtagadják a bocsánatkérést. Akarva, akaratlanul jelzik, hogy az adott helyzet bonyolultabb, és hogy ők azt nem rendezhetik mindkét fél számára megnyugtatóan a bocsánatkérés rituális szavaival. Felnőttként is tapasztalataink tudatosítják bennünk, hogy személyesen érintett emberként vagyunk a bocsánatkérés és a megbocsájtás szereplői, és ilyenkor a másikkal való kapcsolat alakulása, illetve a jövője a tét. Átéljük, hogy a bocsánatkérés és a megbocsájtás szavai sokszor kevésnek bizonyulnak, és békülési szándékunk ellenére sem alakul a kapcsolat jó irányba. A bocsánatkérés és a megbocsájtás az emberi együttélés állandóan ismétlődő kihívása. Megbántok valakit, és keresem, mi az én részem abban, hogy újra rendeződhessen a kapcsolat. Vagy engem bántanak meg, és megbántottságom fájdalmával küszködöm, vagy a megbocsájtás nehézségeivel. Gyakorlatilag egy életen át tanuljuk, hogy milyen az a bocsánatkérés, amely lehetővé teszi a kapcsolat folytatását, és milyen az a megbocsájtás, amely felszabadít a félelem, a harag szorításától. Hogy újra jó indulattal tudjunk nézni önmagunkra és egymásra, hogy újra tudjunk szeretni. Én azt hiszem, hogy ezek a bevezető gondolatok nagyon tartalmasak, és már is tudnánk kapcsolódni hozzá. Egyrészt arra gondolva, hogy gyerekkorunkban hogy tanultunk mi bocsánatot kérni, és tényleg valahogy úgy, ahogy itt Péter atya is leírja, hogy nem feltétlenül volt ez természetes, hogy a szüleink tanítottak erre is, hogy kérj szépen bocsánatot, hogy mondd ki azt, hogy sajnálom, nem akartam, elnézést kérek. És eleinte lehet, hogy mi sem értettük, hogy most miért kell ezt mondani. De ugyanúgy, ahogy megtanulunk köszönni, ugyanúgy, ahogy megtanuljuk az emberi együttlétnek a szabályait, amit ugye otthonról hozunk, ugyanúgy a bocsánatkérésnek is ezek az alapvető lépései, amit szintén otthonról hozunk, és szintén fontos, hogy megtanuljunk. Még akkor is, hogyha az elején nem értjük, hogy most miért kell ezt megtenni. Ezek mindenképpen fontos lépések arra vonatkozóan, hogy érezzük, hogy egy kapcsolat elromlik, akkor azt nem kell úgy hagyni, hanem érdemes foglalkozni vele, és érdemes odafigyelni, és érdemes helyrehozni azt, ami elromlott, még akkor is, ha nem feltétlenül a mi hibánkból volt ez.
0: Most, hogy itt olvastad ezeket a sorokat, nekem is pont ez jutott eszembe, hogy milyen fontos az, hogy szülőként megtanítsam a gyermeknek ezeket a szavakat, hogy tudjon bocsánatot kérni már, akár egészen pici kortól kezdve, hogy tudja az, hogy mikor tett rosszat, és hogy ezt hogyan kell kiengesztelni, vagy hogyan tudja jóvá tenni azt a rosszat, amit ő tett, és pont az jutott eszembe, hogy ugye egyetemi éveim alatt én is gyermekfelügyelő voltam, és ott pont voltam, egy kislányra vigyáztam, 2,5 éves volt, és hát játszottunk, és én nem is tudom, hogy hirtelen mi történt, de valamiért megsértődött, és akkor, na hát rossz alkotott, és mondtam neki, hogy hát ha rossz vagy, akkor nem játszunk. És akkor szépen elmentem a szobába, leültem, úgy, hogy őt lássam, hogy mit csinál, és bevonult a sarokba, nagy megsértődődve, eltelt 5 perc, jött oda, és azt mondja, Jimmy, ne hajagudj, én szeretlek téged, és akkor így az ember így megáll, és egy ekkora kicsi gyermek is tudja azt, hogy bocsánatot kell kérni, hogyha huncut, hogyha csintalan, vagy olyat tesz, amit ugye nem szabad, vagy amire te azt mondtad, hogy most akkor ezzel engem megbántottál, vagy most rosszat tettél, és nem szabad így viselkedni, és én nagyon fontosnak tartom azt, hogy tanítsák meg a szülők ezt a gyermekeknek, mert csak akkor fogja megtanulni, hogy nem kaphat meg mindent azonnal, vagy nem lehet mindig az, amit ő akar, hogyha ezeket a szavakat ő megtanulja is, hogy bocsánatot tud kérni akkor, hogyha rosszat tesz. De akár mehetünk a felnőtt korunkba is, mert ugye sokszor találkozunk olyan helyzetekkel, amikor valaki megbánt minket, vagy amikor éppen mi bántunk meg valakit, és bocsánatot kell kérni. És ugye, hogy néha milyen nehéz ezt megtenni. Ugye, hogy néha azt érezzük, hogy hát nem a mi hibánk, ő kérjen bocsánatot. Péter atya is leírja itt ezekben a részekben, hogy nagyon fontos ez a kezdeményezés, hogy tudjunk mi is kezdeményezni, mert lehet, hogy persze, hogy mind a ketten hibásak vagyunk abban, ami történt, de hát valamelyikünknek el kell kezdeni ezt a bocsánatkérést, és talán nem is mindegy, hogy hogyan kérek bocsánat, vagy hogyan bocsátok meg. Ugye, mert ez is nagyon fontos, mert lehetnek olyan mély sebek az életünkben, amiért lehet, hogy még a mai napig sem bocsátottunk meg, hanem ott mélyen el van ásva a lelkünkben, és nem tudunk megbocsátani, és talán ez az, amin kéne dolgozzunk, hogy talán elővenni ezeket a dolgokat, megkeresni az illetőt, akivel gondok voltak, vagy akivel nem vagyunk jó kapcsolatban, és valahogy rendezni ezeket az ügyeket.
1: Felnőtt korban én azt hiszem, hogy nagyon-nagyon összetett és nagyon bonyolult ez a dolog. Sokkal több szempont jön össze, mint gyermekkorban. Az iskolából én is nagyon sok példát tudnék hozni arra, hogy a gyermeki lélek mennyire egyszerűen viszonyul ehhez a bocsánatkéréshez. Tehát sokszor egyértelmű, hogy ha belépek egy osztályba, valaki valakire haragszik. Az ott kiderül, az ott perceken belül egyértelmű, hogy ki kire haragszik, mert hogy ők nem hordozzák sokáig, vagy nem leplezik, hanem őszintén megmutatják, hogy most én rád haragszom, most nem tetszik, hogy a tornaórán te ezt csináltad, vagy a szünetben, vagy a dolgaimhoz hozzányúltál, anélkül, hogy megkérdezél. Tehát, hogy a gyerekekben van annyi őszintesség, és hogy ezt nem takargatják, vagy nem, hogy teszik magukat, hogy ó, nem is történt semmi, hanem igenis hangsúlyt adnak annak, hogy itt most valami határt túllépődött, valami sértés, bántás megtörtént, és hogy ez így nem helyes. És amilyen gyorsan ők úgymond összevesznek, vagy köztük történik ilyen nézeteltérés, olyan könnyen ki is tudnak békülni, és olyan jó érzés ezt látni, és olyan, hát szent irítség fog el, hogy nekik milyen könnyű ezt, pedig nem könnyű. Tehát ahogy mondod, hogy ők is tudnak ott morgolódni, hogy kezdje a másik a bocsánatkérést, miért én lépjek mindig, én legyek a kezdeményező, tehát hogy nem könnyű ezt az első lépést megtenni, és ilyenkor úgy érzem, hogy vagy legalábbis nekem többször volt így feladatom, hogy így közelítsem a két felet, látom, hogy az egyik is haragszik, látom, hogy a másik is, és akkor próbálom én szavakba foglalni azt az érzést, ami bennük lehet, hogy ez történt, hogy így alakult, akkor még közben az osztálytársak is ugye elmondják, hogy jaj, tanárnő, ez így volt, meg úgy volt, meg amikor az volt, tehát hogy ilyen több szempont, tehát többen ott voltak, látták, és akkor így több szempont egyesül, és akkor így a két fél, a két sértett fél meghal olyan szempontokat is, amiket ők lehet, hogy akkor abban a pillanatban nem vettek észre, csak azt a pillanatnyi bántást látták, és akkor miután úgy tisztázódnak valamennyire a körülmények, és ez adott esetben azért fontos is látni, hogy nem csak azért volt ez a bántás, mert szándékos volt, hanem véletlen volt, nem akarta, nem a rossz indulat vezette a másikat, és ekkor történik az, hogy akkor, ha most Jézus itt lenne, akkor ő mit tenne? És ez a kérdés nagyon-nagyon-nagyon sokat segít, mert akkor rögtön érzik mind a ketten, hogy hát, ha Jézus itt lenne, akkor ő körülbelül ezt és ezt tenni. És akkor már ők is valamennyire látszik az arcukon, hogy megenyhülnek, és sokkal könnyebben kimondják azt, hogy sajnálom, nem akartam, vagy egyszerűen oda mennek a másikhoz és kezet fognak. És megmondom őszintén, nem sajnálom az hittanórán az időt erre a kiengesztelődési cselekedetre, mert úgy érzem, hogy ez egy olyan érzékeny területe az életünknek, a mindennapjainknak, ami egész életünket elkíséri, tehát felnőtt korban is ugyanúgy megküzdünk ezekkel a bocsánatkérésekkel, mint ahogy gyermekkorban, és hogyha most egy kicsit úgy megérzik ennek a gyakorlatát, hogy nem kell ettől félni, nem kell ettől megijedni, nem lesz ez újabb bántás, vagy újabb sebnek a felhánytorgatása, hanem lehet gyógyítani egymást, lehet a kapcsolatainkat rendezni, akár ilyen egyszerű gesztusokkal is. És legtöbbször ugye az iskolában az szokott előfordulni, hogy ilyen előbb a kezünk, meg a lábunk akar igazságot szolgáltatni, és ugye elfelejtjük, hogy van szánk is. Tehát, hogy egyszerűbb lenne a másik felé kifejezni azt, hogy ez most rosszul esett, amit te csináltál, és ez fáj nekem, és több tiszteletre lenne szükségem, és pillanatok alatt sokkal egyszerűbb odaütni a másiknak, behúzni, megrugdosni, tehát hogy az agressziónak ugye a gyors megoldási lehetősége sokszor jobban érvényesül, mint az, hogy kifejezzük azt, hogy állj meg, ne fejezd ki a haragodat a testi, fizikai bántalmazás szintjén, hanem mondd ki a szavaiddal, hogy ez neked most fáj, ez neked most rosszul esik. És hogyha ezt jelzed, akkor a másiknak van füle arra, hogy ezt meghallja, ráadásul kettő. És hogy mind a két fülével hallja ezt. Tehát nem véletlen az, hogy két fülünk van, de ahhoz fontos, hogy a száddal ezt kimond. És ezt is gyakoroljuk, ezt is tanuljuk. És jó ezt látni, és az osztálytársak is látják, hogy na akkor ez úgy rendeződött, és megmondom őszintén, hogy attól a perctől kezdve, hogy ez egy így elrendeződött, mindenki meggyugszik az osztályban, és utána könnyen tud a tanítási folyamat megtörténni, mert ha nem teszem meg ezt a lépést, valamiképpen nem segítek nekik a rendezésben, ott marad a feszültség, ott marad annak a nyomott hangulatnak az emléke az előző órából, mondjuk egy tornaórából adott esetben, és érzik, hogy ez csak így halad, lehet, hogy egy kicsit elfelejtik, de aztán erre rárakódik majd egy újabb és újabb dolog, és hogy érdemes ezt úgy tisztán látni, vagy egy kicsit úgy rendezni. És amikor a készfogás van, hát akkor szabályosan látszik az arcukon a változás, az enyhülés, hogy jól van, akkor ezt elfogadom, és én is megadom neked a megbocsájtásnak, a kiengesztelődésnek az örömét.
0: Nagyon jó, hogy felhoztál ilyen példákat, mert talán ezzel segíthetünk abban, hogy hogyan is lehet megoldani például egy konfliktust, vagy miért fontos, hogy megoldjuk ezeket a konfliktusokat. Én is visszaemlékszem, hogy sokszor voltak olyan nagyon nehéz konfliktusok, akár az egyetemi éveim alatt, akár évfolyamtársakkal, vagy munkatársakkal, és mindig olyan nehéz volt lépni, de amikor valamelyikünk tudott lépni, és bocsánatot tudott kérni, akkor mind a kettőnkben érződött az a felszabadulás, hogy igen, megbántottalak, igen, de most akkor szeretném, hogy tisztázzuk a helyzetet, és hogy beszéljük meg, és hogy tényleg rendeződjön ez. Mert ugye nagyon fájdalmas, amikor valaki megbánt, ugye nagyon magunkba tudunk roskadni, vagy ha pont olyan megbántás, én például nagyon jól tudok sírni is egy-egy ilyen nagyobb megbántás során, és olyankor mindig úgy megkérdezem magamtól, hogy vajon ki a hibás? Én vagyok a hibás, vagy a másik személy a hibás? Vagy mind a ketten hibásak vagyunk azért, hogy ez a konfliktus eddig elfajult. És ugye ilyenkor nagyon fontos az, hogy ne hagyjuk talán sokáig fajulni azt a konfliktust, és ne hagyjuk, hogy ez a fájdalom sokáig jelen legyen az életünkbe, hanem tényleg próbáljunk rá megoldást keresni, ami persze nem mindig egyszerű, mert ugye sokszor hallunk olyan történeteket, hogy családok még mindig szétszakadva, mert éppen valamint összevesztek, és azóta össze vannak veszve. Tehát, hogy meg kell tanulnunk talán ezt a bocsánatkérést, ami nem egy egyszerű dolog, de ha gyakoroljuk, akkor talán sikerülhet, hogy talán ilyen nagyon régi konfliktusok is megbocsátásra kerüljenek.
1: Ez fontos, hogy mondod, hogy ezt folyamatosan tanuljuk, gyakoroljuk. Azt hiszem, hogy a felnőttként talán sokkal bonyolultabb adott helyzetben, mert akkor, amikor egy bántás, egy sértés történik, akkor sokszor érezzük, hogy a felszín, igen, az volt, hogy egy szó, egy kifejezés, egy gesztus, egy valamilyen cselekedet, de hogy a mélyén sokkal nagyobb fájdalmak is tudnak lenni. És sokkal régebbi dolgok is érintődve kerülnek. Tehát történik egy mindennapi cselekedet, de gyakorlatilag az történik, hogy mindig újból és újból ugyanarra a mély múltbeli eseményre tudok visszareflektálni, amikor ez először így megtörtént. Igen, te mondtad azt, hogy ilyenkor sírás az segít, hogy a könnyek valamiképpen ezt a belső fájdalmat enyhítik. Ez is egy nagyon jó dolog, hogyha van, aki tud sírni ilyen esetben. Másrésztről pedig Péter atya könyvben ezt is említi, és velem is sokszor ez történt, hogy a meditációban, azt írja Péter atya, sokszor akaratunk ellenére belső párbeszédet folytatunk azzal, akivel konfliktusban vagyunk. Beszélgetést folytatunk, bár akihez szólunk, nincs jelen. Arra vágyunk, hogy a másik észrevegye fájdalmunkat, hogy igazat adjon nekünk. Azt szeretnénk hallani tőle, hogy megért minket. Ez a belső párbeszéd vég nélkül folyik, és megkímél a fájdalomtól. Amíg mi fonjuk a beszélgetés fonalát, addig csak a párbeszéd kényszere kellemetlen, de elfedi a mélyebb, rejtettebb negatív érzelmeket. Ha viszont észrevesszük és átérezzük a dühöt, a fájdalmat, a csalódottságot, attól a perctől kezdve megszűnik a dialogizálás nyomása bennünk. Én is sokszor így észrevettem, hogy nincs is ott velem az a személy, de úgy mondom a magamét, hogy na, majd ha legközelebb találkozok vele, és ha ő ezt mondja, akkor én ezt mondom, és hogy így egy ilyen belső beszélgetés történik, hogy mondom a magamét, pedig nincs is ott fizikailag velem az illető, de hogy erre gondolok, hogy ha majd vele találkozom, és akkor egy ilyen belső dialógus történik, és az ennek a negatív hátulütője, hogy érzem, hogy ez nem megoldás, hogy azzal, hogy most én csak így mondom a magamét, amit ugye nem mondtam ki akkor, amikor konkrétan találkoztam vele, mert nem tudtam, vagy egyszerűen leblokkáltam, vagy nem tudom, és akkor úgy magamban folyamatosan mondom, amiket szerettem volna mondani, de hogy ez nagyon sokszor például az imában jön elő. Tehát, hogy észreveszem, hogy elkezdek imádkozni, és ahelyett, hogy Istennel beszélgetnék, akkor ez a belső dialógus történik bennem. És talán nem véletlenül hozza fel Isten az imában, mert hogy az ott van bennem, és egy akadály abban, hogy én az Istenre tudjak figyelni. Tehát nem tudom ezt átugrani, mert van bennem ez a nyomás, van bennem ez a feszültség, van bennem ez a negatív érzés, és sokkal jobb, hogyha erről kezdek el imádkozni az Istennel, ami aktuálisan fáj nekem, ami aktuálisan rosszul esik nekem, mert amikor így érzem magam, akkor ezek fontos foglalkoznom. A lelkem érzi, hogy mire van szükségem, hogy mi az, amiről imádkozzak. Akkor nem tudok hálát adni, dicsőíteni, tehát hogy akkor nem erre van szükségem, hiába erőlködnék is, hanem igen, akkor arra van szükségem, hogy ezeket a negatív érzéseket kifejezésre juttassam, hogy felismerjem, hogy kimondjam, hogy ez nekem most nagyon fáj, és lehet, hogy tehetetlen vagyok, lehet, hogy nem tudok mit kezdeni ezekkel az érzésekkel. Nem tudom, hogy egyáltalán, hogy kezdjem ezt a folyamatot, hogy hogyan rendezzem a kapcsolatot a másikkal. Lehet, hogy nem is lehet rendezni. Lehet, hogy olyan helyzetben vagyok, hogy ez nem adatik meg, de a seb ott van bennem, és nem tudok tovább lépni, hanem ott van, mint egy lemezjátszón, egy megakadt tű, hogy meg van karcolva a lemez, és a régi lemezjátszók tudjuk, hogy mindig így forognak, és mindig ugyanott akad meg az a bizonyos tű, ami miatt nem tud tovább lépni a dallam, és érezzük, hogy itt egy akadály van bennünk, és emiatt nem megy az ima sem, nem megy az emberi kapcsolatainkban is van elakadás. Tehát érezzük, hogy mindenképpen kihat minden szintjére az életünknek. És éppen ezért nem könnyű. Tehát felnőtt korban nem könnyű ez a kiengesztelődés és ez a bocsánatkérés. És ahogy te is mondtad, hogy lehet, hogy nem azt kellene, nézzük először, hogy a másik a hibás, hogy ki a hibás. Tehát, hogyha mindig csak a hibást keressük, akkor a hibáztatás van bennünk, az nem visz előre, az nem segít. Lehet, hogy egy ideig igen, jó, hogy tisztázzuk, hogy most ki a hibás, hogy vállalja mindenki a felelősséget azért, ami történt. De úgy, hogy én is vállalom a felelősséget, és úgy, hogy a másik is az ő részét vállalja. De van, amikor nem segít. Tehát van, amikor nem segít ez a folyamatos hibáztatás kereséssel. És érezzük, hogy sokkal összetettebbek ezek a folyamatok, sokkal mélyebb gyökerűek ezek a folyamatok, ezek a fájdalmak ott vannak, nagyon mélyen bennünk, lehet, hogy akár már gyermekkorból hordozzuk ezeket a sebeket, és lehet, hogy egy sokkal mélyebb gyógyulásra van szükségünk, és lehet, hogy talán az a legőszintébb dolog, ha az Istentől pontosan ezt a gyógyulást kérjük, önmagunk számára elsősorban, de a másikkal való kapcsolat számára is.
0: Én is egyet tudok érteni veled, hogy nagyon fontosak ezek a gyógyulások, és talán igen, az imában nagyon meg kell jelenjenek. Te is említetted, én is szoktam ilyet csinálni, hogy nagyon haragszok valakire, és amikor nincs ott, akkor aztán megmondom, hogy akkor én hogy fogok vele beszélni. Mégis, amikor ő jelen van, akkor az ember nem tud. Nekem legalábbis nem mindig jön, hogy akkor úgy tényleg a szemében mondjam, hogy akkor én most haragszok rá, te most megbántottál, te most megígértél valamit, és nem azt tetted meg. És ugye nap mint nap találkozunk ilyen helyzetekkel. Mégis amikor tényleg oda jutnánk, hogy megmondjuk, akkor nem tudjuk megmondani. És akkor én például mindig a Jóisten élé szoktam vinni ezeket a nehezebb helyzeteket, akár az imában, és úgy megkérdezni tőle, hogy hogyan is kell lépni ebben a helyzetben, vagy mit tudok én tenni ebben a helyzetben? És valahogy mindig arra jutok, hogy lehet, hogy nem az a legjobb megoldás, ha én a szemében megmondom, hogy ő mennyire rossz ember, mert lehet, hogy az csak újabb konfliktus szül, hanem az a megoldás, hogy lehet, hogy én ideges vagyok, lehet, hogy kiidegeskedem magam, de mégis emberségesen tudok bánni vele, mert azt hiszem, hogy abból sokkal több előnyöm származhat majd, mint hogyha most én jól leszédom őt, hogy akkor ő mennyire megbántott engem, és hogy ő mennyire hanyag. És ez tapasztalat, hogy amikor nem meg tudjuk tanulni azt, hogy nem szólunk vissza bizonyos helyzetekben, hogy az mennyire sokkal jobban felszabadíthat minket.
1: Igen, nagyon jó, hogy mondod azt, hogy te milyen stratégiát választasz, és biztos vagyok benne, hogy mindannyian keresünk valamiféle megoldást, valamiféle tovább lépési lehetőséget, ami segít minket abban, hogy a mindennapi életünkben ezeket a kapcsolatokat így rendezzük. És ez nagyon jó, hogy ezeket a módszereket keressük. Például az is egy jó lehetőség, hogyha a másiknak azért szóvá tesszük, hogy amikor ez és ez történt, amikor te ezt és ezt mondtad, az nekem rosszul esett. Mert lehet, hogy észre se vette. Lehet, hogy nem is gondolta, hogy azt, amit ő tett, azzal engem megbántott. És ő csak lazán tovább lép, és én meg még mindig leakadtam annál a dolognál. Tehát nem baj, hogyha így szóvá tesszük, hogy nekem az rosszul esett akkor, mert ezzel én is tanulom azt, hogy kifejezzem azt, hogy milyen fájdalmas érzés lett bennem. Ez egy kicsit veszélyes, mert egy kicsit megnyílok a másik felé, megmutatom neki a gyenge pontomat, hogy ugye most ott sebződés történt, én most nekem az fáj, amit te ott tettél. Tehát, hogy ez egy kockázatos dolog, nem feltétlenül biztos, hogy erre ez minden esetben, vagy mindenki számára ez egy járható út, de mindenképpen egy jelzés, hogy nézd, ott valami, számomra legalábbis az nem tetszett az a helyzet. És még akkor is érdemes ezt a kockázatot felvállalni, hogyha ilyen sebezhetővé válok. Nekem például nagyon gyógyító és segítő volt az a példabeszéd, amit Jézus a tartozás elengedéséről mondott, pontosan így a megbocsájtás kapcsán, hogy volt egy ember, akinek nagyon nagy tartozása volt, és a király elengedte, és akkor ő felszabadultan ugye ment, és számon kérte egy másiktól, aki neki tartozott sokkal, de sokkal kisebb összeggel, és folytogatta, és hogy de adja meg neki azt a tartozást, és észrevették a király emberei, és a király hivatja, és aztán börtönbe zárja, míg vissza nem fizeti az összes tartozását. Tehát a megbocsájtás számomra nagyon kapcsolódik ehhez a történethez, és ez a gyakorlatban úgy valósulhat meg, hogy igen, ott vagyok abban a helyzetben, amikor bántás történt, amikor engem megbántott valaki, és az nekem nagyon fájt. Nekem akkor szükségem lett volna tiszteletre, szeretetre, együttérzésre, megértésre, bátorításra. Nem kaptam meg. A másik tartozik nekem ezzel, de én ezt a tartozását elengedem. És én ezt, ha itt tudatosan kimondom, és eldöntöm, hogy ezt elengedem neki, ezt a tartozást, pedig akkor nekem erre szükségem lett volna, akkor történhet egy ilyen gyógyulási folyamat, hogy igen, ő tartozik nekem azzal, szükségem lett volna rá, arra lett volna pont akkor nekem szükségem, de nem kaptam meg, és emiatt benne van ez a fájdalom. De ha kimondom, eldöntöm, hogy elengedem ezt az ő tartozását, amire akkor nekem szükségem lett volna, akkor az nekem segítség. És én így tudok tovább lépni abban az esetben, hogy jó, akkor én elengedem neki ezt a tartozását. És így lehet, hogy nem egy, nem két, nem három embernek engedem el úgymond a kapcsolataimban a tartozását, és ugyanúgy lehet, hogy nekem is mások elengedik ugyanígy az én tartozásaimat, mert ugyanúgy lehet, hogy más embernek is szüksége lett volna az én pozitív viselkedésemre, és ehelyett pont negatív bántást kaptak az én részemről. Tehát azt hiszem, hogy talán mi így emberek kiegészítjük egymást, és valamiképpen segíthetjük egymást ebben, hogy én is elengedem azt, amivel te tartoztál akkor és ott, de te is adott esetben elengeded nekem ezt a tartozást, és mindenképpen azt jó látni, hogy látom az igyekezetet a másikban is, hogy ő akarja kapcsolatot rendezni velem, ugyanúgy én is kifejezésre juttatom, hogy én akarom a kapcsolatom rendezni vele. Tehát, hogy nem építek falakat, nem zárom le, hogy na, ő egy ilyen ember, és vele többet soha nem tárgyalok, vagy nem lépek kapcsolatba. Tehát, hogyha lehetséges, akkor megtehetjük ezeket a lépéseket, és folyamatosan ébren tarthatjuk magunkban ezt az érzékenységet arra, hogy ne zárjunk le valamit, ne tekintsünk véglegesnek, hogy na, ez soha. Tehát, hogy ezek a soha, mert te mindig, mert te soha, ezek a szavak egy kicsit olyan átokként is hathatnak ránk, hanem nem, hagyjuk meg azt a lehetőségét, hogy talán valamikor, valahol, valahogy, ha nem most, nem ma, nem így. De hogy Istennek a tervében nem lehetetlen az, hogy az én kapcsolatom azzal az emberrel valamikor változzon, hogy valamiképpen azt úgy ébren tartsam magamban, nyitott legyek arra, hogy amikor majd adódik egy lehetőség, akkor ez a kapcsolat tovább gyógyuljon és folytatódjon.
0: Legyen ez akkor a házi feladatom mai estére, hogy gondolkozzunk el azon, hogyan tudunk mi megbocsátani a másiknak, és mit tudunk tenni annak érdekében, hogy tényleg ez a kapcsolat folytatódhasson és jó lehessen. Ahogyan megszokhatták, a mai estén is egy kedves történettel búcsúzunk.
1: Anthony de Mello a Csend szava című könyvéből hoztam egy kis kedves történetet. Rettenetesen szükségem van egy kis segítségre, máskülönben megbolondulok. Egyetlen szobában élünk, a feleségem, a gyermekeim, meg az apósom és az anyósom. Az idegeink kikészültek, egymással üvöltözünk. A szobánk maga a pokol, mondta az egyik ember. Megígéred, hogy megteszed, akármit is mondok neked? Kérdezte tőle a mester. Esküszöm, bármit megteszek. Jól van. Hány állatotok van? Van egy tehenünk, egy kecskénk és 6 tyúkunk. Tartsd bent azokat is a szobában, ahol laktok. Aztán egy hét múlva gyere vissza. A tanítvány megrémült, de mivel megígérte a mesternek, hogy engedelmeskedik, bevitte az állatokat is. Egy hét múlva nyomorultan és siránkozva tért vissza. Idegroncs vagyok. A kosz, a bűz, a zaj, az őrültség határán vagyunk mindannyian. Most menj haza, mondta a mester, és tedd ki az állatokat. Az ember egész úton rohant hazafelé, másnap örömtől csillogó szemmel jött vissza. Mi gyönyörű az élet, az állatok kint vannak, a szobánk maga a mennyország, olyan csendes, tiszta és tágas. Ez egy nagyon érdekes történet volt, hogy a kapcsolatoknak a javításának a módszere hogyan is történhet. Hát nem feltétlenül gondolom, hogy most ezt mi is így kellene gyakorolnunk, de mindenképpen egy jó tanulság arra, hogy érdemes a kapcsolatainkat javítani, érdemes foglalkozni vele, és minden eszközt megragadni, ami csak a rendelkezésünkre áll, hogy az emberi kapcsolatainkat, önmagunkkal való kapcsolatunkat és az Istennel való kapcsolatunkat is javítsuk.
0: Mi nagyon szépen köszönjük, hogy belünk tartottak, és így ezen a mai estén is együtt lehettünk. További szép estét és nyugodalmas jó éjszakát kívánva mindenkinek búcsúzunk a Szatmár Németi stúdióból.
1: Repszker Erika
0: és Szücs Timea. Dicsértessék a Jézus Krisztus.

0: Istenem, jöjj segítségemre!
1: Uram, segíts meg engem!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek!
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja!
0: Immár a nap leáldozott, teremtünk, kérünk Tégedet! Légy kegyes és maradj velünk, őrizzed, óvjad népedet!
1: Álmodjék rólad a szívünk, álmunkban is te légy velünk! Téged dicsérjen énekünk, midőn új napra ébredünk.
0: Adj nekünk üdvös életet, szítsd fel a szív fáradt tüzét, a ránk törő rútéi homályt, világosságod roncsa szét.
1: Kérünk, mindenható Atyánk, Úr Jézus Krisztus érdemén, ki Szentlélekkel és veled uralkodik, s örökre él. Amen.
0: Ne rejtsd el előlem arcodat, mert csak benned bízom. Hallgasd meg, Uram, imádságomat, te hűséges vagy, figyelj könyörgő szavamra. Igazságos vagy, hallgass meg engem.
1: Ne szállj perbe szolgáddal. Színed előtt egy élő sem mondható igaznak.
0: Az ellenség üldözőbe vett, életemet a földre tiporja. Sötétségbe taszít, mint a régen megholtakat.
1: Egészen elcsügged a lelkem, és a szívem is megdermed bennem.
0: A régmúlt napokra emlékezem, végig gondolom minden tettedet. Elmélkedem azon, amit kezed művelt.
1: Kezemet feléd tárom, mint a kiszikkadt föld, lelkem utánad eped.
0: Siess, hallgass meg, Uram! Már a lelkem is eleped.
1: Ne rejtsd el előlem arcodat. Nehogy olyan legyek, mint akik a sírba szállnak.
0: Hadd hallja minden rengel, hogy jóságos vagy, mert csak benned bízom.
1: Mutasd meg, melyik úton járjak, mert hozzád vágyódik a lelkem.
0: Ellenségeimtől ments meg, Uram! Nálad keresek oltalmat.
1: Taníts meg akaratod teljesítésére, mert te vagy az én Istenem. Jó lelked vezessen az egyenes úton.
0: Neved miatt, Uram, életemet tartsd meg. Gyötrelmeimből a te igazságod szerint vezess ki engem.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ne rejts el előlem arcodat, mert csak benned bízom. Józanok legyetek és vigyázzatok. Ellenségetek, a sátán, ordító oroszlán módjára ott kószál mindenütt, és keresi, kit nyeljen el. Erősen álljatok neki ellen a hitben.
0: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
0: Megváltottál minket, Urunk, hűséges Istenünk.
1: Kezedbe ajánlom lelkemet.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
0: Te védj meg, Istenünk, ha virasztunk, s ha alszunk, őrizd álmunkat. Hadd legyünk Krisztussal ébren, s elnyugodjunk biztonságban, békén. Bocsásd el most, Uram, szolgádat, szavaid szerint békességben.
1: Hiszen már meglátták szemeim, akit küldtél, az üdvözítőt.
0: Őt adtad számunkra, csodájára minden népnek,
1: hogy fényeskedjék az egész világnak, mint választott néped dicsősége.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Te védj meg, Istenünk, ha vérasztunk, s ha alszunk, őrizd álmunkat. Hadd legyünk Krisztussal ébren, s elnyugodjunk biztonságban, békén. Könyörögjünk, jóságos Istenünk, világosítsd meg ezt az éjszakát, és add, hogy szolgáid, akik most békében nyugovóra térnek, holnap örömmel ébredjenek az új nap világosságára, Krisztus a mi Urunk által.
1: Amen.
2: a nyugodalmas éjszakát és a jó halál kegyelmét adja meg nekünk a mindenható Isten.
1: Amen.
2: Üdvözítünk, édesanyja, mennyeknek megnyílt kapuja, tengerjárók szép csillaga, boldogságos Szűz Mária.
1: Légy segítség hű népednek, az elesett bűnösöknek, ki szülője Istenednek, anyja lettél teremtődnek.
2: Mert angyali köszöntésre rád szállott az Úr szent lelke, ekkor lett az örök ige, Szűz méhednek szűz gyümölcse.
1: Azért, édes Isten anyja, légy bűnösök szószólója, botló lábunk támasztója, üdvességünk nyílt kapuja.
2: Adjunk hálát az Istennek, Atya, Fiú, Szentléleknek, három személy felségének, egymi voltú Istenségnek.

Uram, sokszor annyira ingatagok az érzéseim, tervek, barátok, élmények, mind-mind változnak. De rá kellett jönnöm, hogy csak egyedül a te szereteted nem változik soha. Szeretnék neked elmondani valamit.

0: A hitben és szeretetben élő emberek képesek legönzetlenebbül adni.
1: Kedves hallgatóink, a most következő közel fél órában Jézus cselekszik című műsorunkban tanúságtételeket hallgathatnak.

0: Vallló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Dr. Agócs Klára orvossal, Kurcina Terézia, a Jézus Szíve Társasága testvére beszélget.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit és mai kedves vendégemet, kivel régi ismerősök vagyunk, és arra kérem, hogy mutatkozzon be a hallgatóknak.
2: Agócs Klára vagyok, 63 éves, orvos. Szolnokon születtem, értelmiségi családban, egyedüli gyermekük voltam a szüleimnek. Édesanyám könyvelőként dolgozott, édesapám pedig magyar történelem szakos tanár volt. Ő már nincsen közöttünk. A család mind a két ága római katolikus volt. Az anyai nagymamáméknál lettem megkeresztelve 2 hónapos koromban, mivel hogy édesapám, ugye 62-ben születtem, tehát akkor még azért a pedagógusoknak akár állásvesztéssel is járt volna, tehát nem volt illdomos bevallani, megvallani a munkahelyen a hitüket, ezért így próbálták a szüleim mégis a keresztséget számomra biztosítani, hogy nagymamámnál az ő névnapjára lettem megkeresztelve, és a nagybátyám meg az ő felesége lettek a keresztszüleim. A szüleim, tudom, hogy mióta én megszülettem, mindig imádkoztak értem, és nagymamánál tudok visszaemlékezni az első hitélményemre, méghozzá egy nyáron, körülbelül 3 éves lehettem, amikor az első Szent Mise prédikációjára emlékszem, a magvető példázata volt, és talán azért maradt meg bennem, mert aznap a kiskertben dolgoztunk nagymamával, és zöldbabot vetettünk. Úgyhogy így volt mihez kötni, hogy hova hullanak a magok, jó helyre, rossz helyre, tehát én bennem ez ennyire megmaradt, hogy a mai napig emlékszem erre a prédikációra. Nagyon művelt atya dolgozott ott Jászkíséren. Ha jól tudom, akkor a 60-as évek elején

0: a központi szemináriumból helyezték le oda a jászságba, egy kis községbe, de nagy megbecsülésnek örvendett ott. 13 éves koromban őtől lekaptam az első békés dallós bibliámat, amit a mai napig nagy becsben őrzök. Az első újszövetségi szentírást pedig a Kisalakút, azt édesapámnak egyik unokatestvérétől, aki a II. Világháború után Kanadába emigrált, ott nősült meg, és 1970-ig nem jöhetett haza, nem kapott beutazási engedélyt Magyarországra, akkor az összes rokonságot végiglátogatta, és mindenkinek Bibliát hozott. És azóta is az egyik kedvenc bibliai idézetem az, amit ő írt bele ebbe a új szövetségi szentírásba, mert a keresztről való beszéd bolondság ugyanazoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik megtartatunk Istennek ereje. Ez az első Korintusi levél első részének a 18. verse.
1: Mit jelentett neked ez az idézet?
0: Hát azt, hogy Jézus Krisztus, ami megváltunk, és az ő keresztje által történt a megváltásunk. Nyilván nekem ez 8 éves koromban nem mondott ennyit, ez később fokozatosan kristályosodott ki. És az, hogy mekkora hálával tartozunk Krisztusnak a megváltásért. Édesapám unokatestvére mindig húsvétra és karácsonyra írt nekünk hosszabb levelet, mi is akkorra időzítettük ezt, és nekem mindig adott feladatot, hogy azt a szentírási idézetet, amit ő kigépelve küldött, azt én olvassam föl a családnak. Úgyhogy bár rendszeres hitoktatásban nem vettem részt, de nagymamánál rendszeresen jártunk vasárnaponként templomba, és megtanított az alapvető imádságokra és kötött imákra. Kisgyermekkoromban a szüleim nem járhattak templomba, hiszen az állásukat kockáztatták volna, de ha kirándultunk, vagy nagymamánál voltunk, az első útunk a templomba vezetett mindig. Van két nagyon kedves élményem. Az egyik a mátrai nyaralásokhoz kötődik, a Kodály kápolna Gajatetőn, tehát oda sokszor átmentünk Mátra Szent Lászlóról. A másik az pedig Sümeghez kötődik, méghozzá a plébánia templomhoz, ahová Balaton északi partjáról kirándultunk. Ott voltunk üdülőben, és bementünk a templomba, ahogy megérkeztünk Sümegre, és elkezdtük csodálni Maul Bercsnek a gyönyörű freskóit. Meg persze hát imádkoztunk is. Oda jött hozzánk egy civilben lévő úr, akiről később derült ki, hogy ő a plébános atya, és végigvezetett bennünket ezeknél a Maul Bercs freskóknál. Mindegyikről nagyon sokat mesélt nekünk, akár magáról a bibliai jelenetről, amit ábrázolt, akár Maul Bercsnek a koncepciójáról. És ez annyira elkísért, hogy később még a felnőtt fejjel, amikor még kétszer jártam Sümegen, még arra is emlékeztem, hogy melyik oldalon melyik freskó van. Nagyon nagy élmény volt, és ez is valahogy a művészet alkotásain keresztül is a hitet közvetítette számunkra.
1: Szentségekhez járulásod hogyan is, mikor történt?
0: Az később történt, már felnőtt koromban. Egyetemista koromban, harmadévtől jártam Debrecenbe ifjúsági hittanra, a Szent Anna plébániára. Nem kis erőfeszítésen bekerült, hogy bekerüljek oda, mert az is kicsit zárt körben ment, de rendszeresen eljártam a Szent László plébániára, a ifjúsági szentmisékre. Ezek csütörtök reggelente voltak, úgyhogy mi az egyetemi előadásuk előtt ki tudtunk oda menni a kollégiumból, meg vissza is tudtunk érni az első előadásra. És azokat az évfolyam társaimat kértem meg, akik oda jártak, hogy segítsenek nekem egy hittancsoportba eljutni. Ezzel kapcsolatban nagyon szép élményeim vannak. Emlékszem egy ifjúsági találkozóra, aminek a mottója legyetek mindnyájan egy volt. Erre készültünk, ezéi dalokat tanultunk, kis csoportos beszélgetések voltak, megosztások. valamint minden nagyböldben levetítésre került a Szent Anna templomban Cefirelli Jézus című filmje, több részben még ilyen 8 mm-es filmtekercses változatban, és ezen hát tömve volt a templom. Csodálatos élmények voltak, de ott még mindig nem volt bátorságom hozzá, hogy oda menjek, és azt mondjam, hogy én szeretnék a szentségekhez járulni, mert úgy éreztem, hogy még fejlődnöm kell a hitemben ehhez. És ez azután való évben jött el, hogy elkezdtem 87-ben dolgozni. Tehát 88-ban felnőtt hittanra járva a Szolnoki várplébánián egyszerre részesültem a belső áldozás meg a bérmálás szentségében.
1: Mi volt az az élmény, esemény, amikor tudtad, hogy Isten mellett kell döntened, és az ő útján járnod?
0: Az egyetem alatt a természettudományos tárgyak tanulása során rácsodálkoztam a világnak a gyönyörűségére, és úgy éreztem, hogy ez túl sok véletlennek kellett volna egybeesnie ahhoz, hogy ez létrejöjjön, és akkor kezdtem el gondolkodni azon komolyan, már érettebb fejjel, mint nem gyermeki fejjel, hogy ennek oka van, és hogy ennek az oka csak Isten létezése lehet, és az ő teremtő ereje. Ez indított el az ifjúsági hittancsoportba járásra, ez indított el arra, hogy kerestem a helyemet az egyházon belül, és arra, hogy a Szent Miséken részt vegyek.
1: Vissza tudsz emlékezni, milyen volt az első Krisztussal való egyesülésed?
0: Emlékszem rá, és nagyon meghatott voltam, és nagyon hálás volt a szívem. Meg úgy éreztem, hogy igen, most már biztos lábakkal állok azon az úton, és most már majd lesz erőm tovább menni, mert megkaptam a bérmálás szentségét is. Tehát erőt adott nekem.
1: Munkahelyeden tudtak erről a lépésedről? És ha igen, hogyan fogadták?
0: Tudták a munkahelyen, tudták azt is, hogy ha jöttek atyák, akkor szeretettel fogadtuk őket, és ha volt olyan betegünk az intenzív osztályon, aki képes volt rá, hogy gyónjon, az áldozás szentségében részesüljön, akkor ezt szorgalmaztuk, és ennek semmi akadálya nem volt, nem gördített senki akadályt elé, és mindig jött vele egy kamilliánus hölgy, kísérte és segítkezett neki. Semmilyen hátrány nem ért.
1: A betegek szentségekhez juttatása mellett tudtál a hitedről tanúságot tenni? Másokat Istenhez vezetni?
0: Két emberről biztosan tudok, a többi az lehet, hogy volt más is, csak rejtve maradt előttem. Az egyik egy munkatársnőnk, egy műtősnő, aki nagyon sok betegségen túlesett, és következett az életében egy olyan válságos szakasz, amikor többször volt élethalál között, mi gyógyítottuk az intenzív osztályon, és kedveltük egymást, barátkoztunk egymással, úgyhogy ő megnyílt előttem, amikor már olyan állapotban volt, hogy talán a közvetlen életveszély elmúlt, és azt mondta, hogy csak azt sajnálta volna, hogyha úgy kell meghalnia, hogy ő nincs megkeresztelve. Meg sem volt keresztelve, de járt már 2 éve templomba, mert úgy érezte, hogy ott a helye. Őhozzá hívtam többször az akkori plébános atyát beszélgetni, illetve egyengedtük ketten azt, hogy mivel ő nem Szolnoki volt, hanem egy környező kis községből származott, hogy az ottani plébános atya vegye szárnyai alá, és a közös beszélgetések, a hitbe való beavatás olyan fokot ér el, akkor részesítse a beavató szentségekben. És én lettem a keresztanyja. Sajnos már nincs közöttünk, de nagyon szoros maradt a kapcsolat vele, a férjével, addig az időig, amíg közöttünk volt, és segítettem továbbra is, tehát könyveket ajánlva neki beszélgetésekben.
1: Téged mi segített a hitbeli fejlődésben?
0: Elkezdtem teológiai könyveket is olvasni, mivel jó volt a választéka, különösen ugye a rendszerváltás után. az egyházi könyvesboltoknak, így kiválasztottam azokat, amik érdekeltek, és folytattam a magam kis önkéntes tanulását, hogy már ne csak egy hittankönyvet olvassak el, hanem eljussak valahogy a hitemben olyan megértésekre, amire vágytam értelmiségiként, orvosként, hogy a hitem sem maradjon gyermeki szinten. Ebben volt, amikor segítettek a plébános atyák, de többnyire én magam jártam ezeknek utána. Aztán jártam felnőtt hittancsoportban, és ott olyan jól sikerültek a hozzászólásaim, hogy következő évben már én kaptam feladatot, és ha nem ért rá a felnőtt hittant vezető testvérünk, akkor néha fölkértek, hogy tartsam meg a következőt. Úgyhogy egy kicsit lépéssel, de mindig így a csoport előtt jártam, sőt utána 3 évig volt felnőtt hittancsoportom. Ez nekem nagyon nagy megtiszteltetés volt, és egyúttal rászorítottam arra, hogy továbbra is foglalkozzak teológiai kérdésekkel.
1: Szent Ignáci lelki gyakorlatról ismerjük egymást. Hogyan találtál erre a lelkiségre?
0: Részben olvastam könyvet, a James Martinnak a könyvét, másrészt lelki gyakorlaton voltam a Leányfalusi lelki gyakorlatos házban, ez egy interaktív, részben prédikált, részben az imamódokat gyakoroltató lelki gyakorlat volt, és ott a lelki gyakorlat vezető atya, egy jezsuita atya, aki korábban káplán volt a mi városunkban, és még abból az időből emlékeztem az ő nevére. Ő jezsuitaként tartotta ezt a lelki gyakorlatot nekünk, és ő ajánlotta, hogy menjek el Mustó Péter atyához szemlélődő meditációs lelki gyakorlatra, mert hogy az imában már alig pár lépésre állok ettől. Természetesen naponta imádkoztam, jártam zarándoklatokra, ott nagyon jó szobatársakra találtam többször. Valami oknál fogva Makrovilág zarándokiroda, mint egyéni jelentkezőt sokszor osztott be a székesfehérvári egyházmegyés csoportba, és itt Takács Nándor püspök atyát is megemlíteném, aki kiváló lelkivezetőnk volt ezeken a zarándoklatokon, és néhai Rudolfina nővér, Rezsiska Arankára is nagyon nagy szeretettel és hálával emlékezem. Ő Szatmári irgalmas nővér volt, vele is tartottam éveken keresztül kapcsolatot, tehát többször meglátogattam. Vele zsolozsmáztunk ezeken a zarándoklatokon. Együtt végeztük a reggeli meg az esti zsolozsmát. Nagyon nagy megtiszteltetés volt számomra. Sok szép élményt adott.
1: A szemlélődő lelki gyakorlatok hogyan vittek közelebb Istenhez?
0: Rájöttem arra, hogy kevés szóval is Isten jelenlétében lehet helyezkedni. Egyébként is nekem volt a kérőimával korábban gondom. Sokszor szégyeltem kérni, és úgy gondoltam, hogy Isten úgyis jobban tudja, hogy nekem mire van szükségem. Itt pedig a szemlélődő imában a csend, az, hogy inkább Istenre figyelünk, mint magunk körül forognánk, vagy a kéréseink, vagy az érzéseink körül. Persze reflektálunk azért a végén az érzéseinkre. Ez jobban Isten központúságot jelentett számomra. Az fogott meg benne. Ezt gyakorlom, élem azóta is.
1: Szentek közül kivel ápolsz bensőséges kapcsolatot?
0: A Birma szentem Margit volt, Árpádházi Szent Margit. Ő nagyon közel állt hozzám, talán azért is, mert a Margit szigeten sokszor jártunk picikoromba, nagymamámmal, amikor már elköltözött a járságból a fiáékkal Szentendrére, akkor onnan sokat mentünk nyáron kirándulni, és többek között így a Margit szigetre is. És emlékszem rá, hogy édesanyámnak volt egy gyerekkori régi-régi könyve, Árpádházi Szent Margit életéről, egy gyerekeknek szóló, és ezt én pici koromban nagymamánál elolvastam. Tehát attól kezdve beloptam magát a szívembe. Azután Gárdonyi Isten rabjai regénye, ezhez még csak adott pluszt. Még ha ez regény, akkor is egy csodálatos áldozathozatal, amit Margit megtestesített. Természetesen, mivel Klára a keresztnevem, Assisi Szent Klára, és ennél fogva Szent Ferenc is közel áll hozzám. És még egy dolog, hogy én március 9-én római Szent Franciska névnapján születtem, tehát ez a három női szent az, akikhez én mélyen kötődök, de természetesen Máriához is, hiszen ő Jézus Krisztus édesanyja.
1: Életed alakulásában hogyan fedezett fel a gondviselés működését?
0: Isten szabaddá tett a hivatásom gyakorlására, az orvoslásra. Nekem nem adta meg azt, bár mennyire szerettem volna, hogy társam legyen. Tehát a családalapítás nem sikerült, sőt a párválasztás sem. Egyedülálló maradtam. Egy darabig berzenkedtem ez ellen, és volt, amikor pereltem Istennel, aztán úgy nagyjából 40 éves korom táján volt egy Isten álmom, amiben Isten szólt hozzám álmomban, és azt mondta, hogy de ez az ő ajándéka nekem. És ettől kezdve ezt nem hiányként éltem meg, hanem ajándékként. Hát a pszichológia azt mondaná, hogy átkereteztem, de ez tényleg ajándék. Az is, hogy ebbe bele tudtam nyugodni, el tudtam fogadni, és az életemet úgy éltem, élem, hogy Istennek tetsző legyen, mert tudom, hogy ezt is tőle kaptam.
1: Fel tudsz idézni olyan nehézségeket, aminek átvészelésében segített a hited?
0: Ha bármi nehézségem volt a munkám során, azért egy rövid fohászra még a legnehezebb helyzetekben is van idő. Az átvillan az ember agyán. Segít a hitem ott is, hogy nálunk a klinikán minden műtőben van kereszt. Ha csak arra fölnéz az ember, bele tud kapaszkodni az erejébe, akkor már nincs egyedül, tudatosul benne, ha nem is érezte volna, és az erőt ad ahhoz, hogy a nehézségen átlendüljünk.
1: Életedre tekintve miért tudsz hálát adni?
0: Én úgy gondolom, hogy az, hogy életem mégis egy teljes élet. A hivatásomban eljutottam arra, hogy egy egyetemi klinikán dolgozhassam, megbecsült emberként, hogy nap mint nap gyakorolhatom az irgalmasság testi-lelki cselekedeteit, mert orvosként gyakorolhatja az ember. Ez mindenképpen hálára ösztönöz Isten iránt, és tudom, hogy bármi, amin keresztül mentem az életemben, az mind Isten akarata volt, és jó ez így, ahogy van. Ennek így kellett lennie. Nem kételkedem abban, hogy Isten terve volt, meg hogy Varga betűkkel is egyenes úton vezetett. Amiért nagyon hálás vagyok, hogy annak idején, amikor hittancsoportot vezethettem Szolnokon a belvárosi plébánián, meg a képviselőtestületnek is tagja voltam két cikluson keresztül, akkor részt vehettem ott Szolnok megyében a Váci Egyház megye kezdeményezésére, a kórház lelkészi munka segítésében jó kapcsolatokat ápolhattunk a lelki gondozónőkkel, a beteglátogatókkal. Ezért mind hálás vagyok, mert ez kiegészítette a betegek testi gyógyulását egy lelki megerősödéssel, és nem utolsó sorban nekünk dolgozóknak is nagy segítséget és támaszt jelentettek. És ezt Bel Miklós püspök atyának nagyon-nagyon köszönöm, hogy odafigyelt a szavunkra, és erre a hiányra azonnal két héten belül elindította a kórház lelkészi szolgálatot annak idején. Hálás vagyok, hogy megtapasztalhattam az életem során azt, hogy Isten igenis ott van, és igenis szól hozzánk, és megmutatkozik az ő akarata az életünkben. Még a nehéz helyzetekben is. Tavaly veszítettük el édesapámat egy nagyon szép teljes élet után, 95 éves korában, és ott lehettem a halála pillanatában is nagyon várt haza akkor, talán még jobban, mint bármikor máskor, de ezt így utólag éljük meg így édesanyámmal. Kicsit gyengének érezte magát, szédelgett, oda segítettem az ágyhoz a karosszékből, és akkor annyit mondott még, hogy Istenem, de elfáradtam, olyan jó lenne megpihenni. S ahogy lefektettem, elhanyatlott a feje, szívinfarktust kapott minden bizonnyal, beteg meg gyenge volt már a szíve korábbról is. Megadatott az, hogy ő az utolsó szavaival is Istent hívta segítségül, hogy megpihenhessen. Ez nekünk is megnyugvást ad.
1: Hogyan látod, miért érdemes Isten útján járni?
0: Hát lehet, hogy ez a keskenyebbik út, a nehezebbik, a göröngyösebb, de Isten erre hívott meg bennünket, minden embert, kivétel nélkül, azt is, aki nem tud róla. És hogyha az ember fölismeri azt, hogy ő hozzá Isten előbb szólt, Isten előbb szeretett bennünket, akkor megnyílik a hálára a szíve, és én úgy érzem, hogy ezzel a hálás szívvel indultam el ezen az úton. Én csak jót kaptam Istentől, és én ezt kívánom másoknak is, hogy ezt tapasztalják meg.
1: Nagyon köszönöm a beszélgetést.
0: Köszönöm a hallgatóknak, hogy meghallgattak. Azt kívánom mindenkinek, hogy járja az Isten által megszabott útját, és ezen ne csak szavakkal hirdesse Isten meg az embertársak iránti szeretetét, hanem a tette és ezt sugalhassák.
2: Dr. Agócs Klára orvossal Kurcina Terézia, a Jézus Szíve Társasága testvére beszélgetett.
3: A Mária Rádiót a saját telefonján keresztül is hallgathatja.
4: Tárcsázza a következő telefonszámot.
5: 031 504 04 04.
4: A hívás díja percenként annyi, mintha az ön telefonjáról vezetékes telefonszámot hívna. A nap 24 órájában hívhatja a
5: 031 5 04 04 04-es telefonszámot.
4: Hallgassa telefonon keresztül is
6: a Mária.

Klubrádió Rádió. Egy fénysugárra lelkednek. A gyilkostónál a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Önök Olasz Bélát hallják, és ez a Zarándok Élete című műsorunk. Legyetek irgalmasok, amint mennyei atyátok is irgalmas. Hányszor kell megbocsátanom? 70-szer, 7-szer is. Kedves Mári Rádió hallgatók! Szent Lukács evangéliumában 6. fejezet, 36. vers, Jézus arra bátorít: irgalmas lenni, mint a mennyei atya. Szent Máté evangéliumában 18. fejezet, 21. vers, 70-szer, 7-szer kell megbocsátani. A keresztény ember útja az irgalom és a megbocsátás útja. És talán kevés dolog van, ami az emberi életben olyan kegyetlenül, olyan csontig hatolóan nehéz a szívnek, mint a megbocsátás. Mert amikor bántanak bennünket, amikor kihasználnak bennünket, amikor becsapnak bennünket, amikor hűtlenné válnak hozzánk, ez lehet egy szó, egy árulás, valamilyen igazságtalanság, egy nagy-nagy csalódás, akkor a bennünk valami úgy eltörik. És valljuk be őszintén, mindig emlékezünk arra az esetre, amikor úgy megbántottak. És bizony, egy seb nagyon sokáig tud fájni. Ilyenkor természetes emberi reakció a harag, a bezárkózás, és talán a bosszúvágy is. Annak az igénye, hogy visszavágjunk. És talán ebben a világban, ahol a farkas törvények uralkodnak, ahol annak van igaza, akinek nagyobb a hatalma, nagyobb a presztízse, aki hangosabban mondja, hát nem könnyű. De mit mond az Úr Jézus? Bocsássatok meg. Megbocsátani. Talán nagyon sok emberben, talán bennünk is a megbocsátásról egy téves kép él. Először is miért kell megbocsátani? Nem azért, mert a rossz nem számít. Nem azért, mert ez a csalódás, az az árulás, az a bántalmazás nem számít. Nem azért, mert nem fájt, hanem azért, kedves Mári Rádió hallgatók, azért kell megbocsátanunk, mert a meg nem bocsátott seb lassan megmérgezi és megöli szívünket. Sokan azt gondolják, hogy aki megbocsát, az gyenge. Aki a megbocsátást választja, az behódol, az feladja önmagát, elveit, bármiét. Pedig keresztény szemszögből az irgalom az egyik legnagyobb erő. Gondoljunk csak Istenre. Hány és hány bűnünket bocsátotta és bocsátja meg? Ez az igazán nagy erő. Miért? Sokkal inkább könnyebb lenne gyűlölködni. Könnyebb volna évekig hordozni a sértettséget, hogy nem köszönünk, hogy a fejünket is elfordítjuk, hogy a rosszat éltetjük, a rosszat mondjuk. Könnyebb lenne falakat építeni, nagy-nagy falakat magunk köré. Ez a könnyebbik út. És talán senki nem hibáztatna bennünket ezért, mert ilyen a világ. De a keresztény, a keresztény ember számára van egy másik út is. A megbocsátásnak az útja, amely főként bátorságot kíván tőlünk. Mert azt jelenti, nem engedem, hogy a rossz uralja tovább a szívemet, a látásomat, amelyet aztán megmérgez, a szavaimat, a tetteimet. Valaki azt mondaná, vagy azt mondhatja, nem éri meg, miért? Erre a mi válaszunk az lehetne, hogy gondoljunk csak bele. Gondolj csak bele, hányszor kezdett veled újra az Isten? Hányszor botlottál el? Hányszor ígérted meg,
hogy megváltozol, hogy leteszed, hogy elhagyod, és hogy nem lesz többé bűnöd. Hányszor? És Isten egyszer sem mondta számodra, hogy na most már elég. A tékozló fiú történetében az édesapa nem megszégyeníti a fiát, hanem elébe fut, elébe siet, felöltözteti. Nem azt mondja, te hitvány gyermek, hát ezt tetted velem. Nem. Felöltözteti. És talán az irgalom a megbocsátás azt jelenteni, szeretetbe öltöztetni a másik embert. Az irgalom ezt jelenti, amikor a szeretet, a szívünkben élő szeretet nagyobb lesz, mint a bűn, a sötétség, a rossz. Egyszer egy történet szerint egy idős férfi évekig nem beszélt testvérével egy régi örökségvita miatt. Kemény szavak hangzottak el akkor, kemény szavak, amelyek mély, de nagyon-nagyon mély sebeket okoztak. A történet szerint egy adventi estén leült, és egy rövid levelet írt testvérének. Kedves testvérem, nem tudom visszacsinálni a múltat, de nem akarok haraggal meghalni a szívemben. Kérlek, bocsáss meg! Eddig a történet. Nem lett azonnal minden tökéletes, de az a nagy-nagy fal, amelyet az ember maga köré felhúzott, és amelyet magunk köré felhúzunk, már kezdett repedezni. Kedves rádióhallgatók, a megbocsátás nem érzéssel kezdődik, hogy én úgy érzem, hogy, hanem egy döntéssel. Döntök a másik ember mellett. Istenért, magamért, mert nem akarok egy zárt kalitkában élni. És fontos lenne, kedves Mári Rádió hallgatók, megérteni, a megbocsátás nem azt jelenti, hogy úgy teszünk, mintha nem történt volna semmi. A seb néha megmarad. Talán még az emlék is, az érzés is. De a megbocsátás azt jelenti, nem akarom tovább hordozni, nem akarom tovább éltetni a gyűlöletet, a rosszat. Mert a harag olyan, mint amikor valaki parazsat szorít a kezében. Abban reménykedik, hogy majd a másik megég tőle, de közben ő fog megégni, őt égeti meg. A harag, a gyűlölködés olyan, mint amikor az ember parazsat fog a kezében. És nem a másikat fogja megégetni, hanem saját magát. Kedves Mári Rádió hallgatók, mai világunkban talán azért van annyi rossz, azért van annyi széthúzás, megoszlás, megosztottság, mert a világ, a mai ember elfelejtette az irgalmat. Senki sem akarja megtenni azt a bizonyos első lépést. Milyen sok kapcsolat azért halt meg, annyi család azért megy tönkre, annyi emberi élet jut zsákutcába, mert a büszkeség erősebb a szeretetnél. Nem az igazság, a büszkeség. És milyen sok ember hordoz évek óta fájdalmat a szívében. Pedig egyetlen mondat néha új életet adhatna. Egy bocsáss meg, egy kezdjük újra. Egy fontosabb vagy nekem, mint a haragom. Ez lenne az irgalomnak a csodája. De le tudjuk-e győzni a büszkeséget? Kedves Mári Rádió hallgatók, Jézus a kereszten azt mondta, Atyám, bocsáss meg nekik. Jézus a legnagyobb fájdalom között is, és közben is szeretett. És amikor megbocsátunk, akkor válunk igazán hasonlóvá hozzá. És lehet, hogy nehéz, lehet, hogy idő kell hozzá. Lehet, hogy ma még csak annyit tudunk mondani, Uram, segíts megbocsátani, de ez már az első lépés. Azon az úton, amely elvisz addig, hogy megbocsátok neked. És ahol engedjük az Isten irgalmát belépni a mi életünkbe, a mi sebzettségeinkbe, a mi szívünkbe, ott lassan gyógyulás kezdődik.
Adja Isten, hogy mi is tudjunk megbocsátó, irgalmat hordozó emberek lenni. Amen.

Kívánok a Jóisten áldásában, kegyelmében áldott szép napot. Önök Olasz Bélát hallották, és ez a Zarándok élete című műsor volt. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!

Az adakozás nem csak hogy szeretetből kell végezni, hanem örömmel is, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Kedves hallgatók, az Erdélyi Mária Rádió az önök szeretete és öröme nélkül nem maradhat fenn. Ezért várjuk az önök adományait, hogy a szerető Istennek örömhírét minél több ember szívéhez eljuttathassuk az éterhullámaink keresztül.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Zalder Éva üzen önöknek az angyalok citeráján. Szent Háromság vasárnap. Szent István társulati biblia. Akkor Jézus eljött Galileából a Jordán mellé Jánoshoz, hogy az megkeresztelje őt. De János igyekezett visszatartani. Nekem van szükségem arra, hogy megkeresztelkedjem általad, és te jössz hozzám? Jézus azonban ezt válaszolta neki. Hagyd ezt most, mert így illik teljesítenünk minden igazságosságot. Akkor engedett neki. Miután Jézus megkeresztelkedett, mindjárt feljött a vízből, és íme az ég megnyílt neki, és látta az Isten lelkét, mint galambot leereszkedni, és rászállni. És íme egy hang hangzott az égből. Ez az én szeretett fiam, akiben kedvem.

Hit a Szent Háromságban. A Szent Háromság titkában a leghatalmasabb szeretet áll előttünk. Az Atya, aki szeret, akiből kiárad a szeretet, és aki teljesen odaajándékozza magát a szeretetben. A Fiú, aki befogadja a szeretetet, aki teljesen és feltétel nélkül eltelik azzal, amit az Atya neki ajándékoz. És a Szentlélek, aki maga a szeretet. A Szent Háromság élete egy ókeresztény hasonlattal élve olyan, mint a körtánc. Hárman karolnak egymásba, s a tánc mozgásában, örömében, felszabadultságában teljesen egyek. Kozma László, Szent Háromság. A világnak szétosztotta bor s kenyérben önmagát, mert testévé lesz az ostya, és a bor vérére vált. Életét így sokszorozza, ki legyőzte a halált. Keresztjén az ember sorsa megváltásra így talált. S mert igéje rendelé így, valódi az ostya test, kegyelme a szívben érik, gyümölcsöt hoz a kereszt, feltámadjon a remény, hit, s végasztaló szeretet. Kehely tükrözi a vérit, aki értünk szenvedett. Szent Háromság súlyos titka, hogy a három mégis egy. S egyé fogad, így tanítja, ha veszed a kenyeret, örök egybe térjen vissza, ki testével egy lehet. S borban a kegyelmet issza, ki e földön védkezett.

Hiszem és vallom, amit a katolikus egyház élt és él, mint hitvallást, ahol szükséges, nem habozok életemmel és véremmel állítani és vallani. Vaj az esztergomi káptalan előtt Balassi Bálint, istenes versíró, első magyar nyelven író költőnk, 1586. augusztus 24-én. Balassi Bálint, a Szent Háromságnak első személye. Részletek. A Szent Háromságnak első személye, Atyaisten dicsőséges felsége, mind e széles világnak teremtője, tekints reám, ilyen veszett szegényre. Ments és vezess ki, Uram, az sok vészből, viselj gondot rólam, te árvád felől, ne szakadjak el tőled, Istenemtől, segély, kiáltok csak hozzád egyedül. Terjeszt kit hát fényes orcád világát, szárazd azzal szemeim nedves voltát, mert csak te fényed siralmat száraszthat, búból menthet, jóra mindent fordíthat. Kiért vélem együtt földi kerekség dícsér téged, ó, mennyei nagy felség, veszendőknek ki vagy igaz segítség, dicsőségeddel rakva, mint föld, s mint ég. A Szent Háromságnak harmadik személye. Szentlélek, Úristen, te, ki jókot osztasz, megkeseredetteket örömmel látogatsz, félelmes szíveket bátorsággal áldasz, siralmast vígasztalsz. Könyörgök tenéket, hogy szentelj meg engem, tulajdon templomot, hogy lehessen lelkem, szeplő nélkül tiszta légyen én életem, lakozzál te bennem. Te regulád szerint, hogy igazán élvén, hozzánk tartozókkal imádjunk, dicsérvén téged, vígasztaló Szentlélek, Úristen, mindörökké. Amen. Bálint Sándor ünnepi kalendáriumában a következőket olvashatjuk a Szent Háromság képszerű ábrázolásának szimbolikus eszközeiről. A háromszögbe foglalt sugárzó nap oltalmazó céllel fölkerül a házak homlokzatára, kapubejáratokra, más helyekre is, és több vidéken egészen elnépiesedik, népművészeti motivummá válik. Ha az emberek képesek a Szent Háromságos dinamikát élni, az ezért van, mert Isten képére lettek teremtve. Létezik olyan teremtmény, akiben megtalálható ennek ősmintája? A kartauzi névtelen, ismeretlen magyar kartauzi szerzetes a 16. század elején az érdi kódex szerzője így ír Máriáról, aki a Szent Háromság színe előtt áll. Reá tekintvén az egek ura, az egek atya, mindenható Úristen nagy kegyelmes szemmel megáldá őtet, szent atyai áldomásával mondván, én, atyai áldomásom nyugodjék te rajtad, én szerelmes, én édes leányom, erekkül erekké, mert én nékem koronként kellemetes voltál, íme, ez már naptól fogva felmagasztalom a te nevedet, minden teremtött állatoknak felette, minderekké. Ez mái napon kerálni asszonyá szentöllek tégödet, az én szent országomban, hogy uralkodjál mindeneken, kik az én hazámban és udvaromban vannak, és minden teremtött állatok mennyben és földön te parancsolataidnak engedjenek, és kiket üdvözíteni akarsz, üdvözíts, és országolj örömmel, vigassággal, erekkül erekké, ámen. Másodszor, Fiú Úristen, es megáldván mondá, áldott légy mindenekké, ó, én szerelmes szent szülém, mert én nekem mindenben hív és kellemetes lél. És én azt akarom, hogy miképpen engemet tisztöl, és imád mind felséges királyt, minden teremtött állat, azonképpen tégödet is tisztöljön és dicsérjen. Erről azért, és vigadj immárom, te, szeplőtelen szűz, méhednek isteni gyümölcsével, erekkül erekké. Ámen.

Ez igaz Szent Tamás Szent Háromság tanáról is. Tamás az ókori zsinatok dogmái, valamint Szent Ágoston felfogása nyomán mindkét nagy summájában hosszan elemzi a keresztény hit e központi misztériumát. Az egyház ókori zsinatai szerint az Istenben három személy létezik. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek. E három személy egymással egy lényegű, mégis egymástól valósan különböznek. Írja dr. Nemeshegyi Péter, jezsuita szerzetes, kétszeres, államtudományi és teológiai doktor. Babits Mihály, a Nyugat nemzedék poéta doktusza pedig ezt írja. Katolikusnak születtem. E vallás csarnokaiban találkoztam, és küszködtem Istennel. Kételjeimnek és legmisztikusabb reményeimnek egyformán a katolicizmus adott először testet, színt, szavakat. E színek és szavak nem maradhattak ki írásaimból. A versek folytatja, és ezek között is az én verseimnek a feladata, minden mély emberi érzés kifejezése, de nem okvetlen feladata konfessziót tenni nyilvánosan hitvallást valamely egyház hittételei mellett. A költészet tárgya az Isten szomjazó lélek örök emberi lírája. A többi talán a gyontató fülébe való. A katolicizmus én előttem az, aminek neve mondja. Maga az általános vallás, mindenütt és minden időre érvényes, az egyetlen, amely az emberiség vallásának nevét igényli, nem egy koré, nem egy tájé, fajé vagy nemzeté, ellentéte a szektának és felekezetnek. Ez az a vallás, amely mellett én szükségét érzem, nem egyszer nyilvánosan is hitet tenni. Babits életén és költészetén végig sajog a mindenség, a végtelen utáni vágy. Örökké újra más és több kell újra nekem, írja Ima című versében. Másod pedig így ír, Isten fogai között című költeményében. Ó, milyen csöpp kis reszkető élet voltam a végtelenben. Istenben találja meg a megoldást, de ezt hosszú, kínos és tanulságos keresés előzte meg. Ez az út tükröződik költészetében is. Babits Mihály, himnusz a Szent Háromságról. Hárman a fennség trónusán ülnek az égi lakomán, mert a magányost a magány nem vigasztalja igazán. Míg örök szelleme szemét magára szegzi az Atya, fényére, tűkörére kép vetődik. Egy új önmaga. S amint a kép megszületett, az egy nincs többé egyedül, a születetlen és szülött egymásnak társasan örül. S a Szentlélek, ez az öröm, mely összeköt Atyát s Fiút, s a három együvé ömöl, egy fő-fő jóba összefut. S annak, ki sose született illőn, és aki született a léleknek, oltárra tett szívvel zengjünk dicséretet. Megérthető-e a Szent Háromság? Teszi fel a kérdést Nemeshegyi Péter. Jogosan tehetné fel most mindenki a kérdést, hogy egyáltalán megérthető-e a Szent Háromság? Vagy Isten belső lényét kutatni eleve kudarcra ítélt vállalkozás? Elsőre azt válaszolnám erre a kérdésre, hogy természetesen nem érthető a Szent Háromság, mivel Isten lényét ember nem tudja teljesen megérteni. A Szent Háromság titkai olyan dolgok, amelyekbe belekóstolhatunk egy kicsit, de igazából nem tudjuk megragadni azokat. Ha még egy kisbaba születését sem tudjuk felfogni, hogyan tudnánk akkor a mindenható, örökkévaló Istent kifürkészni? Hogyan is képzelhetjük azt, hogy amikor felfoghatatlan, végtelen, örökkévaló Isten belső lényéről van szó, akkor ezt minden energia befektetés nélkül meg tudjuk érteni. Az igaz, hogy Isten rejtőzködő Isten, és csak az alázatos embereknek nyitja fel magát. De kötelességünk törekedni arra, hogy őt megismerjük úgy, ahogyan van. Isten hív bennünket, hogy ismerjük meg az ő lényének gazdagságát. Azt akarja, hogy álljunk meg előtte, és csodálkozzunk, térdeljünk le, és döbbenjünk meg. Ismerjük őt meg úgy, ahogy létezik. Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szent Háromság,
egy örök.

Hitünk legfontosabb igazságainak összefoglalását apostoli hitvallásnak nevezzük, mert elemeiben az apostolokra megy vissza. Ez a hit ősi szabálya. Eleinte a keresztelésnél, később más szertartásokban is mondták. De nem csak hitvallás, hanem imádság is. Isten titkainak imádó szemlélése, hálaadás a kinyilatkoztatott igazságokért és Istennek szóló hűségnyilatkozat. Nem csak az Istenhez szóló beszéd lehet imádság, hanem az Istenről szóló is. Szertartásokon kívül is rendszeresen élünk vele hitünk erősítésére. Bízva abban, hogy Isten megáld és megóv minket, hogy Magyarország nagyasszonya továbbra is vigyáz ránk,

hiszem, hogy van egy Isten, ki végül egy velem. Ő benne forr a minden, csillagpont végtelen. És vonzásába ő fog, és bennem ő kering. A tettemben végső ok, szemedből rám tekint. Hiszem, hogy van egy Isten, ki megóv és vezet, ki kézen fog szeliden, s vihara zúgva zeng, akiben fény sugár ég, ki végső hatalom, aki a cél s a szándék a kereszt utakon, akiben egybe ömlik a bánat és öröm, hegyeket rengető hit és halk virágözön. Hiszem, hogy van egy Isten, egy végső akarat, a szűk ösvény a szirten, mely szabadságot ad. Ki kemény, mint a kőfal, és aki befogad. Rigóban rezzenő dal és lávazuhatag, akihez sose késő, és fény ívébe von. Hiszem, hogy van egy végső, feloldó hatalom. Isten áldja meg a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. Zalder Éva Máriát hallották az Angyalok citeráján.

Mária Rádió. Egy fénysugárral lelkednek. Szatmár Németiben, a tűzoltó toronynál a 92,3-as ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Keddi adásunk tartalmából. XIV. Leó pápa találkozója madridi egyházmegyével. Az evangéliumi öröm tanúiként éljenek a sokféleség egységében. A Szent Atya köszöntötte Madridban az önkénteseket. A keresztények hivatása, hogy az önzetlenség kovászát vigyék a világba. Leó pápa Barcelonában. A keresztények építsék az egységet a megosztott világban.
1: Queridos hermanos, queridas hermanas, buenas tardes.
2: Leó pápa beszéde a madridi egyházmegyéhez. Legyetek az evangélium öröm tanúi a sokféleség egységében. A Real Madrid foci csapat világhírű madridi Bernabéu stadionját zsúfolásig megtöltő 80 000-es hívősereggel találkozott kedden este Leó pápa. A tánccal és lendületes énekekkel fűtött egyházmegyei találkozón Leó pápa arra buzdított mindenkit, hogy tanúságtételük akkor tudja megérinteni a város szívét, ha újra tanulják a figyelem lelki művészetét, bízva abban, hogy az ember visszatérhet a hithez, vagy azt felnőttként először tapasztalhatja meg. 14. Leó pápa, aki közismert sportoló, a találkozó kezdetén rögtön megérintette a hitbéli szurkolók szívét.
1: Yo supongo que para un jugador de fútbol hacer un gol en este estadio es algo que les marca poco la vida. Pero don José, hoy la Iglesia de Madrid ha hecho un golazo para siempre.
2: El tudom képzelni, hogy mit is jelent egy focista életében, ha ebben a stadionban gólt szerez. Ám itt, ma este, a madridi egyház egy bombagólt lőtt. Szólt rögtönözve Leó pápa, utalva a nagyszerű tanúságtételekre, énekekre és játékokra. Spontán megjegyzését a madridi hívek, fiatalok is felnőttek, szűnni nem akaró tapssal jutalmazták. Ez az este a hit nagyszerű himnusza, és a pápa örömmel csatlakozik az Isten dicséretéhez, és erősíti a szép egyházi családi kötelékeket, amely a polifónia, vagyis az egységben rejlő sokféleség művészetét tanulja, kezdte beszédét a Szent Atya. A közösség megteremtéséhez a szíveknek kell énekelnie felszabadultan, amely az egyházban egyedülálló módon a liturgiában valósul meg, a megszabadító üdvösségtörténet nagy emlékezetében. Az éneklés olyan szükséget, amely áthatja az együttélést, és arra indítja a kultúrát, hogy maradjon nyitott a jövő előtt. A főváros Madrid lakóinak öröme átterjed az ide látogatókra, ha a múlandó érzelmet tartós életformába alakítja, amely megújítja az egyéneket, a csoportokat és az egész egyházmegyei közösséget. Az apostolok ezért szólítanak fel oly gyakran az írásaikban az örvendezésre, hiszen Krisztus szeretete ma is sürget minket. Erről tettek ma este többen tanúbizonyságot, szólt a pápa, hogy a keresztség valóban megváltoztatta az életüket, mert ami bennük volt, átalakult és szolgálattá vált a közösség javára. Leó pápa Magnifica Humanitas enciklikája is, Nehemiás próféta látomásán keresztül arra utal, hogy az egész közösség neki fog együtt Jeruzsálem újjáépítéséhez. Éppen a sokszínűség válik erőforrása a meghallgatás és a párbeszéd révén, amely közös alapja az igazságosságnak és a testvériségnek. Így épül fel egy különleges kapcsolat az egyház és a város között, a munka és a közelség kapcsolataiban, mert napjainkban a keresztény küldetés egyre inkább a nagyvárosi közösségekben mutatkozik meg, ahol egy új kultúra lüktet és készülődik. A szinodális út lehetővé tette számunkra, hogy mélyebben megismerjük és meghallgassuk egymást ezekben az összefüggésekben, amelyekben az egyházmegyei közösség él és formálódik. Ezért olyan fontos, hangsúlyozta a pápa, hogy ne vonuljunk vissza abba a valóságba, amelyben már egykor biztonságban éreztük magunkat, mert ahhoz, hogy elérjük a város szívét, ápolnunk kell azt a tudatosságot, hogy az igazság szimfonikus és mindig felülmúl minket. Ápolnunk kell tehát a vágyat, hogy megtaláljuk a feltámadottat, aki mindig előttünk jár és megelőz minket. Az Úr keresése és követése a feltétele a mai evangelizációnak, hiszen ma ezt mind jobban érezzük, hogy a nagyvárosainkban már nincsenek térképeink a magabiztos navigációhoz. Újra kell tehát tanulnunk a figyelem lelki művészetét, amely nélkül még az evangélium hirdetése is azzal a kockázattal jár, hogy személytelen ismételgetéssé válik. Az egyház jelenléte egy nagyvárosban az üdvössége misztériumának példabeszéde, ahogy azt Jónás könyvében is olvassuk. Semmi se zavarjon, semmi se ijesszen meg, idézte a Szent Atya avilai Szent Teréz énekét, és azt kérte, hogy egyházmegyei egyházként együtt kínálják fel evangéliumi tanúság tételüket. Higgyenek abban, hogy az ember visszatérhet a hithez, vagy pedig megtapasztalhatja azt először felnőttként. Készüljenek fel arra, hogy ezek az új kezdetek nem kivételek, hanem egy új missziós szabály. A plébániai és egyházmegyei tanácsok célja az, hogy megváltoztassa az ember érzékenységét azáltal, hogy mélyebben meghallgatjuk, mit mond a lélek az egyháznak. Amikor ez megtörténik, akkor az imádás életté válik, és akkor ott testvéri és szolidáris kötelékek születnek az emberek között. Leó pápa arra kérte a papokat, hogy ismeri meg a közösségi megkülönböztetés gyakorlatát, mint a szinodalitás nagyszerű lehetőségét, hiszen az segít minden egyes közösségnek, hogy kiemelkedjen elszigeteltségéből, és hogy megtapasztalja a szent élek örömét.
1: Sed para todos como una Biblia abierta, que en vuestros rostros y en vuestra vida se pueda encontrar la palabra de Dios.
2: Legyenek tehát mindenki számára olyanok, mint egy nyitott Biblia. Isten igéje ragyogjon az arcukon és az életükben. A szeretet valójában az a nyelv, ami otthon nézi magát mindenkiben. Zárta beszédét hétfőn este Leó pápa a madridi Bernabé stadionban tartott egyházmegyei találkozón.
3: 14. Leó pápa Madridban az önkéntesekhez. A keresztények hivatása, hogy az önzetlenség kovászát vigyék a világba. Spanyolországi apostoli útjának madridi szakaszát 14. Leó pápa június 9-én kedden az IFEMA Madrid kiállítási és kongresszusi központban zárta, ahol a pápa látogatás előkészítésében és lebonyolításában résztvevő önkéntesekkel találkozott. Az IFEMA Spanyolország legjelentősebb vásár és rendezvény központja, amely évente több millió látogatót fogad. A Szent Atya érkezésekor elektromos járművel haladt végig az összegyűlt hívek között, majd a hármas pavilonban találkozott az önkéntesekkel. A program során levetítették a Csendes Hadsereg című kisfilmet, amely az önkéntesek szolgálatát mutatta be. Majd két önkéntes tanúságtétele hangzott el. A résztvevők zenei előadásokat is hallhattak, majd 14. Leó pápa intézett beszédet a jelenlévőkhöz. A találkozó végén ajándékcsere, apostoli áldás és közös ének zárta az eseményt. Beszédét a Szent Atya szívből jövő köszönettel kezdte.
1: Este encuentro es el último de la etapa madrileña de mi viaje apostólico.
3: Ez a madridi szakasz utolsó találkozója apostoli utam során, és nagyon örülök, hogy veletek madridi és Spanyolország különböző részeiből származó oly sok önkéntessel lehetek együtt. Ti különleges köszönetet érdemeltek, mert jelenléteteket és szolgálatotokat az Úr, az Egyház és a pápa iránti szeretetből ajánlottátok fel. A pápa megköszönte José Cobo Cano bíborosnak, Madrid érsekének az üdvözlő szavakat, valamint az önkéntesek tanúságtételeit és a művészeti programokat. Leó pápa ezután beszédének központi gondolatát fogalmazta meg. Szeretnék megosztani veletek egy egyszerű gondolatot, amelyet így foglalhatunk össze. A keresztények hivatása, hogy az önzetlenség kovászát vigyék a világba. A Szent Atya Jézusnak a kovászról szóló példabeszédére utalt, amelyben az evangélium szerint a mennyek országa olyan, mint a kovász, amely átjárja az egész tésztát. Elmagyarázta, hogy az önkéntes szolgálat ugyanilyen módon alakítja át a társadalmat. Az önzetlenség olyan kovász, amely növeli egy társadalom emberi, erkölcsi és lelki minőségét. Leó pápa hangsúlyozta, hogy napjaink világát gyakran az érdek, a haszon és a nyereség logikája uralja. Sokszor a fejlődést kizárólag gazdasági mutatók alapján mérik, miközben háttérbe szorul az ember teljes kibontakozása. Egy olyan világban, amelyet folyamatosan az érdek és a profit logikája befolyásol, szükség van arra, hogy a növekedést az átfogó emberi fejlődés szempontjából gondoljuk el és éljük meg. Leó pápa emlékeztetett Jézus tanítására is, amely szerint az igazi szeretet nem vár viszonzást. Ha azokkal tesztek jót, akik veletek jót tesznek, mi az érdemetek? És ha azoknak adtok kölcsönt, akiktől remélitek, hogy visszakapjátok, mi az érdemetek? A Szent Atya rámutatott, hogy Jézus Krisztus azért jött, hogy a mennyek országának kovászát vigye a világba, és belekeverje beteg emberiségünk tésztájába, hogy azt belülről gyógyítsa meg. Hangsúlyozta, hogy az Úr halála és feltámadása után tanítványait küldte a világba, hogy szeretetének, igazságosságának és békéjének jelei legyenek. 14. Leó szerint ez nem csupán az ige hirdetés által történik, hanem talán mindenek előtt egy életstílus által is, egy olyan gondolkodás és cselekvésmód által, amely az evangéliumból fakad. Ennek az életstílusnak egyik legfontosabb jellemzője éppen az önzetlenség. Beszéde végén 14. Leó pápa arra buzdította az önkénteseket, hogy a jövőben is őrizzék meg ezt a lelkületet. Testvéreim, haladjatok tovább ezen az úton. Alázattal és szelídséggel, mindig gőg nélkül, de szilárd hittel és nagy lelkű szolgálattal. Végül a boldogságos Szűz Mária oltalmába ajánlotta őket. A szűzanya esdje ki számotokra, hogy mindig és mindenütt Isten országának kovászai legyetek. A találkozó végén a pápa apostoli áldását adta a jelenlévőkre, majd búcsúzóul így szólt. Köszönöm, és viszontlátásra Rómában!
0: Leó pápa Barcelonában. A keresztények építsék az egységet a megosztott világban. Spanyolországi utazása negyedik napján Madridból érkezett a Szent Atya Barcelonába, ahol a déli imaóra elmondása után buzdító szavakkal fordult a katalán város lakóihoz. Egy háborúktól és megosztottságtól szenvedő világban, ahol a társadalom egyre széttöredezettebb és individualistább, legyünk vértanúk, vagyis az egység, a befogadás, az egyetértés és a béke tanúságtevői és prófétái, akár áldozatok és lemondás árán is. 14. Leó pápa kedden délután kevéssel 2 óra előtt érkezett meg a barcelonai Szent Kereszt és Szent Eulália székesegyházba. A gótikus építészete remek műve adott otthont a találkozónak a Szent Atya és a barcelonai érsekség hívei között. Együtt elimádkozták a déli imaórát, majd a pápa néhány gondolatot osztott meg velük katalán és spanyol nyelven.
4: Il Concilio Vaticano II define l'ufficio divino come la voce della misma sposa che habla all'esposo.
0: A zsolozsmát a II. Vatikáni zsinat úgy határozza meg, mint a vőlegényéhez beszélő menyasszony hangját, sőt Krisztus és az ő testének imádságát az atyához. Pál apostol a korintusiakhoz írt első levelében aláhúzza, hogy mi mindnyájan egy lélekben egy testé lettünk a keresztséggel. Leó pápa ebből a két képből, a jegyes és a test képéből fejtette ki gondolatait. Az első kép arra emlékeztet, hogy az egyház és benne a barcelonai közösség is a maga gazdag és változatos ajándékaival és karizmáival elsősorban szeretett jegyes, amelynek tagjait Isten arra választotta ki, hogy a szentek közösségét képviseljék. Ezért a pápa arra szólította őket, hogy újítsák meg az egységre, az egyetértésre irányuló elkötelezettségüket. Az egyház az Istentől jövő szeretetnek a gyümölcse, mely akkor növekszik, ha befogadja ezt a szeretetet, alázatos és hálás szívvel, egységben, mert csak így építhetjük a többiekkel együtt a szeretet műveit. Ferenc pápa néhány évvel ezelőtt arra kérte a barcelonai egyházmegyét, hogy a Krisztussal való találkozásból kiindulva növekedjen a testvériségben és az evangélium hirdetésében. Családias légkört kell terjesztenünk környezetünkben, szolidárisan, nyitottan, készen az irgalomra, az áldozatra, a kölcsönös meghallgatásra és megbocsátásra, hiszen ugyanúgy Isten gyermekei vagyunk, és közös a hivatásunk. Szent II. János Pál Barcelonában járva dicsérte befogadó lelkületüket, és bátorította őket, hogy továbbra is legyenek nyitottak a keresztény testvériségre. Sokuk fáradozik a harmónia és a közösség megteremtésén, túl minden széthúzáson, tanúskodva az igehirdetés, a képzés és a tevékeny szeretet vitalitásáról.
4: Esto nos lleva a la segunda imagen en la que queremos detenernos, la del cuerpo.
0: A második kép a test, amelyről a szentírási szakasz szólt. Ugyanahhoz a testhez tartozunk, és ugyanaz a lélek táplál minket. Ugyanarra az életszentségre kaptunk meghívást, mondta Leó pápa. Számunkra az együttműködés nem stílusválasztás kérdése, hanem fiziológiás szükséglet, hiszen mindegyikünk Krisztus ajándékozásának mértéke szerint részesült a kegyelemben, és mi erre válaszolunk a kapott karizmánknak és a ránk bízott feladatoknak megfelelően. A lélek sarkal arra, hogy teljesen átadjuk magunkat, és ezt Isten tervének megfelelően, engedelmesen és bizalommal tegyük. Mint minden testben, közöttünk is vannak erősebb és gyengébb tagok. Egyesek láthatóan végzik feladatukat, mások rejtve belülről cselekednek. Olykor meg sem állva látnak el létfontosságú funkciókat, anélkül, hogy bárki észrevenné. A kapott ajándékok gazdagságában az egység adja az erőnket, és az egységünket a lélek adja. Fontos, hogy egyikünk se engedje tönkretenni az egységet, amelyben Isten minket alkotott, és aminek teljessége felé vezet minket nap-nap után, figyelmeztetett a Szent Atya. Barcelona és a katalánok hivatása és felelőssége az egység építése. Egy háborúktól és megosztottságtól szenvedő világban, ahol a társadalom egyre széttöredezettebb és individualistább, legyünk vértanúk, vagyis az egység, a befogadás, az egyetértés és a béke tanúságtevői és profétái, akár áldozatok és lemondás árán is. Ahogy a város védőszentje, Szent Eulália és sok más vértanú, mi is legyünk készek lemondani önmagunkról és minden fölösleges dologról, hogy a valóban fontos és örökké tartó dolgokra építsünk. Ezt tanítja nekünk a megfeszített, erre szólít Pál apostol és a szentek példája, ezt akarjuk együtt tenni Jézusnak az utolsó vacsorán atyához szóló szavaival. Én ő bennük, és te én bennem, hogy tökéletesen egyé legyenek, hogy felismerje a világ, hogy te küldtél el engem, és úgy szeretted őket, ahogyan engem szerettél. Mária, az egyház anyja és az egység anyja segítsen minket, hogy hűek legyünk ehhez a feladathoz és ehhez a küldetéshez. Irgalom szent anyja, imádkozz értünk.
4: Mari di Deo della Mercè, pregheu per nosotros.
0: Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi műsorunk hangzott el. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy-nagy szeretettel köszöntöm rádiónk minden kedves hallgatóját, a nagyváradi stúdióból köszönti önöket Majoros Attila. Kedves hallgatóink, itt a Mária Rádióban hamarosan együtt imádkozhatjuk majd a rózsafűzért, éjjel egy órától pedig Fodor József általános helynök atya katekézisét hallgathatják. Két órától a Hit kapuja című műsorunkat ismételjük, majd éjjel három órától együtt imádkozhatjuk majd a rózsafűzért. 3 óra 30 perckor Pálosaink a Fehér Barátok című műsorunkat hallhatják ismétlésben, majd szintén egy régi, szép szentségimádás felvételét hallhatják 4 órától. 5 órától a Keresztút imádságára hívjuk a hallgatókat, 5 óra 40 perckor pedig a Vatikáni Rádió friss hírei következnek. 6 órától a reggeli imádsággal pedig kezdetét veszi ébresztő műsorunk a Sepsiszentgyörgyi stúdióban. Kedves hallgatóink, megtisztelő figyelmüket megköszönve, nyugodalmas jó éjszakát és jó rádiózást kívánva most búcsúzom önöktől. A mikrofonnál Majoros Attilát hallották, a viszont hallásra dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Ave Maria! Imádkozzák együtt a rózsafűzért a Mária Rádióval!

Dicsértessék a Jézus Krisztus, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Urunk Jézus Krisztus, élő hittel leborulunk előtted. Szóval és szívvel beismerjük, hogy egyedül csak a te nevedbe üdvözülhetünk. A te szent gyermekséged érdeméből lettünk Isten gyermekeivé. Halálod eltörölte bűneink adósságát, föltámadásod és mennybe meneteled, számunkra is megnyitotta az örök életet. Add szent kegyelmedet, hogy a rózsafűzér titkoknak megfontolása növelje élő hitünket benned, aki az út, igazság és élet vagy számunkra. Szentséges szűz, Isten anyja Mária, könyörög érettünk, hogy példaképedet követve, szent fiadnak szavain és cselekedetein elmérkedve, gyarapodjunk az ő ismeretében és szeretetében, a mi Úrunk Jézus Krisztus által. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadott a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent

0: és az örök életet. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: kezünknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
1: Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értelmünket megvilágosítja.

Amen. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. Jézus, aki emlékezetünket megerősítse.

0: Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse. Az

0: óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: A fájdalmas rózsafüzér, első szentitka, akit érettünk vére, aki érettünk vére verejtékezett. Nézd Jézust, amint a sziklánál térdel és imádkozik. Virasszatok és imádkozzatok, nem ő vele virasztasz most. A pásztor egyedül vívja harcát, s nem is ő érette imádkozol magadért, hogy meg ne inogjon hited, a sötétség órája ez. Szívszorító látvány, mestered sír és könyörög, véres verejték cseppek gyöngyöznek homlokán. Bűneink irtóztató valóságával kell szembesülnie. Péter alszol? Igen. És alszik a többi is. Egészen magára hagyattatik, elárultatik és megtagadtatik. Hol van most Mária? Bent a városban. Víraszt és imádkozik. Amikor kilépsz küzdelmes imádból, és kimondod, legyen meg a te akaratod, nem holmi fáradt beletörődés mondja veled. Ez a szó a szeretet győzelme benned. A lélek megtalálta az erőt, mely egyedül képes engedelmességre bírni testet és szellemet. Amen.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: Krisztustól. Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki életünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyok

Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett. Asszony.

0: atyán, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszony!

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.

0: Mariannam, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk,

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. Jézus, aki érettünk,

0: áján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.

0: atyáján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom!
0: Bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A fájdalmas rózsafüzér, második szentitka, aki érettünk megostoroztatott. Nézd az oszlophoz kötött Jézust. A hús egységgel szakítatik most. A test kínjánál elevenebb azonban a lélek fájdalma. Atyától kapott teste, mit Isten lelke szült egybe szeplőtelen anyja méhében, darabokra szakítatik most. Minden sértődött szó, minden zúgolódó gondolat Krisztus mezítelen, hátára mért meg annyi ostor csapás. Érted már? Miért hullat véres könnyeket, Mária? Minden viszály békétlenség, ostor csapás a szívére, mert a titokzatos test szakítatik. Amikor nem szólsz vissza, nem őrzöl haragot szívedben, amikor megbocsájtasz 77-szer, ostor csapások sebeit gyógyítod, az egységen munkálkodsz. Amen.
3: Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden.

0: Szól, Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: A

0: Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.

0: Pályán, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.

0: Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,
0: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tűzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A fájdalmas rózsafüzér harmadik szemtitka, aki érettünk tövissel koronáztatott. Nézd a tövis koronás Jézust, véres, összezúzott, leköpdösött arcát, nátszál jogarát kezében. Nézd meg őt jól. Kinek tartják az emberek az ember fiát? Nézd meg őt jól. Hát te kinek tartasz engem? Nézd meg őt jól. A szíveddel nézd, íme a te királyod. A szíveddel nézd, mert ő, az ő országa nem e világból való, érted már? Az én igám éne édes, az én terhem könnyű, érted már? A szíveddel nézd. Mária a királyné, ha szíveddel nézed, fején láthatatlan tövis koronát vélsz fölfedezni. Mert minden Istentől kapott feladat kivirágzik majd az örökké valóságban, feltéve, hogy elfogadják. Amikor kezed nyújtod rászoruló testvérednek, megsebez a szeretet. Láthatatlan fénylőtöv is égettetik szívedben.
3: Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szentértessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

gonosztól. Amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztok.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.

0: hálóján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.

Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.

hanem üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged

Goráján, amen, üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk.

Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tőzsel koronáztak.

üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak. Asszony.

Marian, amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.

0: Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tűzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A fájdalmas rózsafüzér negyedik szent titka, aki érettünk a keresztet hordozta. Nézd a Jézus várára tett gerendát, sok hasonlót vitt már ácsműhelyében. Útközben, ha elfáradt, letette. Ez a fa viszont egészen más, oly rettentő nehéz, hordozni lehet csak, letenni nem, mert súlya a szívre nehezedik. Érezted már a bűn súlyát? Tudtad, hogy egy tiszta szívre micsoda súlyjal nehezedik minden bűn, merről tudomást szerez. Szeretett Istenét bántják. Érted már, mitől roskadozik keresztútján Jézus, s vele együtt Mária? Nézd az ordító csőcseléket. Tudtad, hogy a szeretet szótárából hiányzik a kérdés, hogy vajon érdemes-e? Amikor reggel felveszed keresztet, sose kérdez, hogy vajon érdemes-e? Mert az ő nyomában lépdelsz, s lassan fölismered szíved, arra vágyik, mások terhét is magadra vehesd. Amen.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

Isten, üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.

Nem. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.

0: Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Az.

Így Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.

Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.

Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.

0: Nem. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Az.

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.

Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.

0: Így Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsáss

0: szorulnak irgalmadra.
1: A fájdalmas rózsafüzér ötödik szentitka, aki érettünk keresztre feszítetett. Nézd a keresztre szegezett Jézust, hallgass fuldokló lihegését, nézd, ahogy elfolyik vére, figyeld, amint fogyatkozik benne az élet, cseppenként, elhaló sóhajonként, hiszen azért az óráért jöttem. Egész életében közben járt, engesztelt, mentegette őket. Most sem tesz egyebet. Atyám, bocsáss meg nekük, mert nem tudják, mit cselekszenek. Mária ott áll és hallgat. Mi ez? Az anya gyötrelme? Talán vajudás kínja? Vagy egységben átélt szenvedés? Ez a fájdalom oly hatalmas, hogy már neve sincs. Körül öleli, elborítja egész átélt szenvedést. Egy valami fölött nincs uralma, az igen most is ott világol szeplőtelen szíve mélyén. Amikor áldozni mégy, Jézus szavának engedelmesked el. Ezt selekedjétek az én emlékezetemre, ami annyit jelent, hogy vállald a megfeszítetést. S a szeretetének tengerébe, merítkezvén természetesnek találod, hogy meghalj vele együtt te is. Így hal meg a régi ember minden szent áldozásban. Amen.
2: Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mind.

0: gonosz szól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.

0: atyáján. Amen.
1: Üdvözlégy légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.

0: uráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.

0: Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.

0: királyán. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.

0: szolgáljon. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom!
0: Bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja!
0: Hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk, Istenünk, Te, egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezted nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy miután a rózsafüzérrel e misztériumokról megemlékeztünk, kövessük, amit tartalmaznak, és elnyerjük, amit ígérnek Krisztus a mi Urunk által.
0: Amen.
2: Rózsafüzér királynője,
0: könyörög életünk.
2: Csíksomjói segítőszűz,
0: könyörög életünk.
2: Szőkefalvi fénykirálynő,
0: könyörög életünk.
2: Mária rádió királynője,
0: könyörög életünk.
2: Most segíts meg, Mária,
0: ó irgalmas szűzanya, keservét a bajnak, eloszlatni van hatalmat,

hogy otthonodban szólhat az Erdélyi Mária Rádió, csak is a te imádnak és adományoknak köszönhető. Adakozz, hogy örömet okozz.

Jézus, Dávid fia, könyörülj rajtam! Jézus megállt, és így szólt, hívjátok ide hozzám. Oda mentek hozzá, és ezt mondták, bízzál, kelj fel, téged hív. Születésemtől fogva egy genetikai betegségből adódóan látássérült vagyok, mely betegség fokozatosan rontja a látásomat. 10 hónappal ezelőtt kaptam a hírt, hogy nem tudják gyógyítani ezt a betegséget génterápiával. Ekkor úgy döntöttem, hogy Jézus felé fordulok, és ő benne bízva várom a gyógyulásomat. Még nem vagyok megkeresztelve, de nagy elhivatottsággal és nagy hittel és reményekkel várom a keresztelést, az első áldozást és a bérmálkozást, hogy teljes jogúan Isten gyermeke lehessek. Napi imákkal, hittanórákkal készülök a keresztségre. Jézusom, bízom benned!

Drága gyermekek, ebben a kegyelmi időben, amikor megvagytok hívva a megtérésre, arra buzdítalak benneteket, kicsi gyermekek, hogy ajánljátok fel nekem imáitokat, szenvedéseiteket és könnyeiteket a szívek megtéréséért, amelyek távol vannak fiam Jézus szívétől. Kicsi gyermekek, imádkozzatok velem, mert Isten nélkül nincs jövőtök, sem örök életetek. Szeretlek benneteket, de nélkületek nem tudok nektek segíteni. Ezért mondjatok igent Istennek. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra. Kedves hallgatók, a 2025. március 25-ei üzenetet hallották.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Mára Rádió hallgatót. Mai katekézi sorozatunk tovább folytatódik a magánkinyilatkoztatásoknál. Hagytuk abba, ugye tudjuk, hogy a magánkinyilatkoztatások lényegesen különböznek az egyetemes kinyilatkoztatástól, amely az egész emberiségnek szólt. A fő különbség abban áll, hogy a magánkinyilatkoztatásoknál néha tévedések is fordulnak elő. Az általános vagy egyetemes kinyilatkoztatásnak, amely az egész emberiségnek szólt, az volt a célja, hogy az igaz vallást kinyilatkoztassa. A magán kinyilatkoztatás ezzel szemben nem közül új hitigazságokat, hanem csupán megerősíti és megmagyarázza a már közölteket. Az egyetemes kinyilatkoztatás alanyai és továbbadói, mint például az apostolok, a Szentlélek Istentől oly mértékű felvilágosítást nyertek, hogy a lélek üdvösségére vonatkozó dolgokban nem tévedhettek. Ellenben a magán kinyilatkoztatások vevői nincsenek biztosítva a tévedés ellen. A kapott kinyilatkoztatást esetleg helytelenül foghatják fel, és kevésbé jól adhatják vissza. Az is megeshetik, hogy isteni kinyilatkoztatásnak vélik, ami a saját képzeletük szüleménye. Sőt, sokan úgy vélik, hogy a gonosz szellem okozta a megtévesztések sincsenek kizárva, és ez utóbbi azonban szent életű embereknél nehezen képzelhető el. Ezért mondta Krisztus Szent Brigittának, ha Istenen kívül semmi egyebet nem keresel, és az ő szeretete teljesen áthat, az ördög meg nem közelíthet téged. Ha ezt megengedném, hasonlítanék ahhoz a férfihoz, aki hűséges hitvestársát egy házasságtörőnek szolgáltatja ki. Mivel azonban hűséges vagyok, azért az ördögnek sohasem lesz hatalma egy olyan lélek fölött, aki odaadással szolgál engem. Hogy mennyire nincs kizárva a magán kinyilatkoztatásokban a tévedés lehetősége, mutatja az a körülmény, hogy Emerik Katalin például azt mondja az ő látomásaiban, hogy Ádámtól Krisztus születéséig 3987 év telt el, míg egy másik látnok azt mondja, hogy Ádám bukása 6000 évvel történt Krisztus születése előtt. Emerik Katalin azt mondja, hogy a boldogságos szűz Krisztus mennybe menetele után még 14 évig élt a földön, míg Szent Brigitta 15, egy másik látnok pedig 21 évről tesz említést. Az isteni világosság fényébe tehát a kinyilatkoztatásoknál belevegyült az emberi gyarlóságnak a salakja. 14. Benedek pápa egyenesen azt mondja, hogy Isten bölcs okokból is megengedi a tévedéseket a magán kinyilatkoztatásoknál, azért tudnélik, hogy az emberek ne becsüljék többre ezeket a magán kinyilatkoztatásokat a Szentírásnál és az Anya Szentegyház tanításánál. A magán kinyilatkoztatásoknak ezen fogyatkozásait arra használják fel egyesek, hogy a kinyilatkoztatások értékét általában támadják. Azonban okos embernek sohasem juthat eszébe, hogy egy-két úgymond elrott hatalma miatt egy egész kosár szép almát eldobjon. Egyébként nem szabad elfelejteni, hogy sokszor az egyháztanítók is egy és ugyanazon kérdésben eltérő nézeten vannak, és ennek dacára munkáikat az egyház jóvá hagyta. Ha a magán kinyilatkoztatásokat nem is tartozunk vakon elfogadni, viszont minden vizsgálat nélkül nem szabad azokat elvetni. Aki hamar hisz, az könnyelmű, olvashatjuk a Sirák fia könyvében, a 19. fejezet 4. versében. Ez vonatkozik a magán kinyilatkoztatásokra is, különösen miután ennek cégére alatt már sokszor történt ámítás. Többször előfordult már ugyanis, hogy egyesek a gonosz lélektől származó látszatot, vagy saját képzeletük szüleményét, mint kinyilatkoztatást tüntették fel, amely Istentől származik, szintén mondja Szent 14. Benedek. Így például Mohamed saját képzeletének szüleményeit isteni kinyilatkoztatásnak tartotta. Asszonyoknak is,
akik szentséget színlelnek, és ezáltal az ördög befolyása alá kerülnek. Lehetnek látomásaik, amelyek a gonosz lélektől származnak. Bona bíboros azt mondja, hogy hasonló szemfényvesztések olyan egyének részéről is előfordulhatnak, akik betegesek, vagy akiknek igen eleven és nyugtalan a képzeletük, vagy akik hosszú éhezés és virasztás által testüket elgyengítették. Azért figyelmeztet az apostol: szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a lelketeket, hogy Istentől vannak-e. A magán kinyilatkoztatások dolgában a püspököt illeti meg a vizsgálat joga, a döntés joga pedig a római pápát. Ha az, aki a látomásokat kapja, valamilyen bűnben, például kevésség vagy harag bűnében leledzik, biztosra vehető, hogy kinyilatkoztatásai nem Istentől erednek. Könnyelműen jár el az, aki a magán kinyilatkoztatásokat minden előzetes vizsgálat nélkül elveti, mert ténylegesen előfordul, hogy Isten egyes kiválasztottjaihoz szól, hogy ezáltal a hit és jámborság szellemét növelje. Ezért szólt Krisztus így Szent Brigitához, hogy én vagyok az Úr, a te Istened, aki hozzád szól. Tudd meg, hogy nem csak a te kedvedért szólok hozzád, hanem az összes Krisztus hívő kedvéért. Néha a magán kinyilatkoztatással az a célja Istennek, hogy valamely vallási igazságot közelebb hozzon hozzánk, és a híveket a keresztény tanítás elfogadására és követésére hajlékonyabbá tegye. A magán kinyilatkoztatás által azt is megtudhatja az ember, hogy milyen úton juthat el a tökéletességnek és az Istennel való egyesülésnek minél magasabb fokára. Aki tehát a magán kinyilatkoztatásokat Isten végtelen jóságának, az ő egyháza nagyobb javára adott rendkívüli adományait minden meggondolás nélkül támadja, a katolikus egyház érdekei ellen harcol. Az apostol is ill Szent Pál a Tesszaloniki hívekhez írt első levél 5. fejezet 20. versében: a jövendőléseket megnevessétek, mindent vizsgáljatok meg, és ami jó, tartsátok meg. Sajnos felfúvalkodott emberek nem akarják megérteni, hogy Isten bizalmasan társaloghat egyik másik választottjával. Istennek ilyen irányú működése náluk ellenkezéssel találkozik. Nincs tehát mit csodálkozni azon, hogy egy szienai Szent Katalint, Szent Hildegárdot, Szent Brigitát, az ő kortársaik a gonosz szellemtől félrevezetett embereknek, a egyeseket rajongónak tartották, és hogy Istennek ilyen formán kiváltságot személyei csak nem mind üldözéseknek voltak kitéve. A magán kinyilatkoztatásokat Isten rendesen látomások, buzdítások vagy belső megvilágítások formájában közli. A Szentírás számtalanszor tesz említést látomásokról. Sok látomás van például Szent János evangélista jelenéseinek könyvében, amelyeket Szent János számkivetése idején a Patmosz szigetén kapott. A látomás adománya a Szentlélek Isten rendkívüli ajándéka. A vallás ellenes irányzat látomásokat természetes úton szeretné megmagyarázni, mintha tudnélik azok beteges lelki állapotnak, mint hisztéria, szuggesztió vagy hallucinációnak volnának az eredményei. Ez természetesen önkényes állítás, amelyet senki sem tud bebizonyítani. Egészen hihetetlen például, hogy Mózes, aki olyan nagyszerűen tudott vezetni egy egész népet, beteges lelkű ember lett volna. Aki csak egy futó pillantást is vett a szent könyvekbe, azonnal belátja, hogy azok szerzői sokszor látomások alakjában kinyilatkoztatásban részesültek. Ugyancsak józan eszűek, és semmi nyoma náluk a beteges állapotnak. A látomások éber állapotban is lehetségesek. A jámbor pogány századosnak, Corneliusnak Cezáriában imádság közben délután 3 órakor jelent meg látomásban az angyal, felszólítván őt, hogy küldjön követeket Joppéba, egy bizonyos Simon nevű szíjgyártóhoz, akinek háza tengerpartján fekszik, ahol Péter apostol tartózkodik, olvashatjuk az apostolok cselekedeteiben. De történhet a látomás álomban is. Mózesnek azt mondta Isten, hogy profétáihoz álomban szól.
Ilyenféle látomások voltak egyiptomi József álom látásai, továbbá a fáraó látomása a hét kalászról és a hét tehén.

nyilatkoztatások néha biztatás alakjában történnek, mint az például a kis Sámuel, vagy az orleánzi szűz élettörténete mutatja. Mindezen esetekben az emberre való ráhatás a külső érzékszervek látás, hallás, stb. Útján történik. Azonban vannak egészen szellemi természetű kinyilatkoztatások is, amelyek belső megvilágosítás útján történnek. Ebben az esetben Isten egyenesen a lélekre hat, amint hatni fog rá akkor is, amikor az külön válik a testtől. Ez az érintkezés az emberi lélekkel olyan, mint amikor a lelkek érintkezése egymással a túlvilágon történnek. Szent Pál apostol is ilyen úton jutott az evangélium ismeretére. Ilyen tisztán szellemi kinyilatkoztatásai voltak Szent Hildegárnak, aki 1179-ben halt meg. Nézzük meg egy picit, mit jelent a keresztény hit. Ezt egy rövid dal után, maradjanak velünk.

Szeretettel köszöntöm újra a kedves Mária Rádió hallgatókat. Tovább megyünk, a mai katekézisben is egy picit a keresztény hitről elmélkedünk. Inni annyit jelent, mint valamit igaznak tartani azért, mert azt megbízható tanú mondja. Egy európai hithirdető elbeszéli az egyenlítő táján lakó embereknek, hogy az ő hazájában a víz télen megfagy úgy, hogy az elefánt is átkelhet a folyón. Az emberek ezt csak nem lehetetlenségnek tartják, mert ilyesmit sohasem láttak, és el sem tudják a dolgot képzelni. Mint hogy azonban a hithirdetőt megbízható és komoly embernek ismerik, szavait igaznak tartják, hisznek neki. Sok tudomány teljesen a hiten épül fel, így például a földrajz, a történelem, a természetrajz, nem különben a törvénykezésnél az igazságszolgáltatás is. A tanuló hisz tanítójának, a bíró hisz a tanúknak. A hit alapja a kereskedelmi életnek is, mert a kereskedők hitelt nyújtanak, azaz elők legeznek, miután hisznek a vevő szavának, hogy bizonyos határidő elteltével fizetni fog. És így vagyunk a keresztény vallás igazságaival is. Igaznak tartjuk, amit Krisztus tanított. Ezt a hitet keresztény hitnek nevezzük. A keresztény hite annak van, aki egész bizonyossággal igaznak tartja mindazt, amit Jézus

Krisztus tanított, és a katolikus egyház, hogy higgyük elénk ad. Az utolsó vacsorán Jézus így szólt, ez az én testem, ez az én vérem. Habár az apostoloknak szemük azt mondotta, az kenyér, az bor, mégis egészen bizonyosak voltak arról, hogy Krisztus igazat mondott. Krisztus Urunk szent élete a tőle végbe vitt sok csoda, beteljesedett különböző jövendőlései, az apostolokat meggyőzték arról, hogy ő Isten fia, hogy tehát az ő szavainak igazsága a legkevésbé sem vonható kétségbe. Ezért mondja Szent Pál, tudom, kinek hittem. A hit szilárd meggyőződés annak igaz voltáról, amit nem látunk. Schleiermacher, a protestáns hittudós, amikor azt gondolta, hogy a hit valamiféle bizonytalan keresés, ekkor egy picit tévedett, mert Szent Pál szerint a hit a láthatatlanok bizonyossága, a zsidókhoz írt levélben olvashatjuk. A keresztény hit az embernek saját gondolkodását nem teszi fölöslegessé. A keresztény hitnél ugyanis az ész és akarat egyformán szerepet játszik. 9. Pius mondja, az értelem megelőzi a hitet. Mielőtt hinnénk, az ész megvizsgálja, hogy vajon azt, amit hinni kötelesség, valóban Isten nyilatkoztatta-e ki. Ezen vizsgálatot akarja Isten, ugyanis okos engedelmeséget kíván. Továbbá könnyelműnek nyilvánítja azt, aki hamar hisz. Mihelyt azonban bizonyosak vagyunk, hogy a hit igazságokat valóban Isten nyilatkoztatta ki, akkor az akarat azonnal köteles meghajolni Isten előtt, még abban az esetben is, ha valamely igazságot az ész belátni nem képes. Minden esetre az akarat ellen is szegülhet, de akkor nem jön létre a hit. Ugyanis senki sem hihet, ha csak nem akar, mondja Szent Ágoston. Tehát a keresztény hit olyan dolgokra vonatkozik, amelyeket az ember érzékeivel felfogni, vagy eszével belátni nem tud. Ha valamiről érzékszerveinkkel meggyőződhetünk, például látunk, hallunk, érzékelünk valamit, akkor a hit felesleges. Hasonlóképpen felesleges akkor is, ha valamit értelmünk segítségével felfoghatunk. Például 2 × 2 = 4. A vallás igazságai ellenben hitet követelnek, mert a legtöbb hitigazság érzék feletti, vagyis érzékekkel meg nem fogható, mint például Isten, lélek, angyal. Sok pedig emberi értelemmel fel nem fogható, például a Szent Háromság titka, az oltári szentség. Ez pedig onnan van, mert Isten végtelen, következésképpen a mi gyarló értelmünkkel fel nem mérhető. Éppen azáltal, hogy elhisszük, amit se nem látunk, se nem foghat, fel nem foghatunk, ez lesz a hit érdemszerző, és Isten előtt kedvessé. Ezért mondta Jézus Tamásnak, boldogok, akik nem hisznek, nem látnak és mégis hisznek. Tehát még egyszer, boldogok, akik nem látnak és mégis hisznek. A hitet nem szabad összetéveszteni a vélekedéssel. Vélekedni annyit tesz, mint valamit nem biztosan tudni. Hinni ellenben annyit jelent, mint valamit egészen biztosan tudni, mert Isten mondotta azt. Nem cselekszünk észellenesen, mikor keresztény módon hiszünk. A hitben ugyanis Isten igazmondására támaszkodunk, továbbá, mert biztosan tudjuk, hogy a hit igazságokat Isten nyilatkoztatta ki. Kedves Mária Rádió hallgatók, innen folytatjuk, maradjanak továbbra is velünk a Mária Rádióval. Tibor atyát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Szentek élete. Emberek, akik hősies fokon gyakorolták Isten szeretetét és az embertársak szolgálatát. Összeállította a Mustármag közösség. Felolvas Gecse Ramóna színművész.
1: Boldog Dominíciánus, domonkos püspök. 1355-ben Itáliában, Firenzében született. Domenico Bianchini selyemkereskedő és Paolo Zorzi gyermeke volt. Atya meghalt, mielőtt ő megszületett, így anyja, Paolo asszony mindössze 20 évesen maradt egyedül fiával. Mikor János 14 éves lett, a domonkos rendbe akart belépni, ám édesanyja, hogy próbára tegye hivatását, egy kereskedővel Velencébe küldte őt, nagyszüleihez. 2 év múlva visszatért Firenzébe, és anélkül, hogy erről édesanyjának szólt volna, beköltözött a domonkosok rendjébe. Fölvételénél a beszéd hibája okozott nehézségeket. Firenzében, Pízában, majd Párizsban tanult. Egyik édesanyjának írt levelében említi, hogy Firenzében és Pízában megismerkedett Szienai Szent Katalinnal, és teljesen a hatása alá került. 1381 körül Szienában, miközben Katalin képe előtt imádkozott, aki egy évvel korábban hunyt el, csodálatos módon meggyógyult, és a dadogása megszűnt. A domonkos rend reformját, amelyet Szent Katalin is támogatott, és amelyre nagy szükség volt az erkölcsi hanyatlás és az 1348-as feketepest is okozta veszteségek után, kápuai Boldog Rajmund valósította meg. János a legjobb segítőtársa lett Rajmundnak a reform megvalósításában. 1390. márciusában Velencében Jánost általános helynökké nevezték ki, hogy előkészítse a rend reformját. Velencében megalapította a Processione dei Bianche nevű bűnbánó társulatot, de szembe került a velencei kormánnyal, így 1399-ben 5 évre száműzték a köztársaság területéről. 1400-ban 9. Bonifác visszavonta a számüzetését, és János ismét egyszerű domonkos testvér lett. A reform iránti odaadása azonban nem csökkent. Egy új konvent alapítására gondolt, amely a megújított fegyelem példája lett volna, így keletkezett Fiesole mellett a Szent Domonkos Kolostor. 1401-ben János a Szentföldre zarándokolt. Visszatérve súlyosan megbetegedett és hosszabb ideig Firenzében maradt. A város vezetősége felismerte rendkívüli képességeit, tudományát és életszentségét, ezért felkérték, hogy fogadja el a firenzei iskola biblikus tanári állását. Diplomáciai tevékenysége 1405-ben kezdődött, amikor a firenzeiek Rómába küldték, hogy képviselje őket a pápai udvarban. 1409-ben a pápa légátusként Zsigmond magyar királyhoz és László lengyel királyhoz küldte Jánost. A Kostanci zsinaton, melyet Zsigmond német császár rendelt el 1413-ban, János közvetlenül részt vett a husziták térítésében. 1418-ban a pápa ismét légátussá nevezte ki Jánost, ezúttal Zsigmond császár és Vencel cseh király mellé, a husziták térítése érdekében. Jánost halála Budán érte 1419. június 10-én. Végakarata ellenére ünnepélyes temetése volt, és a Szent Pál templomban temették el. Sírját, melynél csodák történtek, a törökök Buda bevétele után elpusztították. Hevenesi Gábor a 17. században így ír róla. Dominíciánus hazáját tekintve firenzei. Fogadalma szerint Szent Domokos rendi szerzetes. Méltóságát tekintve a Raguzai Egyház püspöke és a Római Anyaszent Egyház bíborosa. Életének nagy részét Magyarországon töltötte. 12. Gergely kétszer küldte légátusként Zsigmond magyar királyhoz, ki egyedülálló volt a katolikus hit oltalmazásában, nagy lelkűségében és harci dicsőségében. János az egyház ügyeinek intézésében a legnagyobb sikerrel fáradozott. A király annyira tisztelte és hallgatott rá, hogy titkait is megosztotta vele, és legbensőbb ügyeiben mindig tanácsot kért tőle. Becsülték az ország nagyjai, mind úgy tisztelték, mint üdvösségük pártfogóját. Ezért, ha törvényt akartak alkotni, vagy a törvény értelmét kellett tisztázni, ha vitákat vagy viszályokat akartak elsimítani, vagy a hit gyarapodására üdvös intézkedésekről tanácskoztak, János volt a legelmésebb és leggondosabb. A király emiatt kérte a pápát, hogy ne fossza meg őt a nagy ajándéktól, hanem engedje, hogy az újonnan feltűnt eretnekséggel szemben ő lehessen az ország apostola. János pedig, hogy megtartsa az országot az igaz hitben, a fővárosba költözött, mert tudta, hogy ha a hazaszíve egészséges, a tagok könnyebben őrzik épségüket. Ezért mind a szívet, mind a tagokat nagy serényen ápolta, míg nem életének végét érezvén, félretéve a közgondokat, egészen az imádságnak és a virrasztásnak szentelte magát. 1418. december 7-én, nagy lázban, az ország legnagyobbjaival körülvéve, Istennek adta lelkét. Testét a tekintélyes férfinak kiáró tisztelettel és nagy szeretettel temették el, Isten pedig sok csodával dicsőítette meg.

mikor a szív fázik, gyújts egy apró lángot. Segíts megtalálni így a boldogságot. Legyél fény a ködben, hagyd hatni a szépet, amely megmutatja, mit őszebb az élet. Neked is jól esik, ha mást melegítesz, mikor örömöket meglátni segítesz, mikor a sötétben gyúl szeretet vágya, és az éhes lélek végre megtalálja. Ahol hiány vannak szeretetnek, fénynek, mutasd meg az útját éledő reménynek. Engedd a magányost közelebb a tűzhöz, ne lehessen többé, akit a sors üldöz. Segítsd, hogy álmait válthassa valóra, hogy az ő élete nem szól csak is róla.

viseljétek el egymást szeretettel, és bocsássatok meg egymásnak. Ha valakinek panasza van a másik ellen, legfőképp pedig szeressétek egymást, mert ez a tökéletesség köteléke. De néha képtelen vagyok megbocsátani, túlságosan fájnak a sebek, a szeretetteljes megbocsátásra pedig végképp nem vagyok képes. Pió atya azt mondja, Szent Pál elvárja, hogy elviseld mások minden bosszantó viselkedését, és meg is bocsáss nekik. Ez a nagy szent azonban nagyobb hangsúlyt fektet a szeretetre, mint az összes többi erényre, és ezért elvárja, hogy a szeretet jelen legyen minden cselekedetünkben. Azt akarja, hogy szeressünk, és jó oka van rá, mert lehet, hogy türelemmel elviseljük a körülöttünk élők hibáit, és még meg is bocsátunk nekik, ha megbántanak minket. De mindez semmit nem ér, ha szeretet nélkül tesszük, mert ez az erény királynője, és magába foglalja az összes többi erényt. Szeressünk, és gyakoroljuk a szeretetet, hiszen ez a mi isteni mesterünk parancsa. Szeretetteljes és jótékony viselkedésünk fog minket megkülönböztetni a hitetlenektől. Ha megőrizzük egymás iránti szeretetünket, Jézus csodálatos békéje továbbra is örömmel fog diadalmaskodni a szívünkben. Uram, bántsanak meg akár mennyire vagy akár hányszor mások, segíts, hogy megbocsássak nekik, és hogy ezt szeretettel tegyem.

Jézus a benne hívő zsidókhoz fordult. Hogy kitartotok tanításomban, valóban tanítványaim lesztek, megismeritek az igazságot, és az igazság szabaddá tesz benneteket. Isten szava, Isten akarata. Szeretnék benne megmaradni, de hogyan tudnék, ha nem ismertem fel, és nem engedelmeskedtem neki. Pió atya így bátorít. Szívből hálát adok a mennyei atyának, az ő legkedvesebb fia, Jézus által mindazokért a kegyelmekért, amelyekkel eltöltötte, és azóta is folyamatosan eltölti lelkedet minden méltatlanságod ellenére. Milyen jó az Úr mindenkihez, de még inkább milyen jó azokhoz, akiknek szívében ég az igazi és őszinte vágy, hogy mindenben az ő kedvére tegyenek. Neked is meg kell tanulnod, felismerni és imádni az isteni akaratot életed minden történésében. Ismételd gyakran a mi legdrágább anyánk mennyei szavait. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Legyen ez a gyönyörű felkiáltás mindig a szívedben is, az ajkadon. Mondd ki a nehézségek idején, ismételd a kísértések órájában, ejtsd ki, amikor úgy érzed, elmerülsz a Jézus iránti szeretet óceánjában. Ez lesz a te horgonyod és üdvösséged. Uram, segíts, hogy életem minden területén felismerjem és kövessem szavadat, akaratodat, mert a te akaratodban találom meg az igazi szabadságot.

Tanuljunk meg együtt őszintén szeretni. Elárvult szíveket is boldoggá tenni. Varázsolni szívvel igaz boldogságot, mennyországgá téve az egész világot. Hisz csak szeretetre sóvárog a lélek, egy kis szeretetért bármit megtennének, de hiába, ha a szívük nem tud adni, mások szeretetét nem képes fogadni. Locsolgasd mosolyjal, kedves, szép szavakkal. Legyen a tenyered terű-terű asztal, hagyd arcára sütni lelkedből a napot. Így építs lelkébe szeretet alapot. Tegyél néhány kedves gesztus társaidnak, használd jóságodat lelkek közé hídnak.

És te, akit kiválasztottam barátomnak, Ábrahám ivadéka, ne félj, mert veled vagyok. Én vagyok a világ világossága. De ha Jézus a világ világossága, miért tart vissza a lelkemben levő sötétség attól, hogy lássam az ő fényét, és az utat, amely szeretné, hogy kövessek? Pió atya mondja, ne zavarjon meg, ha az éjszaka mélyebbé és sötétebbé válik körülötted. Ne rémisszem meg, ha a testi szemed nem látja a lelkedet körülvevő derűséget. Az

Felénk hit, a vak bízalom és az Isten által felénk emelt hatalomhoz való teljes ragaszkodás. Ez az a fény, amely a napkeleti bölcseket az újszülött messiás imádására vezette. És ez a fény járja át a te lelkedet is, és irányítja lépteidet, nehogy megbotolj. Lelkedet isteni szeretettel erősíti meg. A lélek annélkül, hogy ennek tudatában lenne, folyamatosan halad az örök cél felé. Nem látja és nem fogja fel, de erre nincs is szükség. Hidd el, hogy az örök nap ragyog a lelkedben, és pontosan ez a nap az, amelyről Isten profétája így énekelt: a te fényedben látjuk a világosságot. Uram és barátom, még akkor is, amikor sötétség veszi körül a lelkemet, és nem látom a te fényedet, bízni fogok benned a világ világosságában.

Turmezei Erzsébet pótvizsga szeretetből. A mester nagyiskolájában ma szeretetből pótvizsgáztam, tanítóm előtt remegve álltam. Az első vizsgám én elbuktam, a tételt bár kívülről tudtam, de gyakorlatilag azt előadni nem tudtam. Szerettem én, ki engem szeret, minden jó embert, akit csak lehet. De az ellenségemet, aki rágalmaz, ki nevet, ad mindenféle csúfos nevet, gyaláz és megaláz engemet, ilyet nem tudok szeretni, nem. És ezt húztam ki. Ez volt a tételem, hogy ellenségemet is szeressem. Szereted? Kérdezte tanárom, az én mesterem és megváltom. Nem tudom, hiába próbálom. Szeliden mondta, de erélyesen, pótvizsgára mész, és ha mégsem tanulod meg, megbuksz egészen. A szeretet nehéz tétel. A legtöbben ebben buknak el. Mert aki bánt, azt is szeretnünk kell. De mesterem tovább tanított, külön órára hívott. Szeretetével sokat kivívott. Mutatta kezén, lábán a sebet, hogy mennyit tehet a szeretet, eltűri a kereszt szegeket. Eltűri a gúnyt, gyalázatot, tövis koronát, nehéz bánatot, a dárda szúrást, mit értem kapott. Megrendültem egész szívemben. Hát a szeretet ilyen végtelen. Tanítóintól tanulni kezdtem. Megnyerheted vele, úgy lehet, hogy ő is megtér, hogy ő is szeret, ha látja a te szeretetedet. Így tanított. Szívem felrázta, látta, hogy hajlok a tanításra, szeretetét szívembe zárta. És most pótvizsgáztam belőle, ott volt ellenségem is, gúnyos megjegyzést kaptam tőle, de én szeretettel feleltem, és e szeretettel őt megnyertem, és a pótvizsgán által mentem. Tovább tanulok, tovább megyek. Vannak szeretett egyetemek, magasak, mégsem elérhetetlenek. Mert más tudományt, sokat tanulhatok, megcsodálhatnak, úgy vizsgázhatok. De ha szeretet nincsen bennem, semmi vagyok.

0: Dicsértessék Jézus Krisztus, szeretettel és tisztelettel köszöntünk minden kedves hallgatót. A mikrofonnál
1: Balzsóka
0: és Görgényi Tünde. Kedves hallgatók, május 31-én, Szent Háromság vasárnapján Leó pápa a szokott módon elimádkozta a déli úrangyalaimát, a Szent Péter téren összegyűlt hívőkkel, zarándokokkal. Ezen a napon is egy rövid elmélkedést tartott a napi evangéliumból kiindulva. A következő percekben a Szent Atya szavait Pál Zsóka tolmácsolásában hallják.
2: Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
1: Kedves fivéreim és nővéreim, szép vasárnapot kívánok!
2: Con la solennità di Pentecoste, una settimana fa,
1: Pünköst főünnepével egy héttel ezelőtt lezárult a húsvéti idő. Ma, amikor Istennek a Szent Háromságnak a misztériumát ünnepeljük, lehetőséget kapunk arra, hogy átgondoljuk a megtett utat, annak középpontjából kiindulva. Isten életéből, aki Jézus Krisztusban nekünk ajándékozta önmagát. Ez az élet dinamikus, kimeríthetetlen és termékeny közösség, amely most bennünket is magába fogad. A lélek ugyanis, aki összeköti az atyát és a fiút, kiárad szívünkbe, így a világban alakult ölt az egyház, a közösség szentsége, a találkozás, a szeretet és az élettere, ahol ég és föld már érintkezik egymással. A mai liturgia evangéliuma Nikodémus mutatja be nekünk, aki Izrael egyik tekintélye, személyisége volt, és mély vonzalmat érzett Jézus iránt. Fel is kereste őt éjjel, hogy ne lássák, mert jobban meg akarta ismerni ezt a titokzatos tanítót, és kérdéseket akart feltenni neki. Az Úr azzal, hogy vendégül látta, jelentőséget ad keresésének. Megdöbbentette azzal a kijelentésével, hogy még egy felnőtt ember is újjászülethet. Segített neki felismerni, hogy Isten élete az ő életét is átalakíthatja. Jézus a Szentlélekről beszélt Nikodémusnak, megvilágította éjszakáját azzal az igazsággal, amely a mai ünnepen minden templomunkban felhangzik. Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta oda, hogy mindaz, aki benne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Azt is halljuk, hogy Isten nem azért küldte fiát a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy általa üdvözüljön a világ. Kedves testvéreim, Istennek, az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek a misztériumában otthon vagyunk, ahogy a Nikodémus is otthon érezte magát Jézusnak. Isten élete csodálatos és magával ragadó. Békét ad oly gyakran nyugtalan szívünknek, és testvérekkel ajándékoz meg bennünket a lélek örömében. A Szent Háromság arra indít, hogy mindent és mindenkit szeressünk. Felfedezzük, hogy minden teremtmény közösségre, kapcsolatra, találkozásra rendeltetett. A valóság másik oldalaként azt is megértjük, hogy a megosztottság, a szembenállás, a különbözőségek megvetése pusztulást, szomorúságot és sivárságot hoz a világba. Nikodémus a Sanhedrinnek, Izrael vezetői tanácsának volt a tagja. Amikor a Sanhedrinben megvető szavakat hallott Jézusról, arra biztatott mindenkit, hogy előbb hallgassák meg őt, mielőtt elítélnék. Istentől, Krisztuson keresztül megkapta a közösség lelkét, aki megnyitja a szívet az új igazság és az igazi újdonság előtt. Aki nem fogadja be ezt a lelket, hamar megöregszik a panaszkodásban, magára marad, és sosincs ünnep a szívében. Ma viszont, kedves testvéreim, ünnep van. Isten ünnepe a mi ünnepünk. Ezért írja Szent Pál a korintusiaknak: örvendjetek és tökéletesedjetek, buzdítsátok egymást, éljetek egyetértésben és békében. Akkor veletek lesz a szeretet és a béke Istene. Az Úrangyala imádsággal Szűz Máriához fordulunk, az ő Isten akaratára kimondott igenjében bontakozik ki a mi igenünk is a Szent Háromság szeretetére.
0: Kedves hallgatók, ennyi fért mai adásunkba. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, búcsúznak Önöktől
1: Pál Zsóka
0: és Görgényi Tünde.
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!

Valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban. Dicsőítsd és magasztald. Hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre, mert az irgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára. Ebben az órában kéréseddel mindent elnyersz magad és mások számára. Ebben az órában lépett a kegyelem az egész világba. Az irgalom legyőzte az igazságosságot.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Mi atyánk,
2: aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi

Jézus, asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen. Hiszek egy Istenben.

0: Szent Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pancius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászáll a poklokra, harmadnapon föltámadott a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Úrunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.